0: könyveket kiadni, amiket a nagyapám Korcsmáros pár rajzolt. Én meg egy egész más irányba szerettem volna menni, én informatikusnak készültem, programozónak, így is dolgoztam pár évig, de annyira mondta édesapám, hogy ezek milyen jó képregények, és amikor ezeket megmutatta az eredeti kéziratokat, akkor leesett az állam, hogy ezek tényleg gyönyörű rajzok. Engem még nem fogtak meg azok a kiadások, a 80-as években, az én gyerekkoromban már voltak ezek újságosoknál, az ifjúsági lapkiadó vállalat adta ki a rejtőket is már összegyűjtve, a rejtőképregényeket, és valahogy azért nem fogott meg engem, mert ezek nagyon rossz papírra, nagyon lekicsinyítve kerültek kiadásra. Fekete-fehér volt, én meg gyerekkoromban el voltam már kényeztetve, hogy bejöttek már a színes képregények, akár ilyen Batman, Pókember, vagy még óvodáskoromban talán akkor volt Bobo Góliát, ilyesmi, tehát, és én nem tudtam ezzel akkor még mit kezdeni, és amikor a fekete-fehér, de gyönyörű tusrajzokat megláttam, akkor tényleg leesett az állam, hogy ezzel tényleg valamit kell kezdeni, mert ez egy gyönyörű hagyaték, nagyon szép örökség.
1: És akkor szerintem még tényleg érdemes akár a képes kiadó tevékenységéről beszélni, illetve hogy ez tényleg hogy kapcsolódik Korcsmáros Pál munkásságához.
0: Igen, ez már több mint negyed évszázados ez a kiadó, ami így furcsa így belegondolni, mert úgy elrepült ez a bő 25 év. A rejtőkkel kezdtük a kiadást. Az eredeti rejtő képregényeket feldolgoztuk, két grafikus szeretnék megemlíteni. Garisa Házsolt, aki a retusálásokat elvégezte, az eredeti rajzokat sokszor ki is egészítette, visszanyúlt a rejtőregényekhez, mert a rejtőregényekben még sokkal több tartalom volt, még sokkal több humor, amit nem tudtak beletenni részben. Terjedelmi okokból nem kerülhetett bele a Fülesbe annak idején, a 50-es, 60-as években, de volt, ami politikai okokból nem kerülhetett bele. Tehát volt, amit megváltoztattak. Például most mondok egy példát, a 14 karátos autónak a főhőse Gorcse Viván, és Fülig Jimmy volt a magyar kiadásban a főhős, mert hogy egy orosz nevű valaki ne keveredjen bele ilyen kalandokba, meg ne pofoszkodjon, tehát ott azért tartott a politika dolgoktól. Tehát, hogy emiatt is így vissza kellett nyúlnunk a regényekhez, de hát tényleg sokkal több dolgot bele tudtunk tenni. Akár olyan szempontból is, hogy ezek az új rejtőképregények nagy alakú, kemény fedeles változatok, és tényleg sokkal jobban tudtunk figyelni az oldalak kompozíciójára, illetve hát tényleg több is belefért. Tehát, hogy mondjuk a Piszkos Hada kapitány az körülbelül 100 oldalas, amit mi kiadtunk, a kötet, és hát a régi, a Fülesbe, hogy megjelentek, ezek a képregények nem tudtak ekkora terjedelmet biztosítani neki. Hát meg azért nagy változás, hogy most ez egy kötetben, tehát minden rejtő képregényt egy kötetben láthat az olvasó, és ez régen, még a 60-as években pár oldalanként jelent meg a Fülesbe. Tehát úgy várták hétről hétre a rajongók, hogy mikor jön a következő rész, ahogy aztán később mondjuk a sorozatokat várták az emberek, hogy mondjuk jön majd a Dallasnak jön majd az új része, és akkor majdnem az egész ország a Füles képregényt várta, hogy majd a következő héten.
1: És ha jól tudom, ott jelent meg az Aranyemberről szóló képregénye is Korcsmáros Pálnak 1962-ben?
0: 62-es, igen. Igazából a Fülesben, hogy megjelenhessen képregény, úgy kezdték el, hogy a klasszikus regényeket adaptálták. Tehát ez volt a magyar képregény történetnek is a specialitása a második világháború után, hogy az irodalmi műveket adaptálták, mert a Rákosi rendszerben nem jelenhetett meg képregény, és akkor nagyon kikeltek az amerikai kultúra ellen, és a képregényeket nagyban az amerikaiakkal azonosították. Ebben van tényleg valamennyi igazság, mert a századfordulón például Joseph Pulitzer lapjában volt először képregény, tehát ez 1900 körül vagyunk, plusz-minusz egy-két év, amikor megjelentek képregény. De egyébként nem csak amerikai hagyománya van, tehát igazából én Svájcra vezetem vissza, ez még a 19. században egy Rudolf Töpfer nevű festő készített először képregényt, és nagyon érdekes, hogy Goethe volt az első képregény rajongó, aki már írt róla, hogy ez a műfaj még sok mindenre lehet képes. Tehát nem azt mondta, hogy ez most már tökéletes, de hogy látott ebben jövőt már Goethe is. És hagyománya van Magyarországon is, például Jókainak az Üstökös című lapjában voltak már képregények Magyarországon is. Jókai írta, és ezek még azért nem olyanok voltak, mint a magyar képregények, például a szövegek még a lap alján voltak, tehát nem voltak ezek még buborékban. De már a Joseph Pulitzer lapjában, aki egyébként magyar származású, csak egy érdekesség, ott már buborékok voltak, tehát ott már bejött ez a formai elem is. Tehát csak visszakanyarodva, tehát hogy Rákosi rendszerben ez még teljesen elképzelhetetlen volt, hogy majd képregény itt megjelenhessen, és a Fülesben már, ami, ha jól emlékszem, 57 elején indult el, ott már megengedték, hogy legyenek képregények, de regényadaptációk, hogy az olvasást népszerűsítsék. És az az érdekes, hogy ez sikerült is. Tehát ezt én a mai napig tapasztalom, hogy tényleg segíti az olvasásnak a megszerettetését. Hát ez ilyen közhely, tudjuk, hogy el vagyunk árasztva különféle felületeken, rengeteg képpel, videóval, játékokkal, és a mai fiataloknak már sokkal nehezebb rávenni magukat az olvasásra, egyáltalán, hogy önbizalmat kapjanak az olvasáshoz, és én látom, hogy a képregényt viszont kézbe veszik, előveszik, ismerkednek a szövegekkel, megküzdenek a betűkkel az olvasással, és utána sokkal nagyobb önbizalmat kapnak már, hogy egy regényt is a kezükbe vegyenek. Pont az Aranyembernél volt nekem ilyen nagyon jó tapasztalatom, hogy egy srác mesélte, hogy most olvassa a képregényt, még amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, a Fekete-fehéret, és hogy utána a regényt is elővette, és nagy örömmel olvasta. Illetve még régen, amikor a 60-as években működött a Füles, akkor csinálta statisztikákat. Tehát nézték, hogy könyvtárakból tényleg kikölcsönzik azokat a regényeket, amelyeknek éppen ment a képregény adaptációja. Akkor. Tehát, hogy ez működik. És még van nekem egy saját elméletem, ez nagyon örülnék, hogyha egyszer egy biológus ezt alátámasztaná, vagy cáfolná, de engem ez nagyon érdekel, hogy ugye két különböző agyférteke felelős a kép, meg a szöveg értelmezésért, tehát inkább a bal agyférteke, ami a szöveg értelmezésért felelős, a jobb agyférteke pedig a vizuális képességekért, és a képregény szerintem segíti a két agyférteke együttműködését. Tehát például nagyon kíváncsiak, hogy diszlexiában milyen eredményeket lehet elérni, hogy képregényt olvasson valaki. Egyébként az is egy érdekes tapasztalat, hogy nem mindenki tud képregényt olvasni. Tehát, hogy főleg felnőtteknél sokszor nagy ellenérzés a képregény felé, mert aki gyerekkorában nem vett a kezébe képregényt, sokszor nem tud mit kezdeni vele, hogy most a képet nézze, vagy a szöveget nézze, most mit csináljon, és aki pedig már gyerekkorában elkezdett ezzel foglalkozni, teljesen természetes neki, hogy a kép meg a szöveg az szépen kiegészíti egymást.
1: Ugye összesen 64 oldalon keresztül meséli el ez a képregény kötet az Aranyember történetét, amely így nyilván jóval könnyebben emészthetővé, befogadhatóvá teszi Jókai eredeti 5-600 oldalas klasszikusát. Mennyire volt ez nagy vállalása az ön részéről? Eleve ez a digitálisan felújított, újra színezett változata ennek a képregénynek, illetve milyen konkrét feladatokat foglalt magába?
0: Maga a képregény kiadása, az, hát ugye ma már azért sokkal könnyebb, hogy számítógépek állnak rendelkezésre, régen azért ez egy jóval bonyolultabb feladat volt, a montírozás, levilágítás, a tördelés, régen például nagyapám még úgy rajzolta a képregényeket, hogy kiszedték neki először a szöveget, azt ráragasztották egy A4-es oldalra, és ő igazából azt rajzolta körbe. És ez azért egy nehezebb feladat volt. Most már nyilván sokkal könnyebb ez a számítógépes kiadványszerkesztéssel. Maga a színezés is számítógéppel történik, de kézzel. Tehát, hogy mi nem használunk mesterséges intelligenciát, pedig most már nyilván lehetne, amikor elkezdtük, akkor még nem is volt ez a levegőben. Tehát kézzel történik a színezés, de rajztáblával már rögtön digitálisan viszi be. Tényleg az ő nevét még nem mondtam, Varga Zerge Zoltán nevét, tehát Garisa Zsoltot már mondtam, aki a retusálásokat csinálja, és Zerge pedig a színezést, aki így a színezéssel egy mint egy harmadik dimenziót ad a rajzoknak. Most nagyon örülök, hogy a színezés is sikerült, azért ez egy nagyon időigényes folyamat. Tehát a rejtősorozatban például egy képregényt 2 év alatt tudunk megjelentetni, pedig már megvannak az eredeti képregények, és így is nagyon időigényes. A színezés azért valamivel gyorsabb, de ott is egy évben egy ilyen albumot tudunk így kiszínezni.
1: Mit gondol, hogy mik azok az időtálló tulajdonságok, erősségek Jókai Aranyember című regényében, amik nagy hangsúlyt kapnak magában a képregényben is?
0: Hát én nagyon szerettem Jókait is, de az Aranyember is nekem nagy kedvencem. Nekem az az érdekes, hogy semmit nem vesztett az aktualitásából. Tehát ez már egy 150 éves történet. Nyilván egy 600 oldalas regényt most nem tudunk összefoglalni, hogy miről szól, de szerintem arról szól, hogy lehet-e a mai világban az ember egyszerre sikeres és boldog. Vagy lehet-e egyszerre sikeres, de becsületes is egyszerre. És akkor erre keresi ez a regény a választ, és nekem nagyon tetszik az egésznek ez a romantikus háttere, de közben meg a főhősnek a lelki világát nagyon szépen kibontja, nagyon részletesen. És a rajzok ennek szerintem egy gyönyörű hátteret adnak, egy gyönyörű formát. tényleg, hogyha az ember olvassa magát a képregényt, akkor el tud időzni a rajzokon is. Akár Komáromot, ha látjuk magunk előtt, a Dunát, a Senki-szigetét, tehát gyönyörű, csak ennyit tudok mondani.
1: Így záró kérdésként szerintem egy kicsit még tekintsünk ki, hogy mennyire van felvirágzóban jelenleg a hazai képregény kultúra.
0: Én egy nagyon érdekes ívet látok ebben, amikor a képes kiadót elindítottuk még a Rejtő képregényekkel 2002-ben, akkor pont volt egy olyan időszak, hogy senki nem tudott mit kezdeni azzal, hogy képregény. Tehát én elvittem a könyvesboltokba, hogy akkor forgalmazzák, és nézték, hogy ők mit kezdjenek képregényekkel. A mai nagy láncok is már akkor működtek, és hát mondták, hogy vigyük újságoshoz, ők nem akarnak képregénnyel foglalkozni. És azóta rengeteg dolog változott, tehát hogyha bemegyünk a nagy könyvesboltokba, akkor már van képregényes rész, képregényes sarok, vagy akár van, ahol egy fél emelet is a képregényekről szól. Tehát valahogy most már bekerült a köztudatba, hogy a képregény az egy műfaj. Nem csak gyerekeknek szól, sokan egy kis részével azonosítják a képregényt a műfajnak egy kis részével, hogy sokan azt gondolják, hogy az csak a Mickey Egér, vagy az csak a Pif, vagy nem tudom, tehát hogy mindenki valamivel azonosítja, de most már lehet látni, hogy az egy műfaj, és ezt meg lehet tölteni gyerekeknek szóló tartalommal, felnőtteknek szóló tartalommal, nagyon sok értékes dolgot lehet vele alkotni. Én azt mondanám olyan, mint a film, hogy filmből is van jó, meg filmből is van rossz, és filmből is van nagyon sokféle műfaj. És most már azt látom, hogy kezdik felfedezni a képregényt, ami még nagyon nehéz szerintem, hogy azért ez egy drága műfaj új képregényt alkotni. És Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban azért nagyon virágzik ez a műfaj, persze keleten pláne, tehát Japánt, Kínát, Koreát említve ott még inkább. Magyarországon azért azt látom, hogy az új képregény az inkább egy személyes vállalkozás, hogy fiatalok munka mellett, iskola mellett alkotnak, és ebből is nagyon sok érdekes és nagyon értékes dolgok születnek. Mi ezt látjuk mindig a képregényfesztiválon, vannak most már magyar képregényes díjak, az Alfabéta díjat szeretném megemlíteni, illetve létezik már több mint 10 éve a Kocsmáros Pál díj is, amit megkapnak a képregényalkotók. Tehát, hogy léteznek ilyen alkotások, de még nagyon kevés a professzionális szintű alkotás, ami csapatok alkotnak, és nem egyszemélyes úttörő vállalkozások.
1: De hát akkor ez az úttörő munkához kívánok önnek is sok sikert továbbra is a képes kiadóval. A hallgatókat pedig tényleg arra tudjuk biztatni, hogy vegyék kezükbe az immáron digitálisan felújított színes változatát az Aranyember képregénynek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Kocsmáros Gáborral, a képes kiadó tulajdonosával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett az Aranyember immár egyetlen színes kötetben olvasható képregény változatáról. Akinek felkeltettük az érdeklődését Kocsmáros Pál képregényei iránt, az többet megtudhat róluk a képeskiadó.hu weboldalon.

0: Több évnyi munkával született meg az a több mint 600 oldalas hiánypótló kötet, amely az idei ünnepi könyvhétre jelent meg. A Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album szerzője Kincses Károly és Bán András. A könyv nem enciklopédia és nem is lexikon vagy antológia, de talán kicsit mindhárom is. Minden korábbinál szélesebb horizontú, attitűd formáló, évtizedes viszonylatban is számottevő munka, amelynek lapozgatásában öröm elmerülni. Bán András művészettörténészt, műkritikust Zsoldos Szilvia kérte mikrofon elé.
1: Egy ekkora 300 fotoművész bemutató könyv létrehozása, ez egy nagyon hosszú, egy kb. 3 éves folyamat eredménye. A Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója vállalta, hogy ezt a terjedelmébe is, de hát anyagiakba is nagyon komoly vállalkozást menedzseli. Arra gondoltunk, hogy miután a magyar fotóművészet és általában a magyar fotográfia története nincs megírva, és nincs is olyan kutatóhely, kutatócsoport, amelyik erre vállalkozna. Sehol nem tanítják rendszerezően a fotótörténetet. Van egy-két helyen így kiegészítésképpen művészeti iskolákban fotótörténet oktatás gyakorló fotográfusok számára, de történeti disziplínaként ez létezik, de mégsem. Ezért inkább egy album jellegűen mondható el ez a történet. Annál is inkább, mert ugye a könyv a címébe is azt mondja, hogy a magyar fotóművészet alkotói. És azt, hogy mi az, hogy fotóművészet, erről azóta van vita, mióta a fotóművészet létezik.
2: Másfél évszázada?
1: Franciaországban kitalálták, hogy az első Niepce fotótól kezdődően ünneplik a fotográfia történetét, és ez idén pont 200 éve volt, tehát a fotográfia eddig az 1839-es szabadalom bejelentéshez kötöttük, most ez korábbra ment, úgyhogy a fotográfia immáron 200 éves. Ennek a 200 évnek a visszatérő és nagyon gyakran elvaduló vitája az volt, hogy mi is az, hogy fotoművészet. A képkészítő szakma, képzőművészek, grafikusok kezdettől nagyon ambivalensen álltak hozzá a fotográfiához, de a nagy közönség is. Tehát a nagy közönség számára a fotó a vizuális kifejezés legtermészetesebb módja, a legalapvetőbb módja lett, de hogy ebből mi művészet? Ezt folyamatosan egy bizonytalanság vette körül, mi se akartuk definiálni, hanem azt mondtuk, hogy kiválasztjuk azt a 300 alkotót, aminek a képeit, ha végignézzük, akkor valami módon körülírtuk azt, hogy mi is az, hogy fotóművészet. Ráadásul a könyvben nagyon kérdés volt, hogy hogyan beszéljünk, a műfaj kérdése. Tehát fotótörténet nincs megírva, ezt így hirtelen pótolni nem is lehetett. Lexikont írni ma már majdnem, hogy fölösleges az internet árnyékában, bárhogy mennyire hiteles az így hozzáférhető anyag, igen, tudjuk, nem problémamentes. Tehát a műfajt kellett megtalálni, eszéket kértünk nagyon sok, több mint 120 szerzőtől, erről a 300 fotográfusról.
2: Tud mondani egy pár szerzőt, akitől esetleg kértek?
1: Mi magunk is, tehát Kincses Károly, jó magam, meg néhány gyakorló fotótörténész, Csorba Csilla, Szarka Klára, számos eszét írtunk, de ezen túl szerzetestől természetfotósokkal foglalkozó, természetfotóra érzékeny szakemberen át, íróig, művészettörténészek természetesen, nagyon széles kör, akiket szerzőnek fölkértünk.
2: Konkrét képekhez kérték föl, hogy írjanak?
1: Az egy nagyon izgalmas út lett volna, tehát kiválasztani egy képet, és azt kérni, hogy arról szóljon a történet, és ezt a könyvtervet én melengetem magamba, talán egy másik alkalommal meg tudom csinálni. Most úgy zajlott, hogy élőfotósok esetén a fotóssal való beszélgetés alapján azokat a szerzőket találtuk meg, akik jártasak az adott fotóművész életművében, tehát egy korábbi nagy-nagy ismeretanyag alapján fogalmazták meg a személyes észrevételeiket, az értelmezésüket, nagyon gyakran izgalmas, megvilágító mondataikat.
2: A könyv akkor végül is hogy épül fel? Tehát vannak benne az esszék, vannak benne az alkotók, ők hogyan jelennek meg?
1: Minden alkotó számára egy oldalpárt biztosítottunk, minden alkotó életművéből két képet választottunk ki, általában az egyiket nagyobbra vettük a könyvben, nagyobbra méreteztük, a másikat kisebbre. Fő szabálya az volt, hogy a nagyon közismert képét adtuk kisebb méretbe, és azt, amit eredetinek, még kevésbé ismertnek, kevésbé látottnak, de az alkotóra jellemzőnek gondoltunk, azt méreteztük nagyobbra. Tehát mindenkinek van egy autonóm oldalpárja, és a 300 ember elrendezésében pedig úgy jártunk el, hogy nem ABC, nem időrend, hanem bizonyos nagy témaköröknél elkezdjük mindig az elején. Tehát a könyv ilyen értelemben vagy 15-ször újra kezdődik, 15-ször visszamegyünk a 20. század elejére, és jutunk el egymással beszélgetésben lévő életművekkel, képekkel, általában a jelenig. Tehát a városértelmezés, vagy a portré problémája, a természet értelmezése, magának a médiumnak az értelmezése, és így tovább. Tehát vannak ilyen fejezetek, de más fejezetek például, mondjuk az egyik, aminek az a cím, hogy Kisvilágok, ahol olyan fotográfusok következnek egymás után, akik egy nagyon pici zárt világot rendeznek be a képekkel, vagy arra reflektálnak a képeikkel. Tehát ilyen témakörök szerint, talán így mondhatnám, összerendeztük a fotográfusokat, és aztán egy-egy témán belül nagyjából időrendbe követik egymást, de a képek logikája sokszor erősebb volt, mint a naptár szerinti dátum egymásra következés.
2: Ki lehet-e emelni neveket ebből a hatalmas anyagból, vagy ki érdemes-e emelni?
1: Én azt gondolom, hogy biztosan nem lehet, inkább fontos kérdéseket lehet kiemelni, hogy vajon André Kertész vagy Robert Kapa része a magyar fotoművészetnek, vagy sem. Nem akartunk elvi választ adni, beválogattuk. Ugyanígy nagy kérdés volt, hogy azok az alkotók, akik a trianoni határon túl születtek, vagy ha nem is, de hát ott jött létre az életművük nagyobb része, ezek részei a könyvnek, itt is, mint mindenhol megpróbáltunk inkább nem szűkkebbűek lenni, tehát a válasz igen volt. A kérdés ezek után persze az, hogy létezik-e ilyen, hogy nemzeti fotoművészet, általában létezik-e nemzeti művészet. A válasz itt is azt hiszem nagyon egyszerű, igen és nem. Igen, hiszen a kulturális meghatározottság, a képi hagyomány, a mentalitások nyilvánvalóan befolyásolják a képet, és nem, hiszen pont a fotográfia az a műfaj, ami minden értelemben olyan könnyen lép át határokat, és találja meg bárhol a világon a közönségét, amitől értelmetlen lenne határokat húzni vagy bezárkózni.
2: Egyébként van ilyen, hogy nemzeti fotóművészeti karakter, tehát amiben beletartozik az összes magyar alkotó, akár határon túl, akár itthon, akár kivándorolt, életét máshol leélt emberről van szó.
1: Erre megint legalább két választ tudok adni. Az egyik, hogy 1920 után, amikor egy ország egy olyan helyzetbe találta magát, hogy megpróbálta újra meghatározni függetlenségét, a határait, a kulturális identitását, akkor úri amatőrök egy csoportja megpróbált kidolgozni egy ilyen nemzeti stílust. Ez nagyon-nagyon sikeres volt világszerte, tehát különféle fotós kiállításokon díjaik hatalmas tömegét gyűjtötték. Egy nagyon érdekes festői fotográfia, nagyon sajátos fényhasználatot dolgoztak ki, és igen, volt a képeikbe közös, vizuálisan is, meg hát tartalmiba is, tehát a ünnepi öltözetbe öltözött falusi menyecske, amint a földet műveli. Kicsit nonsens volt mind képiségében, mind tartalmában ez a stílus nagyon sokáig. Utána ezt az egész úgynevezett magyaros stílust nagyon le is néztük. Ma már azért ennél érdekesebbnek tartjuk, de egy nagyon jellemző társadalmi reagálás volt. Tehát a dolog inkább, hogy úgy mondjam, egy társadalmi jelenség volt, semmint meghatározóan fotostílusbeli. Ugyanakkor viszont van ez a nagyon zavarba ejtő tapasztalat, hogyha a világ bármelyik nagy fotomúzeumába megy be, és megnézi, hogy kik a legnevesebb fotográfusok, ott óhatatlanul mindenhol ott talál néhány magyar nevet az első 10-ben. Tehát André Kertészt, Robert Kapát, Brassait, Munkácsi Mártont, és így tovább. De hát ehhez például Franciaországban még akár 10 további ott nagyon fontossá vált magyar születésű nevet lehet tenni. Hogy ennek mi az oka? Nem egyszerűen csak az, hogy ezeknek az embereknek a nagy részét elűzte Magyarországról az antiszemitizmus, és hát így kénytelenek voltak világhírűvé válni, mert itthon nem boldogultak. Ez önmagában igaz, de kevés válasz, mert ez más országban is megtörtént, és valahogy mégse termelődött ki ennyi jó fotográfus. Ezt már többen megpróbálták valamiféle megfejtést, hogy választ adni rá, hogy igen, mert itt szokás volt már egész kicsi gyerekkorban kézbe adni kamerát. Nem hiszem, hogy van egy egyszerű válasz. Ez egy véletlen, egy beesés, egy csoda.
2: Most még egy kicsit a könyvre, hogy valahol le kellett zárniuk, aki ezután, vagy ami ezután következik, azzal mi lesz?
1: Lezárni viszonylag egyszerű volt, hiszen azt mondtuk, hogy szeretnénk minél több fiatalt beleválogatni, de hát olyat, akinek már van valamennyire életműve. Tehát a legfiatalabb fotós, amikor a könyvet összeraktuk, még 30 év alatti volt, egy-kettő ilyen akadt, de hát azért jellemző módon az élő fotósok közül az idősebb és a középgeneráció került benne, tehát ilyen értelemben a lezárás egyértelmű volt. Abban az értelemben, hogy miért pont 300 és mi van a többi 300-akkal vagy 600-akkal, a lezárás már messze nem volt ilyen egyértelmű, és hogy mi lesz a következő generációval, mind a kettőre egy válaszunk van, hogy nagyon várjuk azt, hogy valakinek kilásson 5 év múlva, 10 év múlva, és a következő ilyen könyvet megcsinálja, az elsők egyike lesz, aki azt megvásárolja.
2: De már nem vállalkoznak egy következőre?
1: Nem. A mi ízlésünk szerint, a mi szakmai tudásunk alapján megtettük, amit tudtunk.
2: Hol lehet ezt a könyvet megvásárolni?
1: A könyvnek a kiadója a Magyar Művészeti Akadémia kiadó és a kutatóintézet, MMA kutatóintézete. A hivatalos megjelenés részben itt június 4-én volt a fotószalon megnyitásakor, részben és hangsúlyosabban a könyvhéten. De hát ettől kezdve nagyon reméljük, hogy az összes nagy terjesztő átveszi, hiszen egy olyan könyv, ami szerintünk nagyon sokféle érdeklődésnek eleget fog tenni, és nem csak a szalonok asztalán dísztárgynak való lesz.
2: Ez egy olyan hiánypótlomunk, ami mindenkinek ott kéne, hogy legyen a polcán. Hogyan ajánlana?
1: Mivel sajnos nincsenek egymással versengő, megírt fotótörténeti könyvek, és a nagy fotóalbumok megjelentetése is egyre nehezebb, akit egy kicsit is érdekel a fotográfia, az ebbe a könyvbe talán picit nagyzolóan fogalmazok, de mindent megtalál, amit a magyar fotóról érdemes tudni.
0: Bán András művészettörténésszel, műkritikussal, a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album egyik szerzőjével, Zsoldos Szilvia beszélgetett az idei könyvhétre megjelent kiadványról, amely a benne szereplő 300 fotográfus bemutatásán keresztül a fotóművészet fogalmát járja körül többféle megközelítéssel.

0: Május 5-én Budapesten a Hagyományok Házában mutatták be a sajtónak az idei Művészetek Völgye programját. Július 24-e és augusztus 2-a között immár 35. alkalommal válik Kapolcs, Tallián Dörögd és Vigánt Petend a magyar kulturális élet központjává, melynek keretében a Művészetek Völgye ismét különleges programokkal tölti meg a Balaton felvidék szívét. A sajtótájékoztatón Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatójával, valamint Sármai Bencével, a Visa Magyarországért felelős vezetőjével Fülöp Tamás beszélgetett.
1: A Művészetek Völgye emberi kapcsolódásokból született már 89-ben, hiszen gyakorlatilag korát meghaladva egy fenntarthatósági akcióként a művészek elkezdtek pénzt gyűjteni arra, hogy a kapolcsi patakot rendbe tegyék. Azóta is a kapcsolódásokról szól, ezért ennyire organikus az, hogy amikor az új műfajok megjelennek, ők is elkezdenek beépülni a Művészetek Völgye Fesztivál szövetébe. Organikusan a helyszínek is beépülnek, a települések különböző terek, és az emberek is jobban tudnak kapcsolódni. A műfajok is jobban kapcsolódnak, és kicsit ez egy alkotótábor is, és közösség, és egy olyan közösség, ahol egyébként a fellépő a fellépés után át fog vedleni közönségé, és lehet, hogy ott sörözöl azzal az előadóval, akinek a koncertjére még az előbb táncoltál, vagy pedig a színházi előadását nézted délután. Szerintem ez az a DNS, ami ennyire hosszú szutávúvá teszi azt, hogy szerintem simán el tudjuk képzelni, hogy már mi is csak aggastyánokként még az öregek otthonából nézzük, hogy milyenre csinálták a fiatalok a Művészetek Völgyét, de Művészetek Völgye lesz.
2: Néhány mondatban esetleg fel tudnád idézni az első emlékeidet, élményeidet Kapolccsal kapcsolatban, a fesztivál és Kapolccsal kapcsolatban?
1: Még kisgyerekként vittek el a szüleim, utána sokáig kimaradt az életemből, és hát szponzorációs felelősként tértem vissza Paja Beáék invitálására egyébként 2011-ben, egy hosszabb kihagyás után, és csodálkoztam rá, hogy mennyire jó ennyire együtt lenni, nem elszeparálódva sem emberileg, sem műfajilag. Lehet, hogy amiatt is, mert nekem egyébként sokszínű az ízlésem is, és nagyon tetszik az, hogy hangulatomhoz választhatom meg azt, hogy éppen komoly zenét, vagy színházat, vagy Anna and the Barbies koncertet szeretnék látni, vagy egy workshopon éppen gyöngyöt fűzni egy barátnőmmel, jókat dumálva.
2: A fesztiválnak a sok törekvései közül az egyik például is, erről most itt a sajtótájékoztatón is beszéltél, hogy minél környezetbarátabbá tenni a fesztivált. Ezek közül a törekvések közül néhányat ki tudnál emelni, hogy mi tartozik ebbe?
1: Nem csak környezetbarátok vagyunk, hanem 2018 óta ez az a fesztivál, aminek fenntarthatósági stratégiáját egyébként a honlapon is el lehet olvasni, sőt az Európai Fesztivál Szövetségben egy best practice-ként kezelnek minket, hiszen mind a három pillérét körbejártuk. Társadalmi pillérünk keretein belül az önkéntességnél van egy sokszínűség, illetve különböző korlátoltságokra is próbálunk reagálni, és mindenki számára megközelíthetővé tenni a Művészetek Völgyét, amellett, hogy a Völgy egyébként a Művészvölgy kúriát is egész évben szervezi. Ha bárki egyébként Kapolcsra vetődik egy szép téli napon, lehet, hogy ott találja magát egy Művészetek Völgyés programon ugyancsak. Ezzel is egyébként egy jó lakóhelyét tesszük Kapolcsot. A környezettudatos megoldások között a repohár került bevezetése, kivezetése kerültek 18-ban az egyszer használatos műanyagok, és a repohár mellett lebomló eszközökkel találkozhatunk, melyeket idén úgy komposztálunk, hogy jövőre már abból a talajból fog a kapolcsi kékabroszoknál elfogyasztható paradicsom is kinőni, úgyhogy megpróbáljuk ciklikusan, fenntarthatóan, átgondoltan bevezetni egyébként ezeket az intézkedéseket is. A Mávolán csoporttal különböző kedvezményeink vannak, ezzel egyébként látványosan a közösségi közlekedés felé tereltük a látogatókat, Csigabuszt vehet igénybe, amit applikáción keresztül élőben is követhetsz, úgyhogy ezzel is kényelmesebbé tesszük ezt az egészet. A kempingeinket fenntartható módon és környezetre odafigyelve építjük ki. Szelektív hulladékunkat a legjobban hasznosítjuk újra. Több mint 60%-át el tudjuk juttatni a legjobb felhasználási helyre, a helyet, hogy csak kidobnánk. És emellett még nagyon-nagyon sok apró intézkedésen egyébként kihasználjuk azt, hogy a művészeknek például nagyobb követőtárgyalásokat tábora van, és egy picit mindenki mesélhet arról, hogy hogyan tud környezettudatosabban élni, és mik azok a nagyon apró pici lépések akár, amiket megtehetünk, hiszen még egy apró lépés is számít, és az is tök oké. Szóval nem szeretnénk senkit sem nyomasztani azzal, hogy csak tökéletesen lehet ezt csinálni, és hát mindezt egyébként a Governance Lab-on belül úgy szervezzük meg, hogy átgondolva pénzügyileg is, hogy ezek az intézkedések ne csak egy-egy pályázatnak köszönhetően egyszer jelenjenek meg, hanem végig vannak követve és beépítve a fesztiválba hosszú évekre.
2: Nem titok, lelkes völgyrajongóként és völgylátogatóként nekem az egyik meghatározó élményem volt, amikor láttalak a fesztiválon, vagyis hogy ott felbukkantál és felszálltál a Csigabuszra, még beszéltünk is pár mondatot, megkérdeztem, hogy vagy, meséltél valami programról. Amikor így járod a fesztivált, mennyire tudod átadni magad az élményeknek és az eseményeknek, és egy kicsit elválasztani attól, hogy ez a munkád része is, ugye? Egy-egy emlékezetesebb pillanat esetleg megosztható-e hallgatókkal, ami ahhoz kapcsolódik, amikor úgy jobban bele tudtál feledkezni, vagy át tudtad magad adni egy koncertnek, egy eseménynek, egy találkozásnak, bárminek.
1: Én abszolút át tudom magamat adni. Én a fesztiválomnak az egyik legnagyobb rajongója vagyok, és szerintem így érdemes csinálni bárkinek a saját munkáját. Én ezt nem érzem munkának. Nekem értékesek a csigabuszos beszélgetések, vagy például, amikor elmosta ugyan az eső a Modern Art Orchestrás Szabó Balázsos koncertünket, de a villódzó kábelek közé felrohant a Balázs, és a bájolót akusztikban elzenélte, és gyakorlatilag ugyanúgy pityereg velünk együtt, elmesélte azt, hogy tudja, hogy ez most nem jött össze, és ők mennyit készültek, de hogy ne adjuk föl. Vagy pedig azok az összekapaszkodások, itt voltak ugye mindenféle járványidőszakok, egyebek, amiknél ez a közösség igenis túlél, és igenis vágyunk egymás társaságára, és vannak olyan emberek, akiket külön várok egyébként látogatók közül is, akikkel ott találkozunk évente egyszer, és most már tudunk nagyon sok mindent egymásról, és ott beszéljük meg az aktualitásokat évről évre, együtt örülünk, nyilván néha együtt sírunk, és hát ugye most jubileum is van, úgyhogy a művészek vagy a fesztivál történetét is felidézzük együtt, amiben ez mind beleszövődik. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni, remélem érződik is, és az egész csapat is így van vele, és ezért is járjuk a fesztivál helyszíneit, hiszen picit szeretnénk mi is részt venni abban, amit közösen alkottunk meg.
3: Ugye tavaly jelentettük be büszkén az első hazai támogatói együttműködésünket a Művészetek Völgyével, és idén büszkén folytatjuk. Tehát számunkra nem volt kérdés, ugye egy olyan művészeti fesztiválnak a támogatásáról beszélünk, ami nyilván egy összművészeti fesztivál generációkon átívelően azt bizonyítja, hogy a digitalizáció, az innováció, a kreativitás és a hagyományok azok nagyon jól megférnek egymás mellett.
2: Elhangzott többször, és ez valóban így van, hogy egy fesztiválon nagyon sok minden megférhet, sokféle program helyet kap, sokféle program megfér egymás mellett. Ebbe beletartozhat-e az edukáció is, egy esetleg egy tudatosabb pénzügyi nevelés felé való terelgetés, vagy olyan programok, amik ezt célozzák meg a fesztiválon?
3: Természetesen, tehát egyrészt nyilván mi hozzátesszük a digitális fizetési lehetőséget és a készpénzmentes megoldást a fesztiválhoz. Az edukációnak nagyon fontos helyet adni. Én úgy gondolom, hogy ez nem lehet eleget investálni az edukációba. Az idei évben azt az innovációt hozzuk, hogy ugye mi sokat beszélünk a digitális fizetéseknek az előnyeiről, de nagyon fontos szerintem minden generáció számára, hogy a digitális térben biztonságban tudjon navigálni, és itt a Kiberpajzsal együttműködve egy ilyen kiberbiztonsági edukációs programot fogunk vinni a völgybe. Tavaly évben nyilván nem csak főtámogatók voltunk, hanem a fizetéstechnológiai szolgáltatója is a völgynek. Ezen kívül egy pár szolgáltatás, pár megoldással kedveskedtünk. Ezt tettük azért, hogy a völgy legkényelmesebb és legbiztonságosabb legyen. Volt egy Visa értékmegőrző, ez széfeket kell kezdünk, ahol az emberek a napi programok közben el tudták helyezni az értéktárgyaikat, illetve Kapolcson belül három Visa taxi, Visa riksa vitte a Visa kártyabirtokosokat, ez egy nagyon népszerű volt. Ezen kívül nyilván voltak kézműves foglalkozások, ezt idén is fogjuk a köztéren újra szervezni.
0: Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatóját, és Sármai Bencét, a Visa Magyarországért felelős vezetőjét, Fülöp Tamás kérdezte. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára a 3, 5 és 10 napos bérletek elérhetőek a Művészetek Völgye honlapján.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Két hetente jelentkező erkölcs teológiai sorozatunkat új tematikával folytatjuk. A 10 parancsolat után a következő fél évben a sarkalatos erényekről és főbűnökről lesz szó. Az első elmélkedésben az ókori pogány és zsidó gondolkodást ismerteti az erényekről Néhai Tarjányi Zoltán professzor. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: Az új erkölcs teológiai sorozat az erényekről és a főbűnökről szól, és most az első alkalommal ennek a tematikának a megalapozását gondoljuk át. El kell képzelnünk az ókori görög világot a maga mérhetetlen gazdagságával, ami persze nem terjedt ki a társadalom minden tagjára, de óriási anyagi biztonságban éltek. Ennek következtében a gazdag emberek megengedhették maguknak a művészet pártolását, vagy adott esetben a gyakorlását, és közöttük voltak nyilvánvalóan tehetséges emberek, akik meg maguk is erkölcsi, vagy etikai, vagy filozófiai gondolatokkal kezdtek foglalkozni. Kialakultak a híres tanárok, elment a hírük, diákok csapata szegődött hozzájuk, a gondolatuk tovább kristályosodott, tovább csiszolódott, és ebben az ókori világban találták ki először az erénynek a fogalmát. Az első komoly gondolkodó, mindnyájan tudjuk, ugye Szókratész volt, aki azt mondta, hogy egymás mellé teszünk egy erkölcsileg értékes embert, meg egy erkölcsileg értéktelen embert, akkor valami különbséget a kettő között nyilvánvalóan lehet látni. Hogy mi a jó ember, az tehát értelmileg fölfogható, átlátható. Vannak ismertető jegyei. Most Szókratész úgy gondolta, hogy az ember megismerkedik a jóval, akkor bolond lenne nem követni. Tehát az erkölcsi megismerés az ő nála már eleve ösztönzést is jelentett arra, hogy én magam is ezekkel az erkölcsi jó tulajdonságokkal vértezzem fel magamat. Ugye ezt nevezzük úgy, hogy ez az etikai intellektualizmus, ami persze sok minden más szempontot nem vett figyelembe. Na most a következő fontos klasszikus ember ugye Pláton. Az ő rendszerében az emberi léleknek 3 rétege van, és mind a 3 lélek résznek van egy speciális képessége, amit hogyha az illető kiművel önmagában, akkor egy kiegyensúlyozott, harmonikus ember lesz belőle. Az értelmi lélek résznek a lehetősége, ugye a bölcselkedés felé, az okosság felé nyit ajtót,

0: ha kialakítja önmagában ezt a lehetőséget, akkor ugye ő az okosságot birtokolni fogja. A harag, tehát az indulati, az erőlélek része, az embernek a megzabolázására vonatkozik, illetve a közösség szolgálatára. Az embernek a vágyó lélek része pedig a földies dolgok felé vonzza, de hogyha ezeken is az ember úrrá tud lenni, akkor a mértékletességet kialakítja önmagában. Ha mind a három lélek rész kialakította a saját képességeinek megfelelő tökéletességet, akkor pedig létrejön a harmonikus, az igazságos ember. Platón egyébként ezt a szisztémát a társadalomra is rávetítette. Azt mondta, hogy a vezetőknek a bölcsességet, az okosságot kell kialakítaniuk, mert ezzel irányítják a társadalmat. Az őrök, a katonák, a bátorság erényét kell, hogy birtokolják, így lesz biztonságban az egész társadalom élete. A munkások, a kézművesek nyilván a mértékletesség erényét kell, hogy kialakítsák, és hogyha a társadalomban mindenki ezt megcsinálja, akkor létrejön a harmonikus, az igazságos társadalom. Tegyük hozzá, hogy ezek a nagy gondolkodók is nyilván kéziratokat gyűjtöttek, stb., de az első mai értelemben vett modern, tudós ember nyilván Arisztotelész volt. Ő tudatosan gyűjtötte a filozófiai, etikai kéziratokat, hatalmas könyvtára volt, és eleve úgy tekintett önmagára, hogy ő benne a régiek bölcsessége összegződik, illetve ő az, aki a régieknek a hibáit kiigazítja. Tehát egy ilyen egyetemes, öntudatú ember volt. Most ő úgy gondolkodott, hogy az embernek vannak természetes képességei, amelyekkel a jóra irányulnak, hogyha belegyakorolja magát a cselekvés által a jóba az illető, akkor pedig egy állandó minőség, egy habitus alakul ki az emberben, ami a cselekedetet is tökéletessé teszi, és a cselekvőt is tökéletessé teszi. Tehát ez az az erény, ami kikristályosodott Arisztotelész gondolkodásában, hogy egy olyan állandó minőség, ami által az ember cselekedete is jobb lesz, meg az ember is jobb lesz. Tudnunk kell, hogy ebben az időben, amikor ezek a nagy görögök éltek, a zsidóság élte a maga életét Isten szövetségeseként, de teljesen elzárkózva a pogány világtól. A zsidó gondolkodásban ilyen módon nem merült föl a tökéletes ember, aki kibontakoztatja a képességeit, tehát hogy erényes lenne. A zsidó gondolkodás módban két fontos dolog volt, az egyik az, hogy meglegyen bennünk az istenfélelem, engedelmeskedjünk a parancsainak, így tudunk szövetségeseként élni. A másik pedig az Isten szeretet. Nem csak félünk Istentől, hanem szeretjük is őt, bizalommal fordulunk hozzá imádságainkban, templomi szertartásainkban, a kultuszunkban. A zsidó gondolkodásmód tehát a kinyilatkoztatás alapján az embernek a tökéletességét az Istennel való viszonyában, tehát eleve egy más horizonton képviselte. Most, amikor a kereszténység indul, és elkezdi Szent Pállal a pogány missziót, akkor viszont tudnunk kell, hogy az erkölcsi gondolkodás szerint nem Pláton vagy Arisztotelész gondolataival találkozott szembe a kereszténység, hanem Jézus korabeli görög, pogány, erkölcsi felfogás rendszerekkel. Most ezek közül csak kettőt emelek ki, mind a kettő eléggé közismert gondolom napjainkban. Az egyik a sztoicizmus. A sztoa szó az egy díszes csarnokot jelent, ahol előadásokat tartottak az érdeklődőknek, és a sztoikusok voltak azok, akik Pláton, Arisztotelész, stb. Nagy alakoknak a gondolatait egy egészen praktikus, megélhető erkölcsi felfogássá átalakították. Jól ismert róluk az, hogy a szenvedély nélküli ember az az ideális. Hát aki ki tudja küszöbölni önmagából a haragot, az aggodalmat, a sóvárgást, a félelmet, vagy a féktelen jókedvet, tehát aki tökéletesen uralja magát, de hogy tudja uralni magát, úgyhogy a világban levő rendet, az eszével fölismeri, és ez alapján, az okos felismerése alapján önmagában is a rendet ki tudja alakítani. Rendkívül érdekes, hogy kinyilatkoztatás nélkül éltek a pogány görögök, a sztoikusok, de az egész ókorban egyedül ők jöttek rá a zsidóságon kívül az embernek az egyetemes méltóságára. Ők mondták azt, hogy két ember között csak az lehet a különbség, hogy az egyik erényes, a másik meg nem erényes, rongyember. Ők mondták azt, hogy egy király, aki a szenvedélyei fölött nem tud uralkodni, az kevésbé értékes ember, mint egy rabszolga, aki a szenvedélyei fölött uralkodni tud. Tehát egy egyetemes erkölcsi felfogást képviseltek azzal, hogy aki az erényes igazságokat fölismeri, annak kutya kötelessége önmagában ezeket ki is alakítania. Teljes világképet kínált, tehát hihetetlenül fontos szellemi irányzat volt az ókori világban, amelyikben a kereszténység megjelent. A másik Jézus korabeli ókori erkölcsi rend pedig az úgynevezett új platonizmus volt. Ez nem Pláton gondolkodását vitte tovább, hanem minden más ókori görög erkölcsi és vallási eszmét összedolgozott, és lett belőle egy sajátos szisztéma, aminek az a lényege, hogy az emberben csak a lélek, a szellem, ami érték. A test, az anyag, az lehúzza, az méltatlan hozzá. Az ember úgy tud fölemelkedni hivatásában, önmaga kialakításában, hogy állandóan fölfelé emelkedik. Az első lépcső az, hogy kialakítja a sarkalatos erényeket, mert így tud megszabadulni a lehúzó dolgoktól. Okos lesz, bátor lesz, igazságos lesz, mértékletes lesz, akkor már kiemelkedik ebből a lehúzó világból. A második lépés az, hogy a lélek túllép az érzékeken, és most már tud filozófiával vagy művészettel foglalkozni. A harmadik lépés még magasabb, hogy már nincs is szüksége emberi szavakra, gondolatokra a léleknek, már szemlélni tudja az örök igazságokat. A negyedik legmagasabb lépés pedig, amikor teljesen egyesül ezzel a világ lélekkel, akihez a különféle lépcsőkön föl tudott a lélek emelkedni. Megjegyzem, hogy a kereszténységnek ez nagyon sokáig hihetetlen problémát okozott, mert az új platonikus gondolkodásmód nagyon hasonlít a keresztény gondolkodásmódra, de gyökeresen más. A kereszténység is, Jézus és Szent Pál is használja, hogy ne a test uralma alatt éljünk, hanem a lélek uralma alatt. És mégis a keresztény gondolkodásmód nem nézi le a testet, nem nézi le a testtel kapcsolatos emberi feladatokat, és nem az az üdvösség szerintünk, hogy a lélek szárnyal és egybe olvad az örökkévaló istenekkel, vagy istenséggel, hanem a test föltámadása, ez az üdvösség, mert a lélek a testben lakozik, és a testet a lélek végül teljesen a feltámadt pozícióban tökéletesen uralja és birtokolja. Nos, a kereszténység ugye találkozik a pogány erkölcsi felfogásokkal, és ez a találkozás Szent Pálnál valósul meg. Szent Pálról tudnunk kell, tudjuk is, hogy ugye egyrészt zsidó származású, kiváló rabbi növendék, az ószövetségi Tóra erkölcsnek az abszolút ismerője. Ugyanakkor külföldön, emigrációban született és élt római állampolgár volt, klasszikus ókori pogány műveltsége volt, tehát teljesen ismerte a pogány erkölcsi felfogást is. És nézzük meg Szent Pálnál, hogy hogyan indít, hogyan hirdeti az új erkölcsöt. Első lépésben a pogány erkölcsel is, meg a zsidó erkölcsel is konfrontálódik. Azt mondja, hogy a pogány erkölcs, a görög erkölcs mire büszke, a tökéletesen átgondolt ember kibontakozását szolgáló erényvilágra. De hát ez a csodálatosan megkomponált dolog, azt mondja Szent Pál, ez alantas romlottsághoz vezette őket. Idézem, a pogányoknak nincs mentség. Noha fölismerték Istent, nem dicsőítették őt, mint Istent, nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban, és oktalan szívük elborult. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanná váltak. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét. Halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hagy becstelenítsék meg saját testüket. A pogány erkölcs tehát a sarkalatos erényekre épülő pogány erkölcs csődöt mondott, mondja Pál. A zsidó erkölcs mire épült föl? A Tórára, hogy Istentől kaptunk törvényeket, ezeket kell megtartanunk. Szent Pál ezzel is konfrontálódik, kijelenti, hogy ez is csődöt mondott. Megint csak a római levelet idézem, hogyha te, aki zsidónak mondod magadat, a törvényre támaszkodol és Istennel hivalkodol, te, aki ismered akaratát és meg tudod különböztetni a jót és a rosszat, mert a törvény kioktatott, te, aki magadat vakok vezetőjének, sötétben élők világosságának, oktalanok tanítójának, éretlenek mesterének tartod, te, aki a törvény által hozzájutottál a tudás és az igazság szabályához, hogy van az, hogy te, aki más tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki azt hirdeted, ne lopj, magad pedig lopsz. Aki azt mondod, házasságot ne törj, magad házasságot törsz. Te, aki utálod a bálványokat, templomrablást követsz el. Te, aki a törvénnyel kérkedsz, törvényszegéssel gyalázod Istent, stb. A zsidó erkölcs is csődöt mondott, pedig ez a kinyilatkoztatott törvényre épült. Na most Pál miután mind a kettőt földig rombolja, mind a kettőnek az értékeit egy új alapra ráhelyezi. Azt mondja Szent Pál, hogy mi a keresztény lét lényege? Az, hogy Krisztusban Isten valami olyat cselekedett, ami lét töbletet adott nekünk. Krisztusban Isten a halálból új életre támasztotta az embert. Ha ezt mi hittel elfogadjuk, akkor ez a hit, ez az új alap. Viszont erre már föl tudunk építeni olyan igazságokat, amelyeket a görögök is fölismertek, és olyan igazságokat, amelyek a zsidó erkölcsből is jöhetnek. Szent Pál írja először le a görög areté szót az újszövetségi szentírásban, a Filippiekhez írt levélben az erény szót. Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, és most hangsúlyozom, ami erényes és magasztos. Tehát az új alapra a pogány erkölcsi igaz felismeréseknek a tanúságait is rá lehet építeni, de ezek már többet jelentenek, mint a pogány erkölcsben. A zsidó erkölcs a törvényre épült. Szent Pál azt mondja, hogy Jézussal a törvény be van teljesítve, a törvény nem kötelez minket, keresztényeket, de ez nem törvény nélküliséget jelent, mert a törvény tökéletes teljesítése a szeretet. Tehát ami igaz volt a pogány erkölcsben, az be lehet építeni a jézusi erkölcstanba, ami igaz volt a zsidó erkölcsben, az be lehet építeni a keresztény krisztusi erkölcstanba. Most ez az a csapás, amin tovább ment a kereszténység, és először a nagy harmadik századi döbbenetes tudósnál, ugye Origenésznél olvassuk azt, hogy a négy sarkalatos erényre nekünk, keresztényeknek is szükségünk van. Miért? Mert így tudunk folyamatosan kivonulni a pogány erkölcsből, és így tudunk folyamatosan bevonulni a Krisztustól kapott erkölcsi értékrendbe, hogyha a praktikus okosságot, az igazságosságot, a mértékletességet és a bátorságot állandó, stabil értékké tesszük az életünkben. A legnagyobb tanító persze Aquinói Szent Tamás volt, aki egy abszolút komplex erkölcsi rendszert épített ki. Először is meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit biztosan tudunk Istenről, és ez a dogmatika, a hitigasságok gyűjteménye. Utána meg kell vizsgálni, hogy mit kér tőlünk a kinyilatkoztatás, milyen magatartásokat, és ez az erkölcstan. A harmadik része a szummájának pedig, hogy miben reménykedhetünk, mi ad megújulást az életünkben, ez pedig az imádság, a szentségek, a liturgia, egy teljesen komplex gondolkodási mód, és ráadásul ugye Aquinói Szent Tamás komolyan vette Szent Pálnak az útmutatását, hogy a krisztusi hitre kell építeni az erénytant, mert Szent Tamás is ugye a hit, remény, szeretet természet fölötti erényeit tartja legfontosabbaknak, és ezekre kell fölépíteni a konkrét, erkölcsi, erényes, stabil magatartásokat. Aquinói Szent Tamás szerint emberi életet lehet élni, praktikus okosság nélkül is lehet élni, mértékletesség nélkül is, de aki okos és mértékletes, vagy bátor, vagy igazságos, és mindig ilyen, az kialakít egy állandó készséget, egy habitust az életében, ami ráadásul könnyedséget is ad a konkrét helyzetekben az ember magatartásának. Most ez, hogy ugye a keresztény erkölcs a boldogságra irányul, hogy hogyan tudunk boldogok lenni, úgyhogy a kinyilatkoztatás és az emberi ész alapján egy szabályos erkölcsi rendet végigviszünk. Ez tud elvezetni minket a végső célunkhoz, az üdvösséghez. Ez a boldogságra és az erényekre épülő erkölcsi gondolkodásmód a protestantizmus megjelenésével megtorpant. A protestáns korai, nyilván a mai protestánsok már nem ilyen radikálisan gondolkodnak, de a korabeliek azt mondták, hogy csak azt fogadjuk el, ami benne van a Bibliában. A Bibliában az erények benne vannak. Hát egy-egy utalás szintjén igen, de lényegében nem. Ez egy ókori pogány konstrukció, nem érdekel minket. Hogyan kell az erkölcsöt élnünk? Úgy, hogy Isten parancsait meg kell tartanunk. Most az az érdekes, hogy mivel a protestánsok támadták a katolikus papság szentségét és a gyónás szentségét, a katolikus egyház pedig épp ezeket akarta megerősíteni, hogy kell gyónni, hogy van bűnbocsánat. Igen ám, de a pap hogy tudja megállapítani, hogy milyen penitenciát érdemel a bűnös? Úgyhogy megnézi, hogy melyik parancsot, milyen fokon sértett meg az ember, és végül is a katolikus gondolkodásmód is parancsközpontú, és mondjuk úgy, hogy bűnközpontú gondolkodássá alakult át. Most nagyot ugrunk a 20. század második felére. Akkor jött egy nagyon fontos fölismerés, hogy az erényeket össze lehet egyeztetni a kinyilatkoztatás, tehát a Biblia gondolkodás módjával. Miért? Mert ugyanaz a dinamikus emberkép mozgatja az erény gondolkodást is, mint a bibliai gondolkodásmódot is. Az erény gondolkodás is három lépcsőt különböztet meg. Az első, ilyen vagy te ember most. Második lépcső, ilyen lehetsz te ember. Nemesebb, tökéletesebb, gazdagabb életű. Három, ha kialakítod magadban az erényeket. A bibliai gondolkodásmód ugyanez, csak más látószögben. Első lépcső, ilyen vagy te ember most bűnösen. Kettő, ilyen lehetsz ember, hogyha Krisztus teszed életed központjává. Három, hogyan tudsz krisztusi ember lenni, úgyhogy stabilan kialakítod magadban az Isten és az ember szeretetet Jézus nyomán, tehát magyarul erényes emberként tudsz élni. Végezetül utalok a katolikus egyház katekizmusára, amely két idézetet is mond az erényekkel kapcsolatban. Az egyik, az erény állandó és szilárd készség a jó megtételére lehetővé teszi a személy számára nem csupán a jó cselekedetek végzését, hanem hogy önmaga legjavát adja. A másik idézet pedig, az emberi erények, az értelem és az akarat szilárd magatartás formái, kiforrott hajlandóságai, állandó tökéletességei, amelyek a hit és a szeretet segítségével cselekedeteinket szabályozzák, szenvedélyeinket rendezik, magatartásunkat irányítják. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet nyújtanak az erkölcsi jó élet vezetéséhez. Nos tehát, ezeket az erényeket fogjuk átgondolni ebben az esztendőben, és utána majd az erények ellenségeivel, a fő bűnökkel is fogunk foglalkozni. A legközelebbi alkalommal az okosság erényét vizsgáljuk át, hogy hogyan értelmezték az ókori pogány görög gondolkodók, és hogyan értelmezi az új és új szövetségi szentírás az okosságot.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

0: Georg Friedrich Händel Jefta című operájának harmadik felvonásából hallottak részletet. Énekelt Margaret Marshall. Közreműködött az Academy of St. Martin in the Fields zenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. A Dallamív most induló adásában Melis György ária felvételeiből közvetítünk születésének 103. évfordulója alkalmából. Elsőként hallgassák meg Mozart a Varázsfuvola című operájának második felvonásából Papageno áriáját.

aki ügyes. Izenők írdanek, keresek küldenek, összvegyek szízek, ifjak is bűnek. Marókán gyorsan, hozni a csokrat, szakalat írni, levelet írni. Izenők írdanek, keresnek küldenek, keresnek kívenek, marókát küldenek, marókán gyorsan szakalat írni, levelet írni. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Menis György Rossini Sevillai borbélyának részlete után Csajkovszki operájának első felvonásából énekli Anyegin áriáját.

A dallamív összeállításában a 103 esztendeje született Melis György ária felvételeiből közvetítettünk. Hallgassák most meg Verdi utolsó operája első felvonásából Falstaff monológiát.

0: Kedves hallgatóink, Kodály Hári János daljátékának toborzójával ért véget a dallamív. Melis György születési évfordulója alkalmából Magyar Kornél válogatott ária felvételeiből. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Mesterségem címere című adásunkat sugározzuk, melynek szerkesztője Farkas Erzsébet, majd az iránytűt hallgathatják meg ebben Molnár Mariettel, vala a Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
6: Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
7: Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem említésem méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges hajdúföld, ezt hajdunás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
6: Ezt a szót ő alkotta meg?
7: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
6: Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az ön segítségével a könyv olvasója?
7: Most tekintete arról, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10 000 katasztrális hornyi területe. 10 000 katasztrális hornyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vizes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások törökkorban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mint azonáltal pedig ehhez a területhez

0: nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
1: Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
0: Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárasság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küszködtek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küszködünk.
1: Nincs új a nap alatt.
0: Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holdnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt, kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
1: Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
0: Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni, már pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szólt, de miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapcabetyárként élte itt az életét, tehát a betyár társadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetés, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdunánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szereplő itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
1: A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
0: Igen, ugye őról írok itt egyébként.
1: Vidrószki Marci, Vidrószki 1837-1873.
0: Szó, így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdunánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, bocsávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például, a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kérem a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadruca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nád rengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen előjött és visszament a vátrába.

0: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintete arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylők között. Erre a határrésze elsősorban az egri érsekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosra ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városra, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmiségre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agócs kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Sakát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, a tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, úgyhogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművészember is, tehát ha a borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
1: Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetve ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképtől többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
0: Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
1: Igen, hát a színek világa. Tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét. Hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által? És a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben. Az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi. És hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
0: kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
1: Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte azt, hogy most jött ki a nyomdából. De hogy kiknek ajánlhatnám? Én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határ részében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
0: Ez a kötet már 3. kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
1: Több mint 30, 31 néhány.
0: És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
1: Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
0: És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a kezemunkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
1: A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is jár, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
0: Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
1: Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még 1-2 kovács munkát kell elkészíteni.
0: Kilincset. Azt is önkészíti?
1: Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni, mostanában is dolgoztam.
0: Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
1: Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is. Nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre. Ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
1: 200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látnia azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz. Nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezetű egykori orvosprofesszor, aki csíkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem, és ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
0: Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
1: Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sávhárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sávfárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyikes, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt. Őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mindazonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne feledjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boscó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszámozókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
0: Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk önkéntesekről, hősképzőről. a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, mint például a Balatonparti Szolgálatról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Marietta.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz.
0: Nyáron szoktunk beszélni arról, hogy a véradások szervezése nehezebb, sokkal kevesebben érnek rá, éppen a nyaralások miatt vagy másokból. Mégis hogyan tervezitek a nyarat, mesélj?
1: Hát igen, szoktunk erről beszélni, és ez az idei nyár is kicsit nehezítette pálya, mivel hogy sokan ugye elmennek szabadságra, a nyaralás van, a munkahelyekre nem nagyon tudunk menni a megszokott helyszíneinkre, mert hát sokan szabadságon vannak. Az iskolák ilyenkor zárva vannak, úgyhogy azok is kiesnek, úgyhogy olyan helyszíneket próbálunk keresni, ami mindenki számára könnyen megközelíthető, elérhető, és lehetőleg klimatizált ebbe a nagy hőségbe. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor nehezebb, de mi nagyon bízunk abba, hogy azért ilyenkor is sikerül megszólítani nagyon sok véradót.
0: Ilyenkor is megtalálhatja, aki szeretne vért adni a helyszínt. Ugye kevesebb ilyenkor a helyszín azért?
1: Egy kicsit kevesebb, éppen emiatt, hogy ugye a munkahelyek is kérik, hogy most kevesen dolgoznak, és hogy ne menjünk majd csak szeptemberbe, tehát ez a július-augusztus, ez mindig egy kicsit nehezebb helyszín szempontjából. Ilyenkor azért próbálunk olyan közösségi helyeket találni, a művelődési házak azért rendre fogadnak minket a nyári időszakban is, és hát Miskolcon a polgármesteri hivatal házasságkötő terme, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, és ezért köszönjük is ezt, hogy ilyen hálásak vagyunk, hogy köszönjük, hogy fogadnak minket mindig, és a Színva Parkban is leszünk júliusban 2 alkalommal, július elején és július végén, az is egy olyan helyszín, ami a belvárosban könnyen megközelíthető, klimatizált, úgyhogy ide próbáljuk hívni azokat a véradókat, akik a nyári időszakban is úgy gondolják, hogy segítenek.
0: Mert a szükség az ugyanolyan, mint télen, ugye?
1: Igen, hát ugyanolyan a szükség, mert a műtétek nem maradnak el, a balesetek száma is sajnos ugyanannyi, úgyhogy a vére mindig szükség van ebben a nyári időszakban is, úgyhogy azért is nagyon fontos, hogy ilyenkor is szakítsanak időt az emberek arra, hogy jöjjenek el vért adni, és hogy önzetlenül segítsenek, mert hát a vér semmi mással nem pótolható, és hát ebben a nyári időszakban is különösen fontos, hogy minél több véradót tudjunk elhívni véradásra.
0: Fiatalokkal is dolgoztok, és rendszeresen akár toboroztok is, ugye? Önkénteseket, mesélj erről.
1: Igen, hát nagyon fontos számunkra, hogy minél több fiatalt megszólítsunk, és behívjuk őket ide hozzánk a Vöröskeresztbe. Ez elsősorban egyébként úgy szokott történni, hogy az 50 órás közösségi szolgálatukat nagyon szívesen töltik nálunk, és jó esetben, és szerencsére elég sokan itt is maradnak még az 50 órán túl is. Ez a nyári időszak ebben is egy kicsit döcögősebb, mert hát ők is vagy már vállalnak olyan nyári munkát, ami miatt kevesebbet tudnak jönni, ugye ők is nyaralnak, lesz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat az idén is, úgyhogy oda is nagyon sok fiatalunk megy, innen Miskolcról is, úgyhogy ez hál' Istennek, hogy ők oda is mennek nagyon szívesen, de ilyenkor is azért szeretjük, hogyha jönnek, és vannak olyan programok, amikhez tudnak kapcsolódni.
0: Ez nagyon érdekes. Beszéljünk még erről a balatoni szolgálatról. Kiket vártatok, és milyen feladatok lesznek ott?
1: Az Országos Igazgatóság évről évre hirdeti ezt a programot az ifjúsági önkénteseknek. Ez a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, és a Balaton különböző strandjai nyújtanak ők elsősegélyt az ott nyaralóknak és strandolóknak. Amíg a szakemberek, a mentők meg nem érkeznek, ők biztosítják azt, hogy ott minden rendben menjen, de itt gondolok egy kisebb apró sérülésre, vagy a napi és okozta sérülésekre, hőgutára, napszúrásra, tehát abban is ott segítenek, és turnusok vannak egész nyáron, és oda lehetett nekik jelentkezni, és Miskolcról sok fiatal megy.
0: Mekkora egy turnus egy napig szól?
1: Egy hétre szól a turnus, de van, aki több hétre is jelentkezett, úgyhogy nagyon szeretik egyébként a fiatalok ezt a programot a nyáron, úgyhogy szívesen mennek, és egyre többen jelentkeznek innen tőlünk is Miskolcról.
0: Mi az előfeltétel, gondolom, el kell végezni ezt a tanfolyamot mindenképp?
1: Elsősegélynyújtó tanfolyamot kell végezni, és ott is kapnak képzést, úgyhogy igazából ennyi az előfeltétele.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetek. Az előző részben szó volt a fiatalok balatoni szolgálatáról is. Nem csak a Balatonon van szükség a fiatalokra, toboroztok rendszeresen, tehát hány fiatal van körülöttetek körülbelül?
1: Sok fiatal van körülöttünk, ugye, ahogy az előbb említettem, a zene előtt, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot ugye nagyon sok iskolából itt töltik le nálunk, ez főleg a tavaszi és az őszi időszakra jellemzőbb, a télire, mikor ugye az adománygyűjtéseink vannak, de ugye sokan itt maradnak azután is, és hát szükség is van rájuk, mert a nyáron is vannak olyan programjaink, ami nem adománygyűjtés, hanem egyéb vöröskeresztes program, amihez ők is szívesen csatlakoznak. Most az idén nyáron több táborba hívtak minket, olyan táborokba, ahol gyerekek kíváncsiak arra, hogy a Vöröskeresztnek mik az alaptevékenységei, és több táborba megyünk, ahol bemutatjuk, és ehhez csatlakoznak a fiataljaink, mert ők jönnek segíteni, és ők közvetítik ott a táborozó gyerekeknek, ők mondják el, hogy mivel is foglalkozik a Vöröskereszt.
0: Rendszeresen megjelentek eseményeken, és nem is olyan régen volt az országos első segélynyújtó verseny, erről is számoljunk be.
1: Nagyon jól sikerült a versenyünk, az idén Miskolcon a Szeleta Park látogató központban rendeztünk meg, 23 csapat jelentkezett a vármegyéből, és volt egy vendégcsapatunk, aki a kárpátaljai ukrán vendégcsapat volt, nagyon jól érezték magukat, és mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon színvonalas, színes program volt, az időjárás egy kicsit lehetett volna kedvezőbb, de egyébként ez is egy kihívás volt a fiataloknak, hogy a napsütésből az esőbe átmenő időbe hogy oldják meg, de nagyon szuperül teljesítettek, és egy igazán színes, nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött.
0: Ügyesek voltak a fiatalok?
1: Igen, nagyon ügyesek, és nagyon felkészültek. Nyilván van még, akinek van mit javítani. Volt olyan csapat, aki most jött el először, de ők is nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy legyen bátor és jelentkezzen, mert hát az első verseny lehet, hogy nem helyezéssel zárul, de tapasztalatszerzésnek mindenképpen jó.
0: Ha valaki az első segélynyújtás titkait meg akarja tanulni, vagy fel akarja eleveníteni, kereshetiteket bátran, ugye?
1: Igen, itt a Miskolci irodánkban megtalál minket, és itt vannak azok az ifjúsági önkénteseink, akik képzett imitátorok is, és első segélynyújtásban is már tapasztalatot szereztek, és itt a fiatalok azért heti rendszerességgel találkoznak, és workshopokat tartanak, és így egymástól tanulva is sajátítják el azokat az első segélynyújtó alapismereteket és ismereteket, amiket utána nagyon jól tudnak hasznosítani. Egész évben zajlik egyébként, főleg iskolaidőben nyilván, ez a hősképző programunk, amivel óvodákba, általános iskolákba, középiskolákba, gimnáziumokba nagyon sok helyre járunk a megyeszerte, ahol ugyancsak az első segélynyújtás fontosságáról, az első segélynyújtás bemutatása történik, úgyhogy volt már olyan ifjúsági önkéntesünk, akivel ott találkoztunk, ott volt diák, és annyira megtetszett neki, amit csináltunk, hogy ő délután már jött ide és jelentkezett, hogy ő is szeretne a csapatunk része lenni. Úgyhogy nagyon szeretnek a gyerekek egyébként, a fiatalok ide járni, és hát hál' Istennek, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy az első segélynyújtás az mennyire fontos, és szeretnék megtanulni.
0: Nagyon hasznos tudás, és gyakran hallottok olyanról, hogy használták ezt a képességet?
1: Nem gyakran hallunk, nem gyakran, de előfordul, hogy hallunk, de egyébként azt gondolom, hogy nem is azért jönnek. Tehát, hogy mindig csak szívnak magukba új információkat, és szeretik ezt továbbadni. Tehát én azt látom rajtuk, hogy ha megyünk így iskolánkba, akkor ők ezt nagyon szeretik elmondani a kortársaiknak, és az is a tapasztalat, hogy sokkal jobb ez így, hogy a kortársaiknak beszélnek erről, mint egy felnőtt kiáll oda, és mint egy tanár kezdi el ott magyarázni, hogy mit hogy kell csinálni, vagy az ambún gyakorolni, újraéleszteni, sokkal szívesebb behallgatják a fiatalok a kortársaiktól, és ők meg nagyon színesen és ügyesen adják ezt elő, vagy adják át ezt a tudást ott a fiataloknak.
0: Csak érintőlegesen beszéltünk róla, hogy adományokat is gyűjtötök, és eljuttattok rászorulóknak. Ez is nagyon fontos lába a tevékenységeteknek.
1: Igen, a legutolsó gyűjtésünk az a május elején volt, élelmiszerbankkal közös gyűjtésünk, aminek az adomány nagy részét már, a legnagyobb részét már ki is osztottuk. Itt ugye 5 áruházba gyűjtöttünk a városba, és Tiszaújvárosba is volt gyűjtés, úgyhogy elég sok településre tudtunk juttatni, és itt Miskolcon is hát közel 200 családot tudtunk segíteni abból az adományból, úgyhogy ez is igazából már nem is nagyon szorítkozik a téli időszakra vagy az ünnepekre, hanem már most így ezt a májusi gyűjtés után ezt ki tudtuk osztani, úgyhogy ez is nagyon fontos, és nagyon sok kérelem érkezik be hozzánk azért nap mint nap az egész megyéből, hogy hol van szükség segítségre, természetesen ahogy tudunk, segítünk, és ebben is csatlakoznak hozzánk a fiatalok egyébként, tehát az adománygyűjtésben ők nagyon sokszor és rendszeresen részt vesznek, és itt az adományok pakolásába, csomagolásába, oda is, ide is szívesen jönnek segíteni, úgyhogy ez is az ő kis programjukat színesíti.
0: Mire van szükség, gondolom, ha valaki tud, akár most is segített, nem csak a kampányok során?
1: Persze, természetesen, hát általában azért tartós élelmiszer, amire a legnagyobb szükség van, gondolok itt tészta, cukor, liszt, konzervek, száraz bab, lencse, olaj, bébi étel, tehát mindenféle, a tisztító és tisztálkodószert is nagyon keresik, van sok olyan idős rászoruló, aki a kórházba készül, és azzal hív fel minket, hogy segítségre van szükség, vagy egy kis tisztálkodószert tudjon magával vinni a kórházba, akkor ebben is megpróbálunk természetesen, ha rendelkezésünkre áll olyan adomány, úgyhogy általában ez a tartós élelmiszer, a tisztító és tisztálkodószer, ami fontos, hogy érkezzen hozzánk, mert azt tudjuk tovább adományozni, és arra van a legnagyobb szükség.

0: Térjünk még vissza egy kicsit a véradás szervezéshez. Várjátok, gondolom, helyszínek jelentkezését, akik nyáron megszerveznék. Ilyenkor említettük, hogy sokkal nehézkesebb, tehát ilyenkor még jobban örültek, ha valaki jelentkezik, hogy én pedig összehozok egy véradást.
1: Igen, hát folyamatosan várjuk, és hál' Istennek azért érkezik is hébe-hóba, mert hát azért eléggé lefedjük itt Miskolcot és a környező településeket, de még mindig vannak olyan munkahelyek, cégek, akik ugye fontosnak tartják ezt, és akkor csatlakoznak, és helyszínként csatlakoznak a véradásainkhoz, és természetesen várjuk. Ami nagyon fontos, hogy ugye itt a szervezés egy hónappal előre történik, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat, mint a partner szervezetünk, nekik le kell adnunk egy előzetes tervet, tehát így egyik napról a másikra nem nagyon tudok, mert tehát volt már olyan megkeresés, hogy holnapra kellene, de hát sajnos ez azért egy kicsit máshogy működik, úgyhogy mindenképp tájékozódjanak előtte, de természetesen minden új helyszínnek nagyon örülünk, és kimegyünk, és megnézzük, és megbeszéljük. Kérjük akkor mindig a helyszíneket, hogy mérjenek fel előzetesen egy igényt, hogy hány dolgozó, vagy hány olyan ember van, aki valóban szeretne részt venni a véradáson, és hát tényleg nagyon várjuk azokat a helyszíneket, munkahelyeket, akik tudnak ehhez a dologhoz csatlakozni.
0: Mi kell hozzá, egy klímaberendezés nem árt ilyen melegben, ugye?
1: Hát igen, az elég szerencsés, hogyha van klíma. Hát egy nagyobb 30-40 négyzetméteres helység, hogyha van még egy kisebb hely, annak azért örülünk, mert a kivizsgáló szakember akkor külön helységbe tud lenni, de ha nincs, akkor egy paravánnal szoktuk őt leválasztani. Igazából tárgyi feltétel 5-6 darab asztal, 20 darab szék, legyen klíma, ilyenkor az nem árt, legyen természetesen áram, egy vizes blokk, igazából olyan sok minden nem, de mindig előzetesen mi felmérjük, egyébként kimegyünk a kollégákkal, és akkor megnézzük, hogy megfelele azoknak a szabályoknak, előírásoknak a helyszín, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy véradást.
0: Hogyan készüljünk a véradásra, és egyáltalán kik adhatnak vért?
1: Véradó lehet, aki már elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Ilyenkor a nyári időszakban nagyon fontos az a fajta felkészülés, ami egyébként minden véradáskor fontos, de most különösen nagyon-nagyon fontos, hogy fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot, akár már a véradás előtti napokban, mikor tudja, hogy hova megy, vagy mikor megy vért adni, akkor már az előző napokban azért töltse fel a víz tartályait, a vízkészletét, mert hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok folyadékot fogyasszon előtte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig étkezzen véradás előtt, mivel ez nem egy vérvétel, hanem egy véradás. Itt 4,5 deci vért vesznek le a vérellátós kollégák, úgyhogy nagyon fontos az étkezés, és mondom, a bőséges folyadékfogyasztás, ami a legfontosabb. Itt azért nagyon szerencsés, hogyha valaki tájékozódik előtte, hogy a hozzá legközelebb eső helyszínre menjen el, mert ebben a nagy melegben azért az is nagyon jó, hogyha nem órákat, vagy nem tudom, sokat kell mennie, utaznia, vagy gyalogosan eljutnia egy véradó helyszínre. Erről egyébként tájékozódhat a Vöröskereszt honlapján, az OVS honlapján. A véradás kötőjel Borsodabocs-Zemplén megye Facebook oldalunkon is meghirdetjük mindig a közelgő eseményeinket, itt is meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi véradás, és van a véradás applikációnk, amit hogyha letölt, ez bármilyen telefonra le tudja tölteni, akkor ott is meg tudja nézni, hogy hozzá melyik az a helyszín, ami legközelebb van.
0: A sokszoros véradókat díjazzátok is.
1: Igen, ez majd novemberben lesz esedékes. Olyankor kitüntetjük a 25 szoros véradók a idézőjelben mondom, hogy legalacsonyabb, tehát ők is már nagyon sokszorosak, és november vége, december eleje, amikor megtartjuk ezt az ünnepséget megyeszerte, sok városban szoktunk ünnepséget tartani, Ózdon, Kazinc, Barcikán, Mezőkövesden, itt Miskolcon, Sátoralja Újhelybe. Úgyhogy igen, tehát lassan, azért mi szeptember-októberben már elkezdünk erre az ünnepségre készülődni, úgyhogy még buzdítok mindenkit arra, hogy aki még pont ezelőtt, a forduló előtt áll, akkor még nyugodtan akkor jelentkezzen a véradásainkra.
0: Mondjuk el, hogy egy évben hányszor adhatunk vért?
1: A férfiak évente 5-ször, a hölgyek pedig évente 4 alkalommal tudnak vért adni.
0: Említetted, hogy mentek táborokba is bemutatni a tevékenységet. Ebben van még szabad kapacitás? Tehát, ha most hallgatja mondjuk egy táborszervező, és úgy gondolja, hogy de jó lenne megmutatni a fiataloknak, hogy mi mindennel foglalkoztok, akkor még tudtok szabad időpontokat, vagy akár a táborhoz alkalmazkodni?
1: Még van szabad kapacitásunk, főleg inkább augusztusra. A júliusunk az már kezd betelni. Augusztusra van még szabad kapacitásunk, és itt is az a fontos, hogy ugye legyen olyan ifjúsági önkéntes, aki pont ráér és tud velünk jönni és csatlakozik hozzánk, mert egy ilyen 3-4-5 fővel szoktunk kimenni. Ugye itt viszünk, vannak olyan játékaink, nagy óriás puzzle-ünk, vannak különböző olyan játékaink, amikkel a gyerekeket játékos formában ismertetjük meg a Vöröskereszt alaptevékenységeivel, úgyhogy ide tényleg ilyen 4-5 emberrel szoktunk kimenni, úgyhogy igen, tehát van kapacitásunk, annak függvényében, hogy van-e olyan önkéntesünk még, aki ráér, de természetesen keressenek minket nyugodtan, és meg tudjuk beszélni, hogyha még valaki szeretne minket elhívni egy táborba.
0: Végezetül még egyszer elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet azokról a témákról, amikről beszéltünk.
1: A Magyar Vöröskereszt honlapján találnak meg minket, véradással kapcsolatban az OVS honlapján, és a véradás applikáció, ami szerintem egy nagyon jó kis applikáció, ott is tudnak tájékozódni. Ott egyébként, hogyha beregisztrálnak a saját adataikkal, akkor nyomon is tudják követni, hogy mikor telik le az az 56 nap, ami után megint mehetnek vért adni, úgyhogy és a legközelebb eső helyszínt is ott meg tudják találni.
0: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést, és szép nyarat kívánok neked.
1: Én köszönöm, és viszont kívánom a kedves hallgatóknak, és neked is.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A térség gazdasági szereplőit, helyi vállalkozókat kívánt interaktívan tájékoztatni a Munkácsi Hotelbe szervezett fórumon a Békéscsabai Turisztikai Egyesület. Az esemény célja a releváns szakmai szervezetek összekapcsolása volt. A cél ezzel a vállalkozói fórummal az, hogy közös platformot biztosítsanak a térségben jelenlévő gazdasági szereplőknek, akik érdekeltek lehetnek a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett pályázat, az üzleti környezetfejlesztési program részeként megvalósuló vállalkozókosan a turizmusban projekt ismertetése, mely jelentős anyagi forrás biztosíthat az egyesületeknek. Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke elmondta. Reményeik szerint ez az esemény is a hatékony forrásfelhasználást segíti majd a jelenlévők által képviselt szervezeteknél. A pályázati forrás felhasználásának lehetőségei és feltételei mellett szó esett az egyesület fél éves eredményéről, pénzügyi mérlegéről. Továbbá a nyári csabai programokban rejlő turisztikai üzleti lehetőségekről, ahol Varga Anna, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója adott elő. Ezt követően fórumbeszélgetés formájában kötetlenül folyt tovább az eszme és tapasztalatcsere a jelenlévők között. Lezárult a Rotpol alkohol és drogakció, melynek során országszerte több mint 147 ezer járművezetőt ellenőriztek a rendőrök. Az egyhetes fokozott ellenőrzés során 482 ittas vezető vagy bódult sofőr akadt fent a rostán, közülük 220-an már a bűncselekményi határt meghaladó alkoholszinttel vezettek. Békés megyében is tartottak ellenőrzéseket, ahol 10 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból. A Békés megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a megyében az egyhetes akció alatt 13.569 járművezetőt ellenőriztek. Az intézkedések során 10 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból, közülük 7 esetben az alkoholszint már a bűncselekményi kategóriába esett. Emellett egy kerékpárossal szemben is eljárás indult. A június 19-i 24 órás maraton idején Békés megyében 1058 ellenőrzést hajtottak végre a rendőrök, és 2 ittas sofőrt értek tetten. A rendőrség már az ellenőrzés sorozat indulásakor jelezte, hogy fokozott jelenlétre kell számítani az utakon. A Rotpol akció célja nem csupán a szabályszegők kiszűrése volt, hanem az is, hogy visszatartó erőt jelentsenek azok számára, akik alkoholfogyasztás után ülnének volán mögé. Az egyhetes eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy továbbra is sokan figyelmen kívül hagyják a legalapvetőbb közlekedési szabályt. Idén nyáron is biztosít szünidei gyermekétkeztetés Békéscsaba önkormányzata június 29-e és augusztus 27-e között. A hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri meleg étkezést adnak. A szünidei étkeztetés részben kötelező önkormányzati feladat. Békéscsabán jelenleg közel 200 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közülük csaknem 100 gyermek minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 5 helyszínen 12 órától 13 óráig lehet elvinni az ebédet azoknak, akik jogosultak és igényelték az ebédet. Az önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt támogatást is nyújt azoknak a családoknak, akik rendkívüli családtámogatási kedvezményben részesülnek. Erre 4,5 millió forintot különítettek el a költségvetésben. Németh Lajosné, az egyes számú iskolacentrum központi konyha élelmezés vezetője elmondta, több átvételi pont lesz, ahol átvehetik a szülők az ebédet. A Lencsési úti általános iskolában, a Nemestiha mérközépiskolánál, a Bajza konyhán és a Madács utcán

biztosítják ezeket az ételeket a rászoruló gyermekek részére. Az igények évről évre változnak. Jelenleg mintegy 600 óvodás, 350 általános iskolás és néhány középiskolás ellátását biztosítják. Idén is közlekednek a közvetlen éjszakai járatok, melyek átszállás nélkül viszik az utasokat a horvát tengerpartra. A lehetőség a Békés megyeiek számára is vonzó lehet, hiszen a tengerhez tartó vonatok Budapestről a keleti pályaudvarról indulnak, amely Békéscsabáról rendszeres vasúti összeköttetéssel könnyen megközelíthető. Az Adria Intercity közvetlen járatként közlekedik Budapest keleti pályaudvar és Split között. A vonat július 3-a és október 2-a között indul Budapestről heti 2-4 alkalommal. Az első vonat Splitbe Budapestről július 3-án, Splitből Budapestre pedig július 4-én indul. Júliusban és augusztusban Budapestről minden páratlan napon indulnak vonatok, kivéve minden hónap 31. napját. Splitből minden páros napon indulnak vonatok. Szeptemberben és októberben Budapestről keddenként és péntekenként, Splitből pedig szerdán és vasárnap indulnak vonatok. Az idei évben is meghirdette az OMTK ULE a nyári focitábort a kisdiákok részére. Június 22-e és 26-a között 26 gyermek labdarúgó rúgta a labdát a gyopárosi ULE bázison. Két csoportban 7 szakember vezetésével sajátították el a fiatalok a labdarúgás alapjait. A 8-9 év közöttiek részére szervezték meg idén a nyári focitábort. Két csoportban 7 edzővel 26 fiatallal dolgoztak. Az ötnapos táborba naponta reggel 8 órakor érkeztek a gyerekek. A délelőtti edzést a közös ebéd követte, majd a délutáni foglalkozás. Kihasználva a jó időt, 3 délutánon gyopárosi fürdőzésre is lehetőség nyílt. Az egyik napon dottóvonatozás is szerepelt a fakultatív programban. Így jutottak el a gyerekek a Máltai játszótérre. A tábor fő célja a csapatépítés volt, mondta Boyer Zsolt edző. A szakember hozzátette, hogy ez a tábor méltó befejezése a 2025-2026. Évi szezonnak. Az elmúlt héten Balatonlellén vettek részt egy tornán, a közeljövőben egy debreceni meghívásnak tesznek eleget. Ősszel beindulnak a különböző korosztályos bajnokságok és meghívásos tornák. Ősszel folytatódnak a Bozsik program küzdelmei, a fesztiválok és az Interliga mérkőzések. Ami már biztos, a jövő nyáron is várják a táborba a gyerekeket a nyári szünet kezdetekor. A hétvégén rendezték meg a Szokka Magyar Kupa döntőjét, ami a hazai kispályás labdarúgás egyik legrangosabb eseménye. Az orosházi célfutball csapata Zsinórban 3. alkalommal képviselte Békésvár megyét a tornán, egyedüli csapatként a régióból. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Fokozott rendőri jelenlét és új kamerák jöhetnek a Petőfi térre, adta hírül a Dehír. Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma Hajdúbiharban az elmúlt években, míg 2010-ben több mint 30 ezer esetet regisztráltak, addig tavaly 6020 bűncselekmény történt a vármegyében. Az idei év első 5 hónapjának adatai pedig további mintegy 7%-os csökkenést mutatnak a tavalyi év azonos időszakához képest. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozati eredményessége országos szinten is kiemelkedő. Illés Zoltán ugyanakkor a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában arról beszélt, hogy továbbra is fontos feladat az emberek bizalmának megőrzése. A rendőrfőkapitány hangsúlyozta, a lakosság által problémásnak érzékelt területeken a rendőrségnek határozottan jelen kell lennie. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás rendőri jelenlétet biztosítanak. A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy bár a vármegyei rendőrség országos összevetésében is az egyik legjobban feltöltött állománnyal rendelkeznek, az üres helyek betöltése továbbra is kiemelt feladat. Kiemelte, hogy fontos lehetőséget jelent a korábban leszerelt rendőrök visszatérésének lehetősége, amelyet a kormány döntése tett lehetővé. Kivitelezőt keresnek a Józsai Klastrompart tanösvényre, olvasható a Civis híren. A Józsai Klastrompart tanösvény létesítésére írt ki közbeszerzési eljárást, a debreceni önkormányzat olvasható a közbeszerzési értesítő legújabb, január 23-i számában. A leírás szerint a tervezési terület Debrecen Józsa település részen a Tócó mentén a Klastrompart sor és a Bocskai István út közötti zöld felületi sávban helyezkedik el. Helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint a Tócóvölgy HUN 20-122 Natura 2000 terület rész. A beruházás ennek megfelelően természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött. A fejlesztése szükséges hatósági engedélyt a kijelölt elsőfokú hatóság megadta. A tanösvény lineáris kialakítású két irányból is megközelíthető, összesen 7 állomásból áll, minden ponton egy-egy információs tábla, melyek lényegre törő levegőminőség védelemmel kapcsolatos tudnivalókkal szolgálnak. Az ajánlattétel vagy részvételi határidő július 7-e. Elkezdődött a Faragtár utcai vasúti felüljáró lépcsőinek felújítása, tudta meg a dehír.hu. A Médiacentrum Debrecen megkeresésére a Magyar Közút közölte, a déli oldalon található felső lépcsőkarok fokai a sókorrózió és az időjárási hatások miatt balesetveszélyessé váltak, ezért azokat lezárták. A javítás előkészítése során kiderült, hogy a korábban tervezettnél nagyobb beavatkozásra van szükség, összesen 82 lépcsőfokot kell kicserélni. Az előre gyártott elemek elkészítése miatt a munkálatok várhatóan július végéig tartanak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felüljáró teljes felújításának tervei már elkészültek, a kivitelezés központi költségvetési forrás biztosítása esetén indulhat el. 34 modern kezelőszékkel bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ onkológiai klinikájának eszközparkja. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a betegek a lehető legkényelmesebb és legbiztonságosabb körülmények között kapják meg a terápiát, adta hírül az egyetem. Az onkológiai klinikára a napokban érkezett meg az utolsó abból a 34 új korszerű kezelőszékből, amelyet az intézmény vásárolt. A fejlesztés jelentősen hozzájárul a daganatos betegek komfortosabb és magasabb színvonalú ellátásához. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ onkológiai klinikáján évente mintegy 13 ezer kúraszerű onkológiai kezelést végeznek. Az új kezelőszékek a betegek mindennapjait tehetik könnyebbé és komfortosabbá. A 34 szék beszerzése több mint 50 millió forintba került. A regionális centrumként működő onkológiai klinika több mint 2 millió lakos ellátásában vesz részt, és kiemelt szerepet tölt be a többi között az agy, a here, a vese és a májdaganatok kezelésében. Útjukra indultak az egyeki Szent János Katolikus Bölcsöde, óvoda, általános iskola és alafokú művészeti iskola 8. osztályos diákjai június 20-án a Szent József plébánián. A végzős tanulók a hagyományokhoz híven a templom megszentelt falai között köszöntek el tanáraiktól, szüleik és hozzátartozóik körében. Gyetkó László atya szentbeszédében lélekemelő útra való gondolatokkal és Isten áldásával indította el a diákokat középiskolai útjukra.
Milucki Attila, egyek nagyközség polgármestere, köszöntő beszédében kiemelte, hogy bízik abban, hogy a diákok a tanulmányaik elvégzése után minél többen egyeken találják meg jövőjüket. Vidám és tartalmas programokkal, igazi élmény cunamival zárták a nevelési évet és nyitották meg a szünidőt a Debreceni Egyetem óvodájában. Az intézmény mind a 8 csoportja, azaz az összes apróság fejest ugrott azokba a sokszínű kalandokba, amelyek észrevétlenül játékos formában támogatták a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket, olvasható az Unideben. A gyermekhét nyitányaként június elején az óvoda összes növendéke izgalmas erdei szekerezésre indult a nagy erdőfái közé. A kicsik biztonságos környezetben, vidám hangulatban élvezhették a természet közelségét pedagógusai kíséretében. A közös zögykölődés és kirándulás nem csak a mozgásfejlődést és a környezettudatos szemléletet formálta kiválóan, hanem még jobban összekovácsolta a csoportokat. A felejthetetlen, mosolygós pillanatokat hozó események megvalósulását egy pályázat tette lehetővé. A támogatásból életre hívott színes programok hűen tükrözik az intézmény elkötelezett törekvését az élményközpontú, kreatív és sokoldalú óvodai nevelés megvalósítására. A végtelenbe tekinthetünk, és botanikai titkokat ismerhetünk meg a Debreceni Élményközponttal, olvasható a Híren. Júliusban és augusztusban is 3-3 csillagászati estet hirdetett az Agóra. A programon szakember segítségével több távcsövön keresztül fedezhetik fel az érdeklődők az éjszakai égbolt különlegességeit, köztük számos galaxist, csillagködöt és kettős csillagot. Emellett szombattól augusztus végéig minden szombaton 10 óra 30 perctől a Botanikus Kert titkai címmel 45 perces vezetett sétát tart az élményközpont, amely során a többi között kiderül, miköze a jegenye árnak az olaszországi Lombardiához, hogy néznek ki a mocsárciprus légző gyökerei, és miért lehet veszélyes papír eperfára mászni. A nyári szünetben az interaktív játékok kipróbálása, a kísérleti bemutatók és a planetáriumi vetítések mellett minden nyitvatartási nap 16 és 18 óra között megtekinthető az Agóra új attrakciója, a Fénysziget. Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás, adta hírul a Dehír. Amennyiben nagyobb vihar várható, az alkalmazás üzenetet küld, hogy az értékeinket biztonságba tudjuk helyezni. Pap László emlékeztetett, hogy a tavalyi nagy viharok után azt ígérte, elkezdenek dolgozni egy debreceni viharjelző rendszeren, amely push üzenetekben figyelmeztetheti a debrecenieket a veszélyhelyzetről. A polgármester bejelentette, hogy az alkalmazás elkészült, jelenleg a tesztelése folyik az Android és iOS rendszerekben egyaránt. Amint ez lezajlik és meglesznek az engedélyek, publikálják az alkalmazást. Az élvonal meglepetés csapatától érkezik bal szélső a Deachoz, tudatta a klub. Szepesi Zsombor személyében NB1-es tapasztalata rendelkező bal szélsővel bővült a Deac kézilabda csapatának kerete. A 22 esztendős játékos Mezőkövesden kezdte a karrierjét, 2020-ban pedig Szegedre igazolt, aztán a 2023-2024-es idényben az FTC-ben szerepelt kölcsönben, majd 2024-ben visszatért a Csongrádi megyeszékhelyre. Szepesi az előző szezonban az élvonalban edződő NECA gárdájában bizonyíthatott. A legutóbbi idényben az első osztály egyik üde színfoltja a NECA volt, hiszen a fiatalokra építő egyesület az előkelő 6. pozícióban zárt. Szepesi Zsombor korosztályának egyik legtehetségesebb bal szélsője, ezt támasztja alá, hogy az utánpótlás válogatottak színeiben több nagy tornára eljutott, tavaly a junior világbajnokságon is számítottak rá a 14. pozícióban végzett nemzeti együttesünkben. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Idén is megrendezik a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye egyházmegyei ifjúsági táborát, amelyet ebben az évben egy új különleges helyszínen tartanak. A Menők ezúttal is mély lelki tartalommal, tartalmas előadásokkal, közösségépítő programokkal és sok-sok örömmel várja a fiatalokat. A táborozók a hét során nem csak hallgatói, hanem aktív résztvevői is lehetnek a lelki elmélyülésnek. A Menők tábort ebben az évben a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye által vásárolt tiszafüredi táborban tartják meg, július 19 és 26-a között. A tábor témája Isten szegénykéje. Erről mesélt Kálmán József, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye ifjúsági referense.
1: Annak örülök, hogy berobbant a nyár, és jön a Menők tábor, viszont éppen Püspök atya mondta egy alkalommal, hogy az ifjúsági dolgok azok mindig napirenden vannak, az mindig kérdés. Teljesen mindegy, hogy január, vagy március, vagy nyár, és azért ez jó látni, hogy tényleg egész évben vannak programjaink. A leghosszabb és a legfontosabb programunk az valóban ez a tábor, ami évek óta már nagyon aktívan működik az egyházmegyében, és jó leső érzéssel tölt el, hogy amikor ifjúsági konferenciák vannak, vagy beszélgetések, és más egyházmegyékből is összegyűlnek munkatársak, atyák, akkor erre azért mindig olyan őszintén rácsodálkoznak, hogy de jó, hogy itt van egy ilyen tábor nálunk, ami működik, ami aktív, és ahova tényleg megszólíthatóak a fiatalok. Tehát ez egy nagyon erős programunk, és egy nagyon fontos programunk. Nem véletlen, hogy tulajdonképpen az éves programokat, az egyéb ifjúsági programokat is ehhez kötjük. Ezért van például januárban félúton találkozó, tehát hogy pont két tábor között vagyunk, ezért van olyan találkozó, ami kicsit lelkibb, olyan, ami egy picit munkával van megtöltve, vagy szolgálattal, de a legfontosabb az mégiscsak a Menők tábor.
2: Tehát ez egy referencia pont, akkor mondhatjuk ezt az éves programnál a fiataloknak.
1: Így van. Ami szintén nagy örömmel tölt el, ahogy említetted, valóban jó hírverést csinálni, de hogy általában a fiatalok ezt egymás között híresztelik. Természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson plébániákhoz, plébánosokhoz, iskolákhoz, intézményvezetőkhöz, de az a tapasztalat, hogy a fiatalok egymást hívják meg, és egymásnak adják tovább. És talán ezért olyan nagyszerű ez a program. Lehet, hogy nem 100-200 fővel számolunk és dolgozunk, de akik ott vannak, ők valóban önként jönnek, és ők valóban szeretnének ezen részt venni. Azt gondolom, hogy amikor egy fiatal táborba megy, két dolgot mindig megkérdeznek a szülők. Nem az, hogy ki vezeti a tábort, mi a téma, hogyan néz ki egy napirend, nem. Hanem kisfiam vagy kislányom, hol aludtál, milyen volt a hely, és hogy mit ettél, milyen volt az étel. És mindig próbáltunk úgy táborhelyet keresni, hogy az utóbbi időkben, hogy valóban a táborhely az igényes legyen, jó legyen, szép legyen, és hogy ez is egy élményt adjon. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egyházmegye és Püspök atya úgy döntött, hogy megérett az egyházmegye arra, hogy saját tábora is legyen. Biztos vagyok benne, hogy korábban is gondolkodtak már ezen, is tervbe volt víve, de most a tervből megvalósulás lett, és sikerült Tiszafüreden egy nagyon szép táborhelyet megvenni, ami azt gondolom, hogy minőségben is egy óriási váltás lesz. Illetve már maga az a tudat, hogy saját helyre megyünk, tehát oda megyünk, ami a miénk. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos lehet. Várjuk ezt a tábort, várjuk, hogy belakjuk az új helyünket, és bízom benne, hogy az előzőekhez hasonlóan legalább olyan jó, vagy még jobb lesz már maga a hely. A tábornak a felépítése az adott. Mindig van természetesen újítás. Amiatt azért nem izgul az ember, mert hogy ezt tudjuk, hogy mikor érkezünk, mikor indulunk tovább. Egy olyan jól bevált rendszere van már, hogy 5 napot a táborhelyen vagyunk, utána átutazunk levelekre, aztán gyalogos zarándoklat, és végül Mária Pócson a búcsón veszünk részt. De maga a táborhely az mindig kérdés, és az mindig ilyen egészséges kíváncsisággal tölt el bennünket is, és a fiatalokat is, hogy na, milyen lesz a hely, hova megyünk. És ez most nagyon nagy öröm, hogy tudjuk, hogy jó helyre megyünk, tudjuk, hogy szép helyre megyünk, és bízom benne, hogy ez az alaphangulatot és az alapélményt megadja a fiataloknak.
0: A teljes beszélgetést meghallgathatja a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc.
3: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! 14. Leó pápa Szent Péter és Szent Pál apostol tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya az úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szent Lélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását. Őrizzük a közösséget, és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Közölte hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófavédelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. A vízkorlátozások betartását és a vízfogyasztás csökkentését kérte mindenkitől, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Elmondta, a Védelmi Igazgatási Hivataltól egyre több jelzés érkezik a vízfelhasználás korlátozásának szükségességéről. Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a kérések ellenére is nőtt a fogyasztás. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy ne töltsenek fel medencéket, és ne öntözzenek, mert a rendszer túlterhelődése komoly ellátási problémákat okozhat. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjain a fővárosi vízművek. A vízvételi pontokat az Ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és egy poharat ábrázoló tábla jelzi. A társaság azt kéri, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. 5 millió euró segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légi hidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. 5 ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában egy ifjúsági központ közelében, írja a hiradó.hu. A rendőrség hétfői közlése szerint 2 embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított, a lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka ismeretlen. Hazánk időjárásáról. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lehet az égen. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóra szállt, és tanítványai követték őt. Egyszer csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: Mit féltek, kicsiny hitűek? Azután fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 23-tól a 27. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Tommaso Albinoni C-dur oboa versenyének első tétele hangzott el. Előadta Lencsés Lajos és a budapesti vonósok. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi urangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az urangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi urangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt, és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az urangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól. Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
2: In questo senso, l'amore è anche perdita.
1: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az urangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szentatya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
1: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Német László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
2: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
1: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
2: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
1: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
2: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
1: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
2: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistoro.
1: A Szent Atya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége, az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! 14. Leó pápa Szent Péter és Szent Pál apostol tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya az Úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szentlélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását. Őrizzük a közösséget, és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Közölte hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. A vízkorlátozások betartását és a vízfogyasztás csökkentését kérte mindenkitől Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Elmondta, a Védelmi Igazgatási Hivataltól egyre több jelzés érkezik a vízfelhasználás korlátozásának szükségességéről. Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a kérések ellenére is nőtt a fogyasztás. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy ne töltsenek fel medencéket, és ne öntözzenek, mert a rendszer túlterhelődése komoly ellátási problémákat okozhat. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjain a fővárosi vízművek. A vízvételi pontokat az Ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és egy poharat ábrázoló tábla jelzi. A társaság azt kéri, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. 5 millió euró segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légihidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. 5 ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában egy ifjúsági központ közelében, írja a hiradó.hu. A rendőrség hétfői közlése szerint 2 embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított, a lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka ismeretlen. Hazánk időjárásáról. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lehet az égen. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Doppler Ferenc szerzeményét Berényibe a Dracsai Ákos és Révész László szólaltatta meg. 6 óra 15 perc. Románó Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

személyes imában az egyén áll Isten előtt. Isten teremtette őt, s a kegyelem szent jogosultságára hívta meg. Isten az igazi te minden ember számára, s éppen benne válik az ember igazi önmagává. Ez fejeződik ki a személyes imádságban, amely minden egyes embernek Istennel folytatott párbeszéde. Biztos, hogy az imádkozó ember másokat is belevon ebbe a párbeszédbe, hozzátartozókat, barátokat, szorongatásban lévőket. És minél inkább elveszti az ember önmagát, annál inkább kitágul a gondoskodása és imádsága, de végső soron egyedül van Istennel. Itt is elmondhatjuk az ősi szavakat, melyek az egyiptomi sivatag remetéitől származnak, s amelyeket Szent Ágoston formált újjá, Newman kardinális fedezett fel ismét. Isten és a lelkem. Más semmi. A személyes imádság szent és bensőséges magányban hangzik fel, amely Istent és az embert, minden egyes embert egyenként körülvesz. Az ember nem a többi emberrel együtt, tucatjával áll Isten elé, hanem mindenki úgy lép egyenként Isten elé, mintha ő az egyetlen lenne. Ennek a viszonynak legszebb kifejezését a Jelenések könyve adja. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ, s a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. A személyes imádságot bizonyos törvények foglalják keretbe. Mindezek a feltételek kiolvashatók a kinyilatkoztatás tanításából a Szentírás alapján, ahogyan az a Szentírásban rögzítve van. A megismerhetők azokból a gyakori szabályokból, melyeket a keresztény tapasztalat évszázadok folyamán kikristályosított, megfogalmazhatók az értelem s a bölcsesség normái alapján, melyek minden szellemi tevékenységre, így az imádságra is érvényesek. Ennek ellenére a személyes imádság sajátos értelemben szabad, s a szabályok, törvényszerűségek épp ezt a szabadságot vannak hivatva megőrizni. Minél igazabb a személyes imádság, annál kevésbé lehet előírni, hogy miképpen is viselkedjen az illető. Sokkal inkább alakul az imádság az ember belső lelki állapota szerint, azoktól a viszonyoktól függően, melyben él, meg a tapasztalatai alapján. Ezért van, hogy az az imádság, amely egy adott időben nagyon jó, máskor nem. Épp oly kevéssé, mint ahogyan az egyik ember imája sem mindig alkalmas a másik ember számára. Ha az imádság nem találja meg a maga szabadságát, akkor bizonytalan, egyhangú és élettelen lesz. Ezért nevelni kell a személyes imára, hogy az eredeti, őszinte és bizakodó legyen. A személyes ima is egyfajta szolgálat. Ha csak önmagára irányulna ez az imádság, akkor hamarosan fegyelmezetlenné és terméketlenné válna. A szolgálat szelleme azonban összhangban van a hívő ember lelkiségével. Összetéveszthetetlen jellemvonása ez, amely semmi mással nem helyettesíthető. S ugyanígy a nagy lelkűség és bizalom is a hívő lélek mélyéből fakadó sajátosság. A személyes imádságnak mindegy ellentéteként áll a liturgikus ima. Ha pontosak akarunk lenni, nem szabad a liturgikus ima kifejezést használni, hanem inkább a liturgikus történés a megfelelőbb. A liturgia lényege ugyanis a szent cselekményben gyökerezik. Elsősorban a szent misében, az Úr parancsát teljesítve, amelyet az utolsó vacsorán adott tanítványainak, hogy emlékezzenek rá, amikor ugyanazt cselekszik, amit ő maga tett. Ebből a cselekvésből fakadnak a liturgia imádságai. Ezt fejezik ki, ezt mélyítik el. Ugyanez érvényes a szentségekre. Lényegében ezek is Istentől eredő történések, melyek emberek közreműködésével mennek végbe, ugyancsak embereken. Az ember a kiinduló pontja az egész környező világot átfogó liturgikus történésnek, melyben a szentelmények és szent szokások áthatják az egész létet. Ezeknek a mélyén is egy cselekvés rejlik, amelyre az imádságok épülnek. Persze vannak a liturgiának olyan részei is, amelyek csak imádságból állnak, az úgynevezett kórus imádság, melyet a katedrálisokban és a szerzetes közösségekben végeznek.
A kórus ima is kapcsolatban van a cselekvéssel, olyannyira, hogy ismételten át is alakul cselekedetté. Ezért a templom terének meghatározott helyén zajlik le. Bizonyos csúcspontjain liturgikus cselekedetek kapcsolódnak hozzá, mint például az oltár megtöménezése. Mozdulatok kísérik végig, mint a keresztvetés, meghajlás, letértelés, állás, leülés, majd újra felállás, és így tovább. A személyes imádság szavakban és a szív rezdüléseiben zajlik, s csak jelképesen megy át mozdulatokba vagy cselekedetekbe. A liturgia azonban elsősorban cselekvés, és az imádság ennek a folyamatnak egy részét képezi. Ezzel az imádságos élet két fő területét meghatároztuk. Mindkettőnek megvannak a maguk sajátos gyökerei, mindkettőnek más a jellege, megvan mindkettőnek a maga jelentősége, amely semmi mással nem helyettesíthető. A személyes imádságban az ember maga egyedül áll Isten elé. A liturgia azonban a keresztény közösség imádsága. A liturgia alanya soha nem az én, hanem a mi. És pedig ez a mi, ez nem egyszerűen az egyes keresztények együttesét jelenti, nem egy összességet, hanem szerves egészet, s ez az egyház. Az egyház akkor is fennáll, ha egyesek vagy akár sokan is elhagyják, mert nem az egyes embernek a közösség utáni vágyakozása hozta létre, hanem Isten teremtő akarata, amely az emberiség egésze felé fordul. Az egyházat Krisztus alapította. Az első pünköstkor született, és mindenképpen fennáll, akár akarják az emberek és korok, akár nem. Tekintélyét az egyes emberekkel és közösségekkel szemben Krisztustól nyerte, aki küldetésének hordozójává tette az egyházat.

0: Tokos Zoltán gitározott. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főpireink röviden. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Elindult a földrengés helyszínére a baptista szeretett szolgálat humanitárius csapata. Zelenszkij azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. Kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg vasárnap Magyarországon, és új minimum hőmérsékleti rekord is született. Közölte a Hungaroment ZRT. Vasárnap a legmelegebb órákban több helyen is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Budakalászon 40,7 Celsius fokot pértek. Ezzel megdőlt az 1935-ben Szarvason feljegyzett 39,9 Celsius fokos országos napi rekord. Budapesti Jánoshegyen pedig hajnalban 26,1 Celsius fokos minimum hőmérsékletet mértek, ami szintén új rekord. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófavédelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. A rendkívüli hőségre tekintette 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjaiban a fővárosi vízművek, közölte a társaság. Az ideiglenes vízvételi pontok könnyen felismerhetők, azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és egy ivópoharat ábrázoló tábla jelzi. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy a környezetvédelme érdekében saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjanak. A fővárosban emellett 551 közkifolyó és 63 szezonálisan működő ivókút is elérhető. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán található meg. A szeretethez önátadásra és áldozatvállalásra is szükség van, erről beszélt 14. Leó pápa a vasárnapi Urangyala imádság előtt a Vatikánban, írja a Magyar Kurír. A pápa hangsúlyozta, Jézus tanítványává csak az válhat, aki teljes önmagát ajándékozza oda a szeretetben. A pápa imádságáról biztosította a venezuelai földrengések áldozatait és hozzátartozóikat, valamint köszönetet mondott a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Arra tanítanak minket, ami az életben igazán fontos, mondta Székely János. Szombathelyi megyés püspök vasárnap a Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódó zarándoknapon, a bodajki segítő Szűz Mária kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A fogyatékkal élők és hozzátartozóik számára rendezett találkozón a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte, nem a teljesítmény, a haszon vagy a siker a legfontosabb az életben, hanem a hit, a remény és a szeretet. A zarándokok és kísérőik az ország több részéről érkeztek Bodajkra, a találkozó megszervezésében a Bodajki Karitás csapat segített. Hétfő reggel elindult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területen. Közölte a segélyszervezet hétfőn az MT-vel. A szerkesztőt hallják.
2: Azt írták, a szeretett szolgálat humanitárius csapata a helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utazott el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracas-i magyarház lesz, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok vannak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretetszolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyeknek nincs saját repülőgépük, a venezuelai Valencia repülőtérre érkeznek meg, várhatóan magyar idő szerint kedden délután. Onnan a helyi magyarok segítik eljutásukat a fővárosba, Caracasba, ahol azonnal megkezdik a humanitárius segélynyújtást. Hozzátették, hogy a kiutazó munkatársak tapasztalt szakemberek, akik már számos válsághelyzetben bizonyították rátermettségüket, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. A baptista szeretetszolgálat folytatja az áldozatok megsegítésére indított adománygyűjtést. A felajánlásokat a honlapjukon található bankszámla számra várják, a közleményben feltüntetve földrengés Venezuelában. Emellett lehetőség van online adományozásra is az adomány.baptistasegély.hu oldalon.
0: €5 millió segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légihidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. A segélycsomaghoz 11 uniós tagállam és egy partnerország kutató és mentőcsapatokkal, orvosokkal és telekommunikációs eszközökkel járult hozzá. Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól a Duna magas vízhőmérséklete miatt, közölte hétfőn az erőmű. A hűtővíz kibocsátási pontjánál a Duna hőmérséklete meghaladta a 30 Celsius fokos határértéket. Az előírások szerint az erőműnek 640 megawatttal kellett volna csökkenteni a termelést, de a miniszteri engedély alapján június 29-én és 30-án csak 40 megawattos csökkentést kell végrehajtania. A döntés az ellátásbiztonság fenntartását szolgálja, írták. Takarékos vízfelhasználást kér 8 dél-zalai település lakóitól a helyi vízszolgáltató a hőség miatt. Közölte hétfőn a dél-zalai víz és csatorna mű ZRT. A szolgáltatást egy váratlan üzemzavar is nehezíti. A bázakeretjei vízműtelepen történt meghibásodás miatt csökkent a kiadható ivóvíz mennyisége. A hiba elhárításán dolgoznak, de a munka várhatóan hosszabb ideig is eltarthat. A korlátozott vízhasználatra szerdáig kérik a fogyasztókat. Az ökogazdálkodásban termesztett növények jobban ellenállnak az egyre gyakoribb aszályoknak. Erről beszélt Áder János a hétfő megjelent Kék Bolygó podcastban. A volt köztársasági elnök vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítója és ügyvezetője elmondta, az ökológiai művelésű talaj 10-15%-kal több vizet képes megtartani, miközben a terméshozam csak mérsékelten marad el a hagyományos gazdálkodásétól. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely 1199 forintért egésznapos korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jeggyel két vármegyében is lehet utazni, elérhető például a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyő, Fői, Ősfenyves, Zírc és Pannonhalma is. A miniszter szerint ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint a román-magyar alapszerződés szerint joga van beleszólni Magyarországnak a premontrei ügybe. Gáspár Sándor tudósít.
3: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke is reagált arra a szóváltásra, amelynek során a nagyváradi premontrei apát erőszakos hatósági kilakoltatása kapcsán Torockai László kérdésére Orbán Anita külügyminiszter kijelentette, nem kíván beleszólni más országok belügyeibe. Izsák Balázs a magyar-román alapszerződésre hivatkozik. A romániai magyar nemzeti közösség jogainak védelme nem kizárólag Románia belügye. Az SNT vezetője szerint amellett, ha az ügy a romániai magyar történelmi egyház tulajdonjogát, vallásszabadságát vagy kulturális örökségét érinti, akkor az több nemzetközi egyezmény szempontjából is releváns kérdés. Mint ismeretes, a botrányos kilakoltatást május végén a magyar parlamenti pártok közül a Fidesz és a Mi Hazánk elítélte. Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult. Kelemen Hunor RMDS elnök pedig így kommentálta: nem viselkedhet egyetlen önkormányzat sem úgy, mint a tolvajok ejnek idején. Hiszen a váradi önkormányzat munkásai hajnalban az áttört falon keresztül hatoltak be a premontrei rendházba, és úgy lakoltatták ki Fejes Rudolf Anzelm apátot. Izsák Balázs természetesnek tekinti, hogy Magyarország nem avatkozhat be a román bíróságok döntéshozatalába, de kérhet tájékoztatást, kezdeményezhet diplomáciai egyeztetést. Közleményében így fogalmaz: éppen ezért a jogilag pontosabb megfogalmazás ez lenne. A magyar kormány tiszteletben tartja Románia joghatóságát, ugyanakkor a romániai magyar közösség jogainak védelme, a magyar-román alapszerződés és a nemzetközi kisebbségvédelmi kötelezettségek alapján legitim tárgya a két állam közötti diplomáciai párbeszédnek. Az SNT elnöke még hozzátette, hogy ez összhangban áll a szuverenitás elvével is, és a magyar-román alapszerződés szövegével is.
0: Vlagyimir Putyin elismerte, hogy az ukrán drón támadások fennakadásokat okoztak az orosz üzemanyagellátásban, írja a Híradó. Az orosz elnök vasárnap az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott megbeszélésén arról beszélt, hogy az autósok és a vállalkozások továbbra is problémákkal szembesülnek, a benzinkutakon pedig sorok alakultak ki. Putyin szerint az orosz infrastruktúra elleni ukrán támadások következményeit a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ezért munkacsoportot hoztak létre a helyzet kezelésére. Zelenszkij azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. A háborús zajok és drónrobbanások miatt pusztulnak a delfinek a Fekete-tengerben. Nyíri Kata jelenti.
4: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök legfrissebb beszédében éles hangon követelte a nyugati szövetségesektől, hogy haladéktalanul bocsássanak Ukrajna rendelkezésére további modern légvédelmi rendszereket, kifejezetten az odesszai és a mikolaivi kikötői infrastruktúra védelmére. Az államfő rámutatott, hogy az orosz haditengerészet és a légierő szisztematikusan rombolja az ukrán gabonaexport utolsó megmaradt tengeri kapuit, ami nem csak Ukrajna gazdaságát, hanem a globális élelmiszerbiztonságot is közvetlenül fenyegeti. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a partnerek részéről érkező politikai nyilatkozatok és az elhúzódó beszerzési eljárások nem elegendőek a rakétacsapások elhárítására, a harctéren azonnali fizikai segítségre van szükség. Kijev szerint a kikötők megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország fenntarthassa gazdasági függetlenségét és folyamatosan biztosíthassa a nemzetközi humanitárius szállítások folytonosságát a Fekete-tengeren. Kutatók és tengerbiológusok döbbenetes adatokra hívták fel a figyelmet, miután az elmúlt hetekben egyre több elpusztult delfint találtak a román és az ukrán tengerpartokon. A tömeges pusztulást pedig közvetlenül a Fekete-tengeri háborús tevékenységgel hozták összefüggésbe. A Tengerkutató Intézet szakértői szerint a Fekete-tenger medencéjében zajló intenzív haditengerészeti manőverek, a katonai szonárok folyamatos használata, valamint a tengeri drónok robbanásai katasztrofális hatással vannak a tengeri emlősök tájékozódási képességére. A háborús eredetű extrém akusztikus zajok és a víz alatti lökés hullámok súlyosan károsítják a delfinek belső halló szervét, ami miatt az állatok elveszítik a fonalat, képtelenné válnak a vadászatra, és végül tömegesen sodródnak ki a partra. A biológusok figyelmeztetnek, hogy amennyiben a tengeri hadviselés intenzitása nem csökken, a Fekete-tenger egyedülálló delfin populációja visszafordíthatatlan és tartós ökológiai károkat szenvedhet el a közeljövőben.
0: Kedden Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések, közölték amerikai tisztviselők vasárnap. Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a hormuzi szoros státusza szerepel majd. írja a híradó. Öt ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában, egy ifjúsági központ közelében, írja a híradó. A rendőrség hétfői közlése szerint két embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. A lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 10. kerületben a Jászberényi úton a Fátyolka utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pályakarbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebenszki Gergő, BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! A hónap utolsó napján nyugodt a reggeli forgalom a vasútvonalakon, a vonatok jelentős többsége tartja a menetrendjét. Azonban az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, de ennél nagyobbak is előfordulhatnak. A 40 fok körüli hőség még a modern járművekben is okozhat problémákat, ezért előfordulhatnak kimaradó vonatok is. Érdemes tehát utazás előtt tájékozódni a MÁV Inform oldalain, illetve a Volán Inform Facebook oldalán. Javasoljuk, hogy csak akkor induljanak útra, ha az mindenképpen szükséges, és ezen kívül az is fontos, hogy mindenki elegendő ivóvízzel utazzon, 10 és 17 óra között éppen ezért palackozott vizet osztunk a forgalmasabb vasúti, busz és hévállomásokon. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon ezen ütemben július 18-áig pályakarbantartás miatt jelentős menetrendi módosítás érvényes, amely többek között a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, az S50-es és S50-es elővárosi vonatokat érinti. Ugyancsak pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között július 5-ig. Ezen kívül augusztus végéig pályakarbantartás miatt az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között MÁV buszokkal kell utazni. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik a közvetlen eljutást. Péper Károly, MÁV Inform, viszonthallásra!
0: Hazánk időjárásáról. Derült száraz idő várható, gyenge légmozgással. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. A szél csak viharok környezetében erősödhet meg. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Főpirenk még egyszer, röviden. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Elindult a földrengés helyszínére a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. Zelenszkij azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
8: 2026. június 30-a, kedd van. Ma a Római Egyház első szent vértanúira emlékezünk. Róma városának vértanúi, a város Krisztus után 64. júliusában történt égését követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak. Isten éltesse a mai ünneplő Pál keresztnevű hallgatóinkat. A Pál latin eredetű név, jelentése kis termetű férfi. 40 éve, hogy elhunyt Lékai László bíboros, aki 1910. március 12-én született Zalalövön, Nagykanizsán járt középiskolába, 1928-tól tanult teológiát Rómában, ahol 1934-ben szentelték pappá. Szolgálatát 1936-ban káplánként kezdte Ukkon. 44-ben már püspöki tanácsos, illetve püspöki titkár lett, 1944-45-ben Mindszenti Józseffel együtt raboskodott a Sopron-kőhidai fegyházban. 1948-tól Balatonlellei, 59-től Zalaszentiváni, 69-től 72-ig Badacsony-tomai plébános. 1972-től címzetes püspök, 1976-tól esztergomi érsek, prímás és bíboros. Lékai László 1986. június 30-án hunyt el Esztergomban. 173 éve, 1853. június 30-án volt Teleki Blanka grófnő büntetőpere, minek során 10 év várfogságra ítélte az osztrák hatóság, fő vádként azt hozták fel, hogy magyar szellemű leánynevelő intézetet hozott létre, ahol az oktatás természetesen magyar nyelven folyt. Brunswick Teréz unokahúga, Teleki Blanka grófnő 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt, a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek közt Lövei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a női egyenjogúságért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig lőveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és élelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztatta. 2 évig raboskodott saját intézetével szemben, majd a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte, elsődlegesen magyar szellemű leánynevelés vágyával. Bezártságának 6. évében amnestiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. A francia fővárosban halt meg 1862-ben, sírja a Montparnasse-i temetőben található. 114 éve e napon született Fasang Árpád, karnagy, kórusvezető, zeneszerző, zenepedagógus, szakközépiskolai igazgató. 134 éve látta meg a napvilágot Lajta László, Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató. Lajta az 1910-es évek elején Bartókkal és Kodállyal együttműködve kezdte meg népzenegyűjtői tevékenységét, és előbb a Néprajzi Múzeum, majd a Nemzeti Zenede igazgatója volt, ahol tanítványa volt többek között Ferencsik János, Tátrai Vilmos, Starker János és Kóródi András. 15 éve hunyt el Budapesten Petrovics Emil zeneszerző, operaíró, aki kétszer kapott Erkel Ferenc és Kossuth díjat is. Petrovics Emil 1930. február 9-én született Nagybecskereken. 1964-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 1979-től a Zeneművészeti Főiskolán a Zeneszerzés Tanszékvezető Egyetemi Tanára. Muzsikus és színész generációkat nevelt ki. 1986 és 90 között a Magyar Állami Operaház igazgatója, majd főzeneigazgatója volt.
7: A mai multidézőt Tóth János András készítette.
9: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Imréért imádkozunk. Ma Anya Szent Egyházunk a római egyház első szent vértanúira emlékezik. Igazán nem lehet kiszámítani, hogy hány százan voltak, sokan. De hát az is bebizonyosodik, amit a szentatyák megfogalmaztak, a kereszténység, a vértanúk vére, a kereszténység magva. Igenis, a hitvallás sok ember számára hitvallást szül. A családban is. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és múlasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

könyörögjünk. Istenünk, Te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanuk áldott vérével öntözted. Add, kérünk, hogy életünk áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A kiválasztottságát nem becsülő népét profétája által vádolja az Úr. Izrael fiai, halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott ellenetek, és minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezetett. Egyedül csak titeket vettelek figyelembe a föld összes nemzetsége közül. Éppen ezért meg is torolom rajtatok minden gonoszságotokat. Vajon járnak-e együtt ketten, ha meg nem egyeznek? Vajon nem akkor ordít-e az oroszlán az erdőben, amikor nem talál prédát? Vajon nem akkor hallatja-e hangját búvóhelyéről az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Vajon beleesik-e a madár a törbe a földön, hogyha nincsen csapda? Vajon felszedik-e a csapdát a földről, ha semmit sem fogott? Vajon, ha megszólal a harsona a városban, nem remege meg a nép? Jön-e a városra veszedelem, amelyet nem az Úr hoz rá? Bizony, semmit sem tesz az Úristen anélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán, ki ne remegne. Szól az Úristen, ki ne prófétálna. Felforgat az Úr titeket, amint felforgatta Szodomát és Gomorrát. És olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott üszők, és ti mégsem tértetek vissza hozzám, mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael, és mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai elmélkedésünket Ámosz profétának egyetlen szavából vezetjük le, aki azt írja a választott népről, kiválasztottságát nem becsülő népét profétája által vádolja az Úr. Mit jelent az, hogy kiválasztottság? Ha valaki valamit akar, valami különösen nagy művet létrehozni, megkeresi azt, hogy ki lehet munkatársa, és kiválasztja azt a munkatársat. Mert végre akarja hajtani azt a munkát, azt a művet, amit elgondolt. A mennyei atya elgondolta mindannyiunk megváltásának művét. Kiválasztotta és küldte Jézus Krisztust. Jézus Krisztus ezt a kiválasztottságot és azt a művet, amit az Atya rábízott, lépésről lépésre teljesítette. Kifejezése így hangzik, az a kenyerem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem. Aztán az ő művét az egész világ számára egészen az utolsó ítéletig akarja a mindenható Atya fenntartani, ezért Jézus munkatársakat választott. Most nem ad beszélek az apostolokról, hiszen az egészen világos, hogy az apostolok voltak Jézus első munkatársai, a püspökök pedig az apostolok utódai. De figyelmünkbe idézem, saját magamnak is figyelmébe idézem, hogy személy szerint minden egyes ember kiválasztott, hogy az isteni művét az ő sajátos életkörülményei között feladataként teljesítse. Sajátos életkörülményei között, mint anya, vagy mint apa, mint műszaki, mint értelmiségi, mint kétkezi munkás, ki mire kapott különféle ajándékokat, tehetséget, kegyelmet. Egyik esztendőben azt kérdeztem saját plébániámon a templom népétől, vajon Erdély magyarsága mire van kiválasztva Románián belül? Én azt hiszem, sok mindenben eljátszottuk ezt a kiválasztottságunkat, mert letértünk, mint magyarok, a családnak, megbecsüléséről, az egy kék irtották ki Erdély népét. Azután kiválasztottságunk volt a komoly munka és a tudományos képzés. Talán ezt valamennyire teljesítettük. Mire van kiválasztva Európa népe közül a magyarság? Ha a politikusoktól kérnek felvilágosítást, mellé fognak. Ha a politikus Jézus Krisztust idézi, akkor helyén van a dolog. Mindannyian Isten szellemiségében, Isten törvényeinek a teljesítésével végezzük sajátos feladatainkat. De nem csak a magyar nép van kiválasztva. Most már nincs olyan ország és olyan nyelvcsalád, ahol ne lennének Krisztus hívők. Az őskeresztények életét látva a környező pogányság azt mondotta, nézzétek, ezek mennyire szeretik egymást. Drága jó testvéreim, mi is kiválasztottak vagyunk, minden nemzet kiválasztott, s olyan egységet teremthetnénk ezzel a kiválasztottságunkkal Istenben és Istennel, amely a földkerekség békéjét hozná meg és művelné. Ebbe azonban mindig bele fog rondítani a bűn, mert sajnos velünk jár a kísértés életünk végéig. De legalább mi magunk személy szerint kérdezzük meg magunktól, mit adtam át testvéremnek, családomnak, embertársamnak, mit adtam át, mint értéket, amely maradandó, amelyet nem számolnak, nem összeadnak, nem fogyasztanak, hanem értéket, amelyet élnek. És ha sikerül egy-két lelki dolgot másoknak bemutatnunk, akkor szolgáljuk a legrejtettebb módon is az egész emberiséget és a mindenható Isten akaratát. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiegészsége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért add meg Irén és Imre testvéreinknek, hogy mindig tudják vállalni a kiválasztottságot, és kövessék a te akaratodat. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged,
0: hallgass meg minket. Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

Oh.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyeket szent vértanúid emlékezetére felajánlunk neked. Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkednek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szent vértanúi hitünkért vérüket ontották, a megváltó nyomába léptek, és kegyelme csodálatos erejét hirdetik, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáll a szívünkbe a Szentlélek által, azért bizalommal imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus! Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a feleketben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességtek.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Istenünk, te a szent kereszt titkát vértanúi szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Ott kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségért munkálkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen.

0: Szent misét közvetítettünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 36 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! 14. Leópápa, Szent Péter és Szent Pál apostolok tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szentatya az Úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szentlélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását, őrizzük a közösséget, és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak elegendő folyadékot, és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. Honvédségi járművek is segítik a vízellátást Szadán a hőség miatt kialakult vízhiányban, közölték a kormányzati gyors jelentésben. A vízszolgáltató további eszközöket kért, ezért kedden két jármű Szentendrére is érkezik. A DMRV ZRT tájékoztatása szerint szolgáltatási területük több pontján kritikus a helyzet. A rendszer maximális kapacitással működik, miközben továbbra is rendkívül magas a vízfogyasztás. A szolgáltató arra figyelmeztetett, ha a lakosság nem csökkenti a fogyasztást, kiterjedt vízhiány alakulhat ki. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben. Közölte hétfőn a szervezet. A szakemberek a helyi baptista egyház és a baptista világsegély felhívására utaztak ki, és kiemelten segítik az ott élő magyarokat. A tapasztalt mentőcsapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vitt magával. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely 1199 forintért egésznapos korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jeggyel két vármegyében is lehet utazni, elérhető például a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ősfenyves, Zirc és Pannonhalma is. A miniszter szerint ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Kedden Katar fővárosában Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések, közölték amerikai tisztségviselők. Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a hormúzi szoros státusza szerepel majd, írja a hiradó.hu. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es és a 12-a villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! A hónap utolsó napján nyugodt a reggeli forgalom a vasútvonalakon, a vonatok jelentős többsége tartja a menetrendjét. Azonban az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, de ennél nagyobbak is előfordulhatnak. A 40 fok körüli hőség még a modern járművekben is okozhat problémákat, ezért előfordulhatnak kimaradó vonatok is. Érdemes tehát utazás előtt tájékozódni a MÁV-Inform oldalain, illetve a Volán-Inform Facebook oldalán. Javasoljuk, hogy csak akkor induljanak útra, ha az mindenképpen szükséges, és ezen kívül az is fontos, hogy mindenki elegendő ivóvízzel utazzon, 10 és 17 óra között éppen ezért palackozott vizet osztunk a forgalmasabb vasúti, busz és hévállomásokon. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon ezen ütemben július 18-áig pályakarbantartás miatt jelentős menetrendi módosítás érvényes, amely többek között a Nyírség és a Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, az S50-es és Z50-es elővárosi vonatokat érinti. Ugyancsak pótlóbuszok közlekednek a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között július 5-ig. Ezen kívül augusztus végéig pályakarbantartás miatt az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között már buszokkal kell utazni. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok is segítik a közvetlen eljutást. Péper Károly, MÁV-Inform, viszonthallásra!
0: Lapszemle. Az alaptörvény 17. módosításának célját támogatja, de az alkalmazott eszközöket és módszereket kifogásolja az Amnesty International Magyarország. Írja a Telex, a jogvédő szervezet, MTI-hez eljuttatott közleménye alapján. Az Amnesty szerint a javaslat nem kizárólag a jogállam helyreállításához szükséges átmeneti intézkedéseket tartalmazza, hanem az egész alkotmányos rendszert érintő változtatásokat is bevezetne. A szervezet kifogásolja például a köztársasági elnök megbízatásának az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon történő megszüntetését, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását is. Az Amnesty szerint ezekről a kérdésekről szélesebb társadalmi egyeztetésre és megfelelő időre lenne szükség. Az elmaradt jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, valamint az oktatás segítő dolgozók béremelését sürgeti a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, írja a Magyar Hírlap. A két érdekképviselet nyílt levélben fordult a kormányhoz. Azt kifogásolják, hogy több pedagógus nem kapta meg a neki járó jutalmat, noha a 2024-től hatályos szabályok alapján az egyházi és magánintézményekben szerzett szakmai gyakorlat is beszámítható a jogosultsághoz szükséges szolgálati időbe. A szakszervezetek szerint sürgős döntésre van szükség, mert több száz vagy akár több ezer pedagógus is bírósághoz fordulhat. Emellett 40%-os béremelést kérnek a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő nem pedagógus végzettségű dolgozóknak, amely a szaktárcának megküldött számítások szerint évente 134,6 milliárd forintos többletforrást igényelne. Ez a központi költségvetés kiadási fő összegének mintegy 0,3%-a. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 30-a kedd van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő ma is 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Kevesen tudják, hogy Budapest főváros levéltára nem csak a főváros igazgatása során keletkezett iratokat őrzi, hanem a családi múlt, illetve a civil egyesületek, szervezetek emlékeit is gyűjti. E tevékenységről és magáról, az intézményről Tóth János András érdeklődött Györgyi Csaba civil referens főlevéltárostól.
6: A Budapest főváros levéltárnak a tevékenysége alig, hanem most a külön programokon kívül mégiscsak elsősorban a történészek, a kutatók számára lehet érdekes, viszont van egy kezdeményezés, ami valószínűleg mindannyiunk számára fontos lehet. Mit akar ez a projekt, és miért lehet ez mindenki számára érdekes?
7: Ez tulajdonképpen egy 2017-ben létrehozott komplex közgyűjteményi stratégia, amely a fővároshoz köthető magánszemélyekhez, családokhoz, civil szervezetekhez, illetve magánszemélyek birtokában lévő egyéb gazdasági iratokhoz kapcsolódó maradandó értékű levéltári iratok gyűjtését, feltárását, megőrzését hivatott széles társadalmi körben népszerűsíteni.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor pedig Gulyás Lóránt avatja be Önöket az Agrárvilág híreibe. Ha tehetik, tartsanak velünk, most Ella Fitzgerald felvétele szól.

Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. 7 óra 55 perc van, az elmúlt percekben Ella Fitzgerald és a KFL Audio Project felvételei szóltak. Hamarosan hírekkel jelentkezünk 8 órakor, addig a YouTube muzsikál.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. 14. Leó pápa, Szent Péter és Szent Pál apostolok tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya az Úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szentlélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását, őrizzük a közösséget, és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az

0: kommunikációs igazgatójára hivatkozva kedd reggel a Népszava. Megjelentek a diákhitelstopról és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn, írja az MTI. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig hosszabbította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben, közölte hétfőn a szervezet. A szakemberek a helyi Baptista Egyház és a Baptista Világsegély felhívására utaztak ki, és kiemelten segítik az ott élő magyarokat. A tapasztalt mentőcsapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vitt magával. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely 1199 forintért egésznapos korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jeggyel két vármegyében is lehet utazni, elérhető például a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőris hegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc és Pannonhalma is. A miniszter szerint ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8:04.

0: A zenés napköszöntőben Demjén Ferenc énekelt. 8 óra 8 perc van, reggeli riportunk következik. Kevesen tudják, hogy Budapest főváros levéltára nem csak a főváros igazgatása során keletkezett iratokat őrzi, hanem a családi múlt, illetve a civil egyesületek, szervezetek emlékeit is gyűjti. E tevékenységről és először is magáról az intézményről Tóth János András érdeklődött Györgyi Csaba civil referens főlevéltárostól.
1: Budapest főváros levéltára Magyarország második legnagyobb közlevéltára, amelynek illetékességi köre a főváros. Az őrizetében lévő iratanyag legnagyobb részét a főváros jelenlegi területén egykor fennállott és működött különféle városi, községi és járási közigazgatási hatóságok iratai képezik.
2: Gondolom ez azért is fontos, ugye, mert 1873 óta beszélhetünk tulajdonképpen a mai fővárosról, nyilván a levéltárban korábbi iratok is vannak.
1: Így van, a városegyesítés előtti iratok, tehát Budapest és Óbuda levéltára irattárainak iratai is megtalálhatóak nálunk.
2: Akkor itt mondhatjuk, hogy a fővárosi levéltár egy emlékezet intézmény, több száz év hivatalos iratait őrzi, ez a szakkutatókat, illetve a történészeket egy-egy téma kapcsán fontos adatokhoz juttatja, de hát jóval szélesebb az a szolgáltatási paletta, amit a levéltár nyújt.
1: Így van. A fővárosi levéltárban, amellett, hogy a kutatók megismerkedhetnek iratokkal, kiállítások is várják az érdeklődőket. Ezen kívül levéltárpedagógiai programok vannak, nyitott levéltárak programjai, vannak nyílt napok, kutatók éjszakája, múzeumok éjszakája, levéltári piknik, idegenvezetők világnapja, múzeumok majálisa, tehát nagyon színes a paletta.
2: A Budapest főváros levéltárnak a tevékenysége alig, hanem most a külön programokon kívül mégiscsak elsősorban a történészek, a kutatók számára lehet érdekes, viszont van egy kezdeményezés, ami valószínűleg mindannyiunk számára fontos lehet. Mit akar ez a projekt, és miért lehet ez mindenki számára érdekes?
1: Ez tulajdonképpen egy 2017-ben létrehozott komplex közgyűjteményi stratégia, amely a fővároshoz köthető magánszemélyekhez, családokhoz, civil szervezetekhez, illetve magánszemélyek birtokában lévő egyéb gazdasági iratokhoz kapcsolódó maradandó értékű levéltári iratok gyűjtését, feltárását, megőrzését hivatott széles társadalmi körben népszerűsíteni.
2: Milyen típusú iratokról van szó, csak hogy el tudjuk képzelni?
1: Igen, az állampolgárok általában nem tudják, hogy milyen kincsek vannak náluk, a padlásokon, a pincék mélyén, esetleg szekrényekben. A család és magániratok esetében érdemes kiemelni a levelezést, magánlevelezés is ide tartozik, naplókat, fényképeket, hivatalos iratokat, feljegyzéseket, nagyon fontosak az emlékiratok és visszaemlékezések, részleges vagy teljes irathagyatékok. Emellett ugye civil iratokat is gyűjtünk. Civil szervezetek esetében itt egyesületekről, alapítványokról, társulásokról, körökről vagy klubokról van szó, még létező vagy már megszűnt civil szervezetekről. Itt ugye alapiratok, elnökségi, testületi iratok, tagsággal kapcsolatos iratok jellemzően, jelentések, összefoglalók, projekt és pályázati anyagok, szintén levelezés, de nem csak papíralapú, hanem audio, videó, fényképfelvételek, elektronikus iratok is számba jöhetnek. A harmadik típus a gazdasági iratok, amelyek magánszemélyeknél még előfordulhatnak, családi vonatkozásúak is, iparosok, ipartestületek, családi cégek, kisebb-nagyobb fővárosi vállalatok működésével kapcsolatos iratokról van itt szó.
2: Hogyan indult ez, vagy miért fordult erre az érdeklődése a levéltárnak?
1: Magániratokat és civil iratokat levéltárak mindig is gyűjtöttek, de mi ezt a kört, amikor elindult a civil archív projekt, kibővítettük, és meg is fordítottuk a folyamatot, most már nem arra várnak kollégáim és én magam sem, hogy magánszemélyek hozzánk fordulnak, hanem mi magunk adunk fel különféle fórumokon hirdetéseket, cikkek útján, plakátok és szórólapok útján. Megpróbáljuk tájékoztatni a fővárosi lakosságot arról, hogy nagyon szívesen vesszük ezeket az irathagyatékokat.
2: Milyen jelentősége lehet ennek, vagy hogyan tudjuk ezt szemléltetni? Például, hogyha nekem van egy cserkész csapatról egy anyagom, ami itt volt, esetleg már a 80-as években elindult. Mi ennek a jelentősége, vagy hogyan tudjuk azt szemléltetni, hogyha valakinek volt egy kis iparos üzlete már, ugye a kádárizmusban erre már volt lehetőség. Annak az iratai miért lehetnek fontos részei a főváros történetének, vagy mi adódik ki ezekből?
1: Ez itt nagyon érdekes és fontos kérdés. Egy rövid kitérővel tudnék rá válaszolni. A történettudomány részben és egyre jobban az úgynevezett mikrotörténelem felé fordul, tehát a hétköznapok története felé. Természetesen ugyanúgy kutatják a történészek a nagyobb társadalmi folyamatokat is, de nyilván, hogy mindezt jó kiegészíti a személyes megélt történelem is, például a történeti interjúk, illetve a magániratok és a civil iratok is. Mindezek a dolgok jól ábrázolják a társadalmi folyamatoknak a mélyebb rétegeit, így ahhoz vezetnek, hogy a történelmet mind jobban és jobban megérthessük.
2: Nyilván van egy titoktartás, vagy nyilván nem minden adat publikus, és a személyes adatok védettséget élveznek, de azért jó lenne, némi képzavarral élve szemléltetnénk a hallgatókkal, hogy milyen kiugró példák vannak, vagy milyen különlegességekre bukkantak így.
1: Kérdés első felére válaszolva, a közlevéltárakban különösen nagy hangsúlyt kap az iratokban található személyes adatok védelme, tehát erre nagy gondot fordítunk, ezt törvények, jogszabályok, belső rendelkezések is részletesen szabályozzák, tehát ha valaki ilyen iratokat átad, nem kell attól tartania, hogy illetéktelen kezekbe kerül. A másik kérdés, az elmúlt időszakban a civil archív projekt alatt nagyon sok civil, illetve magánirat került az őrizetünkbe. Példaként említhetnék helyi, már sajnos megszűnt civil szervezeteket, mi úgy nevezzük, hogy lokál identifikációs civil szervezeteket, amelyek például Újpesten, a 8. kerületben, a 2. kerületben működtek. Ezeket helyi lakosok hozták létre, és bizonyos magán szempontokat, vagy lakossági szempontokat helyeztek előtérbe. Érdekes adatokat gyűjtöttek a környék lakosairól, vagy éppen rendbehoztak egy-egy elhanyagolt területet, egy játszóteret, vagy egy parkot. Tehát mindenképpen társadalmilag hasznos tevékenységet folytattak. Azt is el kell mondanom, hogy a civil szervezetek a társadalmi folyamatoknak kicsit tudományos szóval élve a markerei, tehát megmutatják azokat a mélyben zajló folyamatokat, amelyek végül is az egész társadalmat felépítik. Tehát ebből a szempontból mindenképpen nagyon fontosak.
2: És fordítva tud ez működni? Ha én mondjuk a nagyszüleimnek esetleg egy-egy tevékenységére szeretnék rábukkani, vagy megtudom, hogy ezt-azt őriznek, amivel ők kapcsolatban voltak, tudok-e önökhöz fordulni, hogy felderítsem a saját felmenői múltját?
1: Természetesen lehetőség van arra, hogy a közlevéltárakban, egy Budapest főváros levéltárában is kutatók családtörténeti kutatásokat folytassanak, kollégáink szeretettel várják az érdeklődőket, ehhez be kell fáradni a levéltárba, be kell iratkozni, és
2: ez a Teve utcában van, ugye?
1: Igen, a Teve utcában, a rendőrpalota mögött. Tehát kutatóinkat nagy szeretettel fogadjuk, és hozzáértő kollégáink pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a múltat feltárják, a családi múltat, esetleg családfát készítsenek, és ehhez hasonló dolgokat.
2: Az intézmény igyekszik a legtöbb fórumot megragadni, hogy ezt a civil archív projektet bővíteni tudja, és felhívást intéz a lakossághoz. Tegyük meg ezt mi itt a Katolikus Rádióban is.
1: A munkám során például rövid informatív tájékoztató cikkeket írtam különféle kerületi önkormányzati lapokban. Emellett szórólapok és plakátok is készültek, ezeket művelődési otthonokban és egyéb nyilvános erre alkalmas helyeken helyezzük el. Nagyon fontos a közlevéltárak, így Budapest főváros levéltára számára is, hogy társadalmi jelenlétét növelje, tehát egyre többen ismerjék meg a munkánkat. Erre jó lehetőséget ad a civil archív projekt, és ezúton is a fővárosi lakosok, polgárok figyelmét szeretném felhívni a levéltárunkban folyó gyűjtő területi munkára. Ahogy említettem már, ugye magániratok, családi személyiratok, civil szervezetek iratai, gazdasági iratok, ezeket gyűjtjük. Fogadjuk, Ha valaki megkeres bennünket, az elérhetőség az interneten Budapest Főváros Levéltára címen vannak központi telefonszámok. Szükség esetén ki is megyünk a helyszínre, megnézzük az iratokat, esetleg segítséget nyújtunk abban, hogy mit lehetne ezekkel kezdeni. Leginkább ugye a levéltári gyarapítás kerül majd szóba.
2: Györgyi Csaba, civil referens főlevéltárosnak köszönöm a beszélgetést. Úgy tudom, harmad magával vesz részt ebben a projektben, a levéltárban.
1: Igen, két kolléganőm magániratokkal foglalkozik, én pedig kifejezetten civil szervezetek irataival. A civil referens név is erre utal, hogy egyesületek és alapítványok iratait gyűjtöm és rendezem.
0: Tóth János András riportját hallották. Az elhangzottakról bővebben a bpoarchiv.hu oldalon, a magánirat gyűjtés menüpontban tájékozódhatnak.

0: A Handos felvételét hallották. 8 óra 22 perc van, műsorajánló következik. 9 óra után kezdődő műsorunkat ajánljuk a szerkesztővel, Szabó Csillával, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok neked is és a hallgatóknak is.
0: A téma kapcsán pedig egy hírt szeretnék felolvasni, ami nagyjából összefoglalja az ügy kapcsán a történteket. A világgazdaságból következik most egy idézet. Éles kritikát váltott ki a természetvédelmi szervezetekből, hogy a Tisza párt EP képviselői támogatták az új géntechnológiákkal előállított növények uniós szabályainak lazítását. A Greenpeace Magyarország és több hazai szervezet szerint Magyarországnak most egyértelműen ki kell állnia a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, akár bírósági úton is. Magyar Péter is megszólalt az ügyben, és azzal magyarázta párttársai szavazatát, hogy a génszerkesztés már nem minősül GMO-nak. Eddig az idézet. Tehát ez lesz a téma.
1: Ez lesz a téma, és szerintem a Magyarországon létező legjobb GMO szakértőt hívjuk el. A Magyar Természetvédők Szövetségéből Friedrich Robert lesz velünk, aki hosszú-hosszú évtizedek óta nem csak a magyarországi, hanem az egész világra kiterjedő GMO szabályozás és GMO kutatás szakértője. Ő fog nekünk arról beszélni, hogy a Greenpeace mellett a Magyar Természetvédők Szövetsége miért érvel, amellett, hogy ezzel megtört ez a GMO ellenes konszenzus, amely eddig a magyar pártok között létezett. Elmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy GMO, és milyen fajta módok vannak még a genetikai módosításra. És elmagyarázza azt is, hogy a miniszterelnök, aki valószínűleg annyira nem tájékozott, mint Friedrich Robert, mert gondolhatja azt, hogy sokkal barátságosabb, hogyha szerkesztik a gént, mint hogyha módosítják. Tehát lesz egy ilyen tudományos része ennek a beszélgetésnek, de azért a praktikus része az azt jelenti, hogy ha ez a szabályozás életbe lép, akkor amikor a boltban vásárolunk, akkor nem fogjuk tudni, hogy amit leveszünk a polcról, az genetikailag módosított vagy nem. Ugye eddig az egész Európai Unió területén tilos volt a termesztése és a tenyésztése olyan ételnek, illetve állati terméknek, amely genetikailag módosított. És egy módon kerülhetett ide be genetikailag módosított termék eddig, hogyha valamilyen takarmánynövényt importáltak az Európai Unióba, és azt etették meg az állatokkal. Viszont jelölni kellett eddig minden terméken, hogyha bármilyen genetikai módosított tényező volt a táplálékláncban. Hogyha elfogadják ezt az indítványt, amit már egyébként első szinten ugye megszavaztak, tekinthet, vagy köszönhetően a Tisza párt képviselőinek is, akkor ezt nem fogjuk tudni soha többet. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz abban, amit megveszünk a boltban. Azért nincs még minden vesztve, mert van még 2,5 hónap, ami nem túl hosszú idő, tekintve arra, hogy nyár van, és kitör a szabadság arra, hogy megváltoztassuk egy kicsit ezt az irányt, és beadjanak egy vétót erre a kezdeményezés, vagy erre a szabályozásra. Ugyanis eddig a GMO az nemzeti hatáskör volt. Hogyha ez megmaradhat, akkor megtarthatja az ország a genetikai módosított termékek elleni függetlenségét. Viszont, hogyha nem marad meg, mert ez is része ennek az indítványnak, amelyről június 17-én szavaztak, akkor nem. Akkor mindenki egyértelműen az egész unióban amellett lesz, hogy lehet valamilyen genetikai génsebészeti módszerrel módosítani az élelmiszereket. Úgyhogy ez az egyik témánk. Ezt most jó sokat hosszan mondtam el, de
0: többet, lesz egy másik téma is,
1: ez pedig a vízválságról szól, természethelyreállításról. Szerintem ezt nagyon sokan tudják, hogy mekkora a vízhiány, nem csak Magyarországon, de hogy különös módon Magyarországon is. Azért mondom így, hogy különös módon, hiszen a Kárpát-medence vízgyűjtő területe vagyunk. Elvileg ide rengeteg víz befolyik, mégis nincs víz. Ugye rendszeresen asszályokról, szárazságról beszélünk, a mezőgazdasági problémákról beszélünk, Úgyhogy a kérdésem az lesz a szakértőhöz, Új Zsuzsannához, aki szintén a Magyar Természetvédők Szövetségétől érkezik, és ő ott ilyen vízmegtartási programfelelős, hogy hova tűnik a víz, miért nincs víz, és mit lehet tenni akár a kiskertekben, de nagyban is, a törvényhozás szintjén mit kell ahhoz megtenni, hogy maradjon víz, és megmaradjon az a víz itt Magyarországon, ami befolyik a Kárpátokból.
0: Ezekkel a témákkal várja tehát a hallgatókat. Műsorunk itt a Magyar Katolikus Rádióban, és személyesen a szerkesztő Szabó Csilla, akinek köszönjük, hogy itt volt és mindezt elmondta.

0: Fél kilenc van, rövid hírek következnek. A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelni kell, az ivóvízre, mert a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Magyar Péter kiemelte, hogy szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a következő két napban továbbra is 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni. A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelnünk kell, az ivóvízre. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el. Közölte Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatójára hivatkozva, kedd reggel a Népszava. Kedden Katar fővárosában Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések, közölték amerikai tisztségviselők. Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a hormuzi szoros státusza szerepel majd, írja a hiradó.hu. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor-zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben a Rekettye utcában a Rákos út közelében. Akadozik a haladás a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi híd közelében, a pesti alsórakparton a Dráva utcától, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt, illetve a Tököli úton a Stefánia úttól a Dózsa-György útig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle. Az alaptörvény 17. módosításának célját támogatja, de az alkalmazott eszközöket és módszereket kifogásolja az Amnesty International Magyarország. Írja a Telex, a jogvédő szervezet, MTI-hez eljuttatott közleménye alapján. Az Amnesty szerint a javaslat nem kizárólag a jogállam helyreállításához szükséges átmeneti intézkedéseket tartalmazza, hanem az egész alkotmányos rendszert érintő változtatásokat is bevezetne. A szervezet kifogásolja például a köztársasági elnök megbízatásának az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon történő megszüntetését, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását is. Az Amnesty szerint ezekről a kérdésekről szélesebb társadalmi egyeztetésre és megfelelő időre lenne szükség. Az elmaradt jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, valamint az oktatás segítő dolgozók béremelését sürgeti a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, írja a Magyar Hírlap. A két érdekképviselet nyílt levélben fordult a kormányhoz. Azt kifogásolják, hogy több pedagógus nem kapta meg a neki járó jutalmat, noha a 2024-től hatályos szabályok alapján az egyházi és magánintézményekben szerzett szakmai gyakorlat is beszámítható a jogosultsághoz szükséges szolgálati időbe. A szakszervezetek szerint sürgős döntésre van szükség, mert több száz vagy akár több ezer pedagógus is bírósághoz fordulhat. Emellett 40%-os béremelést kérnek a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő nem pedagógus végzettségű dolgozóknak, amely a szaktárcának megküldött számítások szerint évente 134,6 milliárd forintos többletforrást igényelne. Ez a központi költségvetés kiadási fő összegének mintegy 0,3%-a. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Nyolc óra 36 perc van, műsorajánló következik. A ma délután 3 órai hírek után jelentkező Akvarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
3: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban is 3 témával készültünk. Műsorunkban ellátogatunk az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeum Jókai Mort színházi szemmel láttató tárlatára. Továbbá elkalauzoljuk Önöket a Rád György villába is, ahol a közelmúltban Iparkodjunk Lechner címmel nyílt időszaki kiállítás. Mindezek mellett pedig az idén József Attila díjjal kitüntetett Domonkos Lászlóval beszélgetünk a 97. ünnepi könyvhétre megjelentetett új könyvéről. A Hajszálak gyökerek címmel két kisregényt és 13 elbeszélést tartalmazó kötet, Kenyeret hoztam című kisregényében a történetkutató Domonkos László egy kevésbé ismert 56-os sorsról is szól. Riportunkban ez is szóba került, előjáróban itt ebbe hallgathatnak bele.
4: Végvári Vazul atya a magyar történelmnek, az 56-os magyar történelmnek az egyik kevéssé ismert, egészen nagyszerű alakja, aki gyakorló papként tanult korábban a Hadapród iskolában, tehát Pécset tanult egyébként, tehát hivatásos katonának tanult, és később, amikor a papi pályára lépett, és gyakorló papként, ezt kell mondjam, nyugodtan meglépett a rendből a forradalmi események hatására, irogató ember volt, és az egyházi lapokba akart volna ő írni, egészen pontosan az akkor kiszabadított Mindszenty Bíborossal akart interjút készíteni, így lépett meg, hogy így mondjam, és így került a Harcolóvárosba, és így került a Harcoló várba, az már a véletlen egy csodálatos összetéke volt, nem akarom elmondani az egész történetet, hogy ő a várban a magyar királyok várát, a magyar történelem egyik legnagyszerűbb helyszínét védte 3 állónapon keresztül, nagyon kevesen tudják a mai napig is az oroszok ellen, november 7-én adta fel a várat, olyan rettenetes harcok vannak, kevesen hozzák összefüggésbe, mindenki tudja, hogy a levéltár leégett a várban. Ez a Vazul atyáék harcai következtében égett le.
3: Domonkos Lászlót hallották. Új kötetéről a vele készített teljes riportunkat, valamint az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeum és a Rád György Villa tárlatán készített felvételeinket, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: Az Akvarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Elton John énekelt.
1: 8 óra 45 perc.
2: Agrárvilág. Hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
3: Súlyos károkat okoz a mezőgazdaságban ez a nagy forróság. A növények számára ugyanis a hőség komoly stresszt jelent, ami hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A helyzetet tovább rontja, hogy az éjszakai lehűlés is elmarad, a gondokat pedig az erős UV-sugárzás is tetézi. Hatodik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az igali seregszemle célja az volt, hogy bemutassák a térség értékteremtő jó gyakorlatait. Nyilatkozta a helyszínen a Somogy vármegyei kormányhivatal főigazgatója Vetési Bernadett.
4: Hatodik alkalommal rendezzük meg a kormányhivatal szervezésében a közfoglalkoztatási kiállítást, amelynek az az értelme és a figyelem felhívása, hogy ezeket az értékteremtő programokat is népszerűsítsük. Be tudjuk mutatni azokat a termékeket, azokat a programokat, amiket a helyi településeken az önkormányzatok polgármesteri irányításával előállítanak, termelnek, és ezáltal egy olyan hagyományt is megteremtenek az ott élők számára, ami egy kicsit kimozdítja őket a mindennapjaikból, és lehetőséget is kínál arra, hogy ha esetleg valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy elveszíti a munkáját, akkor legyen lehetősége és egy olyan opció, amivel ő tovább tudja tervezni az életét. 14 településünk állított fel kiállító helyet, több járásból érkeztek, és igazából a kínálat is vegyes képet mutat. Vannak mezőgazdasági termékek kiállításai, textilipari, levendula termesztés, tehát igyekeztünk olyan településeket meghívni, és ők vállalták, hogy egy kicsit változatosabb képet tudjunk bemutatni.
3: A települési standokon pedig valóban egymást érték a követendő jó gyakorlatok.
5: Kispéter Pálné vagyok, és Újvárfalva község polgármestere. Levendula termékekkel érkeztünk ide, szappannal, gyertyával, és ebben mind került levendula, levendula vízünk van. Közfoglalkoztatás keretében folytatjuk ezt a tevékenységet az önkormányzatunknál többek között, és levendula zsákokat készítünk, levendula párnákat készítünk, levendula vizet, ami külső használatra van, és az őszi, elsős, téli időszakban szappant és gyertyát öntenek a közfoglalkoztatottak, és ez is tartalmaz levendulát.
6: Sall István vagyok, Somogyfaszközség polgármestere. Elsősorban zöldségeket termesztünk, és hát megpróbáltuk a teljes palettát itt most bemutatni. Eddig még soha nem maradt rajtunk a megtermelt áru, úgyhogy napjainkban igény van erre, hogy földbe termelt zöldségeket árusíthatunk.
7: Dr. Bálint Ildikó, Gige község polgármestere. Mindent elhoztunk, amink van. Ez azt jelenti, hogy alapvetően ugye nekünk fő termelésünk, ha lehet így mondani, a Gige ügyes asszony brand, hogy csalamádét készítünk különböző kerti zöldségekből, de a primőr is szépen alakul. Tehát látszik, hogy a friss cukkini, a friss újburgonya, a friss hagyma, főzőhagyma, de mellette van egy kis friss csemegeuborka, ami ebbe a nyárba egy kis savanyúságával frissít, de ami most először van idén, és az ügyes asszonyok kezét dicséri, hogy leszettük a meggyet, ami egyre jobban megterem most már Gigében is, tehát a fák szépen nagyot nőnek, és mi más, hanem egy klassz pincés megy került az asztalra ebből, és ennek a szörpje is, és nagyon finom, úgyhogy ez most készült, tegnap került az üvegekbe, úgyhogy minden, ami van Gigébe, finomság, ízletesség és jó akarat, meg hát merezni ezért szeretünk, ez mind itt van, a Gigé ügyes asszonyok brendje.
3: 10. alkalommal rendezett a közelmúltban nyárköszöntő futóversenyt a Somogyi Erdőgazdaság. A Ropói tónál ugyanakkor látványos bemutatók és szemléletformáló, illetve családi programok sokasága is várta az érdeklődőket. A cég Zselici Erdészetének igazgatója, Pintér Otto azt mondja, Az ilyen rendezvényeknek hosszabb távon komoly hozadékuk van.
0: A gyerekeket azt gondolom, hogy így lehet megszólítani, és játék közben tanulják meg azokat az ismereteket, amiket fontos elsajátítani, hogy kell viselkedni az erdőben, mivel találkozhatunk, hogy kell védeni az állatokat, hogy nem okozunk kárt az erdőben, és hogy nem zavarjuk egymást, illetve az embertársainkat, hogyha az erdőbe tartózkodunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben nagy változást tapasztalunk, tehát vannak kihelyezett szemeteseink, amit használnak. Sajnos még most is szembesülünk azzal, hogy zacskókat találunk mindenfelé az út mellett, de azt gondolom, hogy ennek a mértéke egyre jobban fogy. Aztán vannak bizonyos korlátok ugye az erdőben való viselkedés szabályaival kapcsolatban, tehát például motoros járművel nem szabad az erdő területén közlekedni. Ezt azt látjuk, hogy egyre jobban betartják, tehát például a kvadosokkal, motorosokkal hál' Istennek egyre kevésbé találkozunk, viszont mi szervezünk kerékpáros rendezvényeket, vagy futóversenyeket, tehát igazából gyalogosan és kerékpárra folyamatosan várjuk a nagy közönséget, és biztosítjuk is számukra ezeket az útvonalakat. 50 km aszfaltozott kerékpározható úttal rendelkezünk, ami egyébként az országos hálózatba bekapcsolja a résztvevőket, és csak a Zselici erdészet területén pedig 86 km turistaút található, ami szintén a rekreációt, a sportot, a kikapcsolódást és az üdülést segíti.
3: Majdnem 200 gólyafiókát gyűrűz meg ezekben a napokban a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja. Az önkéntesek egyike Gejbő Krisztián összegez.
8: Mai napon most fészárakon kívül még Tasszára megyünk délután, aztán holnap Szent Balázsra, és pénteken pedig Kaposszerdőre. Utána voltunk Törökkompányban, előtte pedig Nagybajonban, illetve Marcariban is gyűrűztünk. Egy átlagosan 3 fióka volt fészkenként, egy jó átlagos költés eredménynek számít a gólyánál. Fontos, hogy a madarakat nyomon lehessen követni, a vonulásukat, a mortalitásukat, az élettartamukat és a vándorlásukat igazából, illetve azt, hogy a kirepülő fiatalok hol kezdenek majd esetleg költeni. Ezért fontos az egyedi megjelölésük. Igazából hosszú távon kismértékben csökken az állomány létszám. Most körülbelül 4000 költőpár van Magyarországon, és összességében őket is ugye a szárazodás veszélyeztető. Csökken a vizes élőlényeknek a kiterjedése, a száma, és így kevesebb a csökken a táplálékbázisuk. Ez veszélyezteti őket.
3: Országszerte zajlik az aratás, emiatt a forgalomban is a megszokottnál nagyobb számban vesznek részt a mezőgazdasági munkagépek és vontatók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara éppen ezért azt kéri a közlekedőktől, hogy legyenek türelemmel és csak fokozott óvatossággal előzzenek az utakon.
2: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

az Omega felvétele hangzott el. Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Bixa Levente hangtechnikus, Varga Ramóna zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek! Kovács Kati felvételével búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra.
5: Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Az MTI közlése szerint Magyar Péter kiemelte, a vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, folytatta, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő két napra nagyon világos és határozott kérése van mindenki felé. Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Most az a feladatunk, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, az idős otthonoknak, a kritikus intézményeknek és a tűzoltásra, hívta fel a figyelmet.

0: Azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak elegendő folyadékot, és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. Hajdú Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el. Közölte Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatójára hivatkozva kedd reggel a Népszava. 14. Leópápa Szent Péter és Szent Pál apostolok tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya az úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szentlélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását, őrizzük a közösséget, és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Híreink végén hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
1: Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Ahogy most a hírekből is hallottuk, a nyári vízhiány kellős közepén csúcsán vagyunk, hiszen most már a lakossági fogyasztást is kérték, hogy korlátozzuk. Ez egy teljesen észszerű kérés szerintem. Egyik vendégem Új Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetsége természetvédelmi programfelelőse, pont a vízválság, vízmegtartás témakör egyik szakértője, és akkor rögtön a mélyére kérdezek. A Kárpát-medencében vagyunk. Ugye Kárpát-medence az egy vízgyűjtő terület, körülöttünk hatalmas hegyek, több folyó ömlik itt keresztül, mégis nagy a szárazság és kevés a víz itt Magyarország területén. Hogy lehet ez, hogy nincs víz?
1: Hát sokat dolgoztunk, sokat tettünk azért, hogy így legyen. Nagyon sokrétű a probléma. Jellemzően, hogyha ez szóba kerül, sokan azt gondolják, hogy ez kizárólag a klímaváltozásnak a hatása, de erről szó sincs. Itt nagyon komoly tájhasználati problémák merültek fel az elmúlt 200 évben, és tulajdonképpen ez okozza azt. De nagyon jó a meglátásod, és egyébként ezt így kevesen szokták, akikkel beszélgetek, így felemlíteni, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg ez megvan, hogy így medencében vagyunk, tehát itt sok víz kéne, hogy legyen.
0: És ugye Magyarország víz nagy hatalom, ezt is szoktuk emlegetni, termálvizeink vannak, gyógyvizeink vannak, tehát ott van a mélyben a víz. Amikor mondtad, hogy sokat tettünk ezért, akkor az első ilyen lépés, ami eszembe jut, az maga a nagy folyószabályozás, ugye a Tisza és a Duna szabályozása, ami akkor egy olyan forradalmi tettnek számított, amivel a magyar mezőgazdaságot akarták fellendíteni. És akkor most néhány száz évvel később kiderül, hogy tulajdonképpen nagyon rosszat tettek ezzel.
1: Igen, akkor ugye akkor jó ötletnek tűnt, ez az az eset. Szükség volt arra, vagy úgy érezték, hogy fejleszteni kell a mezőgazdaságot, és ezt elsősorban a különböző szántóföldi növényekben látták a jövőt, amiknek viszont nagyon olyan értelemben speciális terület kell, hogy ott nem, az nem lehet vízállásos területen, és ezért le kellett csapolni. Valóban ugye így a nagy folyószabályozások ennek érdekében nagyon sokat tettek, hogy a kukoricának, búzának területet találjanak, de aztán egyébként így a 20. század közepén, az 50-es, 60-as években utána még egy hullámban nagyon nagy csatornaépítések folytak, ugye a belvízelvezetés miatt, ugye, ami

0: nem lefolyó vizet hívták belvíznek, amit károsnak tekintettek. Ugye ez kárt okoz ezeknek a terményeknek a termesztésénél, ugye kukoricánál, búzánál. És akkor ezeket levezették. És amikor árkotásunk, és ott ezt kimélyítjük, meg azt mindig fenn kell tartani, és kotorni kell, akkor nagyon sokszor ugye talajvízszint alá megyünk, és onnantól a talajvizet viszi el a Dunába, Tiszába, Fekete-tengerbe ezek a csatornák. És nagyon sok ilyen csatornát egyébként, és ezek a csatornák a mai napig viszik el a vizet, úgyhogy ez egy óriási probléma. Vannak már kezdeményezések arra, hogy megváltoztassák ezeknek a csatornáknak és műtárgyaknak az üzemrendjét, hogy lezárják, ne folyjon el a víz, viszont önmagában az, hogy a csatornákban adott esetben visszatartjuk a vizet, ami az egyszerűbb megoldás, mert ugye csak egy zsilip kell hozzá, ez még önmagában nem elég, mert ennél sokkal, de sokkal több víz tűnik el az országból a talajvízen keresztül, amiatt, hogy a nagy folyók medre kimélyült, és tulajdonképpen így szívják el a talajvizet az országból. Úgyhogy itt inkább az fogja hosszú távon megoldani a helyzetet, hogy amit úgy hívunk, hogy egy ilyen földhasználati váltás történik. Magyarán csökkenteni kell azoknak a területeknek a mennyiségét, kiterjedését, ahol most jelen pillanatban szántóföldi növénytermesztés zajlik.
1: Tehát akkor csökken ez a terület, ahol akkor búza, kukorica, napraforgó termesztése folyik, de ettől még ugyanúgy elszívják ezek a nagy folyók a vizet, tehát akkor valami mégis a folyók szabályozása felé mutat, nem? Tehát, hogy azon kell megint változtatni, hogy ne menjen el ez a víz a folyókon keresztül.
0: Alapvetően ugye azt érdemes figyelembe venni, hogy vizes élőhelyeket kéne létrehozni, mert azok az igazi víztározók, és ott meg tud maradni a víz.
1: Ez mit jelent, hogy vizes élőhely?
0: Hát így? Ugye vizes élőhelynek hívjuk.
1: Mocsár?
0: Igen, mocsarak, lápok, tavak. Ugye az Alföldön rengeteg tó volt, és ez a rengeteg tó minden nagy részt kiszáradt. Ugye ezek ilyen nagyon látványos képek szoktak megjelenni a sajtóban, Kolontóról például, ugye, hogy hát most már puszta, és látszik a vízmérce, de az a
1: szinte de azért aggódnak ugye a Velencei tó miatt is, igen. A Balaton vize miatt is. Igen. Na most, hogyha ezeket a képeket látjuk, akkor ugye mindig a klímát említik, hogy azért száradnak ki ezek, de visszafordítható ez? Hogyha melegebb is van, ezek szerint megy el a víz a folyókon keresztül, visszafordítható ez a folyamat?
0: Az biztos, hogy lehet alkalmazkodni, és lehet javítani a helyzeten, hogy visszafordítás ugye ez azért nehéz, mert hogy hova akarjuk visszafordítani, vagy mi a célállapot, amit el akarunk érni. Ez azért nem teljesen világos, hogy mi lenne, de az biztos, és ez teljesen fix, hogy a folyók természetes folyását amennyire lehet vissza kell állítani, mert az lesz az, ami aztán a tájat így táplálni tudja vízzel, hogyha van tere annak, hogy kiáradjon, illetve hogyha a magas vízszint esetén, hogyha ki tudjuk vezetni oldalirányba, és ezzel táplálni tudjuk a folyómenti tájat vízzel.
1: De most ennek van realitása, hiszen azért a folyószabályozás után nagy területeket adtak el, abból került magántulajdonba az a terület, ami valamikor a Holtág volt, vagy amelyik a Tisza-Duna kanyarulata volt. De azokat nyilván, ami valakinek a tulajdona, azt nem lehet most csak úgy...
0: Rátapintottál a lényegre, a kulcskérdésre. Igen, ez a legnagyobb probléma, hogy a tulajdonviszonyok úgy alakultak, hogy ezt már nem lehet valóban csak úgy azt mondani, hogy na akkor itt a hely árasztunk, itt van a régi Holtág, mert ugye ezek gyakran föl vannak szántva, és itt jön képbe az, hogy ez egy mennyire bonyolult folyamat, hiszen ahol gazdálkodás van, tehát lehet magántulajdonban, az önmagában nem probléma, de nyilván aki a tulajdonosnak valahogy kártalanítani kell, hogy ő nem tudott termeszteni, ez az egyik. A másik, hogy van egy hatalmas támogatási rendszerünk az Európai Unió révén, ami támogat bizonyos agrártevékenységeket, és ez elég rossz ennek a struktúrája jelen pillanatban, hogyha ezen lehetne alakítani, akkor lenne motivációja a gazdáknak, hogy akár vizes élőhelyet hozzanak létre, vagy helyreállítsák mondjuk a felszántott lápokat, stb. Úgyhogy ebben nagyon nagy potenciál van.
2: Jó, Én azért még néhány dolgot hozzátennék. Tehát ugye ennek a probléma, ugye Zsuzsi elején azzal kezdte, hogy hát azért ez egy összetett, bonyolult problémarendszer, és azért nem csak a folyószabályozás, meg a mezőgazdasági tevékenység járul hozzá ehhez a problémához, hanem ez még pluszban az is belejátszik, hogy hát a hegyvidékeken, akár a magyarországi hegyekben, akár a határainkon túl, nagyon sok helyen kiirtották az erdőket, vagy legalábbis a régi természetes erdőkhöz képest sokkal lecsupaszítottabb, kevesebb ajnövényzettel, stb. Rendelkező erdők vannak, és emiatt meggyorsult a csapadéknak a leáramlása. És emlékszem, hogy annak idején még a Molnár Gézáék idéztek egy talán kanadai felmérést több mint 100 évvel ezelőttről.
1: Kik Molnár Géza?
2: Molnár Géza az egyik így a zöld körökben a legismertebb folyókkal, víz problémával foglalkozó szakértő volt.
1: Tehát 100 évvel ezelőtt élt körülbelül?
2: Nem, ő néhány éve halt meg.
1: Tehát ő
2: kortárs zöld mozgalomnak volt egy aktív alakja éveken át, és ők a munkatársaikkal közösen, főleg ott a Tisza környékével foglalkoztak, és ők előástak például olyan tanulmányokat 100 évvel ezelőttről, amelyek kimutatták, hogy talán Kanadában, ha jól emlékszem, meg talán olaszországi példák is voltak, hogy azokon a területeken, ahol megvan a természetes erdőborítottság, ott körülbelül 100-szor vagy több mint 100-szor lassabban folyik el, szivárog el a csapadék, mint ott, ahol mondjuk tarvágással kiirtották az erdőket, stb. Tehát a természetes erdőknek, meg az erdőborítottságnak nagyon fontos szerepe lenne ebben a vizeink kérdéseiben is.
0: Igen, annyiban reflektálnék rá, hogy az emberek sokszor úgy képzelnék, hogy amit így látnak, így látványosan, így víz, mint egy tó, vagy a tiszta tó, hogy az így a víz, de hogy igazából a talaj is egy víztározó, meg a növények is, ez mind tulajdonképpen víz, és minél több van belőle, annál jobb lesznek.
1: Friedrich Robert, szintén a Magyar Természetvédők Szövetségétől jött programvezető, GMO téma szakértő, de természetesen ehhez a vízmegtartáshoz is hozzászól és ért. Amikor most ezt a hírt hallottuk, hogy ugye felhívták a figyelmünket, hogy ne mossunk kocsit, ne öntözzünk, ne töltsünk fel medencét ebben a nagy melegben, akkor a másik részéről beszélünk a vízhasználatnak, hogy mi egyénileg a háztartásainkban hogyan pazaroljuk a vizet, hiszen tulajdonképpen ezzel pazaroljuk a vizet, ivóvízzel mossuk a kocsinkat, ivóvízzel töltjük fel a medencénket. Mit tehetünk mi azért, hogy ebben a helyzetben, amikor vissza kell állítanunk egy vízmegtartó gazdálkodást, ami nyilván törvényi kereteket jelent, tehát nem a mi hatáskörünk, mi az, ami mégis a mi hatáskörünk, amivel javíthatunk a helyzetben?
0: Lehet, hogy ez most egy nagyon ellentmondásos gondolatot fogok itt ennek kapcsán bedobni. Természetesen fontos, hogy spóroljunk a vízzel, és teljesen egyetértek, hogy ne töltsük a medencénket, meg legyünk ezzel tényleg óvatosak, hogy ne folyassuk fölöslegesen a vizet, de igazából nem a lakossági vízfogyasztáson fog múlni, és főleg nem azon, hogy egy átlag ember, mert azért a legtöbb embernek nincs saját medencéje, maradjunk annyiban, tehát hogy nem ez fogja megoldani Magyarország víz problémáit, hanem az a fajta szemléletváltás, a mezőgazdasági vízhasználatot kell nagyon komolyan átgondolni, és ezzel nem azt mondom, hogy ne öntözzünk, tehát van helye az öntözéses mezőgazdaságnak is, de hogy alapvetően tényleg a természetes rendszerek helyreállítása lesz a megoldás. És az ezzel kapcsolatos edukációt tartom a legfontosabbnak. Most pont a Facebookon tegnap láttam, hogy a talán Székesfehérváron nem vagyok benne biztos, de volt egy felmérés, hogy megkérdezték az embereket, hogy mit szeretnének, hogy legyen-e magasan hagyva a fű a városban, vagy pedig legyen inkább szépen lenyírva, és a többség, ha hiszem 37% mondta azt, hogy legyen rendszeresen nyírva, mert az a szép. És ugye ez pontosan megmutatja azt, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás szemlélet, hiszen kellenek a növények ahhoz, hogy a vízmegtartás megtörténhessen. Tehát a növényekben is úgy tároljuk a vizet, mint ezt említettem, másrészt pedig ugye például mondjuk hajnalban, akkor tud a hűvösebb időszakban lecsapódni a pára, hogyha minél több zöld felület van, mert azok lesznek hűvösek. Tehát, hogy ez egy kis vízkörforgásnak hívjuk. Tehát, hogy a természetes területek megőrzése az rendkívül fontos. Tehát inkább ezt a szemléletváltást érzem fontosabbnak annál, mint hogy most hány percig mosom a fogam.
2: Ez a szépre nyílt fű kérdéskörhöz, én még annyit tennék hozzá, hogy ennek a másik, tehát az egyik fele az, hogy tényleg most a legnagyobb hőségben, ha damilos kaszával, meg mit tudom én, fűnyíróval levágjuk a füvet, az a tényleg nagyobb katasztrófát, még nagyobb katasztrófát okozunk, de ráadásul ez még hozzájön az, hogy ennek a történetnek a másik fele pedig az, hogy akkor van szép milyen golfpályaszerű vagy futballpályaszerű gyep a városi kertekben, hogyha azokat a rendszeres nyírás mellett még rendszeresen locsoljuk is. És pont egy ebben a legnagyobb hőségben talán nem biztos, hogy a füvet kéne locsolni, miközben bizonyos településeken meg már alig van ivóvíz.
1: Nemrég egyébként, májusban, ugye volt egy kezdeményezés a Magyar Természetvédők Szövetségének, ez a vágatlan május.
2: Több nem a mi kezdeményezésünk volt, bár mi is támogattuk.
1: De ti támogattátok, jó. Köszönöm. Tehát van egy kezdeményezés, talán akkor nemzetközi, és a vágatlan május. Települések csatlakozhatnak, és pont erről szól, hogy a közterületeken ne vágják le a füvet, vagy hát ezt az ősgyepet, mert azért sok helyen nem fűről van szó itt Magyarországon. És ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy amikor ilyen terület van valahol a városban, és mondjuk akár még kiraknak egy ilyen táblát, hogy mély legelő, akkor az emberek ilyen nagyon cinikusan viccelődnek ezen, hogy na, akkor most ezen is poroltak ezen a vágáson, meg hogy reméljük, hogy a méhek ismerik ezt a táblát, hogy akkor nekik itt kell legelni. De ez valóban ilyen nagyságrendi javulást okozhat, hogyha nem vágjuk le ezeket.
0: Nagyon nagy jelentősége van, igen. A nagyvárosokban, a magánterületekben, a magánkertekben folyamatosan csökken a zöld felület aránya. És ez egészen döbbenetes, közben a közterületeken szerencsére növekszik. De ugye ez nem elég, tehát hogy mindenhol több zöld felület kéne. Ugye az egyik ez, hogy akkor ez most a mély legelőre furcsa néznek az emberek, de hogy ilyenek vannak, hogy a fa szemetel, vagy az, hogy föl kell takarítani az avart, ez probléma, ez munka, és egy esztétikai kívánság miatt, egy vitatható esztétikai kívánság miatt, egy csomó plusz munkát csinálunk saját magunknak, majd az lesz a megoldás, hogy lebetonozzuk, letérkövezzük a saját kertjeinket, és egy fordított folyamat kéne, hogy legyen, nem kell dolgozni vele, nyugodtan ott maradhat az avar, nem kell mindenhol levágni a füvet, csak ahol mondjuk tényleg nagyon sokat járkálunk. És akkor
2: mindenkinek jó. Helyett mondjuk csinálhatnánk szarvasbogárját, de hát ilyen farönk szeletekből.
0: Igen, azt is lehet. Tehát, hogy vannak természetes burkolatok is, vízeteresztő burkolatok, amik ugye ilyen kompromisszumos megoldások. Úgyhogy ez lenne az az irány, ami segítene minket a klímaalkalmazkodásban.
1: Nem olyan régen én is egy közösségi oldalon láttam egy kérdést. Egy kert tulajdonos írta meg, hogy hát nem annyira régen, néhány évvel ezelőtt a házuk mellett lebetonoztak egy viszonylag nagyobb területet az autónak, meg azért, hogy rendben legyen, meg hogy megakadályozzák azt, hogy a sáros időben ott besüllyedjen a kocsi, meg ők is, ahogy bejutnak a házhoz. De ahogy egyre melegebb van, és ilyenkor nyáron ömlik a meleg ebből a lebetonozott térből, és a saját házukat is fűti, látják, hogy ez nem jó megoldás, és kérdezték, hogy mit csináljanak akkor, hogy lehet megoldani, hogy amikor esik az eső, ne süppedjen be bokáig mindenki a sárba, viszont ilyenkor meg ugye ne lője vissza a hőmérsékletet, vagy tükrözze vissza a hőt a házra, a beton.
0: Én fakéreg mulcsot használnék, ez szerintem nagyon alkalmas, ugye eleve lebomlik, időnként vissza kell pótolni, de szerintem még így is sokkal olcsóbb, mint betonozni. És hát vannak egyéb ilyen vízáteresztő burkolatok, akár ez ugye ez a lukacsos tégla is megoldás lehet, az már egy kicsit rosszabb, de akár teljesen természetesen tényleg ezzel a fakéreg mulcsal meg lehet oldani, akkor ott nem lesz sár.
1: Ja, ez most a mi kis kertünk, de akkor kanyarodjunk még oda-vissza, hogy a másik, a nagyobb, amit említett Új Zsuzsanna, az egy központi szabályozás, ami egy átalakítása a mai mezőgazdasági rendszernek is. Ugye Európai Uniós forrásokat is befolyásolni kell ahhoz, hogy ez valóban működjön. Milyen lehetőségeink vannak, vagy mit tehet mondjuk akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, vagy más ilyen szövetségek afelé, hogy arra lökjük a törvényhozókat, hogy változzon valami?
0: Hát mi ugye folyamatosan dolgozunk ezen, és igyekszünk olyan irányban befolyásolni az Európai Uniós költségvetést, hogy minél több forrás menjen természetvédelemre. Ugye a legújabb ennek vonatkozásában az a természethelyreállítási rendelet, tehát ez egy uniós kötelezettség, amit végre kell hajtani, vannak határidők 2030 és 2050-ig. Körülbelül a magyar élőhelyeknek a fele van rossz állapotban, és ezeket kéne helyreállítani 2050-ig, és szeretnénk, hogyha az Európai Unióból erről több forrás lenne.
1: Körülbelül... Bocsánat, ki döntött el, hogy melyek azok az élőhelyek, amelyek rossz állapotban vannak, és amelyeket helyre kell állítani?
0: Ezek a felmérésekből láthatóak.
1: Tehát létezik. Szakértői...
0: Igen. Tehát erre volt tudományos kutatás itt Magyarországon, meg ugye a legtöbb ország az megtette ezt a feladatot, elvégezte. Úgyhogy ez alapján lehet. És hát a vizes élőhelyek nagyon rossz állapotban vannak. Úgyhogy rengeteg terhelés éri a vizes élőhelyeket, például a horgászat, vagy akár azok az elvárások, hogy mindig legyen magas a vízszint, hogy ott lehessen mélymerülésű vitorláshajókkal és elektromos jachtokkal ugye a Balatonon közlekedni, emiatt kotorni kell, tehát nagyon sok terhelés éri a tavat, és ezek igazából így a klímaváltozásban ezek már irreális elvárások.
1: Hogyha most ezekről beszélünk, ezekről a nagy teendőkről, akkor ehhez nyilván ezeket a forrásokat az országnak valahogy meg kell nyerni. Ugye?
0: Igen.
1: Ehhez mondjuk akár a természetvédők is hozzájárulnak, hogy mi kell ahhoz, milyen munka kell ahhoz, hogy ezeket a pénzeket, ilyen pénzt megnyerjen az ország az Európai Unióból.
0: Igazából ugye az Európai Unió keretein belül nagyon sok forrás jár, tehát nem kell úgy megnyerni, hogy most itt versengeni kéne érte, mert Magyarország számára ezek megvannak. Itt ugye a probléma az inkább, és még azt sem mondanám, hogy külön forrást kéne erre teremteni a természethelyreállítására. Ezek rendelkezésre állnak. A probléma az, hogy nagyon sok rossz költségünk van. Tehát nagyon sokat költünk, nagyon sok káros támogatás van. Például a mezőgazdasági támogatásokon belül, amikor mondjuk kifizetünk a szájkára összegeket, úgyhogy igazából ott nem kéne azokat, azt a búzát vagy ezt a kukoricát termeszteni, mert nem alkalmas rá az adott terület. De mégis a szájkárért kifizetünk, vagy területalapú támogatásokat fizetünk, és ugyanígy mondjuk mondhatnék mást is, tehát, hogy akkumulátorgyárakat is támogatunk, meg autópályát építünk, tehát, hogy ezek az összegek nagyságrendileg ugyanakkora nagyságrendben, mint amennyi pénzre szükség lenne a természethelyreállításra, és mondjuk a vizes élőhelyek védelmére.
1: De ezeket a forrásokat arra is elkölthetnénk?
0: Hát azt, hogy mire költjük a pénzt, az ugye a nemzeti kormányok és az Európai Unió közös döntése. És ennek megvannak a fórumai. Ugye most az Európai Unióban most kezdődik az új költségvetési ciklus 2027-ben, most zajlanak a 28-ban, bocsánat, és most zajlanak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Tehát ez egy abszolút aktuális probléma, hogy mire fogják költeni az országok az uniós pénzeket. Ez most dől el.
1: Ja, Péter Pál után beszélgetünk. Hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. Most meg szinte véget ér az aratás. Azt is tudjuk, hogy a búza milyen rossz minőségű lesz az asszály miatt pont, tehát ez, amit említett Új Zsuzsanna, hogy ezek a károk biztos, hogy jelentkezni fognak, ez már most kézzel fogható. Ahhoz, hogy átalakítsuk a mezőgazdasági struktúrát, és például kevesebb búzát termeljünk, ahhoz akkor valahonnan máshonnan kell búzát szereznünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy régebben úgy tekintettünk Magyarországra, hogy na, itt megterem a kenyér, sőt, Magyarországról búzát exportáltak, ugye Magyarország egy búza nagyhatalom volt. Akkor ezt felejtsük el?
0: Nem, egyáltalán ne felejtsük el, sőt, az élelmiszerellátás biztonsága a legfontosabb szempont, és maga a mi célunk is az, hogy ezt megteremtsük azáltal, hogy kvázi ezt úgymond ezt a zöld infrastruktúráját, az agráriumnak a zöld infrastruktúráját ugye megteremtjük azáltal, hogy a természetet helyreállítjuk. Attól nem kell félnünk, hogy nem lesz elég búza vagy kukorica Magyarországon, mert egyrészt mi rengeteget termelünk, exportra termelünk, és egy részeből takarmány lesz, tehát kenyérre mindig fog maradni. Illetve, hogy egy jelentős része ugye kukorica, na most azért Magyarországon a kukoricafogyasztás nem annyira magas, eznek megint egy jelentős része vagy ipari célra lesz, tehát különböző ilyen ipari felhasználásokra megy a kukorica, vagy pedig takarmányra. Tehát ezekből bőven lehetne csökkenteni, úgy, hogy egyáltalán nem érinti az élelmiszerellátásunkat.
1: De hamarosan egy zene után átevezünk a másik témánkra, a GMO-ra, amit most azzal előlegezzünk meg, hogy ugye az egyik érv amellett, hogy genetikailag módosított növényeket termesszenek, akár Magyarországon is, de az Európai Unióban, az az, hogy lehet úgy alakítani, úgy sebészkedni, úgy átformálni ezeket a növényeket, hogy nagyon jól tűrjék a szárazságot, és amellett pedig nagy termést adjanak. Ez az egyik érv a genetikailag módosított termékek mellett.
2: Hát ezt az ígéretet, vagy ezt az érvet, ezt már évtizedek óta ismerjük. Ugye, de ha megnézzük azt, hogy milyen génmódosított növények vannak jelenleg köztermesztésben, illetve milyen növényfajtáknak az esetleges köztermesztésbe vonása várható a következő években, azt láthatjuk, hogy hát ezek az ígéretek, meg mindenféle egyéb a génmódosított szervezetekre vonatkozó ígéretek, ezek köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. És hát nem véletlen, ugyanis...
1: Tehát nem terjednek el valóban olyan genetikailag módosítók, hát, vagy nem készültek olyan termékek, olyan...
2: Hát ez alapvetően csak a propagandának a része, hogy hát dolgoznak a szárazságtűrő génmódosított fajták kifejlesztésén, de jelenleg nincsen köztermesztésben ilyen génmódosított növény. Egyrészt azért, mert nagyon bonyolult, tehát nem elég egyetlen egy gént módosítani. Nagyon sok tulajdonságot határoznak meg a gének, amelyek valamilyen szerepet játszanak a szárazságtűrésben is, és ráadásul elsősorban jelenleg a génmódosított növények kapcsán is elsősorban az úgynevezett gyomirtószertűrő fajták, illetve az úgynevezett rovarrezisztens fajták, tehát amikor maga a növény termel meg egy rovarölő hatású mérget, ezek teszik ki a köztermesztésben levő génmódosított növényeknek a túlnyomó részét.
1: Ezzel folytatjuk a zene után.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában. Eddig ugye vízről beszélgettünk, vízválságról, vízmegtartásról, és ennek kapcsán most már haladunk a következő témánk a genetikailag módosított GMO eljárások felé. Ugye nem olyan régen történt ebben némi változás, vagy olyan hírek érkeztek hozzánk, amelyek aggodalommal tölthetnek el minket. Az Európai Unióban ugye nem lehet, nem szabad genetikailag módosított élelmiszert előállítani. Eddig ez volt az alaptézis. És június 17-én volt egy olyan szavazás az Európai Parlamentben, amelyben a Tisza párt képviselői az ellen szavaztak, hogy megmaradjon ez a teljesen tiszta kép itt Európában, és hogy ne engedjenek be semmilyen genetikailag módosított terméket, illetve, hogy ha valamilyen genetikailag módosított termék más országból beérkezik, akkor azt fel kell tüntetni a termékeken. Tehát, hogy a fogyasztók úgy legyenek tájékoztatva, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogyha bármilyen genetikailag módosított terméket vásárol. Ezek után ugye még június 25-én volt egy olyan kormányszóvivői tájékoztató, ahol volt egy kis fogalombeli keveredés is. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az NGT-t támogatják, ami nem GMO. És akkor most kérem, hogy rakja rendbe ezeket a fogalmakat.
1: Jó, én akkor ezt egy picit visszamennék az első állításhoz, és pontosítanám a helyzetet. Ugye az eddigi uniós szabályozás nem tiltja a génmódosított növényeknek a termesztését. Ugyanakkor a több mint 2,5 évtizede érvényben levő szabályozás előírta a minden egyes új genetikailag módosított fajtacsoport, genetikai esemény esetén, hogy engedélyeztetni kellene őket, ehhez megfelelő kockázatértékelésre, hatásvizsgálatra volna szükség, és biztosítani kell a nyomon követhetőséget, és tájékoztatni kell a fogyasztókat.
0: És hát, tehát azért volt Európa GMO-mentes, mert nem megtiltották, hanem annyira szabályozták a technikát.
1: Hát igazából ennek a főleg a jelölési kötelezettségnek köszönhetően, illetve a fogyasztók részéről megnyilvánuló ellenállás hatására a nagy európai élelmiszerláncok igazából nem merték megkockáztatni azt már az ezredforduló követő években, hogy a fogyasztó a boltok polcain olyan élelmiszerrel találkozik, amire rá van írva, hogy genetikailag módosított összetevőt tartalmaz. És hát lényegében emiatt köztermesztésbe se nagyon kerültek Európában génmódosított növények, mindössze egyetlen genetikailag módosított kukorica fajta csoport, a MON 8-10-es az, ami termesztési engedélyt kapott az Európai Unióban, és erre is számos tagállam ugyanakkor a saját területén védzáradékot, termesztési tilalmat hirdetett. Tehát igazából ennek hatására Európában lényegében kvázi egyfajta piaci kudarcnak számította a génmódosított növényeknek a termesztése és forgalmazása, és hát ezt a helyzetet akarta megváltoztatni a géntechnológiai ipar, és kitalálták, hogy a génmódosított szervezetek új, a génmódosítási technikák új generációjával, amelyet génszerkesztésnek, meg mindenféle egyéb varázsszavaknak, varázsszavakon neveztek el, precíziós nemesítés, meg mindenféle ilyen gyönyörű kifejezéseket találtak ki. Szóval kitalálták, hogy ezzel az új génmódosítási módszerekkel eljártott szervezetek szerintük nem GMO-k, nem genetikailag módosított szervezetek, és azt akarták elérni, hogy ezekre ne vonatkozzon az uniós szabályozás, és hát sikerült is több éven keresztüli lobbizás hatására elérniük azt, hogy az Európai Bizottság beterjesszen egy ezzel kapcsolatos javaslatcsomagot, amelyet aztán a tagállamok jelentős nagy része is támogatott, illetve az Európai Parlament is.
0: De hogy lehet, megszavazott. Ők nem tudják ezt, hogy ezek a fogalmak, ezek valójában csak nem tudom, ilyen politikailag korrekt kifejezések ugyanarra.
1: Hát igazából itt én úgy fogalmazok, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen ráolvasási módszer. És hát nagyon aktív lobbizással, meg médiakampánnyal, meg egyebekkel sikerült elérniük azt, hogy végül az európai döntéshozók hozzájáruljanak ahhoz, hogy lényegében kivonják a génmódosított szervezetek, az új génmódosítási technikákkal előállított növények túlnyomó részét az uniós GMO szabályozás alól.
0: Tehát és hát ezért
1: mondta a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón egy újságírói kérdésre válaszul a miniszterelnök, hogy hát az úgynevezett NGT-k, ugye az uniós szlengben új génkezelési technikáknak, New Genomic Techniques, NGT rövidítéssel nevezik ezeket az új GMO-kat, hogy szerintük ezek nem GMO-k, és egyébként is nem kell aggódni miattuk, tulajdonképpen amiatt, hogy ezek a miniszterelnök szerint nem GMO-k, hanem NGT növények, emiatt nem vonatkozik rájuk a magyar GMO-kkal kapcsolatos eddigi politikai konszenzus.
0: Mert egyébként az alkotmánynak a része, ez, hogy az
1: hát egészséges... ugye Magyarországon több mint két évtizede szinte egyedülálló módon politikai konszenzus volt ebben a témában. Tehát a politikai palettának szinte minden szereplője egyértelműen kiállt amellett, hogy Magyarország ne támogassa a génmódosított élelmiszereket, génmódosított növényeket, és aztán 2011-ben ez az új alaptörvénybe is bekerültek az ezzel kapcsolatos rendelkezések.
0: Na most hogyan tovább? Tehát akkor volt ugye ez a szavazás június 17-én, akkor elvesztünk? Nem lehet mit tenni, bent lesznek a így-úgy genetikailag módosított növények hát az Európai Uniós.
1: Amennyiben feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy akkor június 17-én megszavazta az Európai Parlament, akkor innentől kezdve szépen beletörődünk a helyzetbe, akkor igen, előfordulhat az, hogy innentől kezdve a fogyasztók nem fognak egyértelmű tájékoztatást kapni arról, hogy esznek-e génmódosított élelmiszereket vagy sem, de amennyiben az Európai Unió egyes tagállamai, köztük mondjuk Magyarország úgy dönt, hogy az Európai Unió bíróságához fordul ezügyben, hasonlóan, mint mondjuk 16 évvel ezelőtt már egyszer sikeresen megtette egyébként Magyarország néhány Ausztria, Luxemburg, Franciaország és aztán Lengyelországgal közösen az Amflora génmódosított burgonya engedélyezésével kapcsolatban. Tehát, hogyha Magyarország az Európai Unió bírósághoz fordul ez ügyben, és kérné mondjuk ennek a rendelkezésnek a megsemmisítését, akkor volna rá esélyünk arra, hogy megvédjük Magyarország GMO-mentességét. Ehhez igazából csak politikai döntésre van szükség, úgyhogy mi most továbbra is azt várjuk a magyar döntéshozóktól, hogy a kormány lehető legrövidebb időn belül hozzon ez ügyben döntést, ugyanis mindössze körülbelül két és fél hónap áll rendelkezésre az európai parlamenti szavazást követően, ugye most már azóta eltelt két hét, tehát hogy nagyjából két hónapunk van erre, meg kell hozni a döntést ezzel kapcsolatban, és mondjuk a szomszédos tagállamokkal, mondjuk Szlovákiával, Ausztriával, Romániával, stb. Közösen az Európai Unió bíróságához kellene fordulni ebben az ügyben.
0: És hol tartanak? Lát esélyt, vagy tárgyal-e mondjuk akár a Greenpeace, akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség a kormánnyal ez ügyben?
1: Hát azt követően, hogy kiderült, hogy az Európai Parlamentben a Tiszapárti képviselők megszavazták ezt a deregulációt lényegében, pontosabban leszavazták azokat a módosító javaslatokat, amelyek megakadályozták volna ezt az uniós szintű deregulációs folyamatot. Hát ez először is minket nagyon sokkolt, mert eddig ugye, mint korábban említettem, Magyarországon szinte teljes politikai konszenzus volt ebben a témában, és hát igazából még a szavazás előtti napon is még olyan információink voltak, hogy a tiszapárti képviselők támogatni fogják ezeket a módosító javaslatokat, és ezek után nagy meglepetéssel értesültünk arról, hogy mégsem támogatták a számunkra fontos módosító javaslatokat, amelyek visszahozták volna például a jelölési kötelezettséget a jogszabályba, illetve a szabadalmak, a génmódosított, az új GMO-k szabadalmaztathatóságát is kvázi tiltották volna. Ezek után kiadtunk közös sajtóközleményt a Greenpeace-el és a Biokultúra Szövetséggel, és hát ennek elég nagy sajtóvisszhangja támadt, és ezt követően mi abban reménykedtünk, hogy talán esetleg mégiscsak visszakozni fog a magyar kormány. Ezek után egy kicsit ismét csak sokkoló volt az, amikor a miniszterelnök 25-én kijelentette, hogy hát a ja, igen, ezt követően, hogy a múlt hét hétfőn, ha jól emlékszem, a parlamentben egy azonnali kérdésre válaszul Bóna Szabolcs agrárminiszter kijelentette, hogy Magyarország továbbra is kiáll az ország GMO mentességéhez, amely ugye az alaptörvényben is szerepel, és hogy meg fogja ezt védeni. Ezek után kicsit meglepetés volt, hogy a múlt heti kormány szóvivői tájékoztató után a miniszterelnök kijelentette, hogy hát az NGT, az új génmódosítási technikák, azok nem minősülnek GMO-nak. De mi nem adjuk azért fel, bízunk benne, hogy ezt a folyamatot még azért lehet rendezni, mert a mi véleményünk szerint egyáltalán nem igaz, hogy az NGT, tehát az új génmódosítási technikák nem GMO-k, nem véletlen az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatók európai hálózata, az ENSZER is több alkalommal, több állásfoglásban világosan kijelentette, hogy hát az Európai Bizottságnak a deregulációra vonatkozó javaslatai teljesen szembe mennek a tudománnyal, mondhatjuk úgy is, hogy tudománytalanok, és ők is szigorú engedélyezést és nyomonkövethetőséget és jelölési kötelezettséget szorgalmaztak. És hát ugye tekintettel arra, hogy az Európai Parlament által elfogadott deregulációs javaslatcsomag számos ponton szembe megy alapvető uniós szabályokkal, mi úgy látjuk, hogy van rá esély, hogy az Európai Parlament előtt érdemben megtámadjuk ezt a döntést. Ehhez mindössze egy kormány döntésre lenne szükség, és egy megfelelő szintű lobbizás, együttműködés, hogy ezt lehetőleg más tagállamokkal közösen tegyük meg. Mi egyelőre nem adjuk fel még ezt a harcot.
0: Június 29-én Árvai Nikolett államtitkár azt mondta, hogy az alaptörvényben rögzített GMO-mentes mezőgazdaság mellett továbbra is kiáll a kormány, és hogy semmilyen ellenőrizetlen technológiával készült élelmiszer nem juthat az országban. Tehát ezek szerint ilyen szinten a kommunikációban mindenképpen továbbra is a kormány is kiáll a GMO-mentes technológiák mellett. Ahogy említette, már volt arra példa, hogy Magyarországnak sikerült a bíróságon valamilyen már az Európai Parlamentben elfogadott határozatot módosítani, megtámadni, és hogy 2 hónap van erre. Tehát akkor van már egy gyakorlat arra, hogy mit kell tenni, mi mennyi ideig tart ez, hogy eljusson oda egy ilyen előkészített meg ütőképes beadvány, ami az Európai Bíróságon hatással lehet erre az Európai Parlamentben elfogadott szavazásra. Szóval akkor most minek kell következnie, vagy mik ezek a lépcsőfogok, amiket meg kell tenni, és mikorra kell akkor mozdulni a kormánynak, hogy hát, valahova eljusson.
1: Ugye mi ezzel a témával kapcsolatban, azért már korábban is megkerestük a kormányt számos alkalommal. És hát el is juttattunk különféle szakértői anyagokat az illetékes döntéshozókhoz, tehát azért ez nem éri váratlanul ez az elképzelés a magyar döntéshozókat, sőt, hát január 22-én akkor még az előző kormány agrárminisztériumával közösen szerveztünk egy fórumot az agrárminisztérium épületében, és ott is a mi részünkről, illetve az általunk videóüzenetben megszólaltatott külföldi előadók részéről, és az egyik fő üzenet az volt, hogy Magyarországnak fel kell készülni arra, hogy amennyiben kedvezőtlen döntést hoz az Európai Parlament, akkor az Európai Unió bíróságához forduljunk. Tehát mi már számos lépést ez ügyben megtettünk. Ami most nagyon fontos, hogy lehetőleg talán egy kicsit kompenzálva azt, hogy az Európai Parlamentben szerintünk helytelenül szavaztak a tiszapárti képviselők, ezt orvosolva a kormány a lehető legrövidebb időn belül hozzon meg egy olyan döntést, hogy Magyarország lehetőleg más tagállamokkal közösen az Európai Unió bíróságához fordul, és ehhez a megfelelő szükséges előkészületeket a következő néhány napban, néhány hétben el fogják végezni.
0: Azt azért elmondhatjuk, hogy azért is nagyon rossz ez a pillanat, mert ugye a kormányváltás után most alakítják át a minisztériumokat, meg az egész államszervezetet, vagy a struktúra megváltozik. Tehát amit említett, hogy januárban még megvolt, hogy előkészítették, hogy lehetséges, hogy esetleg az európai parlamenti szavazás után a bírósághoz kell fordulni. Lehet, hogy most minden olyan kaotikus állapotban van, azon gondolkodnak, hogy ki fog ott dolgozni, ki nem fog ott dolgozni, hogy az egész azért úszik el, mert hogy most éppen pont egyébként nyáron, vagy a nyári szünet kellős közepén, meg az átalakítás kellős közepén kellene cselekedni.
1: Hát azért szerintem nem egészen ez a helyzet, mert 16 évvel ezelőtt is pont ugyanígy kormányváltás idején pereltük be az Európai Bizottságot az Unió Bíróságánál. Tehát, hogyha egy megfelelő politikai döntés ez ügyben megszületne, akkor ezt viszonylag hamar le lehetne zongorázni, ráadásul szerintem a kormány még az illetékes igazságügyminisztérium és egyéb szakértőket is nagyon könnyen elő tudná szerintem halászni, akik mondjuk 16 évvel ezelőtt az akkori perben előkészítették az anyagokat, illetve hát vannak nekünk is külföldi jogi szakértő kapcsolataink, akik szintén tudnának akár ebben segíteni. Én inkább azt látom, vagy az attól félek, hogy esetleg itt a kormány környékén különféle politikai erőviszonyok nem egyértelműek, és emiatt léphet fel talán ez a fajta bizonytalanság. És ezért nagyon fontos lenne, hogy egyértelmű döntést hozzon erről a kormány.
0: Na most ehhez nyilván nagyon fontos az, hogy ne érhesse a közvéleményt olyan elcsúsztatott információ, mint például ez, hogy az NGT, tehát ezek az új típusú genetikai legmódosított technológiák, ezek nem a GMO részei, vagy nem hasonlóak, vagy nem ugyanolyanok, mint a GMO. Tehát fontos, hogy például a Magyar Természetvédők Szövetsége, vagy akár a Magyar Biokultúra Szövetség is tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy mit jelent ez, miért fontos az, hogy GMO-mentesek lehessünk, vagy hogy megőrizzük a nemzeti függetlenségünket ebben a témában. Mire készülnek önök, hogy mondjuk fenntartsák azt a tudásunkat, és ellene mondjanak ezeknek az állatásoknak, akár amelyek mondjuk Magyar Péter szájából hangoznak el, és amelyek úgy hajlamosak megnyugtatni minket, hogy semmi gond, jó lesz ez így nekünk, jöjjenek ezek az NGT-k, meg nem lesz ebből gond. Sőt, még olyat is hallottam, meg olvastam, hogy ahhoz, hogy biztonságos legyen a magyar élelmiszerellátás, ez pont a szárazság miatt is milyen fontosak ezek a különböző új technológiák.
1: Hát igen, az látható, hogy a június 17-i szavazást követően kiadott sajtóközleményünknek nagyon komoly visszhangja lett, és erre reagálásként beindult egyfajta ilyen ellenlobbi is, illetve hát főleg a közösségi média felületen én azt tapasztaltam, hogy megjelentek olyan hangok, amelyek ugye megpróbálták ezt a helyzetet kicsit más fénybe feltüntetni, és ugye előjöttek ezek a régi ígéretek is, amelyekkel már három évtizede is találkoztunk. És hát részben ezért én magam is készítettem egy blogbejegyzést a témához kötődően, amelyben cáfoltam az ezzel kapcsolatos ilyen állításokat, mint hogy mondjuk a Magyarország élelmezés biztonsága miatt szükség lenne az új GMO-kra, stb. Tehát ezeket az állításokat mi az elmúlt három évtizedben már rengetegszer cáfoltuk, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy érdemi, egyértelmű párbeszéd legyen ezzel a témával kapcsolatban a hazai közbeszédben és a hazai sajtóban is, és ne csak mondjuk a GMO párti propaganda vélemények hangozhassanak el. Az egyértelmű, hogy ezt próbáljuk mi továbbra is napirenden tartani, és emiatt is örülünk, hogy erről a témáról itt a Katolikus Rádióban is beszélgethetünk. Szerintem a következő néhány nap ismét leülünk a Greenpeace-el és a Biokultúra Szövetséggel, és meg fogjuk majd beszélni a következő lépéseinket. Természetesen azért vannak a tarsolyunkban különféle dolgok, de azért nem szeretném itt a nagy nyilvánosság előtt elárulni azt, hogy milyen lépésekben gondolkozunk, de a lényeg az, hogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatók és civil szervezeteknek az állítása is eljuthassanak a lakossághoz.
0: És amikor tájékozódunk és híreket hallunk, akkor fontos, hogy tényleg ezekre a független szakértőkre támaszkodjunk, vagy például olyan szakemberekre, mint Friedrich Robert, aki már több évtizede a GMO kutatásokat figyel, és a GMO-val kapcsolatos szabályozásoknak is tudója. Szóval, hogy ne ezekre a rövid videókra, meg az influencerek által, nem tudom, kilóra gyártott hamis információkra támaszkodjunk, hanem arra, ami valóban a tudományos valóság. Köszönöm szépen, hogy itt voltak szakértőink. Ugye a műsor első felében inkább Új Zsuzsanával beszélgettünk, aki a Magyar Természetvédők Szövetségében a vízválság, vízkezelés szakértője. A hőség kapcsán is arról, hogy akár mi is mit tehetünk, de hogy mennyire fontos lenne az, hogy átalakítsuk a magyar mezőgazdasági struktúrát, és barátabb, vízbarátabb környezetet hozhassunk létre. A második felében a műsornak pedig Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetsége GMO program felelőse helyezte el konszenzusban azt, hogy most hol tartunk a genetikai módosítással kapcsolatos európai parlamenti szavazás után. Köszönöm hallgatóink figyelmét is. A mai műsort készítette Varga Ramona, zenei szerkesztő, Urbán Péter technikus és Szabó Csilla riporter. Legközelebb holnap találkozhatunk, akkor a hulladékmentes júliusról fogunk beszélgetni itt ennél az asztalnál, arról, hogy mit tehetünk azért, hogy kevesebb legyen akár a háztartási szemét, milyen praktikák vannak abban kapcsolatban, hogy a hétköznapjainkban ne jelenjen meg szemét, vagy hogy kezeljük, ha éppen szemét kerül a háztartásba. Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Elhangzott a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Az MTI közlése szerint Magyar Péter kiemelte, a vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, folytatta, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő 2 napra nagyon világos és határozott kérése van mindenki felé. Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Most az a feladatunk, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, az idős otthonoknak, a kritikus intézményeknek és a tűzoltásra, hívta fel a figyelmet. Nyomatékosan felhívta a víztakarékosságra a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT hétfőn a honlapján, jelezve, pénteki felhívásuk óta a vízfelhasználásban nem csökkenést, hanem növekedést tapasztaltak. Ezért a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség. Szerdáig meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik,

Kivel tárgyalnak majd Budapesten, még nem ismert. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy Súlyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatójára hivatkozva, kedd reggel a Népszava. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de kisebb számban a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.

0: A Hungarika felvétele szólt.
1: 10:08.
0: A ténykérdés következik. A holnap kezdődő V4 fesztivál és színházi találkozó július 1-e és 4-e között várja a látogatókat Nagymaroson. A rendezvény idén is egyaránt szól a zene és a művészetek szerelmeseinek, nemzetközi sztárfellépők, koncertek, különleges audiovizuális produkciók, utcaszínházi performanszok, kézműves alkotói workshopok és vízi élményprogramok teszik teljessé a fesztivál élményt. A V4 Fesztivál idén is bizonyítja, hogy a Dunakanyar nem csak az ország egyik legszebb helyszíne, hanem a nyár egyik legsokszínűbb kulturális találkozópontja is. Szabó Zsuzsannával, a fesztivál főszervezőjével Fülöp Tamás beszélgetett.
2: Egy kicsit a saját fesztivál élményeidről szeretnélek kérdezni, csak úgy általánosságban. Mire emlékszel vissza szívesen? Hogyan fogalmaznád meg, szerinted mitől jó egy fesztivál?
3: Én úgy gondolom, hogy a fesztiválokat azért szeretik általában az emberek, és én magam is, mert egy kicsit kiszakít minket a hétköznapokból, egy ilyen mesével és varázslatokkal és meglepő találkozásokkal teli napokat, élményeket élhet át az ember általa. Nagyon intenzíven tudunk kapcsolódni a művészetekhez, hogyha művészeti fesztiválról van szó, de akárha csak a gasztrofesztiválokat nézzük, ez kitárja a kaput új irányok felé, a zenéhez, a színházhoz, a művészetekhez, az emberekhez. Az embernek szüksége van kis apró csodákra, és a fesztivál ezeket a sok kis apró csodát egy intenzív csomagként tálalja. És ez az, ami feltölt, és ez az, ami generálja azt, hogy csillogó szemekkel mosolygunk, amíg ott vagyunk, és amikor kilépünk az ajtón, akkor utána visszatekintve az az élményünk, vagy az az érzésünk, hogy újra át szeretném ezt élni. És én, mint szervező, és mint fesztivál látogató is így látom. Én nagyon szeretem a fesztiválokat, mert tényleg egy olyan élményt ad, amit semmi más nehezen lehet megfogalmazni. Tényleg olyan, mintha kinyitnánk egy mesekönyvet, és egy ilyen dimenzióugrással belelépnénk, és ott lennénk. Majd amikor véget ért a könyv, akkor becsukódik, és kilépünk belőle, és ezt évről évre újra át akarjuk élni. A fesztivál szervezőként is ez az, ami a szervező csapatnak a motorja, hogy látjuk, hogy amikor belépnek hozzánk, és kiterjük a kapukat, és az öröm visszaköszön az embereknek az arcán, és az a rezgés, ami körbeveszi az embereket, az minket is, akármilyen fáradtak vagyunk, az azonnal feltölt, és úgy gondolom, hogy ezért járunk fesztiválra, és ezért szervezünk fesztivált, hogy ezt az örömteli gyermeki örömöt és önfeled szabadságot és kapcsolódást átélhessük.
2: Mik a tapasztalataid? Mi változott markánsan az elmúlt években, úgy a fesztivál kultúrát illetően? A technikai digitális fejlődéseket hogyan követi le, hogyan követheti le egy fesztivál például, és hogy ma már tényleg úgymond többet kellene nyújtani a látogatóknak, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Persze ez sok mindent jelenthet, mert lehet, hogy valaki csak a koncertek miatt megy.
3: Én azt gondolom, hogy a fesztiválpiac folyamatosan változik, újabbnál és újabb generációk lépnek be ebbe a szektorba, mint vendég. Emellett azért hála Istennek, hogy a korábban már nagy fesztiválozó tömegek is megmaradnak, csak mondjuk adott esetben már gyerekkel érkeznek, úgyhogy mindig egy picit alakulnak a fogyasztói elvárások. A fesztiváloknak folyamatosan le kell követnie a piaci trendeket. Ezek tényleg most már olyan volumenben változnak, hogy szinte évről évre most már olyan audiovizuális technikát termelt ki a piac, ami egy ilyen teljesen új vonal, de én úgy gondolom, hogy ami miatt igazából megy az ember fesztiválra, azok nem ezek a dolgok, hanem pont az, amiről az előbb beszéltem, hogy a szabadságot keresik az emberek, és az élő kapcsolódást. Mert akkor lehet egy hatalmas nagy tévén is otthon követni és nézni ezeket az eseményeket, de hát összesen hasonlítható a streamelt élmény egy valódi élménnyel, ahogy pont ha megnézünk egy színházi előadást mondjuk közvetítésben, meg élőben teljesen más, mint ahogy egy élő hangszernek az élő megszólalása. Nagyon sok minden technikailag változik, és persze fantasztikus dolgok vannak, de ami az igazi értéket adja, az továbbra is változatlan, én úgy gondolom, és igazából ezért járunk. Az, hogy milyen piaci meg gazdasági környezetben vannak a fesztiválok, hogy egymás után mondják vissza a szervezők a rendezvényeket, mert sajnos anyagilag nagyon-nagyon nehéz már rentábilisan kihozni ezeket a rendezvényeket, az pedig egy globális sajátosság, csak Angliában is több száz fesztivál szűnt meg. Mindenütt komoly gondokkal küzdenek a szervezők, illetve a finanszírozási kérdés az évről évre mindenkinek egyre nehezebb. Ez az, hogy nagyon megnövekedtek a költségek, tehát hogy a technikai költségek, a fellépdíjak, a működési költségek, emberi erőforrás, ha csak a benzint nézzük, tehát hogy ezek azok a sajátosságok, amik aztán anyagilag nagyon komoly kihívás elé állítják a szereplőket, fesztiválszervezőket, és emiatt sokan mondjuk kompromisszumot kell, hogy kössenek, és nem tudnak olyan színvonalú csomagot adni a fesztiválozóknak, mint mondjuk egy aréna koncerten, ami egy estéről szól, és teljesen más konstrukcióban működik.
2: Az idei V4 fesztiválon jobbnál jobb zenekarok koncertjei várhatók, csak néhány nevet említsünk meg az idei fellépők közül, illetve milyen egyéb programok közül is válogathatnak még a fesztiválozók.
3: A V4-en 4 zenei színpadon több mint 40 zenei programmal várjuk a fesztiválozókat. Tényleg csak a legnagyobb fellépőket említsük. Franciaországból érkezik hozzánk a Nouvelle Vague, Hollandiából a Krakensmack, de cseh, lengyel és szlovák zenei produkciók is gazdagítják a műsort. Csehországból a fúvós tigrisek, a tigró érkezik, Szlovákiából különböző elektronikus zenei produkciók, illetve Lengyelországból Minté nevezetű hölgy, aki egy nagyon-nagyon tehetséges, feltörekvő multi-instrumentalista művész. Ő egy ilyen szóló produkcióval fogott a Nagymarosi Dunaparton minket elkápráztatni. Ez egyébként Bagosi Brothers Company, Elefánt, Analóg Balaton, Párnográz, Bohemian Betyár, Anima Sound System, tehát ugye azért a legnépszerűbb hazai zenekarok képviseltetik magukat a rendezvényen. De a zenén túl igen, nagyon sok közösségi, természetközeli programmal készülünk. Ugye egy csodás helyszín az otthonunk, Nagymaros Dunapart. Nem csak a Duna, hanem ott a hegyek ölelésében szervezzük mi a művészeti programokat, és kreatív alkotói kézműves workshopokkal készülünk. Például ez az egyik olyan újdonság, vagy ilyen úgymond off-programként szokták ezt titulálni a fesztiválok, ami ugye nem zene, hanem egy ilyen alkotói közösségi program, ami egyre népszerűbb amúgy az emberek és a fesztiválozók körébe. Az emberek szeretnek alkotni. Illetve hát a Duna nekünk ott van, és rendkívül szeretjük. Kenutúrákon lehet részt venni, átsétálhatunk a Duna alatt, vezetett túra keretén belül, a Mahart jó voltával kedvezményes hajózás is lesz a fesztiválozóknak karszalaggal, illetve idén fakultatív programként motocsónakos élményhajózás is várja a fesztiválozókat. Július 1-én ugye egy 0. nappal indítjuk a fesztivált, tavaly hoztuk be újdonságként a 0. napi úgymond ilyen beköltözős, ismerkedős programot. Idén még jobban tematizáltuk, és konkrétan egy ilyen vezetett workshop jellegű irányított beszélgetések által lesz segítve az, igen, hogy ebben az eléggé eldigitalizált, elmagányosodott világban segítsük a fiatalokat, hogy élőben ismerkedni, mert sokuknak ez már nehézséget okoz, és erre mi szerettünk volna mindenképpen reflektálni.
2: Nagyon izgalmas számomra elképzelni azt, hogy mondjuk főszervezőként és egyben résztvevőként vagyok jelen egy fesztiválon, külön választható-e a kettő, vagy egyáltalán kell-e? És én mondjuk főszervezőként járom a fesztivált, és figyelem azt, hogy mi hogy működik, mi hogy sikerül, esetleg mit kell majd máshogy csinálnom legközelebb, de egyben át is adom magam az élményeknek, a programoknak, és abszolút teljesen jelen tudok lenni, mint résztvevő is.
3: Biztos ez embere válogatja, nálam ez az utóbbi. Tehát, hogy én egyszerre figyelem minden apró rezdülését a rendezvénynek, és hogyha bármi probléma felmerül, vagy megoldandó feladat, akkor azt intézzük. Én azért egyben át is tudom magam adni az élménynek, úgyhogy ez a kettősség van bennem általában. Illetve én beszoktam vonni a közvetlen környezetemet is, és folyamatosan kérem őket, hogy mint látogatói visszajelzést mondják, hogy ha azt látják, hogy kellene a kukát éppen üríteni, akkor szóljanak, csináljuk. Tehát, hogy a mi szervezői csapatunk azzal a hozzáállással dolgozik, hogy mindent a fesztiválozókért, hogy nekik legyen jó, és nekik amennyire tőlünk telik, egy csodálatos élményt tudjunk okozni, és minél több szolgáltatást, és minél több örömet okozni.
0: Az elmúlt percekben Szabó Zsuzsannát, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó főszervezőjét Fülöp Tamás kérdezte. Minden további információ elérhető a fesztivál honlapján.

A Bagosi Brothers Company felvételét hallották. 10 óra 22 perc van, műsorajánló következik. A ma 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő közéleti beszélgetések című műsorunkat ajánljuk hallgatóink figyelmébe. A szerkesztő Sályi András. Az iskola. Reform? Túlélés? Avagy vissza a kezdetekhez? Vélemények. Harmadik elemista, de még mindig nem tud olvasni. 14 éves, de nem tud végigülni egy tanórát. Túl sok a tananyag. Túl kevés a tananyag. Túl sok a házi feladat. Túl kevés a házi feladat. Rosszak a tanárok. Rosszak a diákok. És így tovább. És így tovább. Sályi András vendége, Setényi János, a Tanuláskutató Intézet vezetője. Tehát Kerengő közéleti beszélgetések ma 17 óra 5 perctől.

0: Zolbert szaxofonozott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
8: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

Második rész, harmadik fejezet, amelybe Panasz Muki folyton kérdez. Jócsont szeretne egy autóbuszt, amikor a vonat fütyül. Mi van a sötét alagútban?

0: Mikor utazunk? Kérdezte Panasz Muki, amikor barátaim megtudták a titkot.
1: Amikor majd elindul a vonat,
0: magyarázta Dagi.
1: Fütyül egy nagyot, és elindul.
0: De csak akkor, mondta Panasz Muki, ha mi már fent ülünk a vonaton, ugye? Jaj, nem késünk el a vonatról.
1: Persze, hogy nem,
0: magyarázta Dagi.
1: Mert akkor indul, amikor mi már fennülünk rajta, és én megkínálok benneteket mézes cukorral.
0: Neked, Dagi, mondtam, mindig csak a cukron jár az eszed.
1: Nem,
0: mondta Dagi,
1: nem jár mindig csak cukron az eszem, mert nagyon sokszor az is eszembe jut, hogy mézet is kell vinni az útra.
0: Mikor utazunk? Kérdezte ismét Panasz Muki. Megmondom, feleltem. Akkor utazunk, amikor a papám azt mondja, na, Brumi, már csak egyet kell aludni, s reggel megyünk ki a pályaudvarra. Oda, tudod, ahonnan a vonat indul.
1: És nem késjük le a vonatot, ugye?
0: Kérdezte Panasz Muki. Nem késjük le, mondtam, mert jókorán felkelünk, miután még egyet aludtunk, és akkor a csomagokkal kimegyünk a Málna utca végére, ahol a villamos megálló van.
1: Tévedés!
0: Mondta Jócsont.
1: Mert nem villamoson utazunk, hanem vonaton.
0: Persze, hogy vonaton utazunk, miután még egyet aludtunk, csak hogy a vonathoz villamoson jutunk el, mondtam, mert így mondta nekem a papám is.
1: Vagyis ott állunk majd a megállónál,
0: folytatta helyettem Dagi,
1: és lessük, mikor fordul be a Málna utca sarkán a villamos.
0: Azt meglátjuk, mikor fordul be a villamos, mondtam a bocsoknak, mert a sarkon először kidugja a sárga pofácskáját, és aztán jön.
1: Kidugja ki a sárga pofácskáját?
0: Kérdezte Jócsont. A villamos, mondtam, mert messziről a villamosnak olyan kedves sárga pofácskája van.
1: És a vonatnak milyen pofácskája van?
0: A vonatnak nincs pofácskája, feleltem, hanem csak a mozdonynak van füstös képe.
1: Nagyon szeretnék mozdonyvezető lenni,
0: mondta erre Dagi. Én meg azt szeretném, vágott közbe Jócsont, ha kapnék valakitől egy igazi autóbuszt, sőt, csuklós autóbuszt. Én vezetném azt a csuklós autóbuszt.
1: Mi pedig utaznánk rajta,
0: mondta Dagi.
1: Hallgass ide, Dagi,
0: mondta erre Jócsont.
1: Az én autóbuszomon csak az utazna, aki nem torkos, nem panaszkodik folyton, és nem töri a fejét csintalanságokon.
0: Vagyis, mondta Dagi, mi utaznánk a te autóbuszodon? Én, Panasz Muki és a kis Brumi. Mert a kis Bruminak igazán nem jár folyton az esze mindenféle jón, mint például méz, mézes cukor, málna, eper és mazsolás kalács. És Panasz Muki sem nyafog azon, hogy lekéssük a vonatot, mert tudja, hogy még csak egyet kell aludni, aztán kimegyünk a villamos megállóig, és lessük, hogy a Málna utcai fordulónál mikor dugja ki a villamos a sárga pofácskáját, mert ha a villamos kidugja azt a kedves sárga pofácskáját, akkor már jön is hozzánk a megállóhoz. Akkor aztán elvillamosozunk a pályaudvarra, ahol már vár a mozdony, de annak füstös képe van. Meg kormos, mondtam, de azért nagyon szép.
1: És Jócsont is illedelmesen viselkedik a vonaton, mert utas lesz belőle,
0: mondta Dagi.
1: És Jócsont nem löttyenti ki a mézet a bögréből, hanem szépen nyalogatja.
0: Úgy, mint én, mondtam.
1: Mint mind a négyen,
0: mondta Jócsont.
1: Éljen az utazás!
0: Kiáltotta erre Panasz Muki, és hozzátette, mert
1: nem fogjuk lekésni a vonatot.
0: Éljen az utazás! Kiáltottunk, és mancsoltunk.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel hirtelen Panasz Muki. Mi bajod van?
1: kérdeztem. Nincs zseblámpánk, mondta panasz Muki. Minek nekünk zseblámpa?
0: Hát, ha elromlik a világítás a vonaton, és akkor ott ülünk a sötétben, és aki akar, félhet a sötétben.
2: De nem akar senki se félni a sötétben, mondta Dagi. Legfeljebb arról van szó, ha elromlik a világítás a vonaton, akkor nem találjuk meg a csomagokat, amelyben a méz van. Tehát mégis kell egy zseblámpa.
1: Ekkor eszembe jutott valami. Az, hogy mi nappal utazunk, tehát világos lesz a vonatban. Meg is mondtam ezt a barátaimnak.
0: De hosszú alagút is lehet az úton, mondta panasz Muki, és ha éppen akkor romlik el a világítás, amikor ott leszünk az alagútban pedig sötét van, és aki akar, félhet a sötétben, míg a vonat átmegy az alagúton.
2: De senki nem akar félni,
1: mondta gyorsan Dagi.
3: Különben is. Az alagútban nem megy sokáig a vonat, mert az alagútnak mindig vége van. És addig, amíg a sötét alagútban megy a vonat, senki sem nyúl a csomagokhoz, amelyikben a méz van. Mert senki sem olyan torkos, hogy a sötétben kotorászna, és ezzel esetleg kifolyatná a mézet. Ki lehet bírni addig, amíg a vonat kimegy az alagútból?
0: Az alagútban pedig, mondta panasz Muki, nincs semmi. Sem sárkányok, sem manócskák, ugye?
4: Az alagútban csak a sínek vannak, meg a vonat,
1: magyarázta Jócsont.
4: Meg mi? Az utasok, vagyis bocsok.
2: Meg a méz,
1: mondta Dagi. Erre ismét mancsoltunk. Barátok vagyunk. Utazunk a Balatonra. Kívánjatok jó utat nekünk, gyerekek. Nagyon szépen köszönjük. Ezzel a fejezetnek vége, mert reggel korán felkelünk. Viszont látása az utcán, ahol majd a villamos kidugja a fordulónál azt a sárga pofácskáját. Jó, jaj, de jó lesz!

0: Negyedik fejezet, amelyben levelet írok Kukinak és Zolinak. Anyukám betakar és megcsókol. Azt szeretném, ha 14-szer csókolna meg, és 14-szer takarna be. Tegnap délután végre azt mondta a papám.
1: Na, Brumi!
0: Azt gondoltam magamban, hogy a papám így folytatja majd. Na, Brumi, csak még egyet alszol, aztán utazás. Jól gondoltam, mert a papám így folytatta.
1: Csak még egyet alszol, Brumikám, aztán reggel.
0: Eszembe jutott valami. Mi lesz Lalival, a mókusommal? Aztán az jutott eszembe, mi lesz Kukival, a papagájommal. Ők nem jönnek velünk. Ezért ezt kérdeztem a papámtól. Lali is szeret utazni, és a papagáj is, ugye?
1: Ők itthon maradnak,
0: felelte a papám.
1: Itthon maradnak, és kész.
0: Sajnos, mondtam.
1: Miért sajnos?
0: Kérdezte a papám. Azért, feleltem, mert ha itthon maradnak, akkor Kuki egész nap majd össze-vissza röpköd, és folyton azt kérdezgeti, hol lehet a kis Brumi? És én nem mondhatom neki, hogy lent vagyok a Balatonnál, mert nem tudok akkorát kiáltani a Balatonról, hogy Kuki itthon meghallja. És ne röpködjön össze-vissza is, ne kérdezze folyton, hol lehet a kis Brumi?
1: A Balatonnál, mondta erre a papám, nem szabad kiabálni, sőt, sehol sem szabad kiabálni, mert aki kiabál, az illetlen.
0: Elhatároztam, hogy nem fogok kiabálni, mert az illetlen. De akkor honnan tudja meg Lali a mókusom, hogy lent vagyok a Balatonnál? Eszembe jutott valami. Tudjátok, én már tudok írni. Leültem a kis asztalomhoz, és két levelet írtam. Ez volt az egyik. Kedves Kuki, vagyis papagáj! Én most elbúcsúzom tőled, mert már csak egyetlen egyszer alszom, és aztán elutazunk barátaimmal együtt a Balatonra. Kedves Kuki, ezért tehát ne keress engem, és ne röpdös össze-vissza, hanem légy jó kis papagáj. Én is nagyon jó leszek, sőt, a barátaim is jók lesznek. Viszont látásra, kedves Kuki, ölel barátod, Brumi, aki reggel utazik a Balaton mellé. A másik levelet is megírtam. Kedves Lali, vagyis mókusom, én most elbúcsúzom tőled, mert már csak egyetlen egyszer alszom, és aztán elutazunk a barátaimmal együtt a Balatonra. Nagyon szerettelek volna magammal vinni, de a papám azt mondta, hogy te meg Kuki itthon maradtok, és kész. Ezért ne keress engem, hanem légy jó kis mókus. Én is nagyon jó leszek, sőt a barátaim is. Viszont látásra, kedves Lali, ölel barátod, Brumi, aki reggel utazik a Balaton mellé, és a papája lekíséri, de sajnos a papám aztán visszautazik, és sokáig nem fogom látni. Sőt, anyukámat sem fogom sokáig látni, mert ő is itthon marad, és kész. Pedig nagyon szeretném, ha ők is velünk jönnének, vagyis anyukám és a papám. De nem jönnek velünk. Aztán még valami eszembe jutott. A levél végére odaírtam, ezzel mind a két levél kész. Aztán még ezt is odaírtam, a mancsom nagyon tintás lett, de rögtön megyek mosakodni. Sőt, az arcomat is megmosom, pedig az arcom nem lett tintás, és a fogamat is megmosom, pedig a fogam sem lett tintás. Azzal az egyik levelet Kukihoz vittem, és bedugtam a kalitkába. Kuki a csőrével belekapott a levélbe, aztán ezt mondta.
2: Krrr, krrr, buta kis Brumi, buta kis Brumi.
0: Arra gondoltam, hogy ez nem igaz. Kivettem Kukit a kalitkából, erre megcsípte csőrével az orromat. Hú, nem szeretem, ha megcsípik az orromat, de ezt Kuki nem tudja, ezért csak ennyit mondtam. Hát, szervusz, Kuki. Erre röbdösni kezdett, aztán visszament a kalitkájába. Onnan kiáltotta:
2: Szerrusz! Szerrusz!
0: Ami papagáj nyelven azt jelenti: szervusz, szervusz. Így aztán mégis elbúcsúztunk egymástól. Kuki és én, aki reggel elutazom a barátaimmal a Balatonhoz. A másik levelet betettem Lalihoz, aztán az jutott eszembe, a levelet mogyorókkal kellett volna kirakni, mert a mókusom így jobban tudná elolvasni. Aztán az jutott eszembe, hogy sem Lali, sem a Kuki nem tudnak olvasni. Nem baj, azért én mégis elbúcsúztam tőlük. Amikor lefeküdtünk, anyácskám megcsókolt és betakart. Akkor eszembe jutott valami. Ez. Ki fog engem betakarni és megcsókolni minden este a Balatonnál? Jaj, nyaf! Mi bajod, Brumikám? Kérdezte anyácskám. Meddig maradok a Balatonnál? 2 hétig, Brumikám. 2 hét alatt hányszor van este? Kérdeztem, mert megint eszembe jutott valami. 2 hét alatt, mondta anyukám, 14-szer van este. Akkor, mondtam anyukámnak, tessék engem most 14-szer betakarni és 14-szer megcsókolni. Mert az jutott eszembe, ha anyukám most betakargat 14-szer és megcsókol 14-szer, akkor talán nem fog úgy hiányozni nekem 14 este a Balatonnál, hogy nem takar be és nem csókol meg.
1: Miért 14-szer?
0: Kérdezte anyukám. Mert az 2 hét, feleltem. De akkor már a buksimra húztam a takarót, mert nem akartam, hogy anyukám lássa, amikor nyafizok. Anyácskám erre lehúzta a takarót a buksimról, és azt kérdezte.
1: Nyaf?
0: Nem, anyácskám, nem.
1: Soha?
0: Soha, anyácskám, soha.
1: Nyifi-nyafi?
0: Soha, anyácskám, soha.
1: Na, aludj jól, kis Brumi, mert reggel utazol.
0: Elhatároztam, hogy jól fogok aludni, mert reggel utazom. Átöleltem anyácskámat, aztán eszembe jutott valami. Ez, nem lehetne felhozni ide hozzánk a Balatont? De nem kérdeztem meg, mert Kuki váratlanul kiáltozni kezdett a kalitkából.
2: Butta kis Brumi! Butta kis Brumi!
1: Mindenki alszik és kész,
0: mondta akkor a papám, és mancsolt velem. Nagyon szeretem a papámat és az anyukámat. Ezzel a fejezetnek vége, mert aludni kell, vagyis mindenki alszik és kész. Álmodjatok szépeket,
1: lehet vonatról is.
0: Elhatároztam, hogy nagyon gyorsan alszom, hogy minél előbb reggel legyen. Szép álmokat, aludjatok jól!

Bodó Béla, Brumi a Balatonon, a második rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották. Most a Kaláka felvételeiből válogatunk.

0: Begyedem.
1: Volt egy szegény ember, meg a felesége. Krumplit ettek minden áldott nap ebédre. Ebédre még hagyján, reggelre se volt más. Hogy még a tövét is járná meg a rontás. De bizony ne járja, vette védelmébe a krumplit a szegény ember felesége. Ha krumpli se volna, fölkopna az állunk. Így hát, édes uram, krumplit vacsorázunk.
2: Krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli.
1: Okos egy menyecske volt a szegény asszony. Tudta az urára, hogy s miképpen asszon.
3: Nem árt, édes uram, kendnek is azt tudni, hogy Burgundiából

Ha nem tudnám, észre se venném, hogy krumpli. Nem tudnám a főztjét soha se megunni. Levesnek, tokánynak, sültnek, körítésnek. Ahogy ő készíti, meg nem enni vétek. Így beszélt az ura. Az egész környéken nincsen olyan asszony, mint a feleségem. Kivált a paprikást, ahogyan csinálja, arra még a síri holt is hazajárna.

hát most mi legyen? Ha ez se, meg ez se, meg ez se, meg ez se. Legyen újra tegnap este,

0: A kaláka felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Az MTI közlése szerint Magyar Péter kiemelte, ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő két napra nagyon világos és határozott kérése van mindenki felé. Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Budapest vízellátása stabil, a főváros jelenleg is jelentős mennyiségben segíti ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook oldalán. A vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kéri az új kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelíti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Fogyasszanak elegendő folyadékot, és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság. Az Európai Tanács alkotmányjogászokból álló szervezete azért jön Magyarországra, hogy a Súlyog Tamás elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást vizsgálja. Írta meg a HVG. A Velencei Bizottság azt vizsgálhatja, hogy egy jogszabály sérti-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáit, de döntései nem kötelező érvényűek. Az, hogy a szakértők kivel tárgyalnak majd Budapesten, még nem ismert. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy Súlyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés keddi ülésén, tette közzé az MTI. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitás

A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást a déli ima után hallhatják. Hangoló. 1993. június 30-án hunyt el Hara László fagottművész. Hallgassák meg Mozart B-dur fagottversenyét Hara László és az Állami Hangversenyzenekar előadásában. Vezényel Ferencsik János.

Mozart B-dur fagotversenyét Hara László és az Állami Hangversenyzenekar játszotta Ferencsik János vezényletével. 1963. június 30-án született Anne-Sophie Mutter hegedűművész. Hallgassák meg Lalo spanyol szimfóniáját Anne-Sophie Mutter és a Francia Nemzeti Zenekar előadásában. Vezényel Seiji Ozawa.

Lalo spanyol szimfóniáját Anne-Sophie Mutter és a francia nemzeti zenekar adta elő, vezényelt Seiji Ozawa. Elhangzott a hangoló.

0: Johann Sebastian Bach 30. Goldberg variációját előadta Elena Bársály.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Az MTI közlése szerint Magyar Péter kiemelte, ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakul.

újítására. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra, sorolta. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. A kormányfő kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújtanak azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. A civil szervezet a közleményében üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést folytat. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. A Tisza frakcióban érdemi vita volt az országgyűlési képviselői mandátum hosszának maximálását illetően, és az az egyértelmű többségi álláspont alakult ki, hogy a képviselői ciklusok számát korlátozni szükséges, közölte a Tisza frakció vezető helyettese kedden sajtótájékoztatón. Mellétei Barna Márton kérdésre válaszolva közölte, a Tisza frakció többségi véleménye, hogy a képviselőcsoport szeretné megszavazni ezt a rendelkezést, amelynek célja a politikai megújulás kikényszerítése. Arra a kérdésre, hogy a 12 vagy a 8 éves korlátozást támogatják-e, azt válaszolta, általában a korlátozás támogatásáról szavaztak a frakcióban, nem annak hosszáról. Ezt technikai kérdésnek nevezte. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóra szállt, és tanítványai követték őt. Egyszer csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: Mit féltek, kicsiny hitűek? Azután fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 23-tól a 27. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt, és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól. Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
2: In questo senso, l'amore è anche perdita.
1: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szentatya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
1: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
2: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
1: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
2: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
1: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
2: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
1: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
2: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistoro.
1: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége, az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Most következő guzsolyasunkban az Erdőfű népi kamarazenekar felvételeit hallják.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a vízi közműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Az MTI közlése szerint Magyar Péter kiemelte, ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány. Ezért a következő két napra nagyon világos és határozott kérése van mindenki felé. Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos víz használatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság. Az Európai Tanács alkotmányjogászokból álló szervezete azért jön Magyarországra, hogy a Súlyog Tamás elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást vizsgálja, írta meg a HVG. A Velencei Bizottság azt vizsgálhatja, hogy egy jogszabály sérti-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáit, de döntései nem kötelező érvényűek. Az, hogy a szakértők kivel tárgyalnak majd Budapesten, még nem ismert. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy Súlyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. A civil szervezet a közleményében üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést folytat. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Eddig több mint 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés bajba jutottjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez, amely az adományok hatékony célba juttatására helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel. Tájékoztatta a szervezet kedden az MTI-t. Közleményükben azt írták, a legfrissebb nemzetközi jelentések szerint több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra négy perc. Vendégoldal.

Véletlenül létezik. Meghatározó szerepe van ebben Grillus Dánielnek, aki nem csak zenészként, hanem fesztiválszervezőként és kiadóként is a motorja az együttesnek. Most elsősorban neki köszönhetően éppen a 46. Kaláka Fesztivál zajlik Egerben, de utána jön a Fatemplom Fesztivál, majd a Művészetek Völgye, közben új lemezen és új könyvön dolgozik művészbarátaival, s ki tudja, mennyi ötlete van még. Mai beszélgetésünk felvezetéseként hangozék el Pál apostol első korintuszi levele, a szeretet himnusza, ami visszatérően szerepel a Kaláka Fesztivál programjában.

hiszel a szeretet, bosszú tűrő, kegyes, hiszel a szeretet, nem irigy, ingyenes, hiszel a szeretet, egész, nem részleges.

0: A nyár mindig tele van programokkal számotokra. Kezdődik a Kaláka Fesztivállal, ami az idén június 25-e és 28-a között lesz. Ez már a 46. És Egerben a hanyadik.
1: Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválnak a megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkel. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a

0: közönség is nagyon szeret, és persze nem csak az érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan egy verskoncerttel, egy irodalmi este kezdjük a Gárdonyi Géza Színházban. És aztán még nem költözünk mindjárt az érsekkertbe, mert mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok kaláka illusztrációt készített, a Tankos Iratókárő kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad-e bejönni de Betlehemmet. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Egri csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást a polgármesteri hivatalnak az aulájában, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik. Amikor megalakult a Kaláka Fesztivál, akkor még Folk Fesztiválnak neveztük, tehát aztán hogy valahogy abból már elég sok volt. Lehetne világzenei fesztiválnak hívni, de minek? Kaláka Fesztivál meg egyedi. Ebben minden jó ízlésű dolog belefér, amit adhatunk. Vannak persze délelőtt, szombaton is, vasárnap délelőtt gyerekeknek is koncertek, meg bábszínház, meg sok minden, de az esti koncerteket azt mindenkinek érdemes fölmenni a kalákafesztivál.hu oldalra, de hát azért kettsinálnának mondjuk egy pár nevet. Délvidékről jön a Fokos zenekar, a Szent Efrém, azt mindenki ismer, egy gyönyörűen éneklő csapat. Szombaton 3 órakor a Szervita templomban lesz a Pál Apostol című előadás. Ez most már egy 35 éve írott dalciklusom, ahol Ferenci Györgyékkel, egész csapatával és Szirtes Edina Mókussal közösen muzsikálunk. Gyurik aztán majd este is fölléknek az érsekkertben. És lesz egy Cseh Tamás estünk a szombat befejezésén, ahol Hasi fog majd énekelni nekünk.
1: Recsei Hán Miklós. Füst a szemében Cseh
0: Igen.
1: Tamás est.
0: Füst a Cseh Tamás est. És akkor Erdélyből is jön egy banda, a Szász Csávási zenekar, és persze Kaláka koncert is lesz, és Söndörgő is lesz. Minden nap 4 koncert van, mindig 5-től vannak a koncertek. Hát úgy mélyfélig eltart azért ez a 4 hangverseny. És hát akkor még beszéljünk a délelőtről, mert szombaton és vasárnap a gyerekeké a terep, van játszótér, van bábjátékautomata, fotószínház, és mindig van bábszínház is, és mindig van Kaláka koncert is, illetve szombaton Vilmos öcsém fog muzsikálni Huzala Juli közreműködésével, és vasárnap 12-kor pedig Huzala Péter is ott lesz, meg Juli is ott lesz, és a Kalákával eljátszunk nagyon sok régi dalt is, például olyanokat, amik most jelentek meg nemrég a Kupak Tanács című lemezünkön, ami egy külön téma. Ugye ezt a Kupak Tanácsot 35 évvel ezelőtt vettük föl, és azóta se jelent meg, csak most. Úgyhogy most fogjuk prezentálni a közönségnek. 35 évvel ezelőtt. Benne voltunk ezekben a zenés könyvekben. 40 évvel ezelőtt jelent meg a Nálatok, Laknak Állatok, aztán Szabad-e bejönni de Betlehemmel, és gondoltuk, hogy akkor nagyon exponált téma volt a Duna, hogy megharják szüntetni a Dunakanyart, és erőmű legy szerettem én. És hát azzal persze mindenki tiltakozott, de hát a technika ugye követelte, hogy ilyesmi, hogy és hát a csaló közben meg is építették ennek az erőműnek egyik részét, és hát nagyon sok szomorúságot lehetett ezzel kapcsolatban hallani. Jól lehet, aki technikai oldalról közelíti, az lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Ma már tudjuk, hogy technikai oldalról se olyan nagyon jó megoldás.
1: Látványilag meg egyáltalán látom. Nem, hogyha a Dunakanyarra ott ránézünk valamelyik magaslatról.
0: De voltak nagyon sokan, akik ezzel kapcsolatban verseket írtak, és azt gondoltuk, hogy legyen ez a következő zenéskönyv témája, a környezetvédelem, a természet. És akkor írtunk ilyen dalokat, akik voltak 35 évvel ezelőtt költők. Ebben nincsenek Laszfi János, meg Szabó Tiánon dalok evédás módon. Zalán Tibor például írt számunkra néhány ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos verset. És Sóki Laci, aki felvidéki költő volt, ő az ottani erőműről egy nagyon szomorú verset írt. De hát Mezei András például írt a Lesz-e bárka című verset, amit szintén énekelünk ezen a lemezen, ami egy ilyen kis földpusztulás, hogy lesz-e bárka, ugye? És a Kupak Tanácsot egyébként Vörös Sándor írta, hogy válasszunk tolmácsot, aki a földdel és a természettel tud beszéltetni minket. Amikor fölvettük ezt a lemezt, akkor Juli még ilyen kicsi volt, ilyen egyméteres, és akkor énekelt rajta 2 nótát. Azóta meg most már közismert népszerű színésznő, tehát most már ő saját maga. Akkor még a Péter kicsi lánya odajött, és nagyon helyesen elénekelt ott 2 dalt, és hát most is le fog énekelni ezt a 2 dalt, és mi megkísérjük. Mondom, 35 év telt el a felvétel óta, és hát valahogy ott maradt a fiókban ez a lemez, és most előkerült.

0: Huzella Péter egyébként is fellép veletek a Kaláka együttessel. Huzella Júli nélkül is fel, tehát a lánya nélkül is fellép, tehát tulajdonképpen összeáll, most már nem először a legendás nagy csapat, ami a Kalákát jelezte addig, amíg Huzella Péter el nem hagyta. Így utólag visszanézve, és ez mikor történt, hogy Huzella Péter azt mondta, hogy inkább külön utakon folytatja.
1: Ez már 30 éve.
0: Már 30 éve?
1: Talán még egyet több is.
0: Ez akkor azért jelentett valami törést az életetekben, szinte biztos vagyok.
1: Hát nézd, minden ilyennek van jó és szomorú oldala. Nyilván a közönség közül sokan hiányolták Péternek azt a szépen csengő hangját, a lényét, a gyerekműsor, ahogy beszél a gyerekekkel, de hát viszont cserébe megnyertük azt, hogy Vilmos visszajött a Kalákába, és egy olyan hangzást tudunk produkálni, amit nélküle nem tudtunk. Tehát onnantól kezdve mindig úgy játszottunk négyesben, hogy Vilmossal együtt, és a gyerekműsorokban pedig hármasban szoktunk szerepelni, és abból Lilek aztán van épp elég gyerekműsora országszerte mindig, tehát ő azt akart szólóba játszani, pedig trióba.
0: El tudjátok képzelni, hogy Péter visszatér? A Kaláka együttes tagja
1: nem,
0: lesz újra?
1: Hiszem. Állandó találkozó, nincs olyan év, hogy nincsen valami közös koncertünk. Hol a Marcibányi téren vendég, hol a fesztiválon vendég, hol valami.
0: Hát ezért kérdezem.
1: Mint tag nem hiszem. Látod, hogy a Betlehemesben pedig Major Gábor a negyedik. Tehát a Kaláka az egy csapat, egy minőség, egy szellemiség. Most, hogy éppen ki énekel azon az estén, az ettől a szellemiségtől független.
0: Egyébként most, hogy ezt a szellemiséget említed, igazából a Kaláka fesztiváloknak és minden olyan eseménynek, amit ti szerveztek, van egy szellemisége. Tehát nem csak ti vagytok maga a szellemiség, amit a Kaláka képvisel, hanem a meghívott vendégek is nagyon-nagyon erősen felsorakoznak ehhez a szellemiséghez, nyilván nem véletlenül, és visszatérő vendégeitek vannak, ez se véletlen nyilván, mert mindig ugyanazt a minőséget kívánjátok annak a közönségnek adni, akik pontosan ezt várják tőletek.
1: Igyekszünk azért meglepetést is hozni, például a Fokos együttes még nem volt, Télvidékről ismerik őket, a Nové Soma még nem énekelt, most Sóri Sándorral fognak együtt énekelni. Tehát mindig vannak újak, de garancia, gondolom a fesztivál is meg, hogy tudjuk, hogy kiket hívunk meg. Most eszembe jutott egy egri mondat, akkor éppen Egerben volt koncertünk, és egy kórház igazgató főorvos, aki nagyon szerette a Kalákát. Ez csak azt mondta, hogy megfejtettem a titkotokat. Azt mondja, amikor ti négyen a színpadon vagytok, nem csak négyen vagytok. Hát most ezt magyarázhatod sokféleképpen. Én nagyon beköszöntem, és értem,

0: A Kaláka Fesztivál után, tulajdonképpen két héten belül, július 10-e és 12-e között jön a Fatemplom Fesztivál. Ezt hanyadjára rendezitek Magyarföldön?
1: Ez tulajdonképpen nagyon párhuzamos történet az egri költözéssel, mert amikor a Diósgyőri Vár, ahogy már elmondtam, ellehetetlenült számunkra a fesztivál szempontjából, akkor sok helyre hívtak. Többek között Magyarföldre. Rátóti Zoltán volt akkor a polgármestere annak a falunak, egy 40 fős falu, tehát nem egy komoly idegen falumi hely, viszont ők építettek egy gyönyörű fensíkon, egy gyönyörű fatemplomot. De tényleg az építettek alatt most tényleg úgy vett, hogy ők építették.
0: A falu.
1: Meg a polgármester, meg a baráti köre. Nagyon sokan lementek oda építkezni, meg csináltak is jótékonysági érzet, és megépült egy ökumenikus felszentelésű templom. Valóban építészeti alkotásként is nagyon szép, nagyon lenyűgöző az, az egész helyszín. És azért mondtam, hogy hát nem lehet olyan messzire elvinni egy fesztivált Diósgyőrből, Őrségből, a szlovén határhoz, de azért elmentem, megnéztem. És azt mondtam, hogy hát ez csoda. Menjen a Kaláka Fesztivál Egerbe, de így csináljunk egy másikat. Tehát ezt párhuzamosan, amikor Egerbe költözött a fesztivál, megindult a Fatemplom Fesztivál is, tehát az is akkor körülbelül 15 éves, és még először nem is mondtam, hogy fesztivál, azt mondtam, hogy Fatemplom ünnepe, nem értették, hogy mi az, de az tulajdonképpen ugyanolyan fesztivál, csak még szélesebb ölelésű maga a programja. Itt van szimfonikus zenekar, zalaegerszegi szimfonikusok, Mozart zongora versenyt is hallgathat a közönség. De lesz például jazz is, Sárik Péter triójával, Koszika jó kis erdélyi énekes, nagyon szeretjük őt. Még együtt is énekeltünk egyszer Marosvásárhelyről.
0: Dress kvartett is lesz.
1: Csík zenekar is lesz, Török Máté is lesz. Lesz egy szlovén és egy osztrák közreműködőnk is, ugye ez a hármas határt egy kicsit így kijátszva. És hát lesz Lovász Irén koncert, és lesz persze Kaláka koncert is. Mit is mondjak még el? A Dolák Sali Robi, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, még a Vízivárosi Pince Klubban, amikor itt játszottunk Budapesten a 70-es évek elején, már akkor egyszer közösen föllépett velünk, úgyhogy nagyon régi, kedves ismerősünk. És hát van egy istentisztelet, ha már mondtam, hogy ökumenikus felszentelési a templom, akkor ez egy ökumenikus istentisztelet lesz. Favigyi Tamás püspök úr jön evangélikus lelkészként, és Sajgó Szabolcs atya, akit mi még Torontóból ismerjünk, ott volt plébános, és hát azóta is sokszor találkoztunk, ő a római katolikus, és Márkus Dániel, aki ott református lelkész a közelben, Őri Szent Péteren, ő fog átjönni. De az is még speciális, hogy a fesztivál közreműködőinek a produkcióit beillesztjük a liturgia elemei közé. Tehát mind a három lelkipásztor fog prédikálni, kicsit rövidebbet, lesznek közösségénekek, amit a Veszprémi Légierő fúvos zenekar kísér, ők a mi orgonánk minden évben, és akkor még hol a Kaláka, hol a Bola Gergő, tehát olyanok, akik amúgy is részt vesznek a fesztiválban, Misztrából Török Máté is fog énekelni valamit, talán Lovász Irén is fog énekelni, szóval egy fesztivál a fesztiválban, mindezt egy istentisztelet keretein belül. Nagyon szép alkalom. Ez mindig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Most már kinőttük a fatemplomot, tehát a fatemplom melletti szabadtéri színpadon, és a hátterünk a fatemplom. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk, és hát utána folytatódik persze tovább a program. Mindig a templom után még van egy olyan alkalom, ami egy kicsit átmenet a délutáni koncertek és az istentisztelet között. Most ebben az évben Szolga csak egy van az Isten címmel, egy Vörös Sándor estet fog hallani a közönség, ami nagyon érdekesen alakult, mert Faminyi Tamás annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor Vörös Sándor 100 éves születésnapjára emlékezett az ország, Csöngén, ahol fölnőtt Vörös Sándor, ott meghívták őt, hogy tartson egy istentiszteletet. Ő pedig meghívott engem, hogy egy kicsit dialogizálva a műve is szerepeljenek, ne csak a róla való beszéd. És olyan jó, szépen sikerült az az istentisztelet, hogy azóta is műsoromban, mondjuk egy istentiszteletből lett rendhagyó irodalmi est, most a Fatemplom Fesztiválon is el fogok játszani.
0: Ugye meghívtátok a Kaláka Fesztiválra Csík Jánost és a Mezzót, de tudjuk, hogy Csík János már nem tagja a Csík zenekarnak. Itt a Fatemplom Fesztiválon a Csík zenekart látjátok vendégül. Mind a kettővel nyilvánvalóan jobban vagytok, a Janival is, meg magával a zenekarral. Persze,
1: a Csík zenekar ugyanúgy folytatja tovább azt a vonalat, amit visz, tehát a népzenét, és időnként bele von olyan jó ízlésű slágereket, ha lehet így mondani, amiket Szabó Attila fantasztikusan tud a népzenével társítani. És hát ez a repertoár, ez megmaradt, és ezt nagyon szeretik. Egy hagyomány az, hogy a pénteki napon mindig a Csík zenekar játszik a Fatemplom Fesztiválon.
0: Még egy kis átfedést érzek így a meghívottak között. Vecsei Ihály Miklós nem csak a Kaláka Fesztiválra hívtátok meg, hanem ide is, egy József Attila műsorával, a Mondjad Atikámmal.
1: A Hasin állandó közreműködünk, és hál' Istennek mi is a Radnóti lemezükön játszunk egy dalt közösen, tehát van egy ilyen közreműködés is, de ő állandó visszatérője a Fatemblom Fesztiválnak. Különböző estekkel voltak már ott, és hol Csóri Sándor, hol Radnóti műsor, most éppen József Attilát fognak énekelni. Bóla Gergő, aki a Platon Karatejv együttesnek a vezetője talán, nem tudom, a hierarchiát ott pontosan, mert ők is nagyon jó barátok, feldolgozták az egyik énekünket, a valaki jár a Fákhegyint, és amikor a múltkor a jubilómi koncertjük volt a Budapest Parkban, akkor együtt énekeltük, fantasztikus élmény volt számunkra, egy ilyen zsúfolt nézőtéren, ilyen jó hangulata és ilyen csodálatosan megszervezett esten együtt játszani a Platon Karatejvvel.

0: A Fatemplom fesztivál után nem sokat fogtok pihenni, mert hiszen július végén jön a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgyében a Kaláka udvar az maga az állandóság számomra. Egy biztos pont. Az a különbség tavaly óta, hogy a Kaláka udvar az most már nem Kapolcson várja a vendégeket, hanem Vigánpetenden. Tehát van már egy év tapasztalatotok abban, hogy milyen volt ez a Vigánpetendi helyszín.
1: A Kaláka versudvar úgy indult, akkor még Márta Pista irányította, hogy volt a Paja udvar, ez volt az első. És mondta nekem, hogy Dani, csináltok meg Kaláka udvart. És mondtam, jó, de ne Kaláka udvar legyen, mert van Kaláka fesztivál, meg mi játszunk eleget, hanem inkább egyezzük ki mostan a dolgot az irodalomra, a költészetre, és akkor Laszki János, mint udvari költő, állandó társunk volt 10 napig, és akkor azt mondtuk, hogy Kaláka versudvar, és a házigazda Laszki János és a Kaláka együttes, és aztán ezt így nagyon megszerette a közönség is, minden nap volt versimpró, délelőtt gyerekeknek, este irodalmi koncert, költővendégek, és hát zenész vendégek is. És ez bejáratódott, és nagyon jól is ment. Kapolcs közben egyre zajosabb lett, vagy én vagyok egyre érzékenyen, de valahogy azt éreztük, hogy sokszor, jaj, hát miért szól már megint onnan is ez, meg annan is, nem lehet ezt ahol csitítani. És akkor Jakab Nati, aki a főnöke az egész Kapolcsnak, egyszerűen azt mondta, gyerekek, mi lenne, ha átmennétek Vigánpetendre? Elsőre kicsit ilyen számüzetésnek gondoltuk, de fú, hát az egy ajándék. Vigánpetenden csend van, sokkal nagyobb az udvar. Hát ott 300-an nem fértek be többen. Itt most meg van, hogy 600-700-an vannak az udvarban. Nagyon jó, lehet parkolni, nem szól át a szomszéd udvar. Szóval nagyon megszerettük ezt a Vigánpetendet elég hamar. Úgyhogy ott otthon vagyunk.
0: Ugye a fő jellemzője ennek az udvarnak olyan, hogy irodalmi udvar, Laszki Jánossal az élen. Tudjuk, hogy Laszki János egy kicsit visszavett abból az állandó jelenlétből, ami jellemezte a Kaláka udvar.
1: Ennek nem valamiféle olyan oka lenne, hogy nem jövünk jól, mert a mi kapcsolatunk az nagyon régi, még Párizsban kezdődött. Ott teljesen véletlenül egy közös fellépésünk volt. Megkértem Janit, hogy olvasson már fel valamit franciául abból, amit mi énekelünk, és utána elkezdtem mondani, hogy akkor ki az a József Attila, meg ki az az Adrián, és kialakult egy közös egyzet. Éppen tegnap jött fel egy kép a fényképezőjével, 9 éve valahol Dél-Franciaországban voltunk, de Brüsszelben, máshol francia, és többször Párizsban, a Sorbonne Egyetemen is volt közös koncertünk. És amikor ott nézegettük a városkát, Párizst, akkor ott olyan, hogy Marché de la Poésie, mi lehet az, hát költészet vására. Szerencsére el is jutottunk oda, és akkor elmentünk, és láttuk, hogy ott költők, énekesek is, könyvkiadók, és ez egy nagy terep. És utána meg is rendeztük a költészet vásárát egy párszor, Laszki Janival meg a Kalánkával, és utána jött ez a kérés, hogy menjünk Kapolcsra, és akkor olyan evidens volt, hogy ezt csak Janival tudnánk csinálni. Jani egészsége megromlott sajnos, úgyhogy most már nem vállal annyit. 3 napot azért ott lesz velünk, az utolsó 3 napban együtt leszünk. Szabó T. Anna 3 napnak a házigazdása, és Nyári Krisztián megint 3 napnak. És nekik is vannak vendégeik, természetesen költők és zenészek, és minden este lesz koncert. És amikor Jani ott van, akkor versimpró is lesz, ami azt jelenti, hogy a közönség bedob szavakat, mi pedig mondunk egy dallamot, és együtt elmuzsikáljuk.
0: A költő vendégeken kívül lesznek-e nektek vendégeitek?
1: Hagyomány, hogy a Mistral együttes mindig fellép, hagyomány, hogy a Sebő együttes mindig fellép.
0: Hát most is jönnek?
1: Ez egy olyan fura dolog volt, hogy amikor Feri meghalt, reggel jött a telefon, és kb. Egy órával később telefonáltak a Völgyből, hogy na most még 3 óránk van, hogy módosíthatunk a műsor füzeten, aztán megy a nyomdába. És akkor a Sebő koncertre odaírtam, hogy Sebő emlékkoncert. Hát lesznek nyilván a Sebő együttes tagjai, mi is ott leszünk, és hát lesznek még más vendégek is, akiket most nem akarok elmondani, az egy emlék dolog lesz, majd ott kiderül. Amikor a temetése volt, akkor engem megkértek ilyen címszóval, mint pályatárs és kiadó, mondjak néhány szót. És hát mint pályatárs, tulajdonképpen akár mérnökként is pályatársak lehetünk volna. Én tavaly vettem át az aranydiplomámat a Műegyetemen, és néha föl is teszem a Huncutka kérdés, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt játszott Halmos Béla, Sebő Ferenc, Grillusz Dániel és Grillusz Vilmos. Hát a Műegyetemi szimfonikus zenekar volt a 60-as évek végén, és akkor kezdtek a Feriék is versenyet énekelni, a Kaláka is akkor alakult, és utána áttevődött ide a pályánk, de itt is párhuzamosan ment, és hát aztán mióta én a kiadója lettem, ugye amikor itt a változások voltak, és lehetett kiadót csinálni, akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és nagyon örömömre Feri is mondta, hogy na. Először csak arra gondoltam, hogy Kalákát fogom kiadni, meg saját magamat. Aztán Ferire kiadtam 10 levezét. És az egyik ebből dupla. Szóval ez egy fantasztikus kincs, ami így most mindenki, ha máshol nem, a telefonján hallgathat, mert a fizikai valóságában a legtöbb CD már elfogyott.

0: Működik még a kiadul?
1: Persze.
0: De nem CD-ket adtak ki?
1: Hát nézd, a CD mint olyan aktualitását vesztette szép lassan. Éppen most készülünk arra, hogy megint egy könyvbe egy CD-t tezünk bele, mert azért az idősebb korosztály még nem szereti ezt a letöltő kódot. És amikor megjelent a Laszki Janival a közös könyvünk, ez Itt járt a Földön című keresztény ünnepekhez kapcsolódó vers és énekgyűjtemény, akkor a Szépművészeti Kiadó adta ezt ki, gyönyörű maga kötet, ilyen 15-16. Századi képek, és azok részletei vannak benne, de a válasz, hogy azt mondta, ne legyen benne CD-en, már elavult. Hát akkor beletettünk egy ilyen QR kódot egy kis borítékba, és azon mindenki letöltheti. De valahogy nem mindenki szerette ezt a megoldást, úgyhogy most egy egész más téma. 350 éve volt, hogy a gályarabok felszabadultak. Azok a gályarabok, akiről ugye Moldova is írta 40 prédikátor című könyvét, az ellenreformáció idején protestáns lelkészeket perbe fogtak, és választhattak a közül, hogy vagy lemondanak a lelkészi szolgálatukról, vagy visszatérnek a katolikus anyaszentegyházhoz, vagy mennek a börtönbe. És hát nagyon sokan ezt az utolsó út, bármilyen fura, ezt választották. Hát ehhez nagyon kemény tudat és hit kell, és aztán ezeket börtönbe csukták, per volt, stb. És aztán az lett a vége, hogy ezek közül 40-valahányat eladtak gályarabnak Nápolyban. Az egy hihetetlen szenvedés volt. Akkor nem voltak rabszolgák, de még nem volt gőzhajó, ugye? És ezeket ütötték, verték, és gyakorlatilag gépnek használták a hajó testében, hogy húzzák a gályát, és hát szörnyű szenvedések után, egy idő után felszabadította őket egy holland kapitány. És hát erről írunk most egy oratóriumot. Látod-e Isten, ez a címe? A címe Gályarab oratórium. Szabó Tianna írja a verséget és a darabot. Fabinyi Tamás fog majd a történeti háttérről az előadás közben beszélni. Ez az előadás egyébként lesz most július 9-én Sopronban, és aztán augusztus 20-án itt a protestáns sokadalomban, Deák Tézi templomban lesz valamikor, Debrecenben is, Aszódban, ezeket tudom egyelőre. Kiváló színészeink vannak, Széles Tamás, Simon Kornél, Száraz Dénes, ők lesznek a prédikátor, a vádló és a elbeszélő, és hát mi zenekarként Major Gabival, Besze Gáborral fogjuk majd énekelni a verseket, amit Szabó Tianna eleve egy énekre szánt. Elég sok dal van benne, 20-valahány. Van benne persze sok keserű, népdalszerűek vannak benne, inkább templomi énekszerű is van, és kiszabadulás után valamilyen örömének is van.

0: Tehát, hogyha jól értem, akkor a Grillus kiadónak ez lesz a legújabb kiadványa.
1: Ez lesz a legújabb.
0: Aminek ugye az a címe, hogy...
1: Látod-e Isten? Én csak a CD-t adom ki, magát a könyvet, azt a Luther kiadó adja ki benne Szabó T. Anna verseivel, meg a történeti háttérrel, meg gyönyörű korabeli grafikákkal, amik hát szörnyű téma, de a grafikák gyönyörűek.
0: Tehát az a lényeg, hogy meg fog jelenni egy CD, amit már temettünk alapvetően.
1: Azért sokan kérik, hogy adjam ki, szóval nem szüntettem meg magának a CD-nek a kiadását, idén is legalább 2 vagy 3 CD-t adtam ki, de ezek úgy vannak, hogy valaki megkérdezi, hogy segítenék-e neki, és akkor mondom, hogy természetesen, de eladni nem tudom, csak kiadni. Tehát aki a Grillus kiadót keresi meg, az mindig tudja, hogy én utána átadom neki a példányokat, mert koncert után dedikálással sokan szeretik. De én eladni nem tudom, a Kaláka Zenebolt is megszűnt, már csak a neten van fönt, hogy kalakazenebolt.hu, és ott meg lehet minden kapni, ami még van.
0: Hát igen, így múlik el a világ dicsősége, mondhatnánk. Lassan a könyveknek is sem nagyon van hely már a szobákban.
1: A könyv tulajdonképpen egy hordozója valamilyen műalkotásnak. Na most a versekről beszélünk, az énekelt vers az több ezer éves. A nyomtatott vers az 4-500 éves, és a némán olvasás pedig 150 éves körülbelül. Tehát tulajdonképpen az énekelt vers az jóval megelőzte a könyvet. Még a Kányadi Sándor bácsi azt is írta rólunk, hogy mi Gutenberg óta szívnémaságra ítélt versekből kihúzsikáljuk a magunk olvasata szerinti eredeti dallamot. Hát ezt nagyon szeretjük, mert tényleg nagyon sokan olvasnak verset némán, pedig még azt is javasolják, hogy legalább magának hangosan olvassa, mert akkor az az akusztikai közeg a versnek a testét valahogy jobban kirajzolja, mint ha csak úgy futólag megy rajta, és nem hallja igazából.
0: Sajnos a technológiai újításokkal szembe menni egy idő után elképesztően nehéz.
1: Viszont itt van például a Bakelitnek, mondtuk annak idején, hogy LP, ugye lemez, ami kiment a divatból, és az most meg jön vissza. Úgyhogy ezt a Kupak Tanás című új lemezünket, ami 35 évvel ezelőtti felvétel, ezt lemezen is kiadtuk, mert még hiteles is, mert annak idején analóg felvételt készítettük.
0: Épp ezen gondolkoztam, mert tényleg nem ti vagytok az egyedüliek, akik szeretnek élni ezzel az LP kiadással, a régi nagylemez kiadással, ami valamikor egyeduralkodó volt, aztán annak a helyét fokozatosan átvette a kazetta, majd a CD, és aztán most látjuk, hogy minden rajta van a neten. Ezeket a nagylemezeket, ezeket az LP-ket, mondjuk, igen, amit most ti is a Kupak Tanács csak kapcsolatban megjelentettek, ugye? Igen. CD-n is, nagylemezen is, tehát ahhoz kell mindenképpen egy lejátszó. Ennek van egy ilyen reneszánsza. Ennek mi a töblete szerinted? Tehát miért van ennek most értelme visszahozni hát az LP-ket?
1: A hangzásában egy olyan melegség van, amit nem tud a CD. Pláne nem a telefonunk. Sokan vannak fiatalok is, akik most kaptak rá a lemezre. Csak az is érdekes, mert valahogy a lemezjátszónak a szobában kell egy hely, ahol az van. Ugye régebben mindig megvolt, hogy hol van ez a hifi torony, vagy nem tudom. És a legtöbb szobában már nincsen ilyen hely, de hát ki lehet ezt találni, hogy hova tegyük a lemezjátszót, és akkor lehet lemezeket hallgatni, például ezt a Kupak Tanácsot is.

0: Tehát most itt a nyár, és nagyon sok dolgotok lesz. Nagyon sokszor jártok ti külföldön.
1: Egyre kevesebben? Egyre kevesebben. Egyszer megszámoltuk, hogy valami 45-50 országban jártunk, és hát nagyon szép emlékeket hordozunk mindenhonnan. Nem csak azért nem megyünk, mert öregek vagyunk, hanem valahogy a struktúra is változott nekünk, talán nagyobb igényünk is van, nem tudunk már úgy 10 órát ülni széken. Nem emelje, hogy már pedig én nem megyek sehova se. Hát tavaly is voltam Új-Zélandban, meg Laszkőnél, a Bostonban voltam. Most éppen, jó, hát az mondjuk úgy külföld, idézőjelben Zentán, az énekeltelse fesztivált minden évben megrendezik, és most is voltunk oda, van Erdélyi meghívásunk, van máshol is. Szóval megyünk azért, csak nem olyan ütemben.
0: Hát ez is elég nagy ütem, ahhoz képest, hogy az átlagember hogy éli az életét, Dani. Van neked egy iszonyat erős belső motorod, ami hajt, ugye? Ez azért még mindig benned van, mert különben nem lenne Kaláka együttes.
1: Igen, biztos, hogy vannak mindig ötleteim, most is vannak.
0: Van néhány ilyen kaliberű művész, mint te, tehát nem vagy egyedül, de nem vagytok sokan, akikről én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy te művészként tehetséges vagy, de a te személyiségednek egy másik nagyon-nagyon fontos szelete, a Kaláka együttes szempontjából valószínűleg a meghatározóbb szelete, hogy képes vagy egy csapatot egybetartani, működtetni, célokat tételezni, ezekért a célokért nagyon-nagyon sokat tenni, hogy ez a Kaláka együttes 50-valahány éve létezik. Én azt gondolom, ez a te életműved. Nagyon jó, hogy ott van melletted Vilmos öcséd, meg Radványi Balázs, meg Bece Gábor, most vagy ott volt Huzella Péter, de ha téged kihúzunk ebből a rendszerből, akkor nincs Kaláka együttes. Jól gondolom én ezt, Dani?
1: Ezt az idő majd elmondja, hogy van vagy nincs. Tény az, hogy a KFT, az alapítvány, amit létrehoztunk, az adja ezt az egészet, hogy fesztiválokat tudunk rendezni, hogy kiadóként is üzemelünk, és nem vagyunk kiszolgáltatva, meg pályázatokon tudunk indulni. Tehát egy csomó olyan háttér kell, amit egy zenekar önmagától nem tud megcsinálni, ha nincsen egy adminisztrációs
0: szemény. De én azt mondom, hogy ebbe te vagy a kulcs.
1: Hát lehetséges, igen. Mert én mind a kettőben benne vagyok. Megszervezem, aztán oda megfurulyázni.

0: A mai kávéház vendége Grélusz Dániel zenész, a Kaláka együttes vezetője volt. A műsorban a következő dalok hangzottak el. Pál apostol első korintuszi levele. A Kupak Tanács lemezről a Beteg a tenger, majd a Lesz-e bárka. A Platon Karatejev játszotta a Valaki jár a fák hegyént, majd Sebő Ferenc a Rejtelmeket. Ezt követte a Hogyha felindul az Isten című ének, majd a Kupak Tanács című dal, végül az Ég Zsoltáráról énekelt a Kaláka együttes. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Kedves hallgatóink, annyi maradt hátra, hogy elköszönjek a műsor készítői nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva további szép napot és jó rádiózást kívánjak. Tikovics Ernőt hallották.
2: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Richard Klederman zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ugyanakkor meglátásuk szerint a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyon védelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyon védelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájával folytatta munkáját az országgyűlés kedden. Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, bár 36 évvel vagyunk a rendszerváltás után, pont ennyi idővel vagyunk megkésve a törvény elfogadásával. A Tisza kormány a rendszerváltás adósságát kívánja rendezni, azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra során a hálózatokkal együttműködők listáját és azok beszervezési kartonját a múlt megismerése és feldolgozása érdekében. Kijelentette, a jogalkotás célja a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára számára, hogy azok kutathatók legyenek. Monakóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliómos házánál hétfő este, 3 ember megsebesült. A robbanás este 21 óra körül történt egy lakó épületben a francia határ mentén. Az AFP megerősítette, hogy Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarha és 2 másik személy megsérült a robbanásban, amely ez az első ilyen eset a hercegségben. Második Albert monakói herceg gyűlöletes bűncselekménynek nevezte az esetet. A monakói hatóságok 2 életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be, egy 50-es, 60-as házaspárról, valamint egy kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről. Ermolajev 2023. decemberre óta szankciók hatálya alá tartozik az Ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács határozata alapján, mert a multimilliómos úgy döntött, folytatja alkohol forgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a szél csak zivatarok környékén erősödhet meg, ott akár viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést a hanggal és a stílussal Majsai Gabi barátunkkal, a kétszeres aranylemezes Emerton díjas énekes, pisztonos, zeneszerző, szövegíró, szájharmonikás zenekar vezetővel. Szervusz Gabi, Isten hozott!
1: Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóságot.
0: A legközelebbi, közelmúlt úgynevezett újdonságaidval készültünk mára. Rövid az időnk, mert sok a jó dal, úgyhogy el is hallgatok. Álmomban látlak, nézd rám volt a két dal, jön még a kóborló fény, az angyal, a csendés hang és a ne engedj még el. Talán egy kicsit arról mesélj, hogy hogy történik a komponálás. Tudom, hogy Isten is tehetség, adottság kell hozzá, de Moldova a kedvenc író, mert olyat is írt egyik szösszenetében, hogy az amatőrnek ihlet kell, a profinak előleg. Mondta ezt a könyvre írt fordítva. Nálad hogy történik? Min írsz? Milyen hangszeren és hogy száll meg a múzsa?
1: Sajnos nálam előleg nincsen, eddig még sose volt.
0: Hogy, marad a tehetség.
1: Igen, de tényleg érdekes, hogy valamikor, ha leülök és erőszakosan akarok egy dalt írni, akkor nem sikerül, tehát nem megy. Ez vagy magától jön, és olyan a lelki állapotom, a kedvem, meg minden, hogy leülök, például van egy ilyen slágerem, amit nagyon sokat játszottak, meg játszanak is, az angyal, az például úgy történt, hogy sétáltam az utcán, és eszembe jutott egy dallam, és hazamentem, és akkor fogtam le a harmóniákat hozzá, tehát a refrének a dallama jutott eszembe. És ezek amik csodák, hát valami összekötetés van a fentiekkel ilyenkor. És
0: akkor
1: és másképpen nem tudom magyarázni.
0: Hát hogyne?
1: Azt is lehet csinálni, hogy az ember leül és killódik egy dallal, de azok sajnos nem olyanok lesznek. Olyan a tele van a fiók.
0: Megcsinálják sokan, de hát az ő bajuk, meg azok, aki meghallgatja.
1: Hát, igen.
0: Na most miért írod meg? Mert pisztonon, Cyher Flynn,
1: nem, nehéz komponálni. Hát, álló Istennek, hogy egy kicsit tudok gitározni, nem annyira vagyok. De annyira tudok, hogy harmóniákat le tudok fogni, zongorázni. Tudok annyira, hogy egykezes, tehát nem ilyen virtuóz zongorázás, de ahhoz, hogy a harmóniákat tudom, ezáltal még hangszerelni is egy bizonyos dolgot meg tudok hangszerelni is, tehát a dalban meg elképzelésem is van, mivel hát úgy más hangszeren is játszok, ugye a trombitán és a szájharmonikán, és így, tehát tudom azt a hang, egy trombitának milyen magasságig lehet írni, meg ilyesmi, úgyhogy hát ilyen három fúvosig tudok hangszerelni, mert a nagy big bandet már nem berem bevállalni.
0: Hát arra megvannak a kollégák, társak, hiszen a következőleg, ha jössz, úgyis a big bandes csoda jazz, boogie-ról, blues-ról fogunk beszélgetni. Az aranyat, ugye, ahogy Karinti vagy Moldova ír, hogy az écesz az, ami aranyat ér. Tehát az, amikor megvan az ötlet, a refrén, verszak, refrén, leírtad, akár igen, csak G-moll, D-dur, vagy a dallammenetet, hogy valami, mert ma már fölveszik telefonnal, de sokszor régebben én is komponálgattam villamoson eszemőt, ott addig dudolgattam, amíg haza nem értem a zongorához, és akkor papírra szépen, na megvan, ezt már nem felejtem el, le lehet feküdni, aludni, mert abból már másnap, harmadnap olyan stílusban és olyan hosszú dalt csinálsz, ez már játékos, hálás trükk és kirakós kérdése, de már az az alap, amiből lesz a ütős sláger, ami nem adatik akárkinek, az már megtörtént, megszületett és leírtad. Akkor lefeküdhetsz, és azt már nem fogod elfelejteni, ugye? Ez
1: igen, hát az nagyon fontos, hogy tényleg akkor utána meg kell rögzíteni, és akkor utána is még lehet változtatni. Tehát volt olyan, hogy már kész volt egy dal, már úgy értem, hogy készre csináltam, majdnem, és akkor is még a dallamot változtattam. Hát a hangszerelést azt meg...
0: De akkor már megvolt a Porsche, amit már olyan színűre metáloztál, vagy spoilereztél, vagy tuningoltál, amilyenre akartad, azt már nehéz elrontani. Főleg, ha ilyen kezekben van ugye a hangszerelés, meg a díszítés, aki ért hozzá, és tehetséges. Hát csodálatos, úgyhogy akkor jöjjön is az előbb már dicsért angyal is, de a kóborló fény, a csendés hang, és a ne engedj még el, szintén kiváló majsai kompozíciók, és a nagy hang mindenhol érvényesül, meg a remek stílus. Hiszen mindig elmondjuk, hogy megette a kutya, hogyha egy ilyen stílus és egyéniség nélküli mindent eléneklünk, ami jön, mert van egy jó hangunk. Hát azért az nem árt, hogyha egy stílusunk is van hozzá.
1: Hát így van, pontosan.
0: Köszönjük szépen, akkor jöjjön a muzsika. Majcsai Gabi, szia!

Mi a szép, ha a fények kiúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt?

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mikszáth Kálmán. Két választás Magyarországon. A második választás története. Első rész.

0: Ki találja el, mi a legnagyobb élvezete a képviselőnek újbóli megválasztása után? A mandátum átvétele?
1: Dehogy.
0: A mandátum átvétele inkább kellemetlen, mert beszédet kell tartani. Akkor tehát az első óra az átvétel után?
1: Dehogy.
0: Az első órában jönnek a számlák, és jönnek, számos utána következő órákon át.
1: Már látom, magamnak kell elmondanom, mi a legnagyobb élvezet.
0: Az, mikor felülsz a vasútra hazamenet, és a kezedbe akad valamelyik állomáson az első újság, mely a többi pajtásaidról ad hírt. Ki lett megválasztva, kibukott el.
1: Hömpölyögnek benned az érzések, melyeket a benyomások keltettek.
0: Kellemetlenül érint, hogy X megbukott, de nem búslakodol sokáig, mert te meglettél. Esetleg még jobban bosszant, hogy Y nem bukott meg, de elméd folyton visszaszögdel arra, hogy ő se a kő, hisz te is megvagy.
1: Nem fájhat semmi, hogy legott be ne gyógyítsa, ha megtapogatod a zsebedet, ahol a mandátum ropog. Ha pedig a bőrönben van, sokszor és szeretettel pillantasz a bőrönre.
0: Amint olvasod a táviratokat, melyekben összes barátaid és ellenfeleid ott kavarognak, úgy tűnik föl, mintha a csatatéren volnál a halottakat agnoszkálni. Vagy pedig, hogy a Jozafát völgyében lesed, már persze a Gábriel trombitálása után, hogy kik támadtak föl.
1: Nagy élvezet az.
0: Sokszor próbáltam. És még ezután sokszor szeretném megpróbálni. Hazafelé a legutóbb is folyton molesztáltam a kalauzt. Hol lehet kapni lapokat? Jó borra valót adok, ha egy mai lapot tud keríteni. A kalauz és a borra való ikertestvérek. Együtt a kettő csodákra képes. Külön ellenben kivált a kalauz, semmire se képes. Hol vette, hol nem vette, egyszer csak betoppant egy pesti hírlappal. Amint átfutom, mindjárt az elején szemembe ötlik egy sürgöny borontóról. Föladatott 10 óra 25 perckor. Itt ma Kapucán Gergely szabadelvű párti egyhangulag megválasztatott. Összerezzentem.
1: Borontó.
0: Hiszen az a Katángi menyhért volt kerülete.
1: Ej.
0: Mi történhetett Borontóval, vagyis mi történhetett Katángival? Majdnem hihetetlen, hogy a derék hazafi kibukott volna. Mit szól ehhez Klárika? És mit szólnak a miniszterek? És mi lesz ezentúl a ház naplójával? Hiszen Katángi volt a naplóbíráló bizottság híres tagja. Hát már ebben az országban semmi se szent. És ki legyen vajon az a Kapucán Gergely, az új borontói képviselő? Olyan hangosan gondolkoztam, hogy az étkezőkocsiban, melynek egy kis asztalkájánál iszogattam az erdélyi leánykát, megszólalt szemben velem egy erősen barna, himlő helyes emberke.
2: Csodálatos időnk van, mondá, izzadt vörös nyakát törölgetve egy keszkenővel.
0: Igazi nyár, feleltem szórakozottan.
2: Azt mondják az asztronomusok, hogy a földünket valami csillagzat odább taszította, hogy azért van ez a furcsa idő. De én azt mondtam, mikor azok a nagy hidegek voltak júniusban, hogy nem kell búsulni, se a telet, se a nyarat, nem eszi meg a kutya. Ki jön az?
0: Rám pislogott a fél szemével, hogy hajlandó vagyok-e valami beszélgetésbe ereszkedni. De én álhatatosan olvastam a lapot, s meglehetősen közömbösek voltak rám az ő meteorológiai megfigyelései.
2: Úgy veszem észre, folytatá, kitűzött célját nem hagyva el, hogy uraságodat a választások érdeklik. Hát, mi is fölküldtük most ezt a Kapucánt.
0: A Kapucánt? Ön talán borontói?
2: Éppeg.
0: Most vettem csak észre némi örmény akcentust a beszédjén.
2: Úgy? És miféle ez a Kapucán? Hát az bizony instálom a féle örmény, kit is mondjak, tessék például engem megnézni.
0: Tényleg figyelmesebben néztem meg. A kicsiny úr lehetett vagy 35 éves. Élénk eszes szemei voltak. Öltözékén a vidéki gavallér feltűnési vágya domborodott ki. Mindene új volt, és túlságosan szép. A fehér atlasz nyakkendőben egy gyémánttal kirakott patkó szórta fényét. És mi volt azelőtt? Kérdém.
2: Azelőtt is örmény volt, istálom.
0: Nem azt kérdeztem, hanem hogy miféle, ügyvéd, orvos vagy kereskedő?
2: Igen, becsületes, rendkívül becsületes úriember,
0: mondta az utas szinte meghatottsággal.
2: Ügyvéd és akasember, nagyon akasember.
0: És a szemölgyei felszaladtak egész az üstökéig.
2: A kapucán derékember, és előreláthatólag szép karriert fog csinálni.
0: És hogy bukott meg Katángi? A kisember élénken emelte föl a fejét.
2: Jaj, fura egy história,
0: mondta vigyorogva.
2: Baland, de nagyon baland.
0: Elbeszélte, hogy vagy 3 héttel a választás előtt Katánginé állított be Barantóra, mert nagyon sok A betűt tartanak raktáron az örmények, a férje nélkül. Itt aztán sorba látogatta a befolyásos családokat, és rimánkodott nekik, hogy ne válasszák meg a férjét.
1: És persze megtették neki.
2: Ingyen! Szívességből!
0: Kiáltá a himlőhelyes emberke dicsekedő hangon. Valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy Borontó még nem korrumpált kerület.
1: Megfoghatatlan.
0: Nem értem, mi volt a Klára asszony lélektani indoka. A különös utas elbeszélte, hogy a szálláskeresés komédiája keserítette el Klárikát. Elpanaszolta a borontói asszonyoknak, hogy a képviselői élet lumpá tette a férjét, elfordította a családjától, s hazudozó leveleivel országszerte nevetségessé tette nejét. Adják vissza, mondá, férjemet és gyermekeimnek atyát. Az asszonyok pártjára álltak Katánginénak.
2: Mert a tyúk a tyúkkal tart, és amit a tyúkok akarnak, azt a kakasok kikaparják.
0: Mikor 1 hét múlva lejött Katángi a zászlókkal, már akkor vége volt. Kereken megmondták neki, hogy itt nincsen több keresnivalója.
2: Szegény menyus, sóhajtottam föl, kár érte. Talán rokona vagy barátja volt önnek?
0: Kérdi az idegen figyelmesen.
2: Egyszerűen képviselőtársam volt, feleltem kitérőleg.
1: Aha, aha!
0: Ugrott föl az én himlőhelyes emberkém, fölvillanyozva, és a kis csontos tenyerét vígan odacsapta az enyémhez.
2: Hát miért nem szólsz, barátja az erénynek? Kutyamája, miért nem szólasz? Az ember már alig várja, hogy egy magához hasonló lény találjon. Se halni. Itt van egy törvényhazó, és föl nem ismeri a másik törvényhazót. Különösek a sarsútjai, barátom. Hogy hívnak, édes Timborácska?
0: Mondhatom, meg voltam lepetve ettől a különös örömtől. De végre is az új képviselők, a gólyák, miért ne éreznék magukat a mézes órákban, míg a rideg való le nem töri a szarvukat, ilyen boldogoknak? Miért ne legyenek az örömeik kitörők? Hiszen elég jól megfizették. Megmondtam neki a nevemet.
2: Kutyamája! Rikkantott föl. Igen, igen, olvastam már felőled valamit, de hogy mit, hagyanítnének se tudom.
0: Hát te ki vagy? Kérdém csöndesen mosolyogva. Egy percre megütődött, mintha restelne valamit. Aztán egyszerre borzasztó hahotára fakadt.
2: Hát a kapucán! Igen, a kapucán, Gergely! Hát nem találtad ki a diskurzusomból? Kapitális tréfa volt, ugye?
0: Ezzel megnyomta a csengettyűt, mire berohant egy dohányszín libériás rabszolga.
2: Pesgőd, te mamlasz! Ez isteni egy találkozás. Meg lehetne örökíteni egy képen. A múltkor láttam egy ilyen találkozást lefestve valahol. Igen, igen, francia pesgét, amice.
0: Egész Kolozsvárig új képviselőtársammal beszélgettünk. Sehogy se akart elbocsátani, hogy lefekhessem. Könyörgött, fenyegetőzött, hogy ne menjek. S eközben agyon nyomorított mindamaz zöld észrevételekkel és kérdésekkel, melyekkel a gólyák, a mostani gólyák terhesek. Hogy melyik fizetési osztályba tartozik a képviselő?
2: Fordulj meg a sírodban,
1: öreg deák, hogy szeretne mindjárt az idén belemenni a delegációba, mivel hogy erre van a legtöbb hivatottsága. Tudom, szokták mondani többnyire szerény hangon, hogy itt tudnék valamit csinálni, mert érzem, hogy mozog bennem valami. Úgy tapasztaltam, hogy egy-egy giliszta szokott ilyenkor az én tisztelt képviselőtársaimban mozogni, de a legtöbben giliszta sincs. Kapucán kérdezte, hogy tényleg per tú lehet-e szólítani a minisztereket.
0: Igen. Azt gondoltam, mondja Kapucán, hogy csak akkor, ha más nem hallja.
1: Gergely, Gergely, ha senki se hallja, akkor a miniszternéket is per tú szólíthatod, nem csak a minisztereket.
0: Ah, szép ez az alkotmány, lelkendezett Kapucán csillogó szemekkel, fölhajtva egy pohár habzó pesgőt.
1: A kíváncsiság és az életvágy csak úgy csepeg ki belőle, a száján, a könyökén, a fülein. Csodálatos varázsa van ennek a bolondos képviselőségnek. Kapucán nem mert lefeküdni. Mert mit adhat neki az alvás?
0: Pihenést.
1: De Kapucánnak nem pihenés kell. Előbb a mandátumával akar betelni. Minden apróság érdekli, mindent tudni akar. Hol szoktatok ti képviselők vacsorálni? És mit szoktatok ti képviselők esténként csinálni? És hánykor szoktatok ti képviselők lefeküdni? Ugye a konferenciákon csak képviselő lehet jelen? A trónbeszédkor bemutatják a képviselőket is a királynak? Minden este fönn vannak a miniszterek a klubban? És mit csinálnak? Mikor szoktak lenni az udvari ebédek? A konferenciákon szabad-e mindenkinek felszólalni?
2: Szabadna, de nem illik.
1: De hát a kormány szempontjából kellemetlen ügyeknél lehet-e frontot csinálni a kormánynak?
2: Illenék, de nem szabad.
1: És ugyan mondd meg, édes barátom, kinek kell szólani, hogy az ember melyik szakmához ért, nehogy valami ostoba ötötrengi bizottságba tegyék. Hát, ezekkel a kormánybizottságokkal hogy vagytak? Ki és miképp kapja azokat?
2: Attól függ, van-e Borontón valami rakoncátlan folyó?
1: Ah, Istenem, erre nem is gondoltam. Fájdalom, nincs. De van egy vulkanikus hírben álló hegy. Mit gondolsz, nem lehetne ebből valamit csinálni?
2: Talán. Idővel, ha jobban kifejlődik.
1: Mi? A láva?
2: Nem. A kormánybiztosi intézmény.
1: Ennyi és ilyenféle mamlasz kérdéseket zúdított az én új barátom a nyakamba. Végre is kényelmesebbnek találtam, ha én kérdezősködöm.
2: Hát, te most hová utazol?
1: Budapestre, felelte Kapucán Gergely.
2: Talán szállást fogadni, hogy úgy ne járj, mint elődöd?
1: Nős vagy?
2: Sajnos.
1: Miért sajnálod?
2: Mert most már jobban megnősülhetnék, mint képviselő, a mandátum égisze alatt.
1: Gergely, Gergely, hát szállást fogadsz?
2: Azt is.
1: De leginkább azért megyek föl, hogy jó helyet foglaljak magamnak.
2: Miféle helyet?
1: Ej, hát ülőhelyet a házban. A mai világban csak az élelmes ember boldogul. Hidd meg azt, barátocskám. Valami nagyon-nagyon jó helyet szeretnék, s félek, hogy megelőznek. Te hol ülsz a házban, ha szabad kérdeznem?
2: Az enyém mindjárt az első hely, az első számú.
1: Az első számú?
2: Dadogta, és a szemkarikái nagyra nyíltak. Éreztem, hogy bizonyos tisztelettel vegyült megdöbbenéssel néz rám. Bizalmasan hajolt hozzám, mint aki a lelkét készül egy baráti szívbe kiönteni.
3: Tudod, valami jó helyet szeretnék, ha egy kancellár úr mellett volna, ha lehet. Kettő mellett a két oldalról.
2: Elnevettem magam befelé.
1: És egy miniszter elől, nem de? Hogy hallja a lojális dohogásaidat.
3: Gergely, te stréber vagy.
2: Kedélyesen a kezemre csapott.
1: Árágy kérlek, utálom a strébereket. De ami akasság, az akasság. Ha ja társaságban van, az ember sok jót elsajátít. Azért szeretném a jarra való szomszédokat. Ne nevesítsd állak! Igazán rám fér, mert én szerény vagyok. Beismerem, hogy van egy kis tapintatom, de világom még nincs. Bárányka vagyok, becsületemre, bárányka vagyok. Fölhajtotta a pezsgő maradékot egyhuzamra. Itt dagadjak meg, ha nem vagyok bárányka.
0: A fizetőpincér jött a könyvecskéjével.
2: Kolozsvár, uraim!
0: Hála Istennek! Kolozsvárot elkapcsolják az étkezőkocsit, és ott hagyják. Csak is ez az egy mód volt a menekülésre a csacska Kapucán Gergely karmaiból. El kellett válnunk. Kiki a maga kupéjába, a Málháihoz. Ott aztán ledőltem egy kicsit, de a szelíd álom sokáig került. Ki nem ment az eszemből ez a Kapucán? Jézus Mária! Ez leszám még csak a Stréber. Elfogott a filozófálás léha mestersége. Hogy mennek az emberek lejjebb? Lejjebb. Valaha taszigálni kellett őket, hogy előre álljanak. S ha akadt is hízelgő, kapaszkodó, az annyira ritkaság volt, hogy az ember szerette, megbecsülte, mutogatta, mint a furcsán nőtt fát, vagy mint az okos malacot, aki vezényszóra engedelmeskedni tud. A nagy urak úgy szólván izolálva voltak a házban, a gentry fölfelé is rátartó volt. Egyetlen eset történt, hogy középosztályú képviselő átment a konzervatív árnyalathoz, ahol az oligarchák vonták meg magukat, és ezt is azzal indokolta, csak azért mentem át, hogy azt a gőgös sennyeit letegezhessem. Hanem ezek a kapucánék, fúj, micsoda liliputi faj ez, és mennyire szaporodik. Mennyivel különb menyus. Ugyan volt kivel elcserélni, és milyen tragikum, a saját felesége buktatja meg. Ki látott már valaha ilyet? Más asszony bomlik, hogy az ura mandátumhoz jusson. De alkalmasint a budai Terka néni paprikázta föl valamely leleplezésekkel. Ó, csak vénasszony ne volna a világon. Így gondolatok közt aludtam el egy végső sóhajjal derék menyusunkért.

0: Midőn a fővárosba érve reggel benyitottam a szerkesztőségbe, a tegnap esti sóhaj fölvillanó örömmé változott. Hurrá! Kiáltám a naptár szerkesztőjét megpillantva sok kézirat közt. Most jut eszembe, hogy a katángi másodszori megválasztásának történetét ígértem meg az idei naptárba. Milyen jó, hogy most már nem kell megírni. Hogy-hogy? Kérdi a szerkesztő megijedve. Nem kell megírni? Ígéret köti a Pesti Hírlapot, be kell váltani. Hogy is ne? Vágtam közbe mohón. Én a megválasztását ígértem, de ha nem választották meg... Kit? Katángit. Teringette, hogy ne választották volna meg? Hát ön még nem tudja. Mit? Hogy megbukott Borontón. Ha-ha-ha! Kacagott föl a kis szerkesztő, ördögies villogású pápa szemét, föltolva a homlokára. Hát ön még nem tudja, hogy megválasztották? Körtvélyesen. Körtvélyesen. Kit? Ej, Istenem, hát a katángit. Lehetetlen. Nem hiszem. Szó nélkül elém betolta a tegnap előtti lapokat. Hát csak ugyanott állott a megválasztott képviselők lajstromában. Katángi, Menyhért, szabadelvű párti, Körtvélyes. Tehát egy nappal még előbb lett megválasztva, mint Kapucán Gergely, Borontón. A csodálkozás szinte megdermesztett. Ez mégis megfoghatatlan. Körtvélyes, Borontótól 100 mérföldre esik, az ország ellenkező részében. Hogy jut oda katángi? És ilyen hamar. Más ember, ha a kerülete megromlik, lepottyan, mint a letört galja fáról, még csak az örgése se hallik. De ennek a menyusnak ördöge van. És hogyan lett meg a kis öreg? Kérdém, még mindig bámész tekinteteket meresztve a munkatársakra. A naptár szerkesztője vállat vont. Ezt az ön dolga megtudni? Természetesen. Tudom, lesz erről már elég anyag és história a klubban. Mert tűzbe merném tenni a kezemet, hogy nem ment természetes úton. A klubban azonban senki se beszélt a katángi választásáról, pedig csak választási élményeket beszéltek. A szép nagy terem pesgett az elevenségtől. A gólyák közül is sokan voltak már fönn, szépen öltözve és fésülködve nézelődtek kíváncsian. Végig sétálták a termeket, és fölségesnek találták a levegőt, mintha rezeda illattal volna telítve, azon felül minden nyájas volt és csinos. A nagy villanygolyó óriási pompával lövelte ki vakító fényét, úgy látszott nekik, hogy ez az igazi napfény, az odakünnvaló, az csak műnap. A rozsdavörös szőnyeg kéjesen csiklandozta a talpaikat, mert nevettek, mind nevettek a boldogságtól. Nini, Kapucán Gergely is itt van, de milyen otthonos már itt. Nézze meg az ember az egynapos gólyát. Ízeg, mozog, mint az eleven ezüst. Hol ideugrik, hol odaugrik, hol ennek súg, hol annak súg valamit. Szeme folyton kémlel a láthatáron, a keze kalimpál, úgy látszik ezer tenni és mondani valója van, s milyen fesztelen. Mintha itt növekedett volna szopós gyerekkora óta, és a bölcsője is itt rengett volna a Deák Ferenc képe alatt. Most észrevett, s felém tart. Szervusz, cimbora! Kialudtad magad? És te? Én még egy kicsit alvastam a kupéban. Igen, mondám szórakozottan. Egy kis kvóta tanulmányokat teszek, egy pár szakmunkát mindig hardak magamnál a bőröndemben. Most egy minisztert pillantott meg. A borsszem Jankóból megismerte a képét. Szögdelve, mint a zerge, rohan magát bemutatni.
1: Ki volt ez? Kérdik az öreg képviselők, kik összeverődnek egy csoportba, mint a benszülött részbűrű indiánok az invázióval szemben.
0: Ez Kapucán Gergely. Tegnap a vasúton ismerkedtem meg vele. Vigyázzátok meg! Ez lesz a legnagyobb stréber. 10 ellenvetést szabadítok fel egyszerre.
1: Dehogy! A legnagyobb strébert én ösmerem, azt a szőkét ott, aki az Andrási szobra mellett áll.
0: Ördögöt, mond egy másik. A stréberissimus az én unokaöcsém, az a nyurga fiú, a pulpitushoz támaszkodó. Ösztönszerűleg rájött, hogy az elnöki pulpitus előtti tér az akarnokok kedvenc ácsorgási helye.
1: Mindenki bizonykodik, hogy ő ismeri a legnagyobb strébert.
0: Nagy bőség jele ez.
1: De végre is!
0: Mit érdekel most engem a távoli jövő? Hiszen én voltaképpen azért jöttem a klubba, hogy a katángi választását és részleteit megtudjam. Elkezdtem tehát kérdezősködni. De a legnagyobb homály nehezedett a körtvélyesi választásra. Senki sem tudott semmit. Gondoltam, talán a miniszterektől vehetek ki valamit. Megszólítottam az egyiket. Nem tudod, kérlek, hogy lett meg katángi képviselő?
1: Ő excellenciája vállat vont.
0: Bizonyosan megvolt a többsége, azért lett meg. Aztán jó ízű humorral hozzátette.
1: Mert ezért is meg szoktak lenni néha képviselőkké az emberek.
0: No, ez nem tud semmit, gondoltam magamban. Egy jobban informált minisztert keresek föl. Találtam is csak hamar, és kérdezősködtem tőle.
2: Az ördög tudja, felelte. Körtvélyes, mindig rejtélyes kerület volt.
0: Egy harmadik miniszter így szólt.
3: Isten tudja, katángi mindig rejtélyes ember volt.
0: Elkedvetlenedve láttam, hogy semmit se fogok megtudni. Valami vastag takaró van itt ügyesen elterítve. És éppen ez mutatja, hogy érdekes csíny van alatta. Még egyetlen mód volt, katángit kivallatni. Meghittam vacsorára, fecsegett is mindenről a világon, de mihelyt áthajlott a beszéd a választásokra, különböző élményeinkre, Menyus hihetetlenül begombolkozott. Incselkedtünk vele, faggattuk, keresztkérdések alá vettük.
1: Hát te mit költöttél? Hát te hogyan lettél meg?
0: Mosolygott, vonogatta a vállát, és csak annyit bírtunk belőle kiszorítani.
1: Jó volt a plánum, a terv.
0: Hiszen éppen azt akartam én tudni, mi volt a plánum.
1: Nem mondod meg, Menyus?
0: Nem. Soha se választanának meg többé, ha megtudnák.
1: Ha nem mondod is meg,
0: mibe fogadsz, hogy kihámozom?
1: Hallgatott, mosolygott fitymáló ajakbiggyeztésekkel, és rázta a fejét.
0: No, már most azért is megtudom. Nincs az a titok a világon, amit ne lehetne kikaparni.

Mikszáth Kálmán két választás Magyarországon. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elizabeth Joye szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 800-as jegyzékszámú numero 14-es B-dur három szólamú invencióját.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájával folytatta munkáját az országgyűlés kedden. Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a Tisza kormány a rendszerváltás adósságát kívánja rendezni, azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra során a hálózatokkal együttműködők listáját és azok beszervezési kartonját a múlt megismerése és feldolgozása érdekében. Kijelentette, a jogalkotás célja a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára számára, hogy azok kutathatók legyenek. Ha valóban elmozdít Magyar Péter miniszterelnök egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többe fog kerülni a kártérítésük, mint a kórházi klímák, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője kedden. Felidézte, a korábbi Baka, Jóri és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusok hátralévő részére is járnak. Azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátum a hátralévő éveire járó bérét ki kell fizetni neki. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára, írta a Kereszténydemokrata politikus. Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található stádéban egy ifjúsági központ közelében hétfőn, közölte a rendőrség kora délután. Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, közölte a rendőrség szóvivője. A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Végül az időjárásról. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar, országszerte gyenge lesz a légmozgás, a szél csak zivatarok környékén erősödhet meg, de ott akár viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz.
4: 15 óra 4 perc.

0: kulturális palettánk az akvarell következik, a szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban ellátogatunk az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeum Jókai Mórt színházi szemmel láttató tárlatára. Továbbá elkalauzoljuk Önöket a Rát György villába is, ahol a közelmúltban Iparkodjunk Lechner címmel nyílt időszaki kiállítás. Mindezek előtt pedig beszélgetőtársunk lesz az idén József Attila díjjal kitüntetett Domonkos László. Érdemes lesz bennünket hallgatni.
1: Beszélgető társam Domonkos László író, újságíró, televíziós szerkesztő, aki felajánlotta nekem, hogy tegeződjünk. Ezt köszönettel elfogadom. A 97. ünnepi könyvhéten találkoztunk. Ott került a kezembe a legújabb

0: tulajdonképpen kétféle módon állt össze. Először is mindig a rövidebb írások azok, amik összeállnak egy kötetté. Hát ugye a két korábbi novellás kötetemnél ott rövidebb írások voltak, ott egyértelműen az volt a alapkoncepció, hogy a rövidebb írások, tehát elbeszélések, novelláknak legyen egy olyan szerkezeti kerete, ami valamilyen fajta eszmei, logikai, gondolati sorrendet tételez föl, és ebbe kerülnek bele. Itt most ez összekapcsolódott azzal, hogy tulajdonképpen először bátorkodtam egy kicsit hosszabb epikai műbe nyúlni, ez pedig a két kisregény, hogy a két kisregény keretet adott, az megmondom őszintén nem csak az én ötletem volt, hanem a kiadó szerkesztőasszonyával, Baranyi Krisztinával beszéltük, hogy tulajdonképpen az a hosszabb írás, ami mint egy megnyitja, fölvezeti a kötetet, a kenyeret hoztam, miben hát ugye a jelen, tehát vagy a közelmúlt magyar világa, és 1956-nak a történelmi nagysága kapcsolódik, az adja a keret egyik szárnyát, ha úgy tetszik. A másik pedig a legmaibb, mát egy kicsit már a jövő felé is kormányozva, amikor eljutunk abba a időkeretbe, a gondolati eszmei sornak a végén, hogy mint egy közel lehet fogni a másik oldalról a rövidebb írásokat, tehát tulajdonképpen ezzel a, mondjam itt, hogy kettős elgondolással állt össze nagyjából a kötet ebben a szerkesztési módban.
1: Beleolvasva a kötetbe, majd egy-két írást, illetve a kenyeret hoztam kisregényt taglalva, rögtön az a benyomásom, ami ugye majd minden írásodra jellemző, hogy ott van ez a kényszerű bácskából való elszármazás, ugye a szüleid révén, tehát egy nagyon erős érzékenység a határon túliak felé, ugye szerepel is például nagyváradi helyszín, a másik pedig a sok trauma, ami a 20. században a mai napig feldolgozatlanul köztünk van. Tehát egyfajta történelmi reflexió minden írás, de ugyanakkor ezek személyes sorsokon keresztül köszönnek ránk vissza, vagy kapnak értelmezést, és akkor kezdjük is ezzel az első regényeddel, a kenyeret hoztammal. Ebben engem nagyon érdekel, hogy mennyire valósak azok a figurák, mennyire találkoztál te Verával, vagy Mecseki Jánossal, vagy egyáltalán hallottál-e olyan emberről, aki 56-ban parancsnok atya volt, mert ilyen szereplődés van. Hogyan álltak össze ezek a figurák?
0: Említetted a szülőföldhöz való vonzódást, én ezt kiegészíteném a elszakított területeken túlmenően abból, hogy én ugye már Szegeden születtem, és én külvárosban nőttem föl. Ez a külváros, a Rókus nevű külváros a Szegednek, ez leginkább itt Pesten Angyalföldhöz lehet-e hasonlítani, tehát egy ilyen igazi kültelki
1: munkás környezet,
0: ehhez megfelelő külteki vagánysággal, galerikkel, stb., ahol én egyetlen elkényeztetett gyerekként bekerülvén meg kellett felelnem ennek, tehát hogy mondjam, meg kellett küzdeni azért, hogy elfogadjanak, tehát valakinek tekintsenek. Másrészt viszont ennek a nyomai, ennek a bélyege nagyon erősen beleágyazódott abba a történetiségbe, ahogy említetted is, amit ott így kellett átélnem. Tehát itt tulajdonképpen a valós figuráknak a gyökerei, azok mindenképpen Rókusra, ebben az esetben különösen Rókusra mennek vissza, ami az egyik szálat illeti. Tehát Mecseki János, a lánya, a Vera, azok nagyon is valós élő húsvér rókusi figurák, és volt is Rókuson egyébként olyan, több olyan ember, aki a 56-os szereplőknek, ezt persze jóval később tudtuk még mi is, mondjam így, hogy a kis szereplői voltak. Tehát volt egy olyan mini történelme, egy olyan mikrotörténelme 56-nak, hogy nagyon kevesen tudják, hogy például azért is hurcoltak meg embereket, mert például nem voltak hajlandók még fölvonulni se a forradalmárok ellen. Rendőrök, tűzoltók, vidéki rendőrök, tűzoltók, akik a helyi, természetesen még talán a pesténél is szektársabb és sötétebb pártvezetéssel konfrontálódva, ugye ilyen helyzetbe kerültek. Na most ez a rókusi vonal, meg ez a rókusi szál, ez úgy kapcsolódik egy nagyon valós szállal, egy élő történelmi figurával, akivel én életemben sajnos egyetlen egyszer találkozhattam, de talán az írás bizonyítja, hogy elég nagy hatást gyakorolt rám. Én kicsit magamba úgy hívom, nem akartam beleírni így, mert nagyon szónokias, meg didaktikus lett volna, hogy talán a 20. század Kapisztrán Jánosa volt. 1956-ban az a harcoló katonának tanult fiatal emberből lett pap,

0: Székvári Vazul atya, akit én egyszer hallottam tisztelgésből pontosan ott, ahova képzeletbeli történetként helyezem a találkozásukat ezzel az atyával, de én az atyával valóban a Klauzál téren találkoztam nagyon régen, egyetlen egyszer életemben, és utána, akik ott a Klauzál tér után máshol találkoztak vele, és meséltek róla, arról meg is írtam publicisztikába, hogy nagyon irigyeltem, hogy többször megszoríthatták a kezét ennek a nagyszerű embernek. Végvári Vazul atya a magyar történelmnek, az 56-os magyar történelmnek az egyik kevéssé ismert, egészen nagyszerű alakja, aki gyakorló papként tanult korábban a Hadapród iskolában, tehát Pécset tanult egyébként, tehát hivatásos katonának tanult, és később, amikor a papi pályára lépett, és gyakorló papként, ezt kell mondjam, nyugodtan meglépett a rendből a forradalmi események hatására, irogató ember volt, és a egyházi lapokba akart volna ő írni, egészen pontosan az akkor kiszabadított Mindszenty bíborossal akart interjút készíteni, így lépett meg, hogy így mondjam, és így került a harcoló városba, és így került a harcoló várba, az már a véletlen egy csodálatos összetéke volt, nem akarom elmondani az egész történetet, hogy ő a várban a magyar királyok várát, a magyar történelem egyik legnagyszerűbb helyszínét védte 3 álló napon keresztül, nagyon kevesen tudják a mai napig is, az oroszok ellen. November 7-én adta fel a várat, olyan rettenetes harcok vannak, kevesen hozzák összefüggésbe, mindenki tudja, hogy a levéltár leégett a várban. Ez a Vazul atyáék harcai következtében égett le, és Vazul atya szála, és mellette a párhuzamosan futó és így módon összetalálkozó a nagy történelem ismeretlen alakjainak és az én rókusi, külvárosi figuráimnak a mikro 56-a, illetve annak a leszármazottai találkoznak, tehát a mikro 56 rókusi emberének a lánya, felkerül Pestre, és nem tudtam jobb szállat kitalálni, mint hogy az idősödő nők ugye nagyon szeretnek ilyen barátnők, elmennek erre, arra, amarra, kávéznak, meg beülnek, meg ilyesmi, és egyik kitaláljuk, hogy mondjuk van egy barátnője Pesten a már nyugdíjas egykori rókusi hölgynek, és őt elhozza ez a barátnője, hogy vannak itt ilyen érdekes előadások, hallgassuk meg, ez valami pap volt, vagy ilyesmi, és így futnak össze a szálak, és így ismerjük meg az atyát, és így lép be, és párhuzamosan utána így fut egymás mellett a mikrotörténelem rókusról, és a makró, a nagy történelem a várral, Végvári Vazul atyával, és Végvári Vazul atya későbbi sorsa, ugye ő szerencsére meg tud lépni 56. november közepén, kikerül nyugatra, a nyugaton átélt sorsa se akármi, sőt, ő még hazakerül a már felszabadult Magyarországra, és Magyarországon, amikor az egy alkalommal találkoztam vele, utána már megadatik neki, hogy Magyarországon él, és Magyarországon is hal meg. Tehát tulajdonképpen így hozom össze, vagy próbálom összehozni ezeket a szálakat, és ebből jött létre az a kis regény, ami tulajdonképpen ezt a mikro és makro históriát próbálja párhuzamosan, és ugyanakkor egymásba fonva valami módon megjeleníteni.
1: Egész pályafutásodra jellemző a történelem szeretete, kiemelten a közép-kelet-európai, nevezetesen magyar történetekkel, azokkal a traumákkal. Ugyanakkor ez a regény egy irodalmi mű. Tehát gyönyörű, szép személyleírások vannak, azok az érzelmek, hogyan vívódik például Vazul atya ezekben a napokban, hogy nem jelentkezett a felettesénél. A személyes érzések, az, ahogy egy-egy ember megéli ezeket a száraz, csúnya tényeket, amik mögöttünk vannak, most már azt lehet mondani egy bő évszázadon át. Ezek gyönyörűen jönnek felszínre, és egy sarkallást adhat bármelyik generációnak talán, hogy újra értelmezze azt, amiben akarva akaratlanul ő is felnőtt, vagy fel fog nőni.
0: Így van. Hát igen, tulajdonképpen én mindazt, amit itt az előbb említettél, azért van ez ennyire a középpontban, mert részint a fiatalság, részint általában a kellő tisztánlátás érdekében kulcsfontosságának tartom azt, hogy a múltunkat kellőképpen az igazságnak, a tényeknek megfelelően, nem az elhallgatásoknak, a hazudozásoknak, a különböző fehér foltokkal telítettségeknek a jegyébe lássuk. Az az állapot, amit mondjuk a elszakított terület területek valósága jelentett, amiről mukkanni nem lehetett évtizedeken keresztül, és még azok is, akiknek rokonaik voltak elszakított területen, soha senki nem mondta Újvidéket Újvidéknek magyarul, hanem Noviszádnak, és nem mondták Nagybecskereket Nagybecskereknek, hanem Zrenjaninnak. És amikor én erre rájöttem, akkor jöttem arra is rá egyúttal, hogy tulajdonképpen ezeknek az emberi relációit, közép-európai, magyar, külvárosi relációit kell egy kicsit mélyebben vizsgálni úgy, hogy az ember akár már egy olyan ábrándos, hogy mondjuk egy ilyen kicsit költői, vagy idézőjelben irodalmi példát is ábrázolásig is eljusson, mint a Csiroki Kolozsvár című írás, ahol ez már egy kicsit a költői lebegésbe megy el, de ott is az van tulajdonképpen, hogy az indiánság, meg Kolozsvár, meg a székelység, hát ugye nagyon távolról, Szegről, végről, ugye rokonok vagyunk, hogy a Béring szorosan, ugye, hogy ők átmentek, mi meg maradtunk is, az ellenkező irányba indultunk el. Tulajdonképpen ezekkel együttesen lehetne a legjobban megmutatni azt, hogy itt olyan rejtett világok vannak, olyan rejtett minőségek is ezzel együtt, amiket legalább meg kell kísérelni valami módon felmutatni.
1: Amit még idehoznék, az a címadó írásod, a Hajszálak, gyökerek. Ez ugye egy Csóri Sándor idézettel indul. Nyilván ez a te történeted is, hiszen Csóri Sándor hívott fel annak idején Szegedről Budapestre, a Magyarok Világszövetségének lapjának a munkatársává ő hívott.
0: Hát Csóri Sándort én nem csak végtelenül szerettem, és nagyon nagyra becsültem, hanem hát több szempontból a mesteremnek is tekintem, és tényleg, hát úgy, ahogy mondtad, nagyon sokat is köszönhetek neki. Csóri Sándor volt az tulajdonképpen, aki talán az elsők között tette meg azt Magyarországon, hogy megpróbálta ezt az előbb említett történelmi rádöbbentést valami olyan elképesztő, empatikus készséggel és olyan bennünket is inspiráló együttessel fölmutatni, hogy ennek rendkívüli volt a hatása. Ezt ő Németh László kapcsán írta le, az első közelítés Németh László című eszéjében, amiben azt írta, hogy olyan mértékig kell azonosulni Németh László esetében Gergely pápával, vagy Bólyaiakkal, vagy Széchenyivel, teljesen mindegy, bármelyik hősét mondom, hogy általa az a minőség, az a nemzeti kultúra egészének a testébe hatoljon bele. Ehhez elképesztő mértékű empátia kell. Na most ennek a keresésére, vagy a megkísérlésére tanított meg, nem csak engem, én úgy gondolom, hogy az egész magyar szellemi életet Csóri Sándor. Ebből a szempontból rendkívüli hatású az, hogy én úgy gondolom, hogy egy közvetett hatása van ezekre az írásokra, mert a Hajszálak gyökerekben itt van még egy, ugye, Ide Gyulát tartotta Csóri Sándor ugyanúgy a mesterének, majdnem ahogy én őt. Tehát tulajdonképpen ő azt mondta, hogy I.S. Gyula volt az, akinek talán a legtöbbet köszönhet. A szobája a falán egy hatalmas nagy I.S. kép volt éveken keresztül, de egészen impozáns nagyságú, és tulajdonképpen a Hajszálgyökerek kifejezés, és nem véletlen ez, a Hajszálgyökerek az I.S. Gyula egyik leghíresebb eszékötetének a címe, a Hajszálgyökerek, és az a kis változtatás, hogy Hajszálak gyökerek, az erre úgy utal, hogy én pontosan tudtam, hogy valami módon az eredeti Hajszálgyökereket is, mert tudtam is, hogy amikor ez a változás megtörtént, bele kell dolgoznom, mert én annak idején az első találkozásomat a Kádár rendszer szellemi valóságával, első találkozásaim egyikét, azt ezen a köteten keresztül éltem meg, tehát nem véletlen ez a választás. Nem csak ezért történt, de ezért is nagyon nyomosokkal. Tudni, én egy recenziót akartam így nagyon naív módon a Szegedi Egyetem című labba, ahol kezdtem a pályámat, ott voltam gyakornok, és hát természetesen elhajtottak, hogy ne foglalkozz, hát ilyeneket, te édesapám, mert mit akarsz te? Ahol egyébként ő olyan dolgokat pengetett meg, ami enyhén szólva kényesnek számított, ugye nacionalizmus, patriotizmus, sovinizmus, az egész kérdéskör, hát ez olyan, Isten őriz.
1: Tabu volt.
0: Abszolút, ez a apage szatanasz, szóval teljesen távoz tőlem sátán, és ezt úgy tudtam összekombinálni, vagy úgy érzem, hogy úgy lehet összekombinálni Csórival, hogy fölidézem azokat a jelentős fordulópontokat itten, szeptembereket és vasárnapokat vettem elő Hajszálak gyökerek kapcsán.
1: Évtizedeken át egyébként. Igen. Vezeted szeptemberről szeptemberre.
0: Így van, szeptemberről olvasod. Szeptemberre, igen. De tulajdonképpen a legeslegeső az még egy vasárnap, amit Csóri, azt hiszem úgy, talán ki is mondja ezt, hogy a Magyarország újkori történetét meghatározó vasárnap, vasárnap, az 1941. június 22-i vasárnap, amikor Magyarország belép a második világháborúba. Na most ez az a bizonyos vasárnap, amiben én idézem Csórit, ez a nyitány. De utána a többi vasárnap és a szeptemberek, azok a látszólagos, ugye előidéződik egy nagyváradi futballmeccs, az én édesapám Nagyvárad leghíresebb futballistája ellen játszott, és ugye Nagyvárad, akkor ugye Magyarország, nem csak a Magyarországhoz tartozott, hanem a magyar futballbajnokságnak volt az első csapata, a magyar bajnok a Nagyvárad volt akkor, jobb volt, mint a Ferencváros, vagy ezek a csapatok, és ezek a vasárnapokból összetevődik az a világ, ami aztán elvezet egészen addig a vasárnapig, ami már szeptemberekre tevődik át, hogy szeptemberek vannak. Szeptemberben történt egyébként az ominózus hajszálgyökerek eset is, ezt tudom, ez egy szeptemberi szerkesztőségi ülésen volt a Szeged Egyetem szerkesztőségében, de addig a szeptemberig vezetnek el ezek a Csóri Sándor vasárnap, szeptember, az még vasárnap, előtte még egy vasárnap, Nagyvárad, és utána eljutunk szeptemberig, amikor visszakapom a egészen elképesztő monológ kísérletében a kéziratot odáig, hogy 2001. szeptember 11-e van, ami szintén az a bizonyos World Trade Center-es dolog, ami már a legújabb kornak volt egy nagyon komoly fordulópontja. Tehát ideig eljutva...
1: Hát a 21. század talán ott kezdődött.
0: Én valószínűleg ott kezdődött a 21. század, így van. Hogy ezeknek az összeadódásából álljon össze az, hogy tulajdonképpen mik azok a hajszálgyökerek, azok a hajszálak, amelyek a gyökereket jelentik, vagy azok a gyökerek, amelyeknek a hajszálait igyekszem itt egy kicsit úgy sorjázni, és ezért lett ez a címadó írás. Egyébként itt szintén a kiadóigazgató azt, hogy meg kell említsem, mert én hezitáltam, hogy ez legyen-e a cím így és miatt. Mert ugye a hajszálgyökerek az így és Gyulával összekapcsolódott. Hajszálak gyökerek az ugyan nem ugyanaz, de hasonlít, és mondta, hogy viszont ez annyira mély, és annyira koncentráltan fejezi ki, igaza volt egyébként, koncentráltan fejezi ki azt, amit én eredetileg akartam, sokszor egyébként a olvasó vagy a szerkesztő jobban tudja, hogy az író mit akar, ő nagyon később tudatosul ez a dolog, Déri írta le, hogy a tollam sokszor jobban tudja, hogy mit akarok, mint én magam. Jobban tudja, mint hogy én tudatosan előre tudnám, aztán utána rájövök, hogy tényleg. Itt ugyanez történt, csak nem a tollam volt a neve az esetben a szerkesztőasszony, tehát a kiadónál, de végül is a hajszálak gyökerek cím az ebből a meggondolásból fakad, csak mondom, én hezitáltam éppen az íhési látszólagos analógia miatt, de azt hiszem, hogy abból a szempontból sikerült talán megmutatni, hogy a hajszálak és a gyökerek azok így adódnak össze, és talán a többi írás, és ez a legfontosabb, én úgy érzem, talán kellőképpen rímel mindenre, főleg, hogyha eljutunk a legutolsó keretet záró másik kisregényig, a Csörög-morogig, ahol tulajdonképpen már eljutunk a mai leggyötrőbb problematikáig, tehát a szuverenitásunk megőrzése, az Egyesült Európa őrülete, az ebből következő nemzetellenes, egyetemleges támadás, mit lehet ezzel kezdeni, ezeknek a szellemi lecsapódásai, és hogy mi minden tehet az ember, ha ez a nagyon is gyötrő mai helyzet előáll. Tehát ha ezeket hozzáveszünk, akkor tulajdonképpen ezek úgy érzem, hogy talán ezt a hajszálak gyökerek problematikát le tudja zárni, legalábbis én erre törekedtem.
2: Az idén József Attila díjjal kitüntetett Domonkos Lászlóval a szerkesztő beszélgetett az Időjel kiadó gondozásában megjelent Hajszálak gyökerek című kötetéről.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Nekem is volt életem a deszkákon címmel látható kiállítás az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeumban Budán, a Krisztina körúton. A Jókai Mórt színházi szemmel látható tárlaton Szerdahelyi Csongor járt.
1: Huber Beáta a beszélgető társam, muzeológus, színháztörténész. Itt vagyunk egy körteremben, és itt kezdődik a Jókai kiállítás, amely már tavaly látható volt a Vigadóban, de itt továbbra is megtekinthető, hála Istennek. Jókai, mire törekedtek a összeállításban? Mi az, amit köszönhetünk Jókainak? A magyar regény, a magyar újságírás számos dologban ő az elindítója, az atya egy-egy részterületnek. Mondhatjuk-e, hogy a színház, magyar színház történetben is megkerülhetetlen ő?
2: Elsősorban azt gondoltuk végig, hogy Jókait elsősorban az elbeszéléseiről és a regényeiről ismerik a legtöbben, a nagy közönség nagy mesemondóként ismeri, és mi azt szerettük volna megmutatni ebben a kiállításban, hogy számos szállal kapcsolódott a színházi világhoz.
1: Családilag is.
2: Családilag is, így van, tehát magánéletében, hogy a két színésznőt vett feleségül, ha már említette, drámaíróként is jelen volt a színpadon, színházi kritikusként, sok szöveget publikált, és hát igazából a közéleti tevékenysége révén pedig azt lehet mondani, hogy voltak éppen az egész élete a nyilvánosság előtt egy színpadon zajlott. És a kiállításunkban ezeket a témákat jártuk körül. A Színháztörténeti Múzeum és Intézet pedig olyan gazdag forrásanyagot biztosított a kiállítás hátteréül, hogy voltaképpen nem csak azt tudtuk megmutatni, hogy Jókai a 19. században, tehát a saját korában milyen bemutatói voltak, milyen rendezvényeken vett részt, hanem tovább követtük ezeket az eseményeket egészen a 20. század közepéig, végéig.
1: Tehát jelen van folyamatosan.
2: Igen.
1: Érdekes módon a színdarabjait nem nagyon játsszák. Talán a legismertebb a Cigánybáró nevű operettnek a története, aminek ő az atya.
2: Így van, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy 11 elbeszéléséből és regényéből ő maga írt színpadi változatot.
1: Itt láttam a plakátokat az egyiken, menjünk oda, mert
2: jó, menjünk oda.
1: Tényleg rengeteg van.
2: És voltak éppen az első két darabja, az egy népszínmű volt, ami abban a korban, az 1840-es évek végén egy nagyon népszerű színházi műfajnak számított, mégis a bemutató után nem játszották többször. Az igazi áttörést a történelmi darabjai hozták meg számára, méghozzá azért, mert ezekben a darabokban olyan hősöket vonultatott fel, akik a hazáért képesek voltak a saját életüket feláldozni, küzdeni azért, és ha belegondolunk, hogy a levelt szabadságharc és a bakkorszakban milyen hangulat volt az önkényuralmi intézkedések nyomán, akkor ezek a darabok voltak éppen ösztönzőleg hatottak a közönségre.
1: És hát úgy tűnik így a plakátokból, hogy szinte folyamatosan jelen volt a színházaknak a kínálatában a Jókai életmű.
2: Igen, ezen a Molinón nem csak korabeli, vagyis ősbemutatóról szóló plakátokat láthatunk, hanem azokat is, hogy a különböző korokban dramaturgok, írók hogyan írták át, hogyan variálták ezeket hogyan adaptálták ezeket a regényeket színpadra.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy a régi színházi plakátokat nézegetem. Szegény színészeknek csak a vezeték nevét írták ki általában, tehát a Mikuláj Márton rendőrségi biztost alakítja Latabár.
2: Igen, hát ez is korról korra változott, hogy egy színházi, hogy egy színlap voltak éppen milyen információkat jelenít meg. Hogyha egy ilyen 19. század végi színlapot most a mai emberek óra alá tennénk, akkor, vagy szem elé tennénk, akkor biztosan belebolondulnának ebbe a sok írásos, ebbe a sok információba. De nagyon sok minden leolvasható róluk, a helyárak, a színházba járási szokások, melyik az a színházi közreműködő, akinek a nevét kiemelték, és ez mind mint jelentéssel bír.
1: A különböző molinók egy-egy téma köré csoportosulnak. Nagyjából soroljuk föl, melyek azok a témák, amelyeket itt a kiállítás megtekintésekor birtokba vehetünk.
2: Jó, a már említett történelmi tragédiáknak szenteltünk egy plakátot, mert hogy olyan gyönyörű, díszes, részletesen kidolgozott jelmezekben láthatók ezeken a 19. század közepi végi fotókon a színészek, hogy abból arra következtethetünk, hogy a hogy a hatáskeltés egyik nagyon fontos eszköze volt a jelmez ebben az időszakban. Aztán a színi kritikus Jókainak külön szenteltük egy Molinót, erre a Molinóra színészek képeit tettük, voltak éppen Laborfalvi Róza pályatársait. Ez egy nagyon érdekes történet, és szerintem egy kicsit talán ez árnyalja a legjobban a képet a romantikus, realista prózaíró Jókaitól, hogy egy picit eltávolodjunk, mert hogy ezek a színi kritikák, amelyeket Kakas Márton álnéven írt, ezek végtelenül humorosak, tele vannak iróniával, mert hogy igazából az volt Jókai célja, hogy megismertesse az egyszerű embereket a színészekkel, a színházi műfajokkal, és hogy egyszerűen becsalogassa őket a színházba.
1: Tudták, hogy Kakas Márton kicsoda?
2: Bizony, biztos.
1: A szakma?
2: Biztos, persze. Igen, igen. Lendvai Márton, Hollósi Kornélia, Egressi Gábor, Sódelné, kiváló énekesnő volt, Szentpéteri Zsigmond, Szigeti József, komikusok, litográfiai láthatók ezen a Molinon.
1: Tényleg ez egy vándorkiállítás lehetne, mert más helyszíneken is érdemes lenne ezt megmutatni, színházak aulájában, vidéken is, mert nagyon nagy szépen össze van szedve.
2: Az eredeti tervezés volt, hát ha még lesz lehetőségünk, hogy ezt bemutassuk máshol is.
1: Hát igen, mert 1904-ig élt Jókai, tehát az egész 19. századot átívelte az ő életműve, és a színház területén is halhatatlant alkotott, egy csoda ember volt.
2: Igen, a kiállításnak azt a címet adtuk, hogy nekem is volt életem a deszkákon, tehát ez kicsit egy öntudatos kijelentésként is értelmezhető, egyrészt úgy, hogy a regényei mellett azért ő is alkotott valamit a színpad számára, másrészt talán a felesége Laborfalvi Róza vonatkozásában, hogy hát neki, mint írónak is volt élete a deszkákon, nem csak a feleségének.
1: Úgy is van, és hát a színpadról választotta első felesége halála után a következőt is.
2: És igen, Nagy Bella volt a fiatal felesége, akit 1899-ben vett feleségül. Először csak mentorálta, majd szerelem szövődött az idős Jókai és a fiatal színésznő között.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jókai 200. születésnapjára, amely tavaly volt, készült ez a kiállítás, de nagyon jó, hogy továbbra is látható itt önöknél a könyvtár nyitvatartási idejében.
2: Igen,
1: ugye?
2: És a nyári bezárás követően augusztus 24-től várjuk a látogatókat. Mikor? Ha bent vagyok, akkor nagyon szívesen körbe is vezetek akárkit. Hétfőn, szerdán és pénteken 9-től 4 óráig, pénteken 9-től 2-ig.
0: Huber Beáta színház történésszel Szerdahai Csongor beszélgetett.

0: Az Iparkodjunk, az Iparművészeti Múzeum által indított kiállítás sorozat, amelynek témája az intézmény épülete, felújítása és gyűjteményei. A sorozat legújabb Iparkodjunk Lechner című időszaki tárlata a Rád György villában tekinthető meg. A megnyitón Cselovszky Zoltánt, az Iparművészeti Múzeum főigazgatóját a szerkesztő kérte mikrofon elé.
1: Az Iparkodjunk kiállítás sorozat tulajdonképpen már 3 éve, hogy elkezdődött. Akkor az adattár, illetve a könyvtár egy-egy gyöngyszemelet itt összeválogatva a villa emeletén, abban a 2 egymásban nyíló teremben, ahol az időszaki tárlatok helyet kapnak. Most Lechner Ödöné a főszerep, és ha Lechner Ödöné, akkor nyilván az Iparművészeti Múzeumé, aminek a felújítására lassan 1,5 évtizede már, hogy ki lett írva a tervpályázat, a felújítás, de még mindig zárva van. Ugyanakkor itt a megnyitón a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora Kovács Csaba azt mondta, hogy ez egy jelzés, mármint ez a kiállítás, hogy itt vagyunk, élünk. Ugye ez a jelzés, ez nem csak a szakmának szól, hanem a szélesebb közönségnek is. Mi ez a jelzés?
2: Először is ugye 14. július 1-től belekeveredtünk egy fiaskóba, ez a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjtemény központ, amiből nagyon nehéz kilátszani. Tehát ezt is jelezzük, hogy itt vagyunk, és önálló kiállítások készítésére képesek vagyunk, még 0 büdzséből is. Tehát ugye ide egy olyan kiállítást készítettünk, ami 1 fillérbe sem került a múzeumnak, mert nem is tudtunk volna kapni rá forrást. A másik dolog pedig, ami lényegesebb, hogy azt tudom mondani, hogy a múzeum életében egy új világ kezdődött. Tehát volt egy nagyon szomorú korszakunk az árás óta, 17. szeptember 3-a óta, és most pedig elindult egy új korszak, amikor a fenntartó minisztériumunk elkötelezte magát, hogy újra önálló intézménnyé válunk, a beruházásokért felelős minisztérium pedig elköteleződött a Lechner Palota az Üllői úti rekonstrukció elindításában. Ez 2 olyan életbevágóan fontos a múzeum ügyében, 2 ilyen kérdés, amitől új életre kelünk valójában, és ezt próbálja kifejezni ez a kiállítás. Ugye az első teremben van a múlt, Lechnernek a saját kezével készült tervei, nagyon sok épület, tartozék, relikvia, kilincsek, homlokzati kerámiák, az üvegcsarnok rekonstrukciójának a látványterve, a Laterna toronynak a Lechner által készített terve.
1: Ez a zsolnai kerámia, ugye?
2: Így van. És a második terem pedig a jövő, ahol a Vikár és Lukács építész irodának a tervei láthatók, amikre máig is megvan az építési engedélyünk, érvényes építési jogunk, tehát akár holnap reggel lehet kezdeni az építkezést.
1: Cselovszky Zoltán főigazgató úr, ha Lechner Ödönről szól a kiállítás, akkor 2 nyári időpont is adódik. A születésnapja, illetve a halálának az évfordulója itt a Rád villában lesz-e ennek apropóján valamilyen program, illetve az új időszaki kiállításban lesz-e vezetés?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Ugye a Szecesszió világnapja az Lechner és Gaudi halálának az évfordulójához kapcsolódik. De valóban így van, hogy Lechnernek az augusztusi születésnapján is lesznek programok és rendszeres vezetés. Tulajdonképpen a kiállítást úgy építettük föl, hogy lehessen, mint egy háttér a nagyon sok szakmai program meg tárlatvezetésnek a háttere.
1: Tehát akkor augusztus 27-éig is még bőven érdemes idejönni.
2: Persze, így van. Szerintem szeptember végénél hamarabb nem fogjuk bezárni a kiállítást, egész biztos.
1: És ahogy eddig is, nyári múzeum pedagógus foglalkozások várják itt akár a kisebbeket, nagyobbakat, meg hát az állandó kiállítás, ami szintén gyönyörű.
2: Így van. Talán ez nem szokás, de én is fogok vállalni tárlatvezetést is, meg múzeumpedagógiai foglalkozást is, ugyanis Lechnernek a géniuszát és a szecessziónak a megértését nem csak a homlokzati díszítésekből lehet levezetni. Tehát én olyan foglalkozásokat próbálok majd tartani, ahol építész szemmel a tereknek a megalkotásában lehet majd tetten érni azt, hogy hogyan gondolkodott egy szecessziós építész. Mik azok a térszerkezeti újítások, amit az eklektikához képest ugye csak a szecesszióban látunk.
1: És miközben zárva van az Iparművészeti Múzeum, amely várományosa az UNESCO világörökség listájának, jó néhány Lechner épületet azért megtekinthetünk most is, akár a Hold utcai postapalotát, vagy a Szent János templomot Kőbányán.
2: Sőt, ezt kevesen tudják, hogy a belvárosban van két olyan korai Lechner, amelyek nem látszanak szecessziósnak, tehát amikor Lechner még nem a szecessziós stílusban tervezett, de már látszik a szomszédaihoz képest, hogy zseniális formaalkotó volt. Tehát még abban a kicsit vegyes stílusban is gyönyörű. Az egyik az a Verespálné utcában található, a másik pedig a Hercegprimás utcában, és mind a kettő kiemelkedő alkotás. Tehát amikor a világörökségi felterjesztés volt, ugye a Lechner életmű, abban a koraiak is benne voltak, ugyanen izgalmasak egyébként.
1: Cserlóczky Zoltán főigazgató úr, köszönöm szépen!
2: Én köszönöm!

Arát György villában az Iparkodjunk Lechner című időszaki tárlat megnyitójáról tudósítottunk. Kedves hallgatóink, a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Peresztegi Attila és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Dohnányi Ernő cselló versenyének első tételét Oncai Csaba és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara előadásában hallották. 15 óra 50 perc műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül velem szemben a stúdióban kollégám Sályi András, a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő szerkesztője. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
1: Én is köszönöm, nem egészen veled szemben, kicsit a jobb
0: kezed. Kicsit sréhen, így van.
1: Ez így Kerengő, precíz. Véget ért az iskola, nem olyan nagyon rég.
0: Bizony
1: a régebbi
0: napokban.
1: Időkben június 8-áig tartott az iskola. Tehát mondjuk 30 évvel ezelőtt, és az azt megelőző 150 évben, csak úgy hasamra ütök, június 8-án fejeződött be az iskola. Manapság valamikor június végén.
0: Hát az ilyen 15-e környékén, vagy legalábbis 15-e és 20-a között valahogy így, nem?
1: Iskoláról lesz szó a mai Kerengőben, ugyanis az egyik tételem az, hogy június 8-a után tök fölösleges tanítani, mert úgysem lehet. De már május végén sem lehet tanítani. Tehát
0: mert hogy annyira meleg van.
1: Meleg is van, tavasz is van, buzognak a hormonok, a diákok ilyenkor már nem. Tehát aki tanított iskolában, az pontosan tudja, hogy ilyenkor tanítani igazán már nem lehet.
0: És te tanítottál iskolában.
1: És én tanítottam iskolában. De akkor minek húzzuk el, nem tudom, 15-20-áig? Miért? Tudom miért, azért, mert a szülők nem tudnak mit kezdeni a gyerekekkel. De akkor miért nem mondjuk azt, hogy ez egy napközi? Miért csinálunk az iskolából napközit, amit iskolának nevezünk? Na, ez az egyik kérdés. Aztán van egy olyan kérdés, hogy mire jó az érettségi? Mire jó a kétszintű érettségi? Mire jó az előrehozott érettségi? Az egyik tétel az, hogy az érettségi arra szolgál, hogy legyen egy vizsga, ahol vizsgahelyzetben a diákok produkálhatják önmagukat. Na de hogyha ezt a vizsgahelyzetet, ezt felaprózzuk, akkor mi értelme van az egésznek, és mi értelme van a kétszintű érettségének? Az egyetemek amúgy is az emelt szintű érettségit fogják egyébként megnézni. A középszintű az meg arra jó, hogy aki túl akar lenni rajta, és viszonylag könnyen túl akar lenni rajta, az túl legyen rajta. Oktatás. A szereplők, kik a szereplők? Az oktatásban, tehát 6-tól 18 éves korig. Kérdezem én most tőled, te
0: hát
1: megnézel.
0: Hát a gyerekek?
1: Hát igen, a gyerekek. És még
0: kire gondoltál, tanárok nyilván?
1: Hát a tanárok, így van. A két fő szereplő, a diák meg a tanár. Milyen a jó diák és milyen a jó tanár? Hogy milyen a jó diák? 50 évvel ezelőtt az első osztályban azt mondták, hogy tessék hátra tett kézzel ülni. És a gyerekek hátra tett kézzel ültek.
0: És csak akkor szóltak, hogyha felszólították
1: és
0: őket.
1: És a mai világban mit mondana egy gyerek, ha azt mondanák neki, hogy üljön hátra tett kézzel? És egyáltalán...
0: Valószínűleg tiltakozna.
1: Mennyire szabálykövetőek a gyerekek? Tehát egy tanár azt mondja, hogy most ezt meg ezt csináljuk, és azt csinálják? Nem azt csinálják. De hát akkor mivel van a baj? Nem követik a szabályokat, nem követik az előírásokat? De az iskola, de tulajdonképpen már az óvoda is részben arra is szolgál, hogy szocializálódjanak az emberek egy rendszerbe. Nem egyedül vannak. Tehát akkor hogyan lehet elérni azt, hogy a diákok szabálykövetőek legyenek? El fogom mondani, mert nagyon meleg van, és mindenütt azt mondják, hogy takarékoskodjunk a vízzel, és a mi utcánkba jött a polgárőrség autója, hangos bemondóval, tilos locsolni a kertet, az autókat, a stb. Na most ehhez képest mi az, amit látok? Azt látom, hogy vannak olyan kertek, ahol méregzöld a fű, sőt, a ház előtt az utcán is méregzöld a fű. Sőt, hajnalban arra riadok, hogy surrog valahol a víz, valahol locsolnak. Ha a felnőttek nem tudják követni a szabályokat, akkor igen. Az iskola dolga az, hogy igen, megtanítsuk a gyerekeknek, és akkor a gyerek hazamegy, és azt mondja a szülőnek, hogy hogy de hát te sem követed a szabályokat, ti is locsoltok egész nap.
0: Szóval jogos, ilyen... jogos a felvetés, igen.
1: A másik nagy kérdés az, hogy milyen, nézem az időt közben, mert túl beszélem ám pillanatokon belül.
0: Hát nem hagyom.
1: Ugyan, mindent túl tudok be. A tanár, aki tanított, az tudja, hogy bezárul az osztályajtó, és ott van a tanár, meg ott van az osztály, a diákok. De mit csinál a tanár? Én pontosan tudom, hogy az egyik tanár így csinál, a másik tanár úgy csinál.
0: Van, most aki... a fegyelmezési eszközökre nem, gondolsz?
1: Nem. Arra gondolok, hogy mit csinál egy tanár a tanórán. Az állatorvosi ló a következő. Javult a helyzet manapság, mára, de még mindig messze nem jó a nyelvoktatás. Tudnilik, hogy van az, hogy nagyon sokan nem tudják letenni a középfokú nyelvvizsgát, mondjuk 8. után, ami azt jelenti, hogy 14 évesen, mikor már 6 éve tanul nyelvet. És akkor eljut odáig, hogy 18 vagy 17 éves korában esetleg lerakja a középfokú nyelvvizsgát, esetleg. De ennyi idő alatt már 2-3 nyelvet is meg lehetett volna tanulni, magyarul.
0: Hát azért 18 éves korig szerintem mondjuk egy középfokú nyelvvizsga az reális.
1: Hát, ha megnézzük a nemzetközi gyakorlatot, 2 minden további nélkül. Hát gondolj bele, hány éve tanulnak nyelvet?
0: Elkezdik, hát igen, csak negyedikben... itt az oktatás minősége is kérdés.
1: Hát mit csinál az a tanár? Igen. És akkor én azt állítom, hogy az a tanár, aki nem tanítja meg a gyerekeket, akár a nyelvre, akár a matematikára, akár helyes írni, olvasni, az a tanár, az meglopja a diákokat, elveszi tőlük azokat az éveket, amikor egyébként ezeket a dolgokat meg kellett volna tanulni.
0: Hú, kemény szavak.
1: Hát, de nem így van? Hát ott töltik az időt. Mivel töltötték az időt? Hát azt kellett volna, hogy a tanár megtanítsa. Megtanította? Nem tanította meg.
0: Hát azért itt akkor a gyerek képességei is számítanak, a közösség is.
1: De azért a nagy átlagnál el lehet mondani, hogy megtanította, vagy nem tanította meg. Ha Finnországban megtanítja, meg Horvátországban megtanítja, akkor itt miért nem is? Igen, én azt mondom, hogy ellopta a gyerekek idejét. De ez arra is érvényes, hogy miért nem tud egy másodikos gyerek még írni, olvasni. Na a és régi akkor... időkben, tudom, hogy nem ezt akarod hallani.
0: Nem, a szakértőre szeretnék rákérdezni.
1: Setényi János Tanuláskutató Intézet ebben a témakörben a top. És azt akartam...
0: Miért nem tud írni, olvasni másodikban?
1: Miért nem tud írni, olvasni, miközben 50 évvel ezelőtt első osztály végén a gyerekek tudtak írni, olvasni. Esetleg még számolni is. Szóval iskola, oktatás. Valaki azt mondta, nem szeretem a tanárokat. Ez nem igaz. Szeretem a tanárokat, de a tanárok ellenőrzését is meg kell oldani. Iskola. 17 óra 04-től hihetetlen izgalmas lesz. Egészen 18 óráig.
0: Köszönöm, András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájával folytatta munkáját az országgyűlés kedden. Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként kijelentette, a jogalkotás célja a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára számára, hogy azok kutathatók legyenek. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Magyarországon az úgynevezett ügynök akták kutathatók, széles körben megismerhetők. Szerinte az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években komoly tevékenységet folytatott, annak érdekében, hogy feltárja az iratokból azt, amit lehet. Azt mondta, a törvényjavaslattal kapcsolatos legfőbb kritikája az, hogy nem teljesen érti, a NEB helyett miért hoz létre a kormány egy saját maga alá rendelt, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő testületet. Gulyás Gergely egyetértett azzal, hogy a diktatúra titkai nem maradhatnak a demokrácia titkai is, de szerinte ez azzal együtt igaz, hogy a diktatúra áldozatai nem válhatnak a demokrácia áldozatává. Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka úgy értékelt, sem az ügynök akták érdemi felülvizsgálatát, sem a későbbi teljes körű nyilvánosságát nem garantálja a törvényjavaslat. Úgy vélte, a TISZA által tervezett szabályozás szerint csak az az ügynök akta lenne nyilvános, amelyikről Magyar Péter is úgy gondolja, hogy nyilvánosságra szabad hozni, mert nem sérti az érdekeiket. Arra is kitért, a jelenlegi szabályok szerint egy akta titkosításának fenntartása akkor lehetséges, ha az érintett személy 1990. február 14-e után is a Nemzetbiztonsági Szolgálatok állományába tartozott. Indokolatlannak nevezte, ha ezt nem szüntetnék meg, hanem csak az időkorlátot tolnák ki 2020. január 1-ére. A képviselő az irat nyilvánosság kiterjesztése mellett érvelt, szerinte a rendszerváltás előtti állami vállalatok, minisztériumok iratait is át kellene adni a levéltárnak. Három hősi halált halt magyar katona földi maradványait exhumálták Tiszavalk községben a HM6 Történeti Intézet és Múzeum szakemberei, a Német Hadisír Gondozó Népi Szövetséggel együttműködésben, közölte a HM-HIM Hadisír Gondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook oldalán. A csont leletek mellett feltárt magyar egyenruházati elemek egyértelműen igazolták, hogy az elhunytak a Magyar Királyi Honvédség állományába tartoztak. A sírban talált két csont csillag és egy altiszti síp megerősítette a feltételezést, miszerint Kovács József őrvezető földi maradványai kerültek elő. A hősi halált halt katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatok céljából Budapestre szállították. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin, köszöntöm hallgatóinkat, és üdvözlöm stúdió vendégemet, Száraz Miklós György, babérkoszorús, valamint Prima és József Attila díjas írót. Jó pár hónappal ezelőtt a Tibeti Szél című regényedet mutattuk be a Koszorúkban. Most újabb, ezúttal szinte asztalt beszakasztó könyvet tettél le az olvasók elé. A Szkolár kiadó gondozásában jelent meg a legendás Budavár című csodás album, élvezetes szövegekkel és fantasztikus fotókkal dolgozza fel a könyv roppant egyéni módon Budavár történetét. Jelen voltam a Várbeli könyv bemutatón, ahol a beszélgetés mellett Sípos Mihály, a muzsikás együttes Prímása játszott régi magyar és kárpát-medencei dallamokat. A könyvpremiér pedig pesgőzéssel és dedikálással zárult a Magdolna toronyban népes társaság részvételével. Ahogy elnéztem a közönséget, eszembe jutott Márai Sándor híres bombója, a Várban lakni világnézet. Te is így gondolod?
5: Nagyon jól hangzik, és már olyan sokat idézték, hogy nem lehet

0: De hát közben...
1: Hát olyan békés polgári légkört sugárzott még a két háború között is.
0: Igaz, de az arisztokrata palotácskák mellett, illetve azok földszintjein nagyon gyakran, hát ha nem is kádárok, de cipészek, könyvkötők, kiskereskedők, ilyen boltocska, olyan boltocska, úgyhogy...
1: Iparosok, vendéglősök.
0: Igen, a régi Buda, a várbeli város, mert ugye persze ez három dolog, ha Budát értve a Várhegyen lévő Budát mondjuk, akkor létezik egy erőd, egy polgárváros, meg egy palota. És a polgárvárosi Buda az nem tűnt hivalkodó, feltűnően gazdag negyednek, hanem tényleg tele volt iparosokkal, vendéglőkkel, kiskereskedőkkel.
1: Olyan emberi léptékű lakható hely volt.
0: Úgyhogy most éppen ma mit jelent, különösen az elmúlt 20-30 évben beköltözők, nem költözők, újra hivatalnok negyed, nem hivatalnok negyed, kicsit most úgy megkavarodott az a csöndes Buda, remélem, hogy mire szépen leülepedik egy-két év alatt, akkor megint valami igen sajátos ízű városnegyed keletkezik és marad.
1: Én mindig boldog vagyok, ha feljöhetek ide egy sétára, vagy valamilyen kulturális eseményre. Nálatok családi hagyomány volt a várral foglalkozni. Édesapád Száraz György író szerkesztő is szerette, írt róla. Úgy tudom, hogy a vár szoknyáján laktatok, és te még most is erre felé laksz a családoddal.
0: Hát apám számos helyen lakott, az ő igazi otthona, amit aztán a haláláig úgy tekintett, hogy na az az ő szülőhelye, az a Víziváros. A Víziváros pedig tagadhatatlanul a vár. Az, hogy része, azt nem mondanám, de a vár nincs meg a Víziváros nélkül, a Víziváros nincs meg a vár nélkül, egyik sincs meg a Duna nélkül. Tehát ez egy izgalmas dolog. Én megörököltem tőle a Víziváros szeretetét, mert imádom azt a kicsit zavaros, már nagyon sok helyen elrontott. A Víziváros tele van oda nem illő monstrumokkal. Ennél már csak az szörnyűbb, hogy a vár is. És hogy a várban most a Hausmann program keretében mi minden épült újjá, egyrészt örülhetünk, örülünk is. Másrészt azért talán én magam nem biztos, hogy örülök, mert olyan 100-120 évvel ezelőtt a vár testébe, csúnya szó, de így mondom, belebarmolt hatalmas épületeket építettek újjá. Ott én az én ízlésemnek, vagy a vár hangulatának sokkal jobb, klasszabb valami lett volna, hogyha 100-120-130 évvel ezelőtt oda emelt 4-5 emeletes, a körútra illő hatalmas bérház tünemények helyett oda visszaépítették volna legalább tömbjében, ugyanis mindegyik házról van fénykép.
1: Mint ezt fotó. A könyv is tanúsítja.
0: Így van, a könyvben a válogatás egyik szempontja éppen ez volt, hogy ne csak a legöregebb budavári fotókat és a várszoknyát mutassuk meg, hanem ahol megtalálom a képanyagot azokról az épületekről, amiket az elmúlt 120 évben, tehát mondjuk, hogy durván a millennium idejétől oda beépítettek, ez a dísztéren több épület is, a Honvéd főparancsnokság épülete mellette a biztosító épület, aztán külügyminisztérium, és most éppen csak, hogy befejeződött az újjáépítése, de ugyanígy a főhomlokzatával a Szentháromság térre néző valamiköri pénzügyminisztériumi palota. Ahhoz 17-18. századi építésű, de számos elemében akár Árpád-kori maradványokat is tartalmazó, kicsi, egyemeletes, az volt a vár. Körülbelül 15-öt bontottak le, csak az igazságügyi palota felépítése miatt. De a bécsi kaputér, amelyik az egyik leghangulatosabb, legzártabb, legremekebb tere volt az egész várnak, oda olyan csúnya szavak jöttnek eszembe, hogy belebarmolták az országos levéltár épületét, amelyik önmagában lehet, hogy egy krassz épület lenne a Hungária körúton, vagy a Nagy körúton, mert nincs vele semmi baj. De nem a bécsi kaputéren, úgyhogy mi, azért mi, mert a könyvtervező, meg aki segítettek a képanyagot összeszedni, beletettük ebbe a könyvbe, gyönyörű nagy fotó van azokról az épületekről, amik az országos levéltár helyén álltak valaha.
1: Tudni lehet rólad, hogy gyermekkorodban régésznek készültél, és már sráckorodban itt sündörögtél Zolnay László ásatásai környékén, sőt kaptál tőle ágyúgolyót is ajándékba. Egyet akart adni, de te hármat zsákmányoltál.
0: Természetesen Zolnay nem adhat nekem egy ásatáson ajándékot, csak elnézte. Úgy egyeztem meg,

0: vele, hogy egyet, de aztán elszemtelenedtem, és tényleg három ágyúgolyót is meglovasítottam arról az ásatásról, de ennél azért sokkal izgalmasabb dolgok voltak, hogy neki például fixa idája volt, hogy a várkutakat feltárni, és működött is egy régész csapat, könnyű buvár, egy restaurátor, srác, 30 éves lehetett, ő vezette ezt a feltáró csapatot. Tényleg remek dolgok kerültek elő a kutakból, török fegyverek, magyar fegyverek. Még kincsleletek is akadtak, érdekes módon nem a kutakból, mindenki azt gondolja, hogy a kutak milyen, az aztán
1: már akkor.
0: Amikor a németek, a magyarok, a zsidók, a törökök, ki lakta éppen. Ja, és majdnem minden ház alatt a barlang rendszeren keresztül nyíló csomó háznak saját kutya volt. És értelemszerűen ostrom idején, amikor féltették a javaikat, akkor feltehetően beszórtak oda sok mindent. Kincset kevésbé, azért mégiscsak megpróbálták magukkal vinni, túlélni. A barlang rendszer bizonyos mennyezeti hajlataiból, réseiből tényleg kerültek elő még az elmúlt 50-100 évben is úgynevezett kincsleletek, amit főleg ezüstpénzt, néhány aranypénzt jelent.
1: Nagy értékű gyűjtemény állt össze az itt talált tárgyakból. Zolnay László egyszer nekünk is mesélte erről. Nemeskürti Istvánnal volt egy sorozatunk a Magyar Rádióban, a Magyar Művelődés Századai címmel. A régi történetek, képek, pletykák, legendák, mesék már régen veled voltak és vannak. Hány esztendeig dolgoztál ezen a könyvön, és a képeket hogyan válogattátok, milyen technikával kerültek bele? Voltak alkotótársaid is a vizuális értékek megteremtésében.
0: Akkor kezdem az elején a kérdésed az elsővel, hogy mennyi ideig, nem tudom. Mert
1: sokáig,
0: erre az
1: gondolom.
0: A rövid válasz, hogy nem tudom, hogy mennyit dolgoztam rajta. Azt tudom, hogy sokat, de időben azért nehéz megmondani, mert
1: mást is
0: ebbe. Hát 20 évvel ezelőtt már rakosgattam össze ebből, ráadásul apám valaha, ő korán halt meg, 57 éves volt, amikor meghalt, és tervezett egy olyan könyvet, hogy házról házra, az egész Budavárat épületről épületre. Nem kevés anyagot összeszedett hozzá, akkor, amikor még nem volt arkánum, amikor még nem volt internet, amikor még nem voltak adatbázisok,
1: ami sokan
0: így van.
1: Is.
0: Tehát akkor művészeti topográfiákból, régészeti topográfiákból, műemlékvédelmi évkönyvekből, kötetekből lehetett összeszedni az anyagokat, ő sok mindent össze is szedett, aztán nekem már sokkal könnyebb volt ezt kiegészítgetni, úgyhogy idővel az is kiderült, hogy az apám gyűjteménye az már inkább az ő életművében egy kéziratos hagyaték. Be kell vallanom, hogy a modern lehetőségek egészen másfajta
1: kutatást,
0: hogy
1: a világot,
0: a pletykák az, hogy az arkánumba fel tudtam menni, és ha döglődtem, ha nem ment más munka semmi, akkor keresek egy jó budai újságot, ha lehet 18. század végig, 19. század első feléből, na mi mindent találok Budavárra érdekes dolgot, és hát hihetetlen dolgokat, bűnesetektől, villámcsapások, tehát természeti csapások, természeti tünemények, állatok, kísérteties baglyok, vagy százszámra Buda fölött repülő gólyák, és hogy akkor erről mire következtettek. Az meg magától értetődik, hogy a krónikás és régi történetírói feljegyzések, mindegy, hogy az legendaszerű monda, vagy meseszerű, vagy tudhatóan nem igaz, hiszen a városhoz a legendái és a meséi épp úgy hozzátartoznak, mint a jellemzetes kajái, italai, vagy olvasmányai. Szóval igyekeztem a szöveg egy olyan anyagot összeállítani, amelyik természetesen a történeti forrásokat és a város történetét hűen mutatja meg, de mondjuk 5-600 háznál mindegyiknél elmondani, hogy árpádkori alapokra épült majd, és akkor barokk, és a többi, és a többi. Hát az azért nagyon unalmas lett volna, úgyhogy millió ilyen szint igyekeztem belecsempészni.
1: Apró sztorikkal élénkítetted fel
0: van,
1: a történeti
0: így van,
1: események elmondását.
0: A képanyag olyan értelemben egyszerű, hogy eldöntöttem, hogy 44 decemberre, 45 januárja, ott meghúzom a határt, annál fiatalabb kép ne kerüljön a könyvbe, mert akkor ugye szétbombázták, az egész vár dűlt össze, azt hiszem, hogy talán kettő ház viszonylag érintetlenül húzta meg a
1: hát szörnyű pusztítás volt egész Budapesten, de a vár az tényleg
0: vár
1: szinte
0: nagyon,
1: teljesen
0: nagyon,
1: meg sem
0: hát a, amiatt a bizonyos várvédelem miatt, ami aztán a február 11-i gyulai kitörés ott kulminál. Igen. De hát előtte is nehéz bombákkal, az eszterházi palotákat a pincében lévő eszterházi kincsekkel együtt azt orosz nehéz bombák verték szét, úgyhogy szinte semmi nem maradt. Igen. Kész csoda külön, hogy a Átyás templom valahogy úgy, most azt mondom, hogy megúszta, azért ha ránéz az ember egy fényképre mondjuk 45 májusában, akkor azért az szívfacsaró. Ennél csak régebbi képek kerültek be, 1850-es évekből vannak képek, 1860-as, 70-es évekből. Döbbenetesen jó képek, és élesek. Más volt a fotótechnika, ezek nyomda technikailag úgy kerültek bele a könyvbe, hogy én, ha monitoron néztem, akkor 400%-os nagyításnál egy egész oldalas kép még mindig élesedett. Nem esett szét, élesedett. A képek többsége ilyen minőségű, természetesen a nagy magyar közgyűjteményekből, Kecskeméti Fotómúzeumtól, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, Kiscelli Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, nem sorolom, a nagy gyűjteményekből szedtük össze, és néhány magángyűjteményből.
1: És technikailag mit kellett csinálni ezekkel a fotókkal, hogy hát ma is jól érvényesüljenek?
0: Hát kapaszkodj meg, semmit.
1: Semmit?
0: Vigyázni rájuk, hogy
1: barnás,
0: a...
1: színvilágú, illetve fekete-fehér képek
0: fekete-fehér képek is vannak, barnás, sárgás, szépiának mondják újabban. Négy színnyomású a könyv, pont azért, hogy ezt a régies hangulatot megtartsuk, és nagyon fontosak voltak az árnyalatok. Németh Dani a könyv tervezője, nagyon sokat köszönhetek neki, mert nagyon jól gondozta a képeket, meg
1: nem először
0: kördelte.
1: Dolgoztatok közösen?
0: Nem, nem, a képes Székely könyv volt, ami előtte is dolgoztunk már együtt, de internetes munkákon igazán nagy munka az a képes Székelyek volt, és már ott kiderült, hogy egy húron pendülünk, tehát mondok valamit, akkor Dani veszi a lapot, és nem, hogy megcsinálja, amit kértem, hanem visszalő négyet, és azt mondja, hogy hú, Gyuri, most elbizonytalanodtam, melyik legyen. És a négyből hármat kidobunk, de az az egy, az sokkal jobb, mint amit én kitaláltam. Na, akkor ez legyen, de ne vajszínű, hanem valami repedezett márvány. Eltelik egy óra vagy öt, és jön vissza a kép, és nem repedezett márvány van rajta, hanem omló vakolat, ami alól kivilágít a 200-300 éves, kivöröslik a tégla.
1: Hát ez például a borítón.
0: Hát egyszerűen élvezett
1: a borító,
0: úgy dolgozni.
1: Arról mondanál egy pár szót?
0: A borítón lévő fotó az a fehérvári kaput, vagy másképpen mezőkaput mutatja, tehát a Tabán felé nyíló egykori kaput. Most ott egy betonív van a Görgei szobor talapzata felé, a bástya felé, ahol a várbusz kimegy a várból. Kb. A Korona cukrászdától hidalja át a Görgei szobor bástyájáig, a valahai kapu helyén. Na ott egy két részből álló kapu volt, a felső kapu szabályos alagút volt, és ezt a kaput 1890 körül lebontották. Miután megkérte a Műemlékek Országos Bizottsága Szumrák Pál nevezetű főmérnököt, hogy minősítse, hogy ez a kapu érdemese műemléki védelemre. Szumrákék minősítették a kaput, azt mondták, hogy feltétlenül abszolút érdemes a védelemre, ezek után természetesen lebontották lebontották a kaput, és a Szumrák Pál adott a Műemlékek Országos Bizottságnak a fényképtárába három fényképet, amit ő készített a fehérvári kapuról. Nem találtuk meg, vagy kallódik, vagy elpusztult, vagy megtaláltuk, mert van négy fénykép a fehérvári kapuról. Lehet, hogy ezek azok. Én szerintem nem, mert a Szumrák remek mérnök ember volt, értett a műemlékekhez, tervezéshez. Ő olyan fényképeket adott volna, ami teljesen egészében mutatja a kaput. Ezek mindegyike, amit a könyvbe be tudtunk tenni, azok töredékek. Nagyon jók, gyönyörűek is, sokat elárulnak a kapuról, de nem mutatják egészében.
1: És ami a címlapon van, az végül is színes kép, kicsit olyan akvarelszerű.
0: A színes kép, és azért akvarelszerű, mert egy Dörre Tivadar nevezetű festő, rajzoló és rajztanár, aki nagyon sok nagy könyvprojektben dolgozott, osztrák-magyar monarchia írásban és képben, Magyarország vármegyéi és városai sorozatban, és sokat rajzolt dokumentum értékű város vár és város rajzai maradtak fent, így a fehérvári kapuról maradtak rajzai is, és egy vízfestménye, és ezt a vízfestményt kértem én, hogy Németh Dani hamisítson belőle egy fényképet. Úgy voltunk vele, hogyha a művészettörténészeknek és várostörténészeknek, műemlékeseknek hihető volt és jó volt a dőre, akkor mi hogy jövünk ahhoz, hogy ne csináljunk ebből 2026-ban egy hamis képet.
1: Egy középkori olasz szállóigével indítod a könyvet, ami nagyon hízelgő ránk magyarokra nézve.
0: Budaiakra. Mert hogy az úgy néz ki, hogy kerek Európának három városa gyöngye, a vízen Velence, a síkon Firenze és a hegyen Buda. Ez egy itáliai mondás, nagyon sokszor olvastam már kölyökkoromban is, különböző kötetekben, Zolnai számtalanszor idézik. És sok helyen találtam, én is ide tettem mottónak ennek a könyvnek az elejére, de igaz egyáltalán ez az itáliai mondás, vagy csak mi kreáltunk magunknak egy ilyen gyönyörűséget, és akkor elkezdtem megkeresni, és már nem tudom megmondani, hogy hol találtam meg, vagy olasz, vagy német forrás lehetett, ahol megtaláltam. Az olasz szerzetesnek elfelejtettem a nevét, egy időben lépett be a szerzetébe, amikor Mátyás uralkodó lett, tehát 1458-ban, és ez a szerzetes író arról nevezetes, hogy csinált egy lexikont, és abban a lexikonban tényleg benne van Buda, mint a Magyar Királyság fővárosa, és nagyon érdekes, két szócikk között található. Az egyik szócikk magyarul úgy hangzik, hogy baromkergető fenebogár, ez a bufala, vagy nem tudom én mi a fene, tehát egy B betű, és aztán jött Buda, és a varasbéka a másik szócikk, tehát a baromkergető fenebogár és a varasbéka között található Buda, és ott idézi ez az olasz szerzetes azt a 15. században létező mondást, ami aztán azóta is. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy megtaláltam, és nagyon örültem, hogy ilyen színes
1: érdekes,
0: két
1: igen.
0: lény közé.
1: És függetlenül a szomszédságtól Budavára fényesen kiemelkedik és ragyog. A mi emlékezetünkben is, meg hogyha oda megyünk egy kicsit sétálni, akkor is elkap ez a varázslat. A történeti összefoglalók historikus csemegék mellett vannak jó ízű pletykák, sőt rémtörténetek is a könyvben. Egy-két példát, ha mondanál.
0: A legegyszerűbb, és ez mindenkinek könnyen eszébe juthat, hogy a vár nem csak a felszínen, a hegy tetején létezik, az utcáival, házsoraival, terecskéivel, hanem alatta van egy kétrétegű pince, vagy emeletes pincéknek kéne mondanó lefelé emeletesek, és alattuk pedig a természetes barlangrendszer, ami egy összefüggő hatalmas hálózatot alkot.
1: Egy labirintusszerű is. Itt volt az a kórház is.
0: A kórház ott van most is, az múzeumként működik a Tabán felőli oldalon, a Logodi utcáról meg közelíthető. Ehhez aztán elképesztő mendemondák, hogy Abdul Rahman utolsó janicsárja, mint ahogy a japán katona a második világháború vége után 40 évvel még Szamoa szigetén a dzsungelben, meg nem tudom honnan, innen-onnan
1: nem értesítették,
0: elő.
1: Hogy igen, vége a második világháborúnak.
0: És kitartott 40 éven át. A várban is volt olyan, hát én még gyerekkoromban emlékeztem arra, hogy SS katonák bujkáltak a 60-as években, felfeljöttek táplálékért, majd visszamenekültek. De
1: a ez fáma
0: már,
1: szerint, a fáma, ez azért ez már kevéssé valószínű.
0: Egyáltalán sem valószínű. A törökök, a pasák nem szórták Buda kútjaiba és barlangjaiba megunt háremhölgyeiket. Sajnálattal kell mondanom, hogy bármilyen szép is, ezt a történészek kerekperec tagadják. De nagyon remek ilyen történetek vannak.
1: A korabeli újsághírek, tudósítások jó alapot szolgáltatnak ehhez a böngészéshez.
0: Sok legenda. Ezekből sokat idén a 20-as évek, amikor el kellett adni uborka szezony, persze, hogy jöttek a várba fel, és elvadultabbnál elvadultabb történetek. Mese nincs, hogy a végén már ő találta ki, az újságíró költötte. Olyan ajtók, amin semmilyen zár nincs, azt se lehet tudni, hogy hogyan nyílik, miként nyílik. Egyszer csak feltárult és mögötte, de ezeket nem mondom el.
1: Bőven kell keresni idézek, a könyvben,
0: bőven
1: igen.
0: Bőven idézek belőle.
1: A 400 oldalas míves színes képes könyv jó szívvel ajánlhatjuk minden érdeklődőnek, bár nem olcsó mulatság, de azt hiszem, hogy megéri befektetni, hiszen régészet, történelem, építészet és művészet történet, krónika részletek, mesék, legendák, újsághírek, tudósítások, pletykák, híresztelések, olyan gazdag tárház, színháza, hogy nagyon élvezetes olvasmány.
0: Mint szépíró, hadd említsem meg, hogy ebbe a könyvbe lényegében nyugodtan mondhatom, hogy elfeledett 19. század elejé, 19. század derekán élt, mára már alig ismert, nem olvasott magyar szerzők tucatjait idézem, mert megkerestem.
1: Ez neked is felfedezés volt,
0: hát akkor, egyszerűen
1: ugye?
0: Imádtam, igen, a Porzó, meg Kárpáti Aurél, meg Lestján Sándor, de hát nem sorolom, mert
1: költők,
0: tényleg
1: írók,
0: nagyon...
1: Költők, írók, akiket már elfeledtünk, igen. De érdemes ismerni.
0: És imádták Budát. Olyan döbbenet volt az Arkánumban így keresgélve rábukkanni ezekre a tényleg elfeledett. És remek. Persze gicszerzők is vannak köztük, de egyik másik gicszerzőt szabályosan üdítő, mert ami 150 éves gics, vagy 170 éves gics, az ma csodálatos.
1: Annak már bukéja van, úgyhogy az érdekesség.
0: Így van.
1: Köszönöm a szerzőnek, Száraz Miklós Györgynek, hogy eljött a Magyar Katolikus Rádió stúdiójába, és így együtt tudtuk bemutatni ezt a párját ritkító művet, a legendás Budavár című nagykönyvet, képes albumot.
0: Én köszönöm.
1: Munkatársaim Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Biksa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorukban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Az Evert Brass Quintet felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti Önöket a Dallamív kedd délutánján, és mint hogy június van még, nyári zenéket hallgatunk kezdetként. A Summertime következik, George Gershwin nem csak témájában, de melodikájában is a négerek világát idéző Porgy és Bess című operájából a szólista Nicole Cabell, a londoni filharmonikus zenekar élén Sir Andrew Davis.

Ha pedig nyár, akkor nem maradhatok az önök adósa, és mi valamennyien nem maradhatunk adósai Antonio Vivaldinak, akinek a négy évszakából a nyár egyik tétele következik még hozzá a vihar, és hogy miért? Mert a következőben majd ismét egy nyári viharzene következik. Simon Standage mellett az angol barokk szólisták Trevor Pinnock vezényletével.

És akkor Antonio Vivaldi Nyári vihara, utána a romantika vihara, a vihar igazán illik a romantika szelleméhez. Beethovennek többek között van egy vihar szonátája, de most nem ezt hallgatjuk meg, hanem a Pastorál szimfóniából hallgatjuk meg a nyári patakparti jelenetet, amelyben egy vihar zajlik le, a végén pedig megnyugszik a világ és a pásztor hálatelt dalával búcsúzik a vihar. Beethovenre nem volt jellemző a programzene, mint ahogyan Vivaldi programot írt a négy évszakhoz. Ebben a szimfóniában, a hatodik pasztorál szimfóniában azonban kivételt tesz. Következik a harmadik, a negyedik és az ötödik tétel a forradalom és romantika zenekarának élén Sir John Eliot Gardiner, Marton Árpádot hallották a viszonthallásra.

0: Lajta László Szerenád című művének részletét a Lajta Kvartett játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az országgyűlés elfogadta a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt, így a szervezet a jogszabály hatályba lépését követően beolvad az igazságügyi tárcába. A parlament emellett befagyasztotta a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását, valamint megalakította az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportját. Az újonnan megalakult országgyűlés közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában. Az Unió magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián a Tisza országgyűlési képviselője lett. A Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt kihirdetését követő 15. napon léptetik hatályba. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg, amelyet június 15-én fogadott el az országgyűlés. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele. Hegedű Zsolt hozzátette, Semmelweis Ignác öröksége arra tanít, hogy az egészségügyben nem elég jót akarni, mérni kell, össze kell hasonlítani, validálni kell, ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. Hegedű Zsolt felidézte, Semmelweis a maga idejében nem új épületet, nem drága eszközt javasolt, hanem fegyelmet, következetességet és tisztaságot. Ez a változtatás anyák ezreinek életét mentette meg. Idén Semmelweis díjat 2, Batthyány Stratmann László díjat 17, miniszteri elismerő oklevelet szintén 17-en vehettek át. Vízdíj emelési terveinek feladására szólította fel a főpolgármestert a Fidesz budapesti szervezete kedden közleményben. A Fidesz budapesti szervezete azt írta, a főpolgármester a vízdíjak megemelésére készül, és meg akarja szüntetni a családokat védő rezsicsökkentést. A Fidesz budapesti szervezete kiemelte, a vízdíj emelése nem a budapestiek érdekeit szolgálja. Felszólították Karácsony Gergelyt, hogy a nemzeti kormány rezsivédelmi politikáját folytassa, és adja fel vízdíj emelési terveit. Közlekedési hírek következnek. Debrecen belterületén, a Mikepércsi úton a 47-es főút 4-es kilométernél két személygépjármű ütközött, a városközpont felé egy sávot lezártak. Mátészalka belterületén a 49-es főúton egy vasúti balesethez érkezett mentőhelikopter szállt le a 19-es kilométernél az útra, emiatt teljes útzárat vezettek be. Kerülni a település önkormányzati útjain lehet. A 441-es főúton a Kecskemét és Nagykőrös közötti szakaszon három személygépjármű összeütközött, a 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Végül az időjárásról. Este felé elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon este országszerte gyenge lesz a légmozgás, A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar több felé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 32 és 39 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Következik a Kerengő.

0: Az iskola. Reform vagy túlélés? Avagy vissza az alapokhoz? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok, az iskoláról lesz szó a következő közel egy órában. És akkor mindjárt az elején két kérdés, ami kicsit talán felpesdíti a tisztelt hallgatóságot. Az egyik kérdés úgy szól, hogy mit érdemel az a bűnös, aki tönkreteszi a tanórát és megakadályozza, hogy a többi 30 gyerek tanulhasson. A másik kérdés, előre bocsátom, én a tanárok pártján állok és drukkolok nekik. A másik kérdés úgy szól, hogy az a tanár, aki nem tanítja meg mindazt, amit meg kéne tanítani, az ellopja a gyerekek idejét? Szeretettel köszöntöm Setényi Jánost, a Tanuláskutató Intézet igazgató ügyvezetőjét, a Matthias Corvinus kollégiumból. Köszönöm, hogy itt van. Igazgató vagy ügyvezető, mind a kettő?
1: Igazgató.
0: Mit érdemel az a bűnös? Az a diák?
1: Hát először is figyelmeztetést, amit általában meg szoktak tenni a tanárok. Utána az európai gyakorlatban, hogyha ez ismétlődik, akkor a szülőkkel beszélnek. Ezt követik általában a holland, finn módon az, hogy kiviszik az osztályból, és egy olyan kisebb szobába rakják, ahol egy pedagógiai asszisztenssel gyakorol. Már csak ketten vannak. És hát egy idő után pedig, hogyha még ez sem megy, akkor előbb-utóbb valami olyan iskolába kerül, ahol

0: tisztázva a következő 3 évig, pontosan tudják, hogy mit kell elérniük, hány pontot kell gyűjteniük, miből, milyen tantárgyból, milyen osztályzatokra van szükségük ahhoz, hogy a megálmodott helyen tovább tanulhassanak. Igen, ott talán valami ilyesmiről beszélhetünk, de hát azokban az iskolákban, ahol ezeket a gyerekeket, ezeket a versenyző gyerekeket készítik föl, ott általában nem nagyon vannak ilyen tanárok.
1: Akkor rövid kérdések. Az egyik kérdés arra vonatkozik, most meleg van, tehát a hallgatók, ha hallják ezt a műsort, akkor tudják, hogy most itt meleg van. Hogy miért nem fejeződik be az iskola június 8-án, úgy, ahogy az elmúlt 120 évben általában befejeződött, miközben ez az állítás, amit most mondok, május végétől már nem lehet tanítani, de már május végén sem nagyon lehet tanítani, meleg van, buzognak a hormonok, a gyerekek fészkelődnek, a tanárok is már elfáradtak. Miért nem fejeződik be az iskola június 8-án?
0: Meglepő lesz, ugye mi régóta ismerjük egymást, ezért ilyen görögös beszélgető partnerek vagyunk, de most engedni fogok. Két útja van ennek, hogy az éghajlatváltozást az iskolarendszer menedzselje, vagy korábban be kell fejezni, igen, mert hogy hát egész egyszerűen most már olyan meleg van. A gyerekkorunkban augusztus végén 2 hétig volt ilyen pusztító meleg, aztán kisült a természet, és az évnyitó már egy ilyen hűvösebb valami jött. Még visszajött októberben egy kis meleg, de alapvetően már ősz volt. Most ez kinyúlt, tehát hogy most nagyon hosszú ideig van pusztító meleg. Az egyik, hogy felszereljük az iskolákat légkondicionálóval, a másik ügy pedig, hogy korábban fejezzük be, én nyilván ezt a B opciót személyesen én ezt támogatom. Rettenetes hatása van a nagy intézményi légkondicionálásnak, tehát nincs jó egészségügyi hatása. Tehát hamarabb be kell fejezni, ez egy olyan dolog, ami egy igazi változás, át kell gondolni, hogy mikor. A kérdés, hogy mikor kezdjünk viszont...
1: Szeptember 1, hagyományosan szeptember 1.
0: Hát igen, de szeptember 1-én is még lehet, hogy pusztító meleg lesz.
1: Igen.
0: De ezt meg kellene nézni. Vannak ilyen szakemberek, akik meg tudják ezt mondani, visszamenve a következő, vagy az elmúlt 15 évre. Lehet, hogy a szeptember 1 jó, igen.
1: Akkor a következő kérdés még mindig ehhez kapcsolódik. Minek az őszi szünet? Mondom, hogy miért kérdezem. Szeptemberben elindul a tanítás, 1 hét, amíg nem történik semmi, a 2. hétre kezdenek úgy belerázódni, akkor eljutunk október közepéig, végéig, és akkor egyszer csak szünet. És akkor a szünet után megint eltelik bő 1 hét, mire újra helyre rázódik az iskola, miközben 1 hónap alatt mindenki annyira, 1,5 hónap alatt mindenki annyira elfáradt, hogy már szünet kell. Minek?
0: Ez is egy olyan kérdés, amit át lehet gondolni. De ezek azért hagyományok is, úgyhogy ezt a pedagógusok nélkül, akik a Magyarország legnagyobb foglalkoztatási csoportja, hát attól függ, hogy számoljuk 140-160 ezer ember, nélkülük ezt nem lehet majd eldönteni, de mint kérdésfeltevés, ez érdemes a megfontolásra.
1: A hagyomány inkább amellett szól, hogyha hosszabb időtávra nézünk vissza, hogy nincs szünet.
0: Igen, igen.
1: Akkor a következő kérdés még mindig viszonylag rövid. Minek az előrehozott érettségi? Miért kell az érettségit előrehozni? Mondom az indoklást. Az érettségi az egy vizsga. Egy olyan szituáció, amiben korábban a diákok nincsenek. Egy ember felnőtt korában számtalan olyan helyzetben van, amikor kvázi vizsgázik. A vizsga arra való, hogy megtanuljuk, hogyan kell vizsgázni. Ha előrehozzuk, elaprózzuk, elveszti az értelmét.
0: Teljesen azért ezt a dolgot nem lehet előrehozni, csak részelemeit, és mivel 2 szintű az érettségi, a nem oktatáskutató és nem kisgyerekes hallgatóinknak mondom, tehát van egy alapszint, ami a régi érettségi volt, és van egy emelt szint bizonyos tantárgyakból, ez kiváltotta a felsőoktatási felvételi vizsgát, ami már így nincs, és ez azt jelenti, hogy ez egy bonyolult taktikai, stratégiai tervezést igényel, és ez a felső középosztályban van meg otthon. Tehát ők ezt átlátják, elemzik, és kialakítanak, egymással is konzultálva természetesen, ilyen

0: vizsgastratégiákat. És ebben ez egy igazi luxus ügy, hogy tudom tervezni és ütemezni ezeket a történeteket, mert mondjuk letenni magyarból egy alapszintűt és egy emelt biológiát, az nem ugyanaz, tehát az emelt biológiára nagyon-nagyon-nagyon fel kell készülni, és akkor ebben a kritikus időszakban csak erre gyúrunk, és amit lehetett, azt már előtte megcsináltunk.
1: Ehhez kapcsolódik persze az a kérdés, hogy minek a kétszintű érettségi. Az érettségi az érettségi. Most az egyetemek úgyis csak az emelt szintű érettségivel foglalkoznak, akkor csináltunk egy érettségit azoknak, akik egyébként nem ütik meg a szintet. Szándékosan erősen fogalmazok.
0: Én nem vagyok elragadtatva ezektől a kérdésfeltevésektől. A mostani miniszterasszony is éppen újra gondolná az érettségit. Erről van egy történetem. Egyszer kétségbe esetten hív az oktatási hivatalnak egy akkori vezetője, hogy a Hoffmann Rózsa
1: egykori
0: miniszterasszony, igen, ő újra gondolná az érettségit, van is egy ilyen képe, hogy nem kell ide semmilyen felsőoktatás, ez egy csodálatos ünnep, legyen könnyű, alapszintű, könnyű, és inkább a felnőttséget, az érettséget ünnepeljük, és legyen ez egy társadalmi esemény és hasonló. És hogy hát mit csináljon, mert hogy jön látogatni őt az oktatási hivatalba is. Hát ez egy bonyolult rendszer, amit akkor ez szétverne valamilyen ilyen ötlet kapcsán. És mondtam neki, hogy vigye le a statisztikai központjukba, ahol ilyen számítógépek mellett ülnek az emberek, és egy ilyen katonai hadműveletet terveznek, hogy fehér gyarmattól nemes nedvesség, ezek a dolgok kifogástanul működjenek, az adatok összegződjenek, stb. És mondtam, a kulcs szó, amit többször mondjon el a miniszterasszonynak, hogy hadi üzem.
1: Tehát, hogy az iskola...
0: Nem, az érettségi. Az érettségi és a kompetencia mérés együtt, és hogy itt értjük, nagyszerű elképzelések, de itt nem ötletelünk, mert ez a csernobili atomerőmű, itt, ott is ugye játszottak, hogy mi lesz akkor, ha... De itt nem, de vannak olyan területek, például, hogy pontosan mikor kezdődjön az iskola, és mikor, igen, ott nyugodtan ötleteljünk. És másnap döbbenten hívott föl, hogy én nem tudja, hogy miért, de bejött a dolog. És amikor kimentek ezekből a termekből, akkor azt mondta a miniszter azt, hogy most azért valamit megértett arról, hogy ez egy bonyolult világ, és hogy ebben nem lehet csak úgy be... Úgyhogy azt hiszem, egy üvegbort kaptam ajándékba később. Mindenkit óvnék attól, hogy ezeket a dolgokat csak úgy újra gondolja, de ilyenkor egy új kormányzat kezdésekor nagyon nagy a kísértés arra, hogy kicsit romboljunk, ez egy ilyen magyar dolog.
1: És... Biztos, mert mindig, bocsánat, ilyenkor mindig közbeszólok. Amikor azt mondjuk, hogy ez magyar dolog, biztos, hogy magyar dolog? Nem lehet, hogy máshol is így van.
0: De máshol is csak azt bizonyos dolgok fékezik. Finnországban a közoktatás főnöke valójában az ottani oktatási hivatal elnöke. Őt egészen sokáig életfogytiglan nevezték ki, tehát nyugdíjas állás volt, igen, és az ő kezébe futottak össze a kulcs dolgok, és a miniszterek azok jönnek-mennek ugye a világban, azok politikusok jöttek, és mondták, hogy új hangsúlyokat hoznak, új kormány van, amire megértően hümmögött, és megbeszélték, hogy ezeket az új hangsúlyokat hogy vigyék be a bonyolult rendszerbe, de arról, hogy ezt így teljesen átforgatják, ugye nem volt szó, mert ott van az a kontinuitás ebbe a történetbe. Én ezt azért megfontolásra javasolnám Magyarországon is.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet ügyvezetője. Én Sályi András vagyok. A YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain élőben követhetik meg, visszanézhetik az adást. Még mindig rövid kérdések. Amikor jöttem be a rádióba, akkor jött a mi utcánkban a hangos autó azzal a szöveggel, hogy nagyon meleg van, ne pazaroljuk a vizet, ne locsoljuk a kerteket, ne mossunk autót, stb. És ahogy jöttem el, láttam, úgy benéztem a kertekbe, itt ott amat, láttam, hogy méregzöld a fű, sőt a ház előtt az utcán is méregzöld a fű. A szabálykövetés mennyire feladata az iskolának, hogy a diákok kövessék a szabályokat, megtanulják követni a szabályokat, mert a szülők a méregzöld fű alapján nem követik. Nagy a csönd.
0: Gondolkodom a válaszon, mert maga a diagnózis helyes, tehát nekem például van egy saját bejárató élményem, hogy végtelen mennyiségű magyar delegációval utaztam a világban már. És amikor kiszabadulnak az itthoni kontroll alól, akkor megváltozik a személyiségük a magyaroknak. És
1: megint csak a magyaroknak, mindenkinek, igen. Jó, ez a tapasztalat a magyarokra szól.
0: Szinte mindenkinek. Ilyenek a németek és az angolok is, de ott azért az elit az nem ilyen, azért az fegyelmezettebb. A nép az borzalmasabb nálunk, de az elit nem. Én ugye ilyen szakmai, szakpolitikai, kutatói csapatokkal, vállalati csapatokkal utaztam életem során, és hát ez a... Tehát jó a kérdés, maradjunk szóval, ennyibe diplomatikusan.
1: Szóval kiszabadultak ők is, igen, értem.
0: Igen, a másik pedig, hogy gyakran beszélgetek női taxisofőrökkel, vannak Budapesten szép számmal, ők talán a férfi kollégák nem fognak megorolni rám, ők általában nagyon értelmesek ezek a nők, ugye, tehát érzékenyebbek, befogadóbbak, és mindig rákényszerítem őket, hogy analizálják a különböző nációkat, mint
1: a németek, meg az osztrákok, igen, meg igen, az angolok, igen, meg igen, a franciák. Igen.
0: A taxi egy nehéz helyzet, egy intim helyzet. Hogy
1: én taxiztam az egyetem alatt, úgyhogy ismerem.
0: Ismered. És vegyes a kép, de az ittas magyar férfi egyik leggyakoribb jellemző, ez a kötekedő, te nem tudod, hogy én ki vagyok, típusú ilyen hatalmi, tehát a kisebb rendőrség érzés szorongás, és ebből a felszabadulván egy ilyen csendőrpertú és egy ilyen hatalmi döbrög is a csarkodás, ez egy ilyen tömeges dologként írható le. Az, hogy az iskola, hogy válaszoljak a kérdésre, mit tud ebben tenni?
1: Mármint a szabálykövetésben. Hogy szabálykövetőek legyenek az emberek.
0: Igen. Két dolgot tud. Egyrészt az iskolának van egy alapműködése, ennek szabálykövetőnek kellene lennie. Ez olyan dolgokra is kiterjed, mint a gyerekek értékelése, a jegyek és hasonlók, a szülőkkel való bánásmód. Tehát, hogy a papa targoncás vagy helyettes államtitkár, az nálunk mindegy. Mert vannak szabályaink, és ha bejön hozzánk, nem a targoncás jön be, hanem a helyettes államtitkár, akkor vele is ugyanolyan udvariasan és korrekt módon, de szabálykövetően járunk el, mint a targoncás papával. Tehát van egy belső rendje az iskolának, amitől nem lehet eltérni.
1: Na de hát
0: ez az kellene, hogy a tanárok is betartsák ezt.
1: Bocsánat, van egy szabályrend. Ezt a szabályrendet nagyjából már mindenki fölrúgta. Most mondhatom a...
0: Igen.
1: Mondhatom a példát, ami megtörtént.
0: Hogy ne síelni elmennek.
1: Hogy az... Hát persze. Az hagyján a család. De az rendben van, az a bocsánatos bűn.
0: Hát közben tanítás van, tehát
1: munka. Igen, de hát azért ennyi rugalmasságot én megengedek. Talán mert szeretek síelni, de ez csak zárójel. De mondjuk, amikor a diák mond valamit a tanárnőnek. Valami olyan dolgot, amilyet mondjuk máshol csak a magyar parlamentben lehet hallani, ahogy nőkhez beszélnek. És akkor a tanárnő mit csináljon? Milyen eszközei vannak? És akkor a megtörtént eset az úgy folytatódik, hogy a szünetben a tanárnő oda ment a diákhoz, és azt mondta neki, hogy édes fiam, te egy bunkó vagy. Bocsánat a kifejezésért, ezt mondta.
0: Hát attól függ, milyen idős a gyermek, mert,
1: igen,
0: mert ha mondjuk már 15 éves, akkor...
1: Nem, 15 év alatt, tehát 8. alatt volt mindez.
0: Hát akkor én tanárként talán nem ezt mondtam volna. Itt két kulcselem van.
1: Én sem azt mondom, hogy ez jó. Ez így történt.
0: Ja, de megértem természetesen. Hát ugye ez egy ilyen munka. Az első, hogy a tanár nincs egyedül, csak a rosszul szervezett iskolában van egyedül. Egy ilyen pedagógiai probléma esetén az egész iskolának védenie kell a tanárt. A másik pedig az, hogy Nagyon szeretünk most pszichologizálni a gyerekekkel kapcsolatban, holott az én gyerekkoromban ez nem történt meg, ez a pszichologizálás, hogy vajon rosszul aludhatott-e Pistike, hogy ilyet mond a tanár. Nem ez volt a dolog, hanem egy teljesen előremutató kérdés, hogy kik ennek a gyereknek a szülei? És hogy itt akarom látni őket jövő héten. De ez nem történik meg. Még egy dolog nem történik meg. Amikor a szülő bemegy, akkor mondjuk ez a 80-as évekig lehetett igaz, akkor a szülő bűntudatosan lehajtott fejjel megy be, és megígéri, hogy Pistike változtat ezen a dolgon, és hazafelé már elbeszélgetnek a gyerekkel. Most ez nem így van, hanem védi a gyereket.
1: Ma úgy megy be, hogy feljelentem a tanárt, és egyébként
0: alkalomattán,
1: még ennél csúnyább dolgokat is
0: mond. Így van, és ezt szeretetnek hívják. Ugyanazok az, hogy én is mondjak ebben a melegben most már keményed. Ez a kaliforniai kultúra, tehát ez a szeretlek mama, szeretlek Kevin, így indul el reggel az iskolába, és mivel nem szereti a menzát, ezért mindig kap zseppénzt, és együtt elmennek a Mekibe ebédelni. Tehát úgy szereti Kevint, hogy a gyereke ipari mérget eszik minden nap. Tehát nem arról beszélek, hogy egészségtelen. Például a nagyon sok zsír az egészségtelen, hanem ez ipari méreg, amiről tudjuk, hogy ilyet nem szabad enni embernek. Ilyet eszik a barátaival minden nap, és közben reggel szeretlek, mama szeretlek, Kevin. Tehát, hogy ezzel a kultúrával, aki nem számol ma, az nem érti a mai iskolának a gondjait. Egy posztmodern világban élünk, ez áttört, és most már ez van, tehát nem az van, ami régen volt, arra nem nagyon tudunk építeni, ami volt. Természetesen az elit gimnáziumokban még működik ez a régi típusú étosz.
1: Na most akkor a magyar közoktatás 6-tól 18 éves, vagy akár 20 éves korig, mert ma már 21-22 éves érettségizők is vannak, az most mély válságban van, javíthatatlan, meg kell reformálni, vissza az alapokhoz. Hol állunk? Milyen a magyar közoktatás? Mondjuk akár úgy, hogy nemzetközi összevetésben egy megjegyzés ehhez, miért van az, hogy második osztályban még nem tud írni, olvasni sok gyerek?
0: A nemzetközi összevetések azok két módon történhetnek meg. Egyrészt erre vannak nagy nemzetközi vizsgálatok és tesztek, a PISA-t, a TIMSZ-t és másokat szokták mondani, és ennek alapján Magyarország a GDP-hez képest abszolút a helyén van, egy közepes, átlagos fejlettségű ország a világ elit klubjában, tehát a legfejlettebb között van középen, annál egy lehelettel lejjebb, és ugyanígy teljesítünk. Nincsen ebben jelentős változás, ami önmagában eredmény. Tudni, történt két dolog. Egyrészt a gyerekekből lejött az elmúlt 20 évben az áfa, tehát körülbelül egy olyan 25%-nyit csökkent a gyerekeknek a száma. A másik viszont, hogy nőtt a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma.
1: Azért nőtt, bocs, közbevetőleg, zárójel, kitérő, azért nőtt, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez a gyerek diszlexiás, vagy nem tudom, mik vannak még, mint egyszerűen megtanítani. A régi időkben a tanítónéni megtanította volna, ma azt mondja, hogy nem, ez speciális foglalkoztatást igényel, tehát ez a gyerek ilyen, megbélyegezzük, ez ilyen, és akkor a tanítónénének a dolga egyszerűbb lesz.
0: Az első az egy ilyen szociális helyzet, ez almozott a hátrányos helyzetű, tehát az, hogy az eredmények stagnálnak, az egy nagy eredmény. Egyébként azt látom, mindjárt visszatérek a plecsnis papíros gyerekekre is, és ugye Nyugat-Európában azt látjuk, hogy beomlottak a teljesítmény szintek, amelyek egyenes összefüggésben vannak a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekek arányának a gyors növekedésével, és ha jósolnom kell, akkor a nyugat-európai közoktatási összeomlás folyamata, ez egy folyamat, ez folytatódni fog a jövőben is, hiszen aki már járt Brüsszelben és látott mondjuk óvodás csoportokat átkelni a zebrán, az tudja, hogy mi mondjuk Belgium jövője.
1: De egy pillanat, most ezzel azt mondja, hogy Nyugat-Európában, és most nem mondott országokat, a közoktatás trendje az meredeken lefelé megy.
0: Igen, ezt mondom, mert azok a csoportok, akik megtöltik az ottani óvodákat és iskolákat, azoknak az oktatáshoz és a tanuláshoz való viszonya szociológiai és kulturális értelemben nagyon más, mint az eredeti őslakosoké. Nem rosszabb, vagy ezek az emberek normális emberek, de hát nyilvánvaló, hogy az ő kultúrájukban a kemény iskolai munka, a tudásszerzés, a próbák kiállása, a vizsgák, a készülés, ezek nincsenek úgy benne, mint mondjuk egy eredeti ottaninak a tehát kultúrájában.
1: Most a migrációról beszélünk, arról, hát, hogy Belgiumban is, és Hollandiában, és Angliában, és Franciaországban, és mindenhol Nyugat-Európában nagyon jelentős tömegek érkeztek, nem...
0: Igen.
1: Akik nem...
0: A harmadik világból, de ezek a fiatok már ott születtek, tehát hogy ez kész, ez a dolog, ez kész van. Ugyanezt mutatja a finn oktatás is, ahol a mondjuk Helsinki bizonyos negyedeiben még él a finn iskola, amitől én egyébként nem vagyok elragadtatva, de
1: hát honfitárs... volt a minta, a finn, hát valami csodálatos. Hát.
0: Ugye, attól függ kinek, de honfitársaim nagyon szeretik. Én mondjuk tudok finnül, meg éltem ott, tehát van egy nagy hátrányom, hogy én értem őket. De nem baj, tehát hagy szeressék. De ha kimegyek az ottani kökire, mondjuk Helsinkibe, igen, a környékére, az ottani őrsvezértére, amivel nincs semmi baj itt, hát ott már más típusú emberek élnek, és az a frontvonal, és van iskolaigazgató barátom, és azt mondja, hogy itt a létünkért küzdünk. Tehát, és nyilván itt az eredmények nagyon-nagyon rosszak, és nem lesznek jók később sem. Tehát ez az egyik, a papíros gyerekeket említetted, igen. Ez a másik probléma. Ezt medikalizációnak hívjuk ezt a folyamatot. Van egy része olyan gyerekeknek valódi problémája van, az nem játék, egy súlyos autizmus vagy hasonló, az egy komoly dolog, ott támogatás kell, segítség kell, szülő is, és állami is, és ez így nagyon rendben van. De minden ilyen dolog spektrum jellegű, így húzzák meg a pszichológusok, és ugye ezzel az a baj, hogy az enyhe oldala, a potmétert, hogyha balra húzod, és elolvasod annak a tüneteit, akkor magadra ismersz. Hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben én is. Igen, vagyis teljesen komolytalan.
1: Amit mondtam, hogy tudnélik egy tanítónéni számára alkalomattán ebben a szituációban, akár egyszerűbb is lehet azt mondani, hogy ez a gyerek ez valami speciális képzést igényel, ez áll.
0: Mérsékelten áll, ma már pénzt is kapnak azok, akiknek bizonyos kategóriákban plecsnis a gyereke. Ez korábban egy szégyen is volt társadalmilag, tehát probléma, ugye? Ez megszűnt, tehát beszélgetnek egymás papírjairól a szülők, tehát ez a semmi, mert a mi Kevinünknek viszont ez és ez van, és a lényege a felmentés. Ez a felmentés kultúrája, tehát akinek ilyenje van, korábban, tehát a 19. századtól a 20. század végéig neki azt, ami nem ment, keményebben kellett gyakorolni, hiszen nem megy neki. Ez most nem így van, hanem úgy van, hogy egy részleges felmentést kap ez alól, hiszen nem megy neki.
1: Érettségén sokkal több időt kap mondjuk a feladat megoldására.
0: Ez egy végtelen utca. A Frank Furedi, aki a brüsszeli MCC központban dolgozik, egy kiváló filozófus, az angliai tapasztalatok alapján kollégánk azt mondja, hogy minél több pszichológus kerül a rendszerbe, annál több probléma lesz.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet igazgatója. A kérdések azok továbbra is fennállnak, a YouTube-on és a Facebookon egyébként nézhetnek is minket, ez csak zárójel. A kérdések továbbra is fennállnak, nevezetesen. Amit most mondott, azzal azt mondja, hogy Európa jövője, mert a tanulás, az oktatás, az a kulcs, Európa jövője, az lefelé tart. Mese nincs. Ha az oktatás így van, akkor Európának X időn belül a ma ismert, vagy a tegnap ismert Európának vége. Nagyjából ezt mondta?
0: Ezt.
1: Azt is mondta, hogy nálunk Magyarországon ezek a folyamatok is elindultak. De nálunk legalábbis ez idáig nem volt migráció például. Tehát az a fajta változás, ami mondjuk egy német iskolában tetten érhető, hogy a keresztnevek között több az arab, mint a német, ez nálunk nem volt, de akkor miért mondja azt, hogy nálunk is lefelé megy? Vagy nem ezt mondta?
0: Nem, nálunk stagnál, amit igen nagy eredménynek tartok. Az eredeti kérdésre visszatérve nem látok semmilyen krízist. A nagy probléma az, hogy a mostani kormányzat egy ilyen válságkommunikációban emelkedett föl, ahol egy ilyen apokaliptikus képet festett a közoktatásról. Most mélyednek el a dolgokban, találkoznak a dolgok, és azt látják, hogy végtelenül bonyolult a rendszer, és egyáltalán nincsen semmiféle apokaliptikus válság. És ami pedig nagyon-nagyon kirívóan rosszul volt elrendezve az elmúlt 16 évben, azon egy év alatt gyorsan lehet segíteni. Tehát ez még lesz egy gyors népszerű korszak. A tankönyveknek a egy kicsit plurálisabb tétele, a pedagógus továbbképzéseknek a kinyitása, talán óraszám csökkentés, és más ilyen ügyek, ezek népszerűek lesznek, és ezek ténylegesen segítenek. Munkavállalói jogok részleges visszaadása, bürokrácia csökkentése, remek, de utána azt fogják látni, hogy a mély szerkezetekben ez egy jól felépített rendszer, ami pontosan annyit tud, amennyit a magyar társadalom. Tehát a magyar társadalomnak a felépítését fejezi ki. Ha nagyon durván akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a szerkezetváltással, tehát a középiskolák 6-8 osztályossá válása, Glac Ferenc annak idején még régen, 88-89-ben odadobta a gyeplőt a magyar középosztálynak. A magyar iskolarendszer a magyar középosztályt szolgálja, és nagyon jól szolgálja ki, és ezzel van egy általános elégedettség. Az emberek mindenért panaszkodnak, tehát látszólag nem, mert hogy nem jó a menza, és hasonló. Én még ezzel is vitatkoznék, de ezek részletkérdések. És hát ugye az a kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik a középosztály alatt helyezkednek el, be tudjuk-e őket úgy vonni az oktatásba, hogy a mainál jobb eredményeket produkáljanak?
1: Ez kulcskérdés.
0: Az, igen. Tehát nekünk ez a nekünk nincs migrációs krízisünk, nekünk most ez a nagy feladatunk.
1: Na most az iskola. Az alapkérdések. Az iskolának kik a szereplői? Tehát a közoktatásnak, ha úgy tetszik, kik a szereplői? Van a diák, van a tanár, és még ki van? Nyilván az iskolában van egy fajta szerkezet, ott van az igazgató, kulcs szereplő szerintem, és akkor van még följebb. A vége az valahol a minisztérium, vagy én
0: igen, nem tudom, és a szülők.
1: Hol van probléma? Hát a szülőkkel biztos, azt tudom, a gyerekekkel is biztos. De most viccelődöm egyébként.
0: Nem, ez nem vicc, hát ugye, ha valahol egy ilyen értékválság van a tanulással kapcsolatban, nem a tanulással kapcsolatban, a Magyarországon a tanulással kapcsolatban nincs értékválság, és az oktatás, különösen a felső oktatás, a diplomaszerzés nemzetközi összehasonlításban jól fizet, tehát megéri tanulni Magyarországon. A szakképzésre pláne ott történt az elmúlt 16 évben egy drámai fordulat, pozitív.
1: Kitérő, bocsánat, igen. Csak egy, hogy a szakképzés. Most beszélünk az iskoláról általában. Igen. A szakképzés, ami lehet, hogy 18 éves, 20 éves korban zárul, az rendben van, többé-kevésbé, de ez kitérő csak most.
0: Ott egy nagyon pozitív és drámai fordulat zajlott le. Egy ilyen munkanélküliekkel küzdő, szétzilált, posztkommunista és infrastruktúrában ilyen lezüllött valamiből csinált a szakképzés vezetése az elmúlt mondjuk 20 évben egy európai, modern, jól szervezett szakképzést, ami valódi esélyt ad, és még egy dolog történt mögötte, egyrészt egy foglalkoztatási csoda, 1 millió emberrel több dolgozik, másrészt pedig az egekbe szálltak a szakmunkások fizetései.
1: Igen,
0: minden normál. Ennek mi nem örülünk, mert kijön hozzá.
1: Jön a gázszerelő és drága. Igen,
0: hümmög, valamit ott teker, és azt mondja, hogy 60 000 forint, és azt a érintős kütyüt oda rakja, hogy át is tudom utalni. Tehát rögtön.
1: Ugye? Ez megnyugtató, igen.
0: Ez megnyugtató. De minden normális európai társadalomban a 80-as években a szakmunkások voltak a királyok. Tehát a német, osztrák, holland modellben ők keresnek a legjobban, és ez egy komoly réteg. A műveltségük inkább amerikai jellegű, tehát nem a hagyományos ügy, viszont fogyasztanak, és a társadalomnak a pillérét képezik. Ez most így van nálunk is.
1: Tehát, bocsánat, akkor én elmondhatom azt, hogy a szakképzésben ezek szerint történt egy nagyon pozitív fordulat. Igen. Ha úgy tetszik, a szakképzést irányítók óriási dicsérete hangzott
0: így
1: el.
0: Van, így
1: értem.
0: Van.
1: A szakképzésben történteket nem lehet átültetni? Nem lehet úgy csinálni a közoktatásban is? Ami ott történt, az nem kompatibilis?
0: Azért nagyon nehéz. Igen, azért nem kompatibilis, azért nehéz, mert a közoktatásban, tehát a szakképzés végén ott vannak a munkaadók, akik alig várják a végzetteket, és azonnal viszik, és hogyha rendesen nagy... dolgozik, akkor jól keres.
1: Ez egy nagy motiváció.
0: Hát ez egy... Hát gondolja el, András, hogy ez egy roma család, és a gyerek hegesztőnek tanul, és ki tanulja, segítenek, projektek vannak, más a pedagógia, emberséges oktatók vannak, kiváló gépekkel szerelték fel őket, mennek ki duális szakképzésre gyakorlatra, és ott is fogják a gyereket. Olyan munkaerőhiány van, hogy a rasszizmus megszűnt meg ezek a dolgok, beáll a gyerek, és hazavisz 500 ezeret nettó. Egyben nem látott az a család ennyi pénzt, az asztalon, amit lerak, és ha van esze, akkor otthon lakik, nem szórja el a pénzt még egy-két évig, ad egy csomó pénzt haza mamának, konyhapénznek, és a többi meg elkezdi építeni az életét. Amikor interjúzom ilyen gyerekekkel a terepen, akkor egyetlen vágy motiválja őket, hogy olyanokká váljanak, mint a többiek. Barátnő, az a pénzzel megjelenik, használt autó, és fogyasztás, aztán lakás, házasság, és szeretnének eltűnni, és olyanná válni, mint a többi normális ember.
1: És aztán bekerülnek a középosztályba, vagy nem?
0: De, igen, ez egy kulcsem. Annak az alsó részébe, tehát plázákba járnak mozizni, ott ebédelnek hétvégén, élik ezt az amerikai valamit, de igen, alsó középosztályá válnak.
1: Na most, és miért nem lehet átvinni azt a tapasztalatot, tudást, amit ott megszerzett a szakképzés vezetősége, ha úgy tetszik, a közoktatás?
0: Az általános iskolánk nincs ilyen szívó hatás ott, azon kívül, hogy elvégzed a 8 osztályt, nem tudok mit mondani Zalánkának.
1: Tovább kell tanulni, a 8 osztály semmi.
0: Az hosszú, már a felső tagozatban szenvedés van, ott elfogy az, ugye az alsó tagozatban, ha jó a tanítónéni, őt még követik.
1: Szeretik.
0: Szeretik, és a kedvéért, nem a tanulásról szól, de a kedvéért megcsinálják. Igen. Jó, tehát ez megszűnik, hát 15 éves korra ezek a különösen a halmozott hátrányos helyzetű gyerekek, ezek fiatal felnőttnek számítanak otthon, kis macsók, és a lányoktól meg elvárják, hogy majd most már lassan nézzen körül, hogy ki lesz a párja. Természetesen ez változik, bomlik, alakul, a modernizáció őket is érinti, de nincs ez a szívó hatás, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a magyar felzárkóztatás és társadalmi integráció motorja ma a szakképzés, amelyik hatalmas teljesítményt nyújt ezen a területen.
1: Na de ha a középosztályt nézzük, a középosztály sem elégedett az oktatással, és hogyha elviszik egyébként mondjuk a gyereküket olyan gimnáziumban, amire azt mondjuk, hogy elit gimnázium, hát ott is számtalan probléma van.
0: De ők átmennek a rendszeren, mindenki panaszkodik, ez olyan, mint az egészségügy, de csak addig, amíg szüksége van rá, amikor a gyerek végez, onnantól egyáltalán nem gondolkodnak az oktatáson, mert más problémák vannak. Tehát használják, átmennek rajta, és amint átmentek rajta, nem érdekli őket a dolog.
1: Na de, akkor az oktatás résztvevői, visszatérek ide, tanárok, diákok,
0: szülők,
1: és az egész rendszer, az irányító, nem tudom, hol van a gond, min kell változtatni. Én kapásból mondanám, hogy a kulcsszereplő az a tanár, de ezt csak csendben mondom, mert nyilván a diák is kulcsszereplő, meg nyilván mások is kulcsszereplők.
0: A két féle kritikát lehet megfogalmazni. Az egyik a humanisták oldaláról van, ezek most, ezek akik nagyon erősek lesznek mostanában, felerősödnek, nyilván sokan vannak a jelenlegi kormányzatban ilyenek. Egy része a felvetésüknek teljesen megalapozott. Tehát, hogy miért kell arhaikus 19. századi szülői értekezeteken üldögélni, ahol nem történik semmi. Történhetne valami érdekes, amiért bemegyek.
1: Ez abszolút egyetértek igen, ezzel a kritikával.
0: Kirándulás pénzt gyűjtenek, meg hasonlóan. Ezek e-mailes ügyek. Tehát, hogy humanizálni kellene egy kicsit ezt az egész ügyet, és kicsit csökkenteni a szorongást, és hasonló. A partnereket jobban megbecsülni, jobban kommunikálni, egyébként csak ilyen iskola van.
1: Több empátiát a rendszerben, igen, mondhatom
0: igen,
1: így?
0: Igen, ez egy pontos megfogalmazás. A másik üggyel nem nagyon szoktak előhozakodni, de azon meg én szoktam. Ez pedig a teljesítmény problémája. Tehát talán a tanítanék mozgalom javasolja, hogy ez már a Nyugat-Európa követése, hogy ne olvassák föl az osztály előtt a dolgozatjegyeket, mert akinek rosszabb jegyei vannak, az lelkileg sérül. Hát. Ez már az. Tehát...
1: Bocsánat, de az élet igen, az úgyis azt fogja hozni, hogy összemérik egyik embert a másikkal. Hát ahogy a fociban is azt mondják, hogy ez az ember jó, az nem jó, és kimarad a kispadon marad.
0: Hát ez egy világ, onnantól, hogy túlsúlyos valaki. Nem túlsúlyos, nem kövér. De azt már nem szabad mondani. Tehát, hogy itt a mindenáron óvjuk a lelket a sérülésektől, és egy teljesen versenyképtelen és megküzdés, reziliencia képtelen személyiség alakul ki.
1: Jó, akkor a kérdés a következő. Elképzelhető egy olyasfajta társadalmi egyetértés a közoktatás vonatkozásában, ahol kimondják azt, hogy igen, ezt és ezt várjuk az iskolától, hogy első év végén tudjon olvasni, írni, és valamilyen szinten számolni, hogy 14 évesen legalább legyen egy nyelvvizsgája, hogy az érettségi után fölvegyék az egyetemre, ha éppen egyetemre akar menni, vagy ha szakképzésre, akkor oda. Szóval egy ilyesfajta egyetértés elképzelhető itt Magyarországon?
0: Elképzelhető és szükséges azzal a megengedéssel, hogy az iskolák sokszínűek, és ettől valamennyire lehet egy picit eltérni jobbra, balra, fölül, lefelé, tehát hagy pulzáljon kicsit a rendszer, az mindig egészséges, de mint egy ilyen félig áteresztő hártya, de azért maradjon meg a lényeg, tehát bizonyos dolgokat érdemes újra gondolni valóban, és ezeket ki kell mondani. Igen, ez lehetséges.
1: És mikorra jön el ez az egyetértés? Mert most megvan? Most, mintha nem lenne meg.
0: El van mosódva. Mondok egy példát. Nem beszéltünk az óvodáról.
1: Igen, az méltatlanul kimarad. Igen, értem.
0: Igen, az előző kormányzat 3 éves ingyenes kötelező óvodáztatást vezetett be. Ez nagy dolog, mert pont azok nem járatták a gyereket óvodába, akiknek a legjobban kellett volna. Nincs elég képzett óvónő, beadják, de aztán utána álbetegséggel kiveszik, hogy egy kicsit legyen otthon, stb. Tehát millió részprobléma van, folklór elemek ezek, de alapvetően 3 évig az rengeteg idő, most járnak. Ugye a roma gyerekeknél egy alapprobléma, hogy nem nagyon játszanak. Tehát a játék, mint a teremtésnek a gyerekkori kicsinyített mása, a nagy teremtésnek, ugye ez nincs meg. És most ez mind lehetséges, tehát 3 év kötelező óvodáztatás, és az iskolaigazgatók, az általános iskolák azt mondják, amikor beszélgetek velük, hogy János, nem érezzük a javulást.
1: Azért, mert ez idő.
0: 3 év. Tehát, hogy...
1: Tehát úgy értem az időt, hogy ez egy nagy rendszer, minden változás 5-10-15 év alatt érzékelhető.
0: Igen, lehetünk kicsit megengedőbbek, de valójában nem tudom, hogy mi történik egy ilyen óvodában. Persze tudom, csak nem akarom nagyon elmondani. De a lényeg az, hogy ha például erre a területre összpontosítunk, akkor ott nagyon nagy eredményeket lehet elérni, ami már rögtön könnyebbséget jelent az általános iskolának, rögtön.
1: Látsz szabálykövetése a műsor elejéről.
0: Igen, abszolút, meg hát a szülők is megtanulják, milyen egy közoktatási intézmény, mert már óvodában már jártak a gyerekkel, és akkor már tudják, milyen lesz az általános iskola. de hogy növeljem a bonyolultságot, az óvodák önkormányzati fenntartásúak, és teljesen szétestek szakmailag. Kiváló óvodáink vannak, meg egészen szörnyű gyerekmegőrzőink vannak, ahol esznek és nem csinálnak semmit.
1: Tehát akkor itt kéne végighez vinni azt, ami a szakoktatásban sikerült.
0: Igen, de ugye én nem mondanám azt, hogy államosítsuk az óvodákat, mert már így is...
1: Hát ez ellen nagyon sokan tiltakoztak, igen.
0: Igen, de akkor mi az a modell, amiben... kis települési óvodákat rábírok arra, hogy kapják össze magukat szakmailag úgy, hogy a polgármestert meg a képviselőtestet nem érdekli ez a dolog.
1: Na, akkor folytassuk. Nevezetesen még mindig ott tartok, hogy létezhet-e közmegegyezés, de most már csak a tananyagról beszélek. Egyszer azt mondta nekem egy helyettes államtitkár, hogy fölmérték, hogy milyen módon kéne a különböző tantárgyakból bizonyos dolgokat elhagyni. Mindenki mondta, hogy igen, csökkenteni kell az óraszámot. A fizikus azt mondta, hogy az irodalom órát kell csökkenteni, a magyar tanár azt mondta, hogy a matematikát, a fizikát, meg a kémiát, és így tovább. Tehát elképzelhető konszenzus mondjuk a nemzeti alaptanterv vonatkozásában.
0: Nehéz ügy, mert egy ponton dönteni kell a döntéshozóknak, de lehet ezt intelligensen csinálni. Volt egy futama a NAT-tal, amit a Csépe Valéria, egy kutató irányított, és ő például erre képes volt, tehát ő jól csinálta. Igen, valamennyire csökkenteni kell, és nehéz súlyozni a tárgyak között.
1: Mert nagyon kell csökkenteni, vagy valamennyire? Hajlamos vagyok azt mondani, hogy igen, eléggé csökkenteni kéne. Jó, ne menjünk bele. Jó, oké.
0: Ezek filozófiai, tehát nem pedagógiai kérdések.
1: Praktikus kérdések. Nem. Hány órát üljön a gyerek? Mennyit bír ki? Nem?
0: A középosztályban gyerekek sokat bírnak ki, a halmozott általános helyzetűek meg keveset. Tehát ugye nincs gyerek, ebből fakad a probléma, hanem nagyon sokfélék, és társadalmilag rétegzettek. Van, aki 6-7 órát is fegyelmezetten végdolgozik, mert motivált, és tudja, hogy az hová viszi őt. A szüleit is elvitte oda, tehát ott a példa. És vannak olyanok, akiknek 3 óra után már összeomlik mindene, mert hát nyilván ennyit bírnak. Át tudom ezt érezni felnőtt emberként, mert ugye felnőttként nekem is csökken az ilyen képességem, és egy ilyen 45 perces előadást, mikor nem én beszélek, azt így végig tudok ülni.
1: De már kedves hallgatók, most akkor...
0: Igen, de már ilyen másfél órás egyetemi előadást, hát én nem nagyon tudnék. Nem is gyakorlatilag kinyitják a laptopjukat, és csinálják az életüket.
1: Egyszer azt mondta egy jogász professzor, hogy ma már nem lehet úgy órát tartani, mint 30 évvel ezelőtt. Na de, lehetetlen a konszenzus?
0: Hát teljes konszenzusra nincs szükség egy demokratikus társadalom. Én mindig cibálják az egyik is, hogy mennyit, a másik, hogy mit, milyen tantárgyakat, és a harmadik pedig, hogy azon belül mi legyen a tananyag. Ez most majd elő fog kerülni, és megcibálják azt a műveltségi kánont, amit a Nemzeti Együttműködés rendszere állított elő az elmúlt 16 évben. Ez jót fog tenni a dolognak, csak cibálják meg, mert hogy ez a világ sorsa. Én remélem, hogy azért kánonban gondolkodnak, tehát nem az egészet akarják bedönteni, mondjuk megkérdőjelezve Vörös Marti vagy Berzsenyi szerepét, vagy mondjuk Gogol szerepét, Tolsztoj, hogy direkt szembe menjek a...
1: Igen, értem.
0: Igen, Tolsztoj, Dosztojevszki szerepét. Én remélem, hogy nem ez a kulturális forradalom, tehát a barbárság ideje jön el, hanem azt szeretnék, hogy bizonyos hangsúlyok módosuljanak a kánonon belül, ami normális, minden új csapat foglalkozik ezzel, legyen akkor így.
1: Na most akkor van még 5 percünk körülbelül. Egy nagyon fontos kérdés. Én amikor tanítottam középiskolában, gimnáziumban, akkor becsuktam az ajtót, ott álltam az osztállyal, gyakorlatilag kis túlzással azt csinál egy tanár, amit akar. Hogyan kell ellenőrizni a tanárt? Hogyan lehet ellenőrizni a tanárt? Kell-e ellenőrizni a tanárt?
0: Egy picit kell csak, iskolán belül kell ellenőrizni, és nem a tanárok ellenőrzésén van a hangsúly, hanem az iskola teljesítményén. Az igazgatóval kell leülni, beszélgetni, mindent tudunk az iskolákról, minden adatunk megvan, tehát a rendszer olyan, mint egy üvegpalota, tehát ha elmegyek Izsófalvára, Borsod megyébe, akkor mindent tudok az ottani iskoláról, már az indulás előtt átnézem, vagy átnézem a mobilomon menet közben, és mire leszállok addigra a vonatról, vagy a kocsiból, addigra már tudom, hogy milyenek ők.
1: A kérdés a következő, kitérő bizonyos értelemben, és nyilván nem lehet határozott választ adni rá, de mondjuk, ha az igazgató szerepe meghatározó egy iskolában, az igazgatók hány százaléka alkalmas a pozíciójának a betöltésére?
0: Hát ugye ezt nem mérik, tehát így nehéz mondani, de mondjuk 35 év szervezetfejlesztői tapasztalat alapján körülbelül mindig úgy oszlik meg, hogy 30% kiváló, 30% követő, és 30% ilyen fontolva haladó. De mondok egy konkrét példát, ha például az elmúlt 15 évben egyetlen nyert pályázatuk sem volt,
1: akkor baj van.
0: Akkor ott nagyon nagy baj van, mert el kellett hajolni a Magyarországon a pályázatok és a pénzek elől ahhoz, hogy ne legyen, mert olyan mértékben írtak ki EU-s forrásokból, meg nemzeti forrásokból is ilyen fejlesztő dolgokat, hogy az ilyen fejlesztő projektek elől el kellett hajolni tudatosan, hogy ide ne csapódjon be ilyen. Ez egy ilyen dolog. A továbbképzéseket kell megnézni, mikor tanultak utoljára a kollégái, hova mentek, mit csináltak, hogy néz ez a dolog ki. Úgyhogy, és hát a gyerekek tudás szintjét. Amire az igazgató mondja, hogy nálunk nehéz gyerekek vannak, de mivel mindent tudunk az adatokból, azt mondjuk, hogy öntől 15 kilométerre van egy hasonló adottságú iskola, amely kétszer ilyen jól dolgozik. Ez mitől van? És akkor elindul a homlokán egy ilyen kis...
1: És utána történik valami? Na. Rosszul érzi magát, értem, de utána esetleg azt mondják neki, hogy köszönjük a működését?
0: Ilyen nincs, és ez kellene. Ahogy a tanároknak van tér, vagy mostanáig volt ilyen teljesítményértékelésük, majd ez visszajön remélhetőleg az igazgatóknál is kellene ilyen szankciókkal, egyelőre fejlesztési tervet ír az, aki lemarad. Hát az tehát amikor masszírozzuk a papírt.
1: Na most akkor a műsor végén a fő tanulság, megismétlem azt, amit az elején mondtam, az iskola érjen véget június 8-án, és kezdődjön szeptember 1-én. Ez így, ezt mondhatom.
0: Igen, a meghívott vendég csendesen mosolyog.
1: Ez is valami, kedves hallgatóink. Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban, a YouTube-on és a Facebookon élőben is követhették, illetve visszanézhetik az adást. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet igazgatója volt a Matthäus Corvinus kollégiumból. Technikus kollégáim Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk szerintem szeptemberben. A viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.

0: Hangosan hangzott a kerengő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az országgyűlés elfogadta a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt, így a szervezet a jogszabály hatályba lépését követően beolvad az igazságügyi tárcába. A parlament emellett befagyasztotta a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását, valamint megalakította az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportját. Az újonnan megalakult országgyűlés közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában. Az Unió magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián, a Tisza országgyűlési képviselője. A Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabály kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg, amelyet június 15-én fogadott el az országgyűlés. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele. Hegedű Zsolt hozzátette, Semmelweis Ignác öröksége arra tanít, hogy az egészségügyben nem elég jót akarni, mérni kell, össze kell hasonlítani, validálni kell, ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. Idén Semmelweis díjat 2, Batthyány Stratmann László díjat 17, miniszteri elismerő oklevelet szintén 17 vehettek át. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 Celsius fokos hétfőn. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte kedden a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. A Siófoki Meteorológiai Obszervatórium előtti vízterületen lévő műszer mérései szerint hétfőn 29,5 Celsius fokot is elérte a Balaton vizének hőmérséklete 1 méter mélységben. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése. Ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot, közölte a MAVIR Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT Keddem. Végül az időjárásról. Este felé elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon este országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg, de ott akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Tizennyolc óra 4 perc. Következik az üzenőfüzet.
4: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. Dr. Glovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a főiskola 12. keresztény neveléstudományi konferenciája kapcsán beszélgettünk. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, a Minta Forrásvíz, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című jubileumi kiállításra hívja fel a figyelmet. Horváth Krisztina látszerész, optometrista kontaktológus a nyári szemvédelem legfontosabb teendőiről tájékoztatja hallgatóinkat. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Dr. Glovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képzési Bizottsága elnökével beszélgetünk. A 12. keresztény neveléstudományi konferencia témája az érzelmi nevelés volt.
5: Igen, a keresztény neveléstudományi konferenciák kicsit modernebb köntösben egy nagyobb plenáris előadással, kerekasztal beszélgetéssel és szekció foglalkozásokkal sorakoznak most már évek óta egy más után. Idén az érzelmi nevelés volt a központi téma, ami egyébként mind a katolikus egyházban, mind általában a nevelés tudományban egy-egyre inkább felértékelődő területe a nevelésnek, hiszen a gépi intelligencia általában az infokommunikációs környezettel szemben vagy mellette nyilvánvaló mindenki számára értékesebbé válik az, hogy az emberi vonatkozásokat domborítsuk ki a nevelésben. A katolikus egyháznak a II. Vatikáni zsinat óta tartó különös figyelme a nevelésre természetesen már korábban elénk helyezte ezt a kihívást, hiszen a katolikus egyház számára mindig a teljes ember nevelése volt a fontos, amiben ma már tudjuk az agykutatás, az idegélettan eredményei nyomán, hogy nem egyszerűen valami pluszról beszélünk, nem arról, hogy a matematika, a magyar vagy a nyelvek tanítása mellett mellesleg testnevelés, mellesleg érzelmi nevelés, mellesleg közösségfejlesztés az, amire szükség van, hanem minden érték és erkölcsi többlet mellett azt is tudjuk, hogy ezek a vonatkozások elválaszthatatlanak egy gyermek fejlődésében, vagyis nagyon leegyszerűsítve az, hogy milyen érzelmi állapotban, milyen kondícióban, milyen fizikai állapotban van, ez ugyanúgy hat a matematikai teljesítményére is, és vice versa.
4: Fantasztikus előadók voltak, kiváló szakemberek, de én most egy egész más irányára szeretnék kérdezni rektor úrtól ennek a konferenciának a kapcsán. Mégpedig délután a szekcióüléseket követően találkozhattunk a Katolikus Pedagógia című, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által

0: igényeit kéne kielégítenünk. Ezt egy nagyon színes részben, szubjektív részben a tudományos kritériumoknak megfelelő folyóirattal próbáljuk meg kielégíteni. Nincs más ilyen folyóirat Magyarországon, a nemzetközi tudományos életben egyébként nagyon sok katolikus pedagógiával foglalkozó szakfolyóirat létezik, nagyon komoly kritériumok mentén. Érdekes dolog, hogy az, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy katolikus pedagógia, ez nem csak, hogy az egyházunkon kívül, de az egyházunkon belül se egy annyira széles körben ismert tény. Az, hogy az egyházunknak a II. Vatikáni zsinat óta és nem előbb nagyon-nagyon komoly szakmai állásfoglalásai vannak a pedagógia világáról és a nevelésről, hát erről van mit beszélni, mert ezt kicsit óvatosan mondom ki, még a hivatásszerűen katolikus intézményekben nevelő-oktató kollégák sem mind pontosan tudják.
1: Május elején nemzetközi hetet tartottak itt az Aporon. A témája az volt, hogyan lehet megtanítani a gyermekeket a természet szeretetére.
0: Igen, az Erasmus programok keretében lehetőség van egy olyan típusú találkozásra, Blended Intenzív programnak, BIP-nek rövidítjük ezt, amikor egy rövid online ismerkedés után egy hetet együtt töltenek különböző országok, különböző egyetemeiről, főiskoláiról érkezett fiatalok, esetleg oktatók, és valóban nálunk is Európa különböző területeiről, határon túli felsőoktatási intézményekből, de Írországból, Ausztriából, Spanyolországból, Olaszországból jöttek hallgatók, részben olyan intézményekből, akikkel általában is komoly nemzetközi kapcsolatban vagyunk, de vannak, akik egy ilyen BIP-en érkeznek el hozzánk, és egy nagyon jól megtervezett egyhetes, valóban intenzív programjuk van, amiben valamilyen témát dolgoznak fel együtt, hozva a saját kultúrájuk tapasztalatait, és víve oda, amit hallanak egymástól. A környezeti nevelés értelemszerűen nekünk katolikusoknak Ferenc pápa Laudato Si enciklikája kapcsán, de bárkinek az életében nyilvánvaló, hogy mennyire fontos téma, ez a kisgyerekek nevelésétől kezdve elhanyagolhatatlan.
1: Tanév végén járunk, merre tovább?
0: Azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív, extenzív és intenzív fejlődési időszakot él meg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Szerencsére nem terméketlen földbe hull ez a sok üzenetünk, próbálkozásunk. Úgy tűnik, hogy eljut az emberekhez az, hogy mit tartunk fontosnak. Remélem a katolikusságunk üzenete is eljut az emberekhez. Az a fajta szakmai elhivatottság pedig, ami ezekben a konferenciákban is reményeink szerint megmutatkozik biztosan.
1: Vagyis sikertörténetté vált az oktatás? Várhatjuk, hogy akár a konferenciák, akár a nevelésben elért eredmények okán még több jelentkező válik szakmáját szerető, hivatástudattal rendelkező óvodapedagógussá, pedagógussá, tanárra?
0: Ez egy nagyon bonyolult szociológiai és történeti kérdés, amiben én most nem szeretnék belemenni. Én egy nagyon pozitív szálat emelnék ki ebből a történetből, és ez pedig valóban az a hivatástudat, amire utal. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a jelentkezők, akár a 18 éves frissen érettségizők is egyre jobban érzik azt, hogy korunkban extrém fontos lett az intézményi nevelés jelentősége, részben a családok támogatásában, vagy esetleg a családi nevelés pótlásában, részben az elképesztő mennyiségű gyerekeket érő külső hatással szemben. És ez nagyon jó érzés, mert valóban nem valami pótcselekvés az, hogy pedagógus képzésbe jönnek az emberek, nyilván soha nem volt egészen az, de csillogó szemekkel találkozik az ember, kíváncsisággal és tetrekészséggel, és ez többet jelent a számoknál.
1: Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével az együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából a Hagyományok Házában rendezett Mint a forrásvíz 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című kiállítás kapcsán beszélgetünk.
2: Hát igen, furcsa az, hogy 75 éves az Állami Népi Együttes, és akkor én annak személyesen is több mint a felébe, mert valóban több mint 40 éve vagyok az Állami Együttes táncosa, aztán ilyen vezetője, olyan vezető, és aztán most már több mint 2 évtizede vagyok az első számú felelőse. És nagyon szívemnek szóló ez a kiállítás.

0: más, mi ennek ugyancsak alanya és tárgya vagyunk, hiszen az egésznek a koncepciónak a kialakításában Ziegler Szilvi vezette Népi Iparművészeti Múzeum munkatársainak köszönhetjük. Természetesen, ami a saját archívumunkban volt, legyenek azok filmek, különböző tárgyak, fotók, azokat is a rendelkezésükre bocsátottuk, de hát ők még ezen kívül is nagy kutatómunkást végeztek, például a Színház Történeti Intézetből is nagyon sok tárgy és anyag érkezett ide. Nagyon szeretem a címet, mint a forrásvíz. Biztosan a hallgatóknak is ez Bartók Bélát juttatja az eszünkbe, ugye, aki egy román kolindát talált, gyűjtött, amelyek a szarvassá változott fiakról szólt, és hát ugye ennek az utolsó mondata az, hogy ezek a fiúk, akik szarvassá változtak, és már nem tudnak hazamenni, mert megváltozott a világuk, hát ők már csak patakból tudnak inni, a tiszta forrásból. És aztán ez a tiszta forrás más dimenzióba került, ez a mi hagyományos kultúránk. Számunkra is ez a forrásvíz az, ami éltet bennünket. És amikor bennünket mondok, akkor az előttem élő elődökre is gondolok, Rábai Miklósra, aki megalakította ezt az együttes, a semmiből egy színpadi néptáncművészetet hozott létre. Egy ilyen nagyon összetett, és nem is talán csak az állami népegyüttes, hanem az adott korra is reflektáló, a kort beemelő kiállítása szerintem nagyon-nagyon régen volt. Én azt látom, hogy nagyon humánus és személyes is ez a kiállítás. Tehát nem csak a nagy társulatról szól, hiszen a társulatot emberek alkotják, alkotók, vezetők, és hát főleg azok a művészek, akik aztán megvalósítják az alkotói álmokat. A zenészek, a táncosok, a műszakdolgozói, akik a háttérben vannak, meg az adminisztrátorok. Szóval így válik egy nagy közösségé az a mindenkori állami népegyüttes, és aztán remélem, ha már személyesen nem is tudok itt lenni, de föntről majd nézem a 150 éves kiállítást.
1: Bevallom, nem kis büszkeséggel nézem a Magyar Állami Népi Együttes előadásait, hogy nézhetem, hogy oda jutunk, érdeklődő nézők, de hát világsiker. Hol Kínából jönnek haza, hol Japánból éppen, hol Erdélybe vannak. A világsiker tulajdonképpen ezeknek a tiszta forrásoknak a sikere, azt gondolom.
0: Igen, tehát ha nem volna egy ilyen mérhetetlen gazdag tánc és zene kultúránk, ami bennünket inspirál és kimeríthetetlenül áll rendelkezésünkre, akkor nem lennénk világsikeresek. Ez az első számú. Ehhez természetesen kell az az alkotói hozzáállás, és az az előadói nagyon magas színvonal, hogy még hogyha elmegyünk Kínába, 10 000 kilométer, egészen más kultúra. Jó része a nézőknek azt sem tudja talán, hogy hol van Magyarország. Nem értik az énekeket. Ennek ellenére mégis az előadásnak van egy olyan kisugárzása, ami egyszerűen beszippantja őket. Ezek is nagyon fontosak. De higgy el, hogy legalább olyan fontos, amikor felvidéken, kisfalukba táncolunk, olyan helyeken, ahol még soha nem járt az állami népegyüttes, lehet, hogy túl sok kulturális program nincs is. Ugyanezt Erdélyben. Tehát számunkra nem a nagyon nagy távolságok, nem a nagy színházak, hanem a nézők a fontosak, és az legyen egy vidéki kis falucska, kis családja, vagy bárhol a világon, akik számára fontos, hogy lássák, hogy hogyan is gondolkozik a világról a Magyar Állami Népegyüttes itt a 21. század második évtizedében.
1: Szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy a kiállítás november 15-éig ingyenesen látogatható a Hagyományok Házában, ahol 2 emeleten keresztül vezeti végig a látogatókat a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetén. Horváth Krisztinával, a Rádai utcai optika látszerész optometrista kontaktológusával a nyári szemvédelem legfontosabb kérdéseiről beszélgetünk. Gondolom a kedves rádióhallgatók velem együtt tudják, hogy ennek egyik legnépszerűbb eszköze a napszemüveg.
2: A napszemüveg nem csupán egyszerű divat kiegészítő, hanem ugye a legfontosabb funkciója, hogy védelmet nyújtson a szemünknek a káros UV-sugárzással szemben. Mik is ezek a káros sugarak? Amikor kilépünk a napfényre, elektromágneses részecskékkel találkozunk, amelyek hullámokban terjednek, és ezeknek a hullámoknak egy része az emberi szem számára látható, másik része láthatatlan. Hogyha két fényhullám különbözik, akkor a szemünk ezeket különböző színűeknek érzékeli. A látható fényhullám hossza 400 nanométer és 700 nanométer közötti tartományba esik. Itt ugye a spektrumot a szivárvány színei, a vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya színű fény alkotja, és a vörös fényhullám hossza a legnagyobb, az ibolyái pedig a legkisebb. Az ultraibolya, vagyis latin szóval ultraviola, rövidítve UV sugárzás, az ember által látható fénynél kisebb, de a röntgen sugárzásnál nagyobb hullámhosszúságú, 200 és 400 nanométeres tartományba eső elektromágneses sugárzás. Az emberek nagy részének az UV-sugarakra elsősorban a bőr védelme jut eszükbe, ami rendkívül fontos, de a szemünket is ugyanúgy védeni kell. Az UV-sugarak a bőrbe és a szembe bejutva elnyelődnek, és ennek hatásai nem mindig azonnal jelennek meg. Az UV jelen van minden nap, egész évben, minden évszakban, még borús napokon is. Az Egészségügyi Világszervezet által felállított mutató az UV-index, a nap által kibocsátott UV-sugárzás mértékét, illetve erősségét határozza meg. Az UV-indexet arra találták ki, hogy segítséget nyújtson az embereknek abban, hogy hatékonyan védjék magukat az UV-sugárzással szemben. Ezt a helyi UV-indexet megtudhatjuk az időjárás jelentésből, vagy rákereshetünk az interneten. Ha 0-tól 2-ig van, akkor gyenge, 3-től 5-ig mérsékelt, 6-tól 7-ig erős, 8-tól 10-ig nagyon erős, és 11 fölött extrém sugárzásról beszélünk.
1: Mire kell figyelni, amikor napszemüveget vásárolunk?
2: Gyakori tévhit, hogy minél sötétebb egy napszemüveg lencse, annál jobban véd. Fontos tudnunk, hogy a sötétítés és a színárnyalat ez nem függ össze az UV védelem szintjével. Az egyetlen megbízható mutató a CE jelölés. Ez a CE tanúsítvány az Európai Unióban forgalmazott termékekre vonatkozó jelölés. Azt mutatja, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. A CE jelölés ez nagyon fontos, hogy rajta legyen, vagy akár mellékeljenek hozzá egy tanúsítványt. Általában a 100%-os UV védelemre vonatkozik, vagy a szárában, vagy a tanúsítványban, amit adnak mellé kis papírt. És az optikusok által eladott összes napszemüveg rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, ezért az UV védelmük megfelelő.
1: Mit jelent a fényvédelem a különféle szemüveg lencséken?
2: Vannak különböző színezések, ezek lehetnek sötétebbek, világosabbak. A napszemüveg lencsék színe nem csak divat kérdése, hanem jelentősen befolyásolja a látásélményt és a kontrasztot különböző fényviszonyok között. A leggyakoribb lencse színek a szürke, vagy más néven füstszínű lencsék, a legtermészetesebb színérzékelést biztosítják, nem torzítják a színeket, csökkentik a fényerőt, és erős napsütésben a legjobb választás, mert kevésbé fárasztja a szemet. Vannak barnára színezett lencsék, általános használatra ez is kiváló, növeli a kontrasztot, javítja a mélységérzékelést, és csökkenti a kék fény okozta szemfáradtságot. Ideális napos időben, vezetéshez, horgászathoz. Közkedvelt szín még a zöld, kiegyensúlyozott színeket biztosít, csökkenti a tükröződést, miközben szintén növeli a kontrasztot. Általános használatra változó fényviszonyokhoz, például vizes környezetben is jó, és a sárga lencse például, akik éjszaka vezetnek sokat, ők nagyon szeretik, akár ködös, felhős időben is jó, gyenge fényviszonyoknál, mert kiemeli a kontrasztot, és kiszűri a kék fényt, így élesebbnek tűnik a kép.
1: Mi most a divat?
2: Mindig van különböző divatirány, gyakorlatilag most a hatszögletűtől a kerekig minden forma közkedvelt, de a legfontosabb összességében az, hogy válasszunk olyan napszemüveget, ami nem csak jól néz ki, hanem biztosan kiszűri az UV-sugarakat, viszonylag nagy méretű, nem csak azért, mert fontos, hogy az oldalról, illetve a felülről bejövő fénysugarak ellen is védjen, hanem a szem környékét fedő bőrünk nagyon érzékeny a leégésre, és így elkerülhetjük a súlyos bőrbetegségeket is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha nem rendelkezik a lencse kellő UV-védelemmel, akkor nagyobb bajt csinálunk, mintha nem hordanánk, mivel a sötét lencse mögött kitágul a pupillánk, így még több káros sugár jut be a szemünkbe. Összességében a lényeg az, hogy választunk olyan napszemüveget, ami nem csak divatos, hanem elsősorban megbízható, és megbízható helyről származik. Tehát ami nem csak jól néz ki, hanem biztosan kiszűri az UV-sugarakat, mert a szemünk az egyik legnagyobb kincsünk. Thank you.
1: Korszenszky Richárd jegyzete következik.
3: Az írni valóm sok. Szoktak beszélni hozzáértő, okos emberek, kívülről irányított és belülről irányított emberekről. Olyanokról, akiknek maguknak megvan a saját értékrendjük, elképzelésük, céljaik vannak, jövőképük van. És olyanokról, akik olyanok, mint a zsinóron lógatott és mozgatott bábuk. Ahogy mozgatják őket, úgy mozognak, ki vannak szolgáltatva másoknak. Amit mások elképzelnek, azt ők gondolkodás nélkül végre is hajtják. Szokták mondani, úgy táncolnak, ahogyan fütyülnek. Ezek az emberek nem önállóak, sodródnak, kiszolgáltatottan élnek. Nem szeretik hosszú fejtegetésekbe bonyolódni, csupán megpróbálom leírni az egyik mindennapi gondomat. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki sorozatban kapja az e-maileket. Kinyitom a számítógépet, rákattintok a levelező gombjára, és nagyon nagy szerencse, hogy nem papírlevelek érkeznek, különben szedegethetném a kipotyogó kéretlen üzeneteket, leveleket boldog-boldogtalantól, ismerőstől ismeretlentől. A helyzetet azért bonyolítja, hogy a levelek nagyon sokszor nem szöveget, nem igazi üzenetet tartalmaznak. Legfőjebb ennyit, ezt a videót feltétlenül meg kell nézni, vagy ezt a hallganyagot mindenképpen meg kell, hogy hallgassd. Csatolmányok, hivatkozások cikkekre, a legkülönfélébb megnyilatkozásokra. Olvassam el, hallgassam meg, nézzem meg. Nem kételkedem, hogy aki küldte, jó szándékkal küldte. Csak ott van a bökkenő, hogy szeretnék magam is néha elolvasni, meghallgatni, megnézni valamit, olyat, amit én magam akarok, ami közvetlenül engem érdekel, ami egy éppen folyamatban lévő munkámhoz szükséges. Az időm pedig véges, szűkös, kevés. Egyszer összeszámoltam, hogy körülbelül 3 órára volna szükségem ahhoz, hogy a küldeményeket, amelyekkel aznap elárasztottak, elolvassam, megnézzem, meghallgassam. Vannak, akik megértik, vannak, akik nem. Voltak, akik megbántottak, mert megírtam, ne küldjenek nekem semmiféle anyagot. Van bőven, amit magam szeretnék elolvasni, feldolgozni. Biztos, hogy nagyon érdekesek a küldemények, de engedjék meg nekem, hogy az időmmel én magam gazdálkodjak. Sokan ismerik Mécs László nevét. Premontrei szerzetes, nagy hatású költő volt. A pannonhalmi szociális otthonban élt utolsó éveiben. Nem mese, hanem igaz történet, amit elmondok. Az ajtajára a következő írógéppel készített szöveget tűzte ki, idézem szó szerint, tisztelettel kérem kedves látogatóimat, ha nincs rá levélbeni megállapodás látogatásukkal, ne zavarjanak, mert az írni valóm sok, de az időm kevés. Tréfás kedvű öreg urak átjavították az írógéppel írt R betűt, az írni valóban, egy picit tovább húzták, és a következő lett belőle, az inni valóm sok, de az időm kevés. Fényképpen van róla, nem mese. Fordítsuk komolyra a szót, az időkincs. Az ember pedig felelős, nem mindegy, mire használom az időmet. Nem mindegy, hogy hagyom, hogy mások rángassanak, mint egy bábút, vagy felelősen, meggyőződésem, belső értékrendem szerint éljem az életemet, mert a feladatom nem ritkán az írni valóm sok, de az időm kevés.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
4: Elhangzott az üzenőfüzet.

0: az Astoria Jazz Quartet muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: Június 30-a van, 18 óra 30 perc. A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. Lánci Tamás igazgató szerint a lépés csorbítja Magyarország demokratikus önvédelmének intézményrendszerét. A Helsinki Bizottság úgy véli, indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapta a vagyon visszaszerzési hivatal. Ügynök akták, a Tisza párt szerint itt az idő a múlt feltárására, a Fidesz garanciákat kér. Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Súlyog Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A testület szóvivője nem közölte az Európai Hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A köztársasági elnöki hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Súlyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt, akit Orbán Viktor bábiának nevezett. Súlyog Tamás a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítását. Tett kísérletet. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányozás európai normáival, de döntései nem kötelező érvényűek.
0: Megszavazta kedden a parlamenti tiszás többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jellegű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A parlament megalakította az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportját. Elnöke Kulcsár Krisztián a Tisza országgyűlési képviselője lett. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen kritizálta a Tisza pártot. Kijelentette, a Tisza párt EP képviselői a legutóbbi strasbourgi plenáris ülésen megszavazták azt a javaslatot, amely korlátlan teret enged azoknak az új génmódosítási eljárásoknak, amelyeket génszerkesztésnek hívnak. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Elmondta, a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben államtitkára Kőrösi Levente megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás súlyos kockázatokat hordoz. Az ukrán erők 3 utánpótlási hidat rongáltak meg a Donbászban, Nyíri Kata jelenti.
5: Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az ukrán védelmi erők 2026. június 28-án, valamint 29-én éjszaka összehangolt csapást hajtottak végre az orosz haderő logisztikai és katonai létesítményei ellen, írja az rbk.ukraine. A támadások során a Donyecki régió Novoazovszk térségében egy közúti híd, valamint Luhanszk megyében 2 vasúti híd került találat alá. Ezeket az infrastruktúrákat az orosz erők személyi állomány, fegyverek, lőszerek és egyéb utánpótlás szállítására használták. A vezérkar közlése szerint a csapások eredményeit még pontosítják. Emellett az ukrán erők megsemmisítettek egy logisztikai raktárt a Luhanszki Novoszvitlivka térségében. Több drónirányító állás is célponttá vált. Az aporizsiai Hulyapolla közelében, az oroszországi Kurszk régió Tiotkino településénél, valamint a Donyecki Bakhmut térségében is támadás történt. Egy elektronikai hadviselési egység parancsnoki állását szintén eltalálták a Velyka Novoszilszka környékén. A közlemény szerint az ukrán védelmi erők továbbra is rendszeresen hajtanak végre műveleteket az orosz hadsereg irányítási rendszere, logisztikai hálózata és utánpótlási útvonalai ellen. Az elmúlt napokban több a megszállt területeken található infrastruktúra is célponttá vált, köztük egy stratégiai vasúti híd a Krím-félszigeten, valamint további hidak a Zaporizsia és Luhanszk régiókban.
0: Monakóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliómos házánál hétfő este. 3 ember megsebesült. A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Az AFP megerősítette, hogy Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarha és 2 másik személy megsérült a robbanásban. Ez az első ilyen eset a hercegségben. Ermolajev 2023. decemberre óta szankciók hatálya alá tartozik az Ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács döntése alapján, mert a multimilliómos úgy döntött, folytatja alkohol forgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keret költségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről, mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke hozzátette, a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, amely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése. Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával, erősítette meg Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehérházban. Megismételte, hogy az Egyesült Államok célja változatlanul Irán atommentesítése, azaz, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába. A katari Dohába utazó amerikai delegációt Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, és Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti. Az újabb tárgyalási forduló homlokterében a hormozi szoros státusza áll, mivel a nemzetközi hajózási útvonal hosszú távú felügyeletére Teherán igényt tart. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyon védelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány kedden. Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvény módosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok a KEKVÁK rendszerének átalakítását. Közben Bujdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője, a vízmegtartás és a tudatos fogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet. Magyar Péter hangoztatta, 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájával folytatta munkáját az országgyűlés kedden. Gulyás Gergely úgy véli, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években komoly tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy feltárja az iratokból azt, amit lehet. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Folytatódott az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként kijelentette, a jogalkotás célja a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Magyarországon az úgynevezett ügynök akták, vagyis a kommunista állambiztonsági szolgálat által felhalmozott iratok kutathatók, széles körben megismerhetők. Szerinte az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években komoly tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy feltárja az iratokból azt, amit lehet. Megjegyezte, a 2017-ben a történeti levéltárnak átadott állambiztonsági mágnes szalagokkal kapcsolatban is jelentős kutatások voltak. Azt mondta, a törvényjavaslattal kapcsolatos legfőbb kritikája az, hogy nem teljes érti a NEP helyett, miért hoz létre a kormány egy saját maga alárendelt, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő testületet. Ha a NEP nem jól látja el a feladatát, akkor módosítható a törvény, mutatott rá, kívánatosnak nevezve, hogy a most létrehozandó testület tagjai essenek át nemzetbiztonsági átvilágításon. Gulyás Gergely egyetértett azzal, hogy a diktatúra titkai nem maradhatnak a demokrácia titkai is, de szerinte ez azzal együtt igaz, hogy a diktatúra áldozatai nem válhatnak a demokrácia áldozataivá. Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka úgy értékelt, sem az ügynökakták érdemi felülvizsgálatát, sem a későbbi teljes körű nyilvánosságát nem garantálja a törvényjavaslat. Úgy vélte, a TISZA által tervezett szabályozás szerint csak az az ügynökakta lenne nyilvános, amelyikről Magyar Péter is úgy gondolja, hogy nyilvánosságra szabad hozni, mert nem sérti az érdekeiket. Hozzátette, ha a bizottság javaslata ellenére egy akta titkosítását mégsem oldanák fel, arról csak a miniszterek lesznek kötelesek a kormánynak beszámolni, így a javaslat valójában nem garantálná a transzparenciát, csupán egy szigorúan kormányzati kontroll alatt tartott szűrőt hozna létre, amely lehetőséget adna a politikai érdekek szerinti szelektív nyilvánosságra. Arra is kitért, a jelenlegi szabályok szerint egy akta titkosításának fenntartása akkor lehetséges, ha az érintett személy 1990. február 14-e után is a Nemzetbiztonsági Szolgálatok állományába tartozott. Indokolatlannak nevezte, ha ezt nem szüntetnék meg, hanem csak az időkorlátot tolnák ki 2020. január 1-ére. A képviselő az irat nyilvánosság kiterjesztése mellett érvelt, szerinte a rendszerváltás előtti állami vállalatok, minisztériumok iratait is át kellene adni a levéltárnak.
0: A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javatalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A törvény megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzószámát.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Együttműködési megállapodást írt alá Munkácson a Városi Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportosztály, a Munkácsi 3-as számú 2. Rákóczi Ferenc Középiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Líceum. Számol be róla írásában a Kárpáti Igazszó. A megállapodás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a magyar nyelven tanuló 10-12. Osztályos diákok számára a megfelelő oktatási feltételeket. Az együttműködés értelmében a Kárpátaljai Magyar Líceum a jövőben a 3-as számú iskola épületének egy részét használja. A felek hangsúlyozták, hogy mindkét intézmény önállóan végzi oktatási feladatait, így működésük nem akadályozza egymást. A partnerség nem csak az infrastruktúra közös használatát foglalja magában, hanem a pedagógusok együttműködését is. A tervek szerint a tanárok szakmai tapasztalatot cserélnek, emellett közös kulturális, sport és nevelési programokat szerveznek a diákok számára. Az aláírt megállapodás 2031-ig marad érvényben. A résztvevők várakozásai szerint az együttműködés hozzájárul az oktatási intézmények erőforrásainak hatékonyabb kihasználásához, valamint kedvezőbb és korszerűbb tanulási környezetet biztosít a munkácsi magyar diákok számára. Kína, Oroszország és Törökország állampolgárai továbbra is vízum nélkül érkeznek a Nyugat-Balkánra, majd onnan próbálnak tovább jutni az Európai Unióba. Figyelmeztetett legújabb kockázati jelentésében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex. A jelenség Szerbiát is érinti, mivel az ország vízummentes beutazást tesz lehetővé több olyan állampolgárainak, amelyeknek az EU-ba már vízumra lenne szükségük. Erről ír a Vajma délvidéki hírportál. A Frontex 2026-ra és 2027-re vonatkozó éves kockázati értékelésében arra figyelmeztetett, hogy a nyugat-balkáni migrációs mozgások továbbra is összefüggésben állnak a kelet-mediterrán útvonalon tapasztalható folyamatokkal. Ebben az esetben az érintettek legálisan érkeznek a térségbe, majd szervezett hálózatok segítségével próbálnak tovább utazni Horvátország, Magyarország, Görögország vagy más uniós célországok felé. A szakértők szerint a vízummentes beutazás és a későbbi szabálytalan továbbhaladás kombinációja a hibrid embercsempészet egyik formája. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Végül az időjárásról. Este felé elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg, de ott akár viharos lökések is előfordulhatnak. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar több felé kialakulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. Lánci Tamás igazgató szerint a lépés csorbítja Magyarország demokratikus önvédelmének intézményrendszerét. A Helsinki Bizottság úgy véli, indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a vagyon visszaszerzési hivatal. Ügynök akták. A Tisza párt szerint itt az idő a múlt feltárására, a Fidesz garanciákat kér. Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 50 perc. Multidéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
7: 2026. június 30-a, kedd van. Ma a Római Egyház első szent vértanúira emlékezünk. Róma városának vértanúi, a város Krisztus után 64 júliusában történt égését követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak. Isten éltesse a mai ünneplő Pál keresztnevű hallgatóinkat. A Pál latin eredetű név, jelentése kis termetű férfi. 40 éve, hogy elhunyt Lékai László bíboros, aki 1910. március 12-én született Zalalövön, Nagykanizsán járt középiskolába, 1928-tól tanult teológiát Rómában, ahol 1934-ben szentelték pappá. Szolgálatát 1936-ban káplánként kezdte Ukkon, 44-ben már püspöki tanácsos, illetve püspöki titkár lett, 1944-45-ben Mindszenti Józseffel együtt raboskodott a Sopronkőhidai fegyházban. 1948-tól Balatonlellei, 59-től Zalaszentiváni, 69-től 72-ig Badacsony-Tomai plébános. 1972-től címzetes püspök, 1976-tól esztergomi érsek, prímás és bíboros. Lékai László 1986. június 30-án hunyt el Esztergomban. 173 éve, 1853. június 30-án volt Teleki Blanka grófnő büntetőpere, minek során 10 év várfogságra ítélte az osztrák hatóság, fő vádként azt hozták fel, hogy magyar szellemű leánynevelő intézetet hozott létre, ahol az oktatás természetesen magyar nyelven folyt. Brunswick Teréz unokahúga, Teleki Blanka grófnő 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt, a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek közt Lövei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a női egyenjogúságért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig lőveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és élelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztatta. két évig raboskodott saját intézetével szemben, majd a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte, elsődlegesen magyar szellemű leánynevelés vágyával. Bezártságának 6. évében amnesztiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. A francia fővárosban halt meg 1862-ben, sírja a Montparnasse-i temetőben található. 114 éve e napon született Fasang Árpád, karnagy, kórusvezető, zeneszerző, zenepedagógus, szakközépiskolai igazgató. 134 éve látta meg a napvilágot Lajta László, Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató. Lajta az 1910-es évek elején Bartókkal és Kodállyal együttműködve kezdte meg népzenegyűjtői tevékenységét, és előbb a Néprajzi Múzeum, majd a Nemzeti Zenede igazgatója volt, ahol tanítványa volt többek között Ferencsik János, Tátrai Vilmos, Starker János és Kóródi András. 15 éve hunyt el Budapesten Petrovics Emil zeneszerző, operaíró, aki kétszer kapott Erkel Ferenc és Kossuth díjat is. Petrovics Emil 1930. február 9-én született Nagybecskereken. 1964-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 1979-től a Zeneművészeti Főiskolán a zeneszerzés tanszékvezető egyetemi tanára. Muzsikus és színész generációkat nevelt ki. 1986 és 90 között a Magyar Állami Operaház igazgatója, majd főzeneigazgatója volt.
0: A múlt idézőt Tóth János András készítette.

a Voice of Spirit muzsikált. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékeze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk Szent István királyhoz, hogy továbbra is esedezzen a szűzanyánál népünkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen

0: teket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk papjainkért és a papi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a vírus megszűnéséért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magunkba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa a két szent ünnepnapján hétfőn, amikor 35 metropolita érseknek adta át a szolgálatukat jelképező palliumot. Péter és Pál az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, ellenkezőleg jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet az egységes Szentlélek egységbe forraszt. Hangoztatta az egyházfő a Szent Péter téren mondott beszédében. Hozzátette, az egység építői a két szent. Az egyházfő kijelentései utalásként is szóltak, a Marcel Lefebvre érsek alapította Szent Tizedik Pius Társaságnak, amely bejelentette, hogy július 1-én 4 új püspököt szentelnek fel szentszéki engedély nélkül, ami nagy valószínűséggel kiközösítéshez vezet majd. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek, vagyis a hívek részéről felajánlott adomány napja. 14. Leó pápa köszönetet mondott az egyház támogatásáért. Az egyházszakadás a skizma elkerülése érdekében a tervezett püspök szentelésektől való visszalépésre szólította fel Marcel Lefebvre érsek által 1970-ben alapított Szent Pius Társaságot 14. Leó pápai levélben, amelyet a Vatikán kedden tett közzé. A pápa az olasz nyelvű levelet Davide Parallinnak, a Szent Tizedik Pius Társaság előjárójának címezte. A katolikus egyházfő hangoztatta, az egyház elismeri a társaságnak a liturgiai élethez való ragaszkodását, a papi képzésben való elkötelezettségét, apostoli buzgóságát, a hagyományokhoz való hűség vágyát. Hozzátette, hogy az egyház készen áll a párbeszédre és megállapodásra. A lépés 1988. június 30-át idézi, amikor Lefebvre 4 püspököt szentelt fel, amely a láté szentencié büntetését, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Ha valóban elmozdít Magyar Péter miniszterelnök egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többe fog kerülni a kártérítésük, mint a kórházi klímák, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője kedden. Felidézte, a korábbi Baka, Jóri és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusuk hátralévő részére is járnak. Azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátuma hátralévő éveire járó bérét ki kell neki fizetni. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára, írta a Kereszténydemokrata politikus. Végül az időjárásról. Este felé elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg, de ott akár viharos lökések is előfordulhatnak. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar több felé előfordulhat. A zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. Szerdán napközben 32-39 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

Második rész, harmadik fejezet, amelybe Panasz Muki folyton kérdez. Jócsont szeretne egy autóbuszt, amikor a vonat fütyül. Mi van a sötét alagútban?

0: Mikor utazunk? Kérdezte Panasz Muki, amikor barátaim megtudták a titkot.
1: Amikor majd elindul a vonat,
0: magyarázta Dagi.
1: Fütyül egy nagyot, és elindul.
0: De csak akkor, mondta Panasz Muki, ha mi már fent ülünk a vonaton, ugye? Jaj, nem késünk el a vonatról.
1: Persze, hogy nem,
0: magyarázta Dagi.
1: Mert akkor indul, amikor mi már fennülünk rajta, és én megkínálok benneteket mézes cukorral.
0: Neked, Dagi, mondtam, mindig csak a cukron jár az eszed.
1: Nem,
0: mondta Dagi,
1: nem jár mindig csak cukron az eszem, mert nagyon sokszor az is eszembe jut, hogy mézet is kell vinni az útra.
0: Mikor utazunk? Kérdezte ismét Panasz Muki. Megmondom, feleltem. Akkor utazunk, amikor a papám azt mondja, na, Brumi, már csak egyet kell aludni, s reggel megyünk ki a pályaudvarra. Oda, tudod, ahonnan a vonat indul.
1: És nem késjük le a vonatot, ugye?
0: Kérdezte Panasz Muki. Nem késjük le, mondtam, mert jókorán felkelünk, miután még egyet aludtunk. És akkor a csomagokkal kimegyünk a Málna utca végére, ahol a villamos megálló van.
1: Tévedés,
0: mondta Jócsont.
1: Mert nem villamoson utazunk, hanem vonaton.
0: Persze, hogy vonaton utazunk, miután még egyet aludtunk, csak hogy a vonathoz villamoson jutunk el, mondtam, mert így mondta nekem a papám is.
1: Vagyis ott állunk majd a megállónál,
0: folytatta helyettem Dagi,
1: és lessük, mikor fordul be a Málna utca sarkán a villamos.
0: Azt meglátjuk, mikor fordul be a villamos, mondtam a bocsoknak, mert a sarkon először kidugja a sárga pofácskáját, és aztán jön.
1: Kidugja ki a sárga pofácskáját?
0: Kérdezte Jócsont. A villamos, mondtam, mert messziről a villamosnak olyan kedves sárga pofácskája van.
1: És a vonatnak milyen pofácskája van?
0: A vonatnak nincs pofácskája, feleltem, hanem csak a mozdonynak van füstös képe.
1: Nagyon szeretnék mozdonyvezető lenni,
0: mondta erre Dagi. Én meg azt szeretném, vágott közben Jócsont, ha kapnék valakitől egy igazi autóbuszt, sőt, csuklós autóbuszt. Én vezetném azt a csuklós autóbuszt.
1: Mi pedig utaznánk rajta,
0: mondta Dagi.
1: Hallgass ide, Dagi!
0: Mondta erre Jócsont.
1: Az én autóbuszomon csak az utazna, aki nem torkos, nem panaszkodik folyton, és nem töri a fejét csintalanságokon.
0: Vagyis, mondta Dagi, mi utaznánk a te autóbuszodon? Én, Panasz Muki és a kis Brumi. Mert a kis Bruminak igazán nem jár folyton az esze mindenféle jón, mint például méz, mézes cukor, málna eper és mazsolás kalács. És Panasz Muki sem nyafog azon, hogy lekéssük a vonatot, mert tudja, hogy még csak egyet kell aludni, aztán kimegyünk a villamos megállóig, és lessük, hogy a Málna utcai fordulónál mikor dugja ki a villamos a sárga pofácskáját, mert ha a villamos kidugja azt a kedves sárga pofácskáját, akkor már jön is hozzánk a megállóhoz. Akkor aztán elvillamosozunk a pályaudvarra, ahol már vár a mozdony, de annak füstös képe van. Meg kormos, mondtam, de azért nagyon szép.
1: És Jócsont is illedelmesen viselkedik a vonaton, mert utas lesz belőle,
0: mondta Dagi.
1: És Jócsont nem löttyenti ki a mézet a bögréből, hanem szépen nyalogatja.
0: Úgy, mint én, mondtam.
1: Mint mind a négyen,
0: mondta Jócsont.
1: Éljen az utazás!
0: Kiáltotta erre Panasz Muki, és hozzátette, mert
1: nem fogjuk lekésni a vonatot.
0: Éljen az utazás! Kiáltottunk, és mancsoltunk.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel hirtelen Panasz Muki. Mi bajod van?
1: kérdeztem. Nincs zseblámpánk, mondta Panasz Muki. Minek nekünk zseblámpa? Hát, ha elromlik a világítás a vonaton, és akkor ott ülünk a sötétben, és aki akar, félhet a sötétben.
2: De nem akar senki se félni a sötétben, mondta Dagi. Legfeljebb arról van szó, ha elromlik a világítás a vonaton, akkor nem találjuk meg a csomagokat, amelyben a méz van. Tehát mégis kell egy zseblámpa.
1: Ekkor eszembe jutott valami. Az, hogy mi nappal utazunk, tehát világos lesz a vonatban. Meg is mondtam ezt a barátaimnak.
0: De hosszú alagút is lehet az úton, mondta Panasz Muki, és ha éppen akkor romlik el a világítás, amikor ott leszünk az alagútban pedig sötét van, és aki akar, félhet a sötétben, míg a vonat átmegy az alagúton.
2: De senki nem akar félni,
1: mondta gyorsan Dagi. Különben is. Az alagútban nem megy sokáig a vonat, mert az alagútnak mindig vége van. És addig, amíg a sötét alagútban megy a vonat, senki sem nyúl a csomagokhoz, amelyikben a méz van. Mert senki sem olyan torkos, hogy a sötétben kotorászna, és ezzel esetleg kifolyatna a mézet. Ki lehet bírni addig, amíg a vonat kimegy az alagútból?
0: Az alagútban pedig, mondta Panasz Muki, nincs semmi, sem sárkányok, sem manócskák, ugye?
2: Az alagútban csak a sínek vannak, meg a vonat,
1: magyarázta Jócsont.
2: Meg mi? Az utasok, vagyis bocsok.
0: Meg a méz,
1: mondta Dagi. Erre ismét mancsoltunk. Barátok vagyunk. Utazunk a Balatonra. Kívánjatok jó utat nekünk, gyerekek! Nagyon szépen köszönjük! Ezzel a fejezetnek vége, mert reggel korán felkelünk. Viszont látása az utcán, ahol majd a villamos kidugja a fordulónál azt a sárga pofácskáját. Jaj, de jó lesz!

0: Negyedik fejezet, amelyben levelet írok Kukinak és Zolinak. Anyukám betakar és megcsókol. Azt szeretném, ha 14-szer csókolna meg, és 14-szer takarna be. Tegnap délután végre azt mondta a papám.
1: Na, Brumi!
0: Azt gondoltam magamban, hogy a papám így folytatja majd. Na, Brumi, csak még egyet alszol, aztán utazás. Jól gondoltam, mert a papám így folytatta.
1: Csak még egyet alszol, Brumikám, aztán reggel.
0: Eszembe jutott valami. Mi lesz Lalival, a mókusommal? Aztán az jutott eszembe, mi lesz Kukival, a papagájommal. Ők nem jönnek velünk. Ezért ezt kérdeztem a papámtól. Lali is szeret utazni, és a papagáj is, ugye?
1: Ők itthon maradnak,
0: felelte a papám.
1: Itthon maradnak, és kész.
0: Sajnos, mondtam.
1: Miért sajnos?
0: Kérdezte a papám. Azért, feleltem, mert ha itthon maradnak, akkor Kuki egész nap majd össze-vissza röpköd, és folyton azt kérdezgeti, hol lehet a kis Brumi? És én nem mondhatom neki, hogy lent vagyok a Balatonnál, mert nem tudok akkorát kiáltani a Balatonról, hogy Kuki itthon meghallja. És ne röpködjön össze-vissza is, ne kérdezze folyton, hol lehet a kis Brumi?
1: A Balatonnál,
0: mondta erre a papám,
1: nem szabad kiabálni, sőt, sehol sem szabad kiabálni, mert aki kiabál, az illetlen.
0: Elhatároztam, hogy nem fogok kiabálni, mert az illetlen. De akkor honnan tudja meg Lali a mókusom, hogy lent vagyok a Balatonnál? Eszembe jutott valami. Tudjátok, én már tudok írni. Leültem a kis asztalomhoz, és két levelet írtam. Ez volt az egyik. Kedves Kuki, vagyis papagáj! Én most elbúcsúzom tőled, mert már csak egyetlen egyszer alszom, és aztán elutazunk barátaimmal együtt a Balatonra. Kedves Kuki, ezért tehát ne keress engem, és ne röpdös össze-vissza, hanem légy jó kis papagáj. Én is nagyon jó leszek, sőt, a barátaim is jók lesznek. Viszont látásra, kedves Kuki, ölel barátod, Brumi, aki reggel utazik a Balaton mellé. A másik levelet is megírtam. Kedves Lali, vagyis mókusom, én most elbúcsúzom tőled, mert már csak egyetlen egyszer alszom, és aztán elutazunk a barátaimmal együtt a Balatonra. Nagyon szerettelek volna magammal vinni, de a papám azt mondta, hogy te meg Kuki itthon maradtok, és kész. Ezért ne keress engem, hanem légy jó kis mókus. Én is nagyon jó leszek, sőt a barátaim is. Viszont látásra, kedves Lali, ölel barátod, Brumi, aki reggel utazik a Balaton mellé, és a papája lekíséri, de sajnos a papám aztán visszautazik, és sokáig nem fogom látni. Sőt, anyukámat sem fogom sokáig látni, mert ő is itthon marad, és kész. Pedig nagyon szeretném, ha ők is velünk jönnének, vagyis anyukám és a papám. De nem jönnek velünk. Aztán még valami eszembe jutott. A levél végére odaírtam, ezzel mind a két levél kész. Aztán még ezt is odaírtam, a mancsom nagyon tintás lett, de rögtön megyek mosakodni. Sőt, az arcomat is megmosom, pedig az arcom nem lett tintás, és a fogamat is megmosom, pedig a fogam sem lett tintás. Azzal az egyik levelet Kukihoz vittem, és bedugtam a kalitkába. Kuki a csőrével belekapott a levélbe, aztán ezt mondta.
2: Krrr, krrr, buta kis Brumi, buta kis Brumi.
0: Arra gondoltam, hogy ez nem igaz. Kivettem Kukit a kalitkából. Erre megcsípte csőrével az orromat. Hú, nem szeretem, ha megcsípik az orromat, de ez Kuki nem tudja. Ezért csak ennyit mondtam. Hát, szervusz, Kuki. Erre röddösni kezdett, aztán visszament a kalitkájába. Onnan kiáltotta:
2: Szerrusz! Szerrusz!
0: Ami papagáj nyelven azt jelenti: szervusz, szervusz. Így aztán mégis elbúcsúztunk egymástól, Kuki és én, aki reggel elutazom a barátaimmal a Balatonhoz. A másik levelet betettem Lalihoz, aztán az jutott eszembe, a levelet mogyorókkal kellett volna kirakni, mert a mókusom így jobban tudná elolvasni. Aztán az jutott eszembe, hogy sem Lali, sem a Kuki nem tudnak olvasni. Nem baj. Azért én mégis elbúcsúztam tőlük. Amikor lefeküdtünk, anyácskám megcsókolt és betakart. Akkor eszembe jutott valami. Ez. Ki fog engem betakarni és megcsókolni minden este a Balatonnál? Jaj, nyaf! Mi bajod, Brumikám? Kérdezte anyácskám. Meddig maradok a Balatonnál? 2 hétig, Brumikám. 2 hét alatt hányszor van este? Kérdeztem, mert megint eszembe jutott valami. 2 hét alatt, mondta anyukám, 14-szer van este. Akkor, mondtam anyukámnak, tessék engem most 14-szer betakarni és 14-szer megcsókolni. Mert az jutott eszembe, ha anyukám most betakargat 14-szer, és megcsókol 14-szer, akkor talán nem fog úgy hiányozni nekem 14 este a Balatonnál, hogy nem takar be, és nem csókol meg.
1: Miért 14-szer?
0: Kérdezte anyukám. Mert az 2 hét, feleltem. De akkor már a buksimra húztam a takarót, mert nem akartam, hogy anyukám lássa, amikor nyafizok. Anyácskám erre lehúzta a takarót a buksimról, és azt kérdezte.
1: Nyaf?
0: Nem, anyácskám, nem.
1: Soha?
0: Soha, anyácskám, soha.
1: Nyifi-nyafi?
0: Soha, anyácskám, soha.
1: Na, aludj jól, kis Brumi, mert reggel utazol.
0: Elhatároztam, hogy jól fogok aludni, mert reggel utazom. Átöleltem anyácskámat, aztán eszembe jutott valami. Ez, nem lehetne felhozni ide hozzánk a Balatont? De nem kérdeztem meg, mert Kuki váratlanul kiáltozni kezdett a kalitkából.
2: Butta kis Brumi! Butta kis Brumi!
1: Mindenki alszik és kész,
0: mondta akkor a papám. És mancsolt velem. Nagyon szeretem a papámat és az anyukámat. Ezzel a fejezetnek vége, mert aludni kell, vagyis mindenki alszik, és kész. Álmodjatok szépeket.
1: Lehet vonatról is.
0: Elhatároztam, hogy nagyon gyorsan alszom, hogy minél előbb reggel legyen. Szép álmokat, aludjatok jól.

0: Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A második rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, testvéreimre, nagyszüleimre, mire a nap újra felkel, ölelhessük egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Carl Philipp Emanuel Bach E-dur triójának első tételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa a két szent ünnepnapján hétfőn, amikor 35 metropolita érseknek adta át a szolgálatukat jelképező palliumot. Péter és Pál az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, ellenkezőleg jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet az egységes Szentlélek egységbe forraszt. Hangoztatta az egyházfő a Szent Péter téren mondott beszédében. Hozzátette, az egység építői a két szent. Az egyházfő kijelentései utalásként is szóltak, a Marcel Lefebvre érsek alapította Szent Tizedik Pius Társaságnak, amely bejelentette, hogy július 1-én 4 új püspököt szentelnek fel szentszéki engedély nélkül, ami nagy valószínűséggel kiközösítéshez vezet majd. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek, vagyis a hívek részéről felajánlott adomány napja. 14. Leó pápa köszönetet mondott az egyház támogatásáért. Az egyházszakadás a skizma elkerülése érdekében a tervezett püspök szentelésektől való visszalépésre szólította fel Marcel Lefebvre érsek által 1970-ben alapított Szent Pius Társaságot 14. Leó pápai levélben, amelyet a Vatikán kedden tett közzé. A pápa az olasz nyelvű levelet Davide Parallinnak, a Szent Tizedik Pius Társaság előjárójának címezte. A katolikus egyházfő hangoztatta, az egyház elismeri a társaságnak a liturgiai élethez való ragaszkodását, a papi képzésben való elkötelezettségét, apostoli buzgóságát, a hagyományokhoz való hűség vágyát. Hozzátette, hogy az egyház készen áll a párbeszédre és megállapodásra. A lépés 1988. június 30-át idézi, amikor Lefebvre 4 püspököt szentelt fel, amely a láté szentencié büntetését, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Ha valóban elmozdít Magyar Péter miniszterelnök egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többe fog kerülni a kártérítésük, mint a kórházi klímák, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője kedden. Felidézte, a korábbi Baka, Jóri és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusuk hátralévő részére is járnak. Azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátuma hátralévő éveire járó bérét ki kell neki fizetni. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára, írta a Kereszténydemokrata politikus. Végül az időjárásról. Este felé elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg, de ott akár viharos lökések is előfordulhatnak. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar több felé előfordulhat. A zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. Szerdán napközben 32-39 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
3: Mit tudunk ma esti szerzőnkről? Azt, hogy éppen 350 esztendeje született, 1676. június 3-án Altórián. S még mit? Engedjék meg, hogy átadjam a szót Kosztolányi Dezsőnek. Beszéljen tovább ő. Azt, hogy korai árvaságában gyámja, Apor István, a nagybátyja deáki műveltségben nevelte. Hogy Kolozsvárt tanult, hogy a Nagyszombati Egyetemen szerezte meg doktori címét, hogy a Rákóczi szabadságharcban ide-oda verte a végzet, hogy Rabutin osztrák ezredes 2 évig börtönben sanyargatta, hogy szerette a tudományokat és olvasmányokat, hogy boldogtalan házassága volt, hogy Háromszék megye fő királybírája lett és Kükülő megye főispánja, hogy öregségében elvesztette szemevilágát, s vakon halt meg. 2 latin munkát hagyott hátra, leveleket, csekélyértékű verseket, s egy emlékiratot, a Metamorfózis Transzilvániét, melyet már magyarul írt, hogy kedves maradvány is megérthessék. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Dióhéjban ennyit tudunk szerzőnkről, akit a következő percekben műves segítségével megidézünk. Késő, Báró altorjai Apor Péter. Egy maradi lélek, ahogy Kosztolányi nevezi, csöppet sem megvető felhanggal. Mihelyt kinyitjuk ezt a könyvet, írja nagyszerű eszéjében a nagyíró, tudnélik a Metamorfózis Transzilvániét, az élet árad belőle, a bőség, a hétkövér esztendő gazdagsága és vidámsága, azok a régi jó idők, melyek nyilván azért mindig oly jók, mert oly régiek. Most pedig olvassunk bele a már sokat emlegetett műbe, a Metamorfózis Transzilvániébe. A 4. cikkelyből szól a részlet. Hogyan is történt, mikor a fejedelem, Apafi Mihály ebédelt vagy vacsorált? Apor Péter elbeszélése szerint így. 10 órakor felment az konyhamester, megizente, kész az étek. A főpohárnok előjött a többi pohárnokokkal, bőrrel borított szepetekben meghámozván elhozták az fehér cipót. Az asztalt megterítették. Elsőbben az hosszú asztalra környös körül ezüst, aranyfonallal varrott, egységnyi szélességű abroszt tettenek. Azon feljül úgy terítették be tiszta fehér abrosszal az egész asztalt. Feladván az konyhán az étket ezüst tálokban, mindenik étekfogónak sejemmel varrott keszkenyőket adtanak. Azzal az étkes tálakot által kötötték, s úgy vitték kezekben. Micsoda fejedelmi pompa mondhatjuk, micsoda szikár leírásban. Nem minősít, nem bírál, nem is dicsőít a szerző. Csak közöl. De hogyan? Kosztolányi szerint... Apor Péter uram szavai csiklandozzák érdeklődésünket. Az érzékelhető valóság tárul elénk a maga szemléletes, ízes, tapintható frissességében. Fölvonul az egész érzéki élet, hogy egyszerre ingerelje mind az 5 érzékünket. Visszatérek a Metamorfózis Transzilvániai 4. cikkeihez. Megmosdván a fejedelem, vagy predikátor, vagy arra tanított pohárnokinas az asztaláldást szép halkal elmondotta. Beszél tovább Apor Péter. Addig a fejedelem a süvegét levette a fejéből, keziben tartotta. Elmondván az asztaláldást, az fejedelem a süvegét megint a fejébe tette. 2 a fejedelem asszonnyal egymás mellé leültenek a főhelyre. Mihelyt az fejedelem leült asztalhoz, az fegyverhordozóinas, aranyas köves hüvelyű kard s fejedelmi buzogány lévén keresztül téve a karján, mind ott állott az fejedelem háta megett, míg asztaltól felköltek. Mikor az sültet elhozták, az asztalnok kivitte tálastól, s arra készített külön asztal lévén felbontotta, s tálban rakván úgy vitte be asztalra. Az ivásról is részletes leírást találunk ugyanitt. De még mielőtt meghallgatnánk, újra átadom a szót Kosztolányinak. Így kezdi, így vezeti be az Apor Péterről szóló, már több ízben idézett eszéjét. Vannak emberek, akiknek minden jól áll. Ha ezek megszólalnak, akkor mi elnémulunk, s rájuk figyelünk. Ott ülnek a fehér asztalnál poharak és tálak, kenyérgalacsinok és fogpiszkálók között, s beszélnek erről, arról, ami eszükbe jut. Mi pedig gondunkat félretéve hallgatjuk őket. Hogy miért? Erre nehéz felelni. Talán okosabbak, mint mi, vagy tapasztaltabbak, vagy élesebb megfigyelők? Nincs ez mindig így. Akkor talán elmések, művészei az előadásnak? Még ezt sem mondhatnók. Nemigen vetnek súlyt a helyes adagolásra, nem is

0: megyünk, magunk sem tudjuk, hogy miért. Olyanok, mint a kellemes utitársak. Nem zavarnak jelenlétükkel, szinte észre sem vesszük őket, de távollétüket már fájlalnunk. Mondataik ejtése, prózájuk édessége megvesztegett. Az ő írásmodoruknak arckifejezése van. És most itt hallgassuk meg annak elbeszélését, hogyan fogyasztotta a bort Apafi Mihály fejedelem. Mikor innya kellett az fejedelemnek s fejedelemasszonynak, az fő innyadó elé hozta az bort, kezében lévő ezüst tányérra kitöltvén benne egy keveset, azt elsőbben az fejedelem szeme láttára megitta, s úgy töltött ugyanott az fejedelem előtt abból az borból innya mindaz fejedelemnek s fejedelemasszonynak. Valahányszor ivott a fejedelem, mindannyiszor az ezüst tányérra töltött bort meg kellett elsőbben a fő innyadónak kóstolni. Ha innya kezdett az fejedelem, gyakran ivott pedig, ott senkinek nem lehetett magát menteni, addig kellett innya, mi kidőlt asztaltól. Maga pedig egy veder bort megivott, mégsem részegedett soha el, csak levette fejéből az bársony kozák süvegit, s mintha megfáradott volna, úgy gőzölgött ki a feje tetején az bor ereje, s azután még többet ivott. Egyszer Fogarasban az udvar német gyalogjait az Fogarasi vár piacán rendre állították, s valamikor új pohárt köszöntek, mindenkor lőttek. Azoknak két hordó bort parancsolt, hogy kihúzzanak az pincéből. Addig ittak, míg egymásra döltenek az várpiacán. Nyájasak a szavak, ahogy Kosztolány írja. Tessékelnek mind beljebb, mind beljebb. Jer, kedves olvasó, várlak, fogadlak, foglalj helyet asztalomnál. Nézz velem a múltba, a szép, a tökéletes elmúlt időbe. Valóságos tündérálomba kalauzollak. Hagyjuk itt a silány kopott jelent. Dudaszót hallok, jer velem, táncol már a fejedelem. Következzék a táncról szóló leírás. Amíg az fejedelem táncolt az fejedelemasszonnyal, az urak addig mind fennállottanak. Valamikor arra fordult az fejedelem, az urak mind fejet hajtottak. Igen kedves muzsikája volt az Duda. Magyar módon szép csendesen táncolt, alig láthatta valaki, az lábait mind emeli fel az táncban. Igen cifrán, igen ritkán láttatott. Apor Péter mestere a szikár latinon edzett erdélyi prózának, s az élet testiségét, a természetet oly elragadóan érzékelteti, mint valami költő. Igaza van Kosztolányinak. Nincsenek fölösleges szavak, főleg fölösleges jelzők. Egy idős ember leírja múló élete emlékeit, hogy azok megmaradjanak, hogy akinek akár századok múlva kedve támad olvasni erről a letűnt korról, abban Erdélyről megtehesse. Hiteles forrásból. Ettől a csöndes embertől. Mert mégiscsak az lehetett ő is, akár a fejedelem, a szép csendesen táncoló fejedelem. Legalábbis öregségére, mikor a metamorfózist írta. Befelé figyelő. Készülődő vagy már beteljesedett vaksága is befelé fordította. Befelé és a múlt felé. Erkölcsisége abban van, újra Kosztolányi szövegére térek, hogy haragszik a nájmódira, az átkozott, coffos, vendéghajas új divatra. Maradi lélek. A maradi azt tartja, hogy ami van, az rossz, és csak az a jó, ami volt. A haladó azt tartja, hogy ami van, az rossz, és csak az a jó, ami lesz. Mind a ketten egyformán elégedetlenek a jelennel. Hontalanok ők mindketten az időben, vad vágy ráncigálja őket, hátra vagy előre, hogy megleljék egyensúlyukat. Elfogultságukban egyaránt túlzók, igaztalanok és esztelenek. Mind a két lelkialkatban van valami megindító. Megindító a haladó, aki hitével, bátorságával az új élet szállásmestere. S megindító a maradi is, aki áhítatában, hagyománytiszteletében a régi élet eltűnt nyomait keresi. A maradiság mély mi voltában nem is egyéb, mint honvágy az első, tiszta, éles élmények a gyermekkor paradicsomi boldogsága után. Ezért olvassuk, hogy visszavágyakozó mosolyjal a metamorfózis Transzilvániét. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Borsodi Henit hallották.

0: Robert Folkman Variációk egy Handel témára című darabját Prónyi Ilona adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. Kedves hallgatóink, 1892. június 30-án született Lajta László zeneszerző. Hallgassanak meg három tételt az Erdélyi Esték című darabból a Lajta Kvartett előadásában.

0: Lajta László Erdélyi Esték című darabjából játszott a Lajta kvartett. Elhangzott a hangoló.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály tervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagja megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmány módosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Megszavazta kedden a parlamenti tisztás többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédőszervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyon védelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Végül az időjárásról. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar több felé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóra szállt, és tanítványai követték őt. Egyszer csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk: Mit féltek, kicsiny hitűek? Azután fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 8. fejezetéből, a 23-tól a 27. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg

0: Okat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a Messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, aki Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja. Egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára a fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélő karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa

0: rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelki pásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szentatya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk, bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
1: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szent Lélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
1: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által. Nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól, a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
2: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
1: 14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy Úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretet közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén, a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
2: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
1: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano Vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A Vatikáni Hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A Kommunikációs Dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leó Rómában, július 1-én jelenik meg a Vatikáni Hírek, a Vatican News platformjain, 14. Leó pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leó, a Leó Chicagóból című dokumentumfilmek után a Vatikáni Hírek bemutatja a Leó Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leó Rómában című dokumentumfilm a Vatikáni Híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leó című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leó Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach művét Nagy László Adrián szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mikszáth Kálmán. Két választás Magyarországon. A második választás története. Első rész.

0: Ki találja el, mi a legnagyobb élvezete a képviselőnek újbóli megválasztása után?
1: A mandátum átvétele?
0: Dehogy. A mandátum átvétele inkább kellemetlen, mert beszédet kell tartani.
1: Akkor tehát az első óra az átvétel után?
0: Dehogy. Az első órában jönnek a számlák, és jönnek, számos utána következő órákon át. Már látom, magamnak kell elmondanom, mi a legnagyobb élvezet. Az, mikor felülsz a vasútra hazamenet, és a kezedbe akad valamelyik állomáson az első újság, mely a többi pajtásaidról ad hírt. Ki lett megválasztva, ki bukott el. Hömpölyögnek benned az érzések, melyeket a benyomások keltettek. Kellemetlenül érint, hogy X megbukott, de nem búslakodol sokáig, mert te meglettél. Esetleg még jobban bosszant, hogy Y nem bukott meg, de elmét folyton visszaszögdel arra, hogy ő se a kő, hisz te is megvagy. Nem fájhat semmi, hogy legott be ne gyógyítsa, ha megtapogatod a zsebedet, ahol a mandátum ropog. Ha pedig a bőröndben van, sokszor és szeretettel pillantasz a bőröndre. Amint olvasod a táviratokat, melyekben összes barátaid és ellenfeleid ott kavarognak, úgy tűnik föl, mintha a csatatéren volnál a halottakat agnoszkálni. Vagy pedig, hogy a Jozafát völgyében lesed, már persze a Gábriel trombitálása után, hogy kik támadtak föl. Nagy élvezet az. Sokszor próbáltam. És még ezután sokszor szeretném megpróbálni. Hazafelé a legutóbb is folyton molesztáltam a kalauzt. Hol lehet kapni lapokat? Jó borra valót adok, ha egy mai lapot tud keríteni. A kalauz és a borra való ikertestvérek. Együtt a kettő csodákra képes. Külön ellenben kivált a kalauz, semmire se képes. Hol vette, hol nem vette, egyszer csak betoppant egy pesti hírlappal. Amint átfutom, mindjárt az elején szemembe ötlik egy sürgöny borontóról. Föladatott 10 óra 25 perckor. Itt ma Kapucán Gergely szabadelvű párti egyhangulag megválasztatott. Összerezzentem. Borontó. Hiszen az a Katángi menyhért volt kerülete. Ej. Mi történhetett Borontóval, vagyis mi történhetett Katángival? Majdnem hihetetlen, hogy a derék hazafi kibukott volna. Mit szól ehhez Klárika? És mit szólnak a miniszterek? És mi lesz ezentúl a ház naplójával? Hiszen Katángi volt a naplóbíráló bizottság híres tagja. Hát már ebben az országban semmi se szent. És ki legyen vajon az a Kapucán Gergely, az új borontói képviselő? Olyan hangosan gondolkoztam, hogy az étkezőkocsiban, melynek egy kis asztalkájánál iszogattam az erdélyi leánykát, megszólalt szemben velem egy erősen barna, himlőhelyes emberke. Csodálatos időnk van, mondá, izzadt vörös nyakát törölgetve egy keszkenővel. Igazi nyár, feleltem szórakozottan. Azt mondják az asztronómusok, hogy a földünket valami csillagzat odább taszította, hogy azért van ez a furcsa idő. De én azt mondtam, mikor azok a nagy hidegek voltak júniusban, hogy nem kell búsulni, se a telet, se a nyarat, nem eszi meg a kutya. Ki jön az? Rám pislogott a fél szemével, hogy hajlandó vagyok-e valami beszélgetésbe ereszkedni. De én álhatatosan olvastam a lapot, s meglehetősen közömbösek voltak rám az ő meteorológiai megfigyelései. Úgy veszem észre, folytatá, kitűzött célját nem hagyva el, hogy uraságodat a választások érdeklik. Hát, mi is fölküldtük most ezt a Kapucánt.
2: A Kapucánt? Ön talán borontói?
0: Éppeg. Most vettem csak észre némi örmény akcentust a beszédjén.
2: Úgy? És miféle ez a Kapucán?
0: Hát az bizony instálom a féle örmény, kit is mondjak, tessék például engem megnézni.
2: Tényleg figyelmesebben néztem meg. A kicsiny úr lehetett vagy 35 éves. Élénk eszes szemei voltak. Öltözékén a vidéki gavallér feltűnési vágya domborodott ki. Mindene új volt, és túlságosan szép. A fehér atlasz nyakkendőben egy gyémánttal kirakott patkó szórta fényét. És mi volt azelőtt? Kérdém.
0: Azelőtt is örmény volt, istálom.
2: Nem azt kérdeztem, hanem hogy miféle, ügyvéd, orvos vagy kereskedő?
0: Igen, becsületes, rendkívül becsületes úri ember, mondta az utas szinte meghatottsággal. Ügyvéd és akasember, nagyon akasember.
2: És a szemölgyei felszaladtak egész az üstökéig.
0: A kapucán derékember, és előreláthatólag szép karriert fog csinálni.
2: És hogy bukott meg Katángi? A kisember élénken emelte föl a fejét.
0: Jaj, fura egy história, mondta vigyorogva. Baland, de nagyon baland.
2: Elbeszélte, hogy vagy 3 héttel a választás előtt Katánginé állított be Barantóra, mert nagyon sok A betűt tartanak raktáron az örmények, a férje nélkül. Itt aztán sorba látogatta a befolyásos családokat, és rimánkodott nekik, hogy ne válasszák meg a férjét.
0: És persze megtették neki. Ingyen! Szívességből!
2: Kiáltá a himlőhelyes emberke dicsekedő hangon. Valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy Borontó még nem korrumpált kerület.
0: Megfoghatatlan.
2: Nem értem, mi volt a Klára asszony lélektani indoka. A különös utas elbeszélte, hogy a szálláskeresés komédiája keserítette el Klárikát. Elpanaszolta a borontói asszonyoknak, hogy a képviselői élet lumpá tette a férjét, elfordította a családjától, s hazudozó leveleivel országszerte nevetségessé tette nejét. Adják vissza, mondá, férjemet és gyermekeimnek atyát. Az asszonyok pártjára álltak Katánginénak.
0: Mert a tyúk a tyúkkal tart, és amit a tyúkok akarnak, azt a kakasok kikaparják.
2: Mikor 1 hét múlva lejött Katángi a zászlókkal, már akkor vége volt. Kereken megmondták neki, hogy itt nincsen több keresnivalója.
0: Szegény menyus, sóhajtottam föl, kár érte.
2: Talán rokona vagy barátja volt önnek? Kérdi az idegen figyelmesen.
0: Egyszerűen képviselőtársam volt, feleltem kitérőleg.
2: Aha, aha, ugrott föl az én himlőhelyes emberkém, fölvillanyozva, és a kis csontos tenyerét vígan odacsapta az enyémhez.
0: Hát miért nem szólsz, barátja az erénynek? Hú, kutyamája, miért nem szólasz? Az ember már alig várja, hogy egy magához hasonló lény találjon. Se halni. Itt van egy törvényhazó, és föl nem ismeri a másik törvényhazót. Különösek a sors útjai, barátom. Hogy hívnak, édes Timborácska?
2: Mondhatom, meg voltam lepetve ettől a különös örömtől. De végre is az új képviselők, a gólyák, miért ne éreznék magukat a mézes órákban, míg a rideg való le nem töri a szarvukat, ilyen boldogoknak? Miért ne legyenek az örömeik kitörők? Hiszen elég jól megfizették. Megmondtam neki a nevemet.
0: Kutyamája! Rikkantott föl. Igen, igen, alvastam már felőled valamit, de hogy mit, ha agyonütnének, se tudom.
2: Hát te ki vagy? Kérdém csöndesen mosolyogva. Egy percre megütődött, mintha restelne valamit. Aztán egyszerre borzasztó hahotára fakadt.
0: Hát a kapucán, igen, a kapucán, Gergely, hát nem találtad ki a diskurzusomból, kapitális tréfa volt, ugye?
2: Ezzel megnyomta a csengettyűt, mire berohant egy dohányszín libériás rabszolga.
0: Pensgőt, te mamlasz! Ez isteni egy találkozás, meg lehet-e örökíteni egy képen? A múltkor láttam egy ilyen találkozást lefestve valahol. Igen, igen, francia pesgét, amice.
2: Egész Kolozsvárig új képviselőtársammal beszélgettünk. Sehogy se akart elbocsátani, hogy lefekhessem. Könyörgött, fenyegetőzött, hogy ne menjek. S eközben agyon nyomorított mindam a zöld észrevételekkel és kérdésekkel, melyekkel a gólyák, a mostani gólyák terhesek. Hogy melyik fizetési osztályba tartozik a képviselő? Fordulj meg a sírodban, öreg deák. Hogy szeretne mindjárt az idén belemenni a delegációba, mivel hogy erre van a legtöbb hivatottsága.
1: Tudom, szokták mondani többnyire szerény hangon, hogy itt tudnék valamit csinálni, mert érzem, hogy mozog bennem valami.
2: Úgy tapasztaltam, hogy egy-egy giliszta szokott ilyenkor az én tisztelt képviselőtársaimban mozogni, de a legtöbben giliszta sincs. Kapucán kérdezte, hogy tényleg per tú lehet-e szólítani a minisztereket.
1: Igen.
2: Azt gondoltam, mondja Kapucán, hogy csak akkor, ha más nem hallja.
1: Gergely, Gergely, ha senki se hallja, akkor a miniszternéket is per tú szólíthatod, nem csak a minisztereket.
2: Ah, szép ez az alkotmány, lelkendezett Kapucán csillogó szemekkel, fölhajtva egy pohár habzó pezsgőt. A kíváncsiság és az életvágy csak úgy csepeg ki belőle, a száján, a könyökén, a fülein. Csodálatos varázsa van ennek a bolondos képviselőségnek. Kapucán nem mert lefeküdni. Mert mit adhat neki az alvás?
1: Pihenést.
2: De Kapucánnak nem pihenés kell. Előbb a mandátumával akar betelni. Minden apróság érdekli, mindent tudni akar. Hol szoktatok ti képviselők vacsorálni? És mit szoktatok ti képviselők esténként csinálni? És hánykor szoktatok ti képviselők lefeküdni? Ugye a konferenciákon csak képviselő lehet jelen? A trónbeszédkor bemutatják a képviselőket is a királynak? Minden este fönn vannak a miniszterek a klubban? És mit csinálnak? Mikor szoktak lenni az udvari ebédek? A konferenciákon szabad-e mindenkinek felszólalni?
1: Szabadna, de nem illik.
2: De hát a kormány szempontjából kellemetlen ügyeknél lehet-e frontot csinálni a kormánynak?
1: Illenék, de nem szabad.
2: És ugyan mondd meg, édes barátom, kinek kell szólani, hogy az ember melyik szakmához ért, nehogy valami ostoba ötötrengi bizottságba tegyék. Hát, ezekkel a kormánybizottságokkal hogy vagytak? Ki és miképp kapja azokat?
1: Attól függ, van-e borontón valami rakoncátlan folyó?
2: Ah, Istenem, erre nem is gondoltam. Fájdalom, nincs. De van egy vulkanikus hírben álló hegy. Mit gondolsz, nem lehetne ebből valamit csinálni?
1: Talán. Idővel, ha jobban kifejlődik.
2: Mi? A láva?
1: Nem.
2: A kormánybiztosi intézmény. Ennyi és ilyenféle mamlasz kérdéseket zúdított az én új barátom a nyakamba. Végre is kényelmesebbnek találtam, ha én kérdezősködöm. Hát, te most hová utazol?
1: Budapestre,
2: felelte Kapucán Gergely.
1: Talán szállást fogadni, hogy úgy ne járj, mint elődöd?
2: Nős vagy?
1: Sajnos.
2: Miért sajnálod?
1: Mert most már jobban megnősülhetnék, mint képviselő. A mandátum égisze alatt.
2: Gergely, Gergely, hát szállást fogadsz?
1: Azt is.
2: De leginkább azért megyek föl, hogy jó helyet foglaljak magamnak.
1: Miféle helyet?
2: Ej, hát élőhelyet a házban. A mai világban csak az élelmes ember boldogul. Hidd meg azt, barátocskám. Valami nagyon-nagyon jó helyet szeretnék, s félek, hogy megelőznek. Te hol ülsz a házban, ha szabad kérdeznem?
1: Az enyém mindjárt az első hely, az első számú.
2: Az első számú?
1: Dadogta, és a szemkarikái nagyra nyíltak.
2: Éreztem, hogy bizonyos tisztelettel vegyült megdöbbenéssel néz rám.
1: Bizalmasan hajolt hozzám, mint aki a lelkét készül egy baráti szívbe kiönteni.
3: Tudod, valami jó helyet szeretnék, ha egy kancellár úr mellett volna, ha lehet. Kettő mellett a két oldalról.
1: Elnevettem magam befelé.
2: És egy miniszter elől, nem de? Hogy hallja a lojális dohogásaidat.
3: Gergely, te stréber vagy.
1: Kedélyesen a kezemre csapott.
2: Árágy kérlek, utálom a strébereket. De ami akasság, az akasság. Ha ja a társaságban van, az ember sok jót elsajátít. Azért szeretném a jarra való szomszédokat. Ne neves instállak! Igazán rám fér, mert én szerény vagyok. Bejös merem, hogy van egy kis tapintatom, de világom még nincs. Bárányka vagyok, becsületemre, bárányka vagyok. Fölhajtotta a pezsgő maradékot egyhuzamra. Itt dagadjak meg, ha nem vagyok bárányka. A fizetőpincér jött a könyvecskéjével. Kolozsvár, uraim! Hála Istennek! Kolozsvárot elkapcsolják az étkezőkocsit, és ott hagyják. Csak is ez az egy mód volt a menekülésre a csacska Kapucán Gergely karmaiból. El kellett válnunk. Kiki a maga kupéjába, a Málháihoz. Ott aztán ledőltem egy kicsit, de a szelíd álom sokáig került. Ki nem ment az eszemből ez a Kapucán? Jézus Mária! Ez lesz ám még csak a Stréber. Elfogott a filozófálás léha mestersége. Hogy mennek az emberek lejjebb? Lejjebb. Valaha taszigálni kellett őket, hogy előre álljanak. S ha akadt is hízelgő, kapaszkodó, az annyira ritkaság volt, hogy az ember szerette, megbecsülte, mutogatta, mint a furcsán nőtt fát, vagy mint az okos malacot, aki vezényszóra engedelmeskedni tud. A nagy urak úgy szólván izolálva voltak a házban, a gentry fölfelé is rátartó volt. Egyetlen eset történt, hogy középosztályú képviselő átment a konzervatív árnyalathoz, ahol az oligarchák vonták meg magukat, és ezt is azzal indokolta, csak azért mentem át, hogy azt a gőgös sennyeit letegezhessem. Hanem ezek a kapucánék, fúj! Micsoda liliputi faj ez, és mennyire szaporodik. Mennyivel különb Menyus. Ugyan volt kivel elcserélni, és milyen tragikum, a saját felesége buktatja meg. Ki látott már valaha ilyet? Más asszony bomlik, hogy az ura mandátumhoz jusson. De alkalmasint a budai terkanéni paprikázta föl valamely leleplezésekkel. Ó, csak vénasszony ne volna a világon. Így gondolatok közt aludtam el egy végső sóhajjal derék Menyusunkért.

0: Midőn a fővárosba érve reggel benyitottam a szerkesztőségbe, a tegnap esti sóhaj fölvillanó örömmé változott. Hurrá! Kiáltám a naptár szerkesztőjét megpillantva sok kézirat közt. Most jut eszembe, hogy a katángi másodszori megválasztásának történetét ígértem meg az idei naptárba. Milyen jó, hogy most már nem kell megírni. Hogy? Kérdi a szerkesztő megijedve. Nem kell megírni? Ígéret köti a Pesti Hírlapot, be kell váltani. Hogy is ne? Vágtam közbe mohón. Én a megválasztását ígértem, de ha nem választották meg... Kit? Katángit. Teringette, hogy ne választották volna meg? Hát ön még nem tudja. Mit? Hogy megbukott Borontón. Ha-ha-ha! Kacagott föl a kis szerkesztő, ördögies villogású pápa szemét föltolva a homlokára. Hát ön még nem tudja, hogy megválasztották? Körtvélyesen. Körtvélyesen. Kit? Istenem, hát a katángit. Lehetetlen. Nem hiszem. Szó nélkül elémbe tolta a tegnap előtti lapokat. Hát csak ugyanott állott a megválasztott képviselők lajstromában. Katángi Menyhért, szabadelvű párti, Körtvélyes. Tehát egy nappal még előbb lett megválasztva, mint Kapucán Gergely, Borontón. A csodálkozás szinte megdermesztett. Ez mégis megfoghatatlan. Körtvélyes, Borontótól 100 mérföldre esik, az ország ellenkező részében. Hogy jut oda Katángi? És ilyen hamar. Más ember, ha a kerülete megromlik, lepottyan, mint a letört galja fáról, még csak az örgése se hallik. De ennek a menyusnak ördöge van. És hogyan lett meg a kis öreg? Kérdém, még mindig bámész tekinteteket mereztve a munkatársakra. A naptár szerkesztője vállat vont. Ezt az ön dolga megtudni? Természetesen. Tudom, lesz erről már elég anyag és história a klubban. Mert tűzbe merném tenni a kezemet, hogy nem ment természetes úton. A klubban azonban senki se beszélt a katángi választásáról, pedig csak választási élményeket beszéltek. A szép nagy terem pesgett az elevenségtől. A gólyák közül is sokan voltak már fönn, szépen öltözve és fésülködve nézelődtek kíváncsian. Végig sétálták a termeket, és fölségesnek találták a levegőt, mintha rezeda illattal volna telítve, azon felül minden nyájas volt és csinos. A nagy villanygolyó óriási pompával lövelte ki vakító fényét, úgy látszott nekik, hogy ez az igazi napfény, az odakünn való, az csak műnap. A rozsdavörös szőnyeg kélyesen csiklandozta a talpaikat, mert nevettek, mind nevettek a boldogságtól. Nini, Kapucán Gergely is itt van. De milyen otthonos már itt? Nézze meg az ember az egynapos gólyát. Ízeg, mozog, mint az eleven ezüst. Hol ideugrik, hol odaugrik, hol ennek súg, hol annak súg valamit. Szeme folyton kémlel a láthatáron, a keze kalimpál, úgy látszik ezer tenni és mondani valója van, s milyen fesztelen. Mintha itt növekedett volna szopós gyerekkora óta, és a bölcsője is itt rengett volna a Deák Ferenc képe alatt. Most észrevett, s felém tart. Szervusz, címbara! Kialudtad magad? És te? Én még egy kicsit alvastam a kupéban. Igen, mondám szórakozottan. Egy kis kvóta tanulmányokat teszek, egy pár szakmunkát mindig hardak magamnál a bőröndömben. Most egy minisztert pillantott meg. A borsszem Jankóból megismerte a képét. Szögdelve, mint a zerge, rohan magát bemutatni.
1: Ki volt ez? Kérdik az öreg képviselők, kik összeverődnek egy csoportba, mint a benszülött részbőrű indiánok az invázióval szemben.
0: Ez Kapucán Gergely. Tegnap a vasúton ismerkedtem meg vele. Vigyázzátok meg, ez lesz a legnagyobb stréber. 10 ellenvetést szabadítok fel egyszerre. Dehogy! A legnagyobb strébert én ösmerem, azt a szőkét ott, aki az Andrási szobra mellett áll. Ördögöt, mond egy másik. A stréberissimus az én unokaöcsém, az a nyurga fiú, a pulpitushoz támaszkodó. Ösztönszerűleg rájött, hogy az elnöki pulpitus előtti tér az akarnokok kedvenc ácsorgási helye. Mindenki bizonykodik, hogy ő ismeri a legnagyobb strébert. Nagy bőség jele ez. De végre is, mit érdekel most engem a távoli jövő? Hiszen én voltak éppen azért jöttem a klubba, hogy a Katángi választását és részleteit megtudjam. Elkezdtem tehát kérdezősködni. De a legnagyobb homály nehezedett a körtvélyesi választásra. Senki sem tudott semmit. Gondoltam, talán a miniszterektől vehetek ki valamit. Megszólítottam az egyiket. Nem tudod, kérlek, hogy lett meg Katángi képviselő? Ő excellenciája vállat vont. Bizonyosan megvolt a többsége, azért lett meg. Aztán jó ízű humorral hozzátette. Mert ezért is megszoktak lenni néha képviselőkké az emberek. No, ez nem tud semmit, gondoltam magamban. Egy jobban informált minisztert keresek föl. Találtam is csak hamar, és kérdezősködtem tőle. Az ördög tudja, felelte. Körtvélyes, mindig rejtélyes kerület volt. Egy harmadik miniszter így szólt.
2: Isten tudja, Katángi mindig rejtélyes ember volt.
0: Elkedvetlenedve láttam, hogy semmit se fogok megtudni. Valami vastag takaró van itt ügyesen elterítve. És éppen ez mutatja, hogy érdekes csíny van alatta. Még egyetlen mód volt, Katángit kivallatni. Meghittam vacsorára, fecsegett is mindenről a világon, de mihelyt áthajlott a beszéd a választásokra, különböző élményeinkre, Menyus hihetetlenül begombolkozott. Incselkedtünk vele, faggattuk, keresztkérdések alá vettük. Hát te mit költöttél? Hát te hogyan lettél meg? Mosolygott, vonogatta a vállát, és csak annyit bírtunk belőle kiszorítani. Jó volt a plánum, a terv. Hiszen éppen azt akartam én tudni, mi volt a plánum. Nem mondod meg, Menyus?
1: Nem.
0: Soha se választanának meg többé, ha megtudnák. Ha nem mondod is meg, mibe fogadsz, hogy kihámozom? Hallgatott, mosolygott fitymáló ajakbiggyeztésekkel, és rázta a fejét. No, már most azért is megtudom. Nincs az a titok a világon, amit ne lehetne kikaparni.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály tervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmány módosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Megszavazta kedden a parlamenti tisztás többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédőszervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyon védelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Végül az időjárásról. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!
3: 22 óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Az iskola. Reform vagy túlélés? Avagy vissza az alapokhoz? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Az iskoláról lesz szó a következő közel egy órában. És akkor mindjárt az elején két kérdés, ami kicsit talán felpesdíti a tisztelt hallgatóságot. Az egyik kérdés úgy szól, hogy mit érdemel az a bűnös, aki tönkreteszi a tanórát és megakadályozza, hogy a többi 30 gyerek tanulhasson. A másik kérdés, előre bocsátom, én a tanárok pártján állok és drukkolok nekik. A másik kérdés úgy szól, hogy az a tanár, aki nem tanítja meg mindazt, amit meg kéne tanítani, az ellopja a gyerekek idejét? Szeretettel köszöntöm Setényi Jánost, a Tanuláskutató Intézet igazgató ügyvezetőjét, a Matthias Corvinus kollégiumból. Köszönöm, hogy itt van. Igazgató vagy ügyvezető, mind a kettő
1: stimmel? Igazgató, igazgató.
0: Mit érdemel az a bűnös? Az a diák?
1: Hát először is figyelmeztetést, amit általában meg szoktak tenni a tanárok. Utána az európai gyakorlatban, hogyha ez ismétlődik, akkor a szülőkkel beszélnek. Ezt követik általában a holland, finn módon az, hogy kiviszik az osztályból, és egy olyan kisebb szobába rakják, ahol egy pedagógiai asszisztenssel gyakorol. Már csak ketten vannak. És hát egy idő után pedig, hogyha még ez sem megy, akkor előbb-utóbb valami olyan iskolába kerül, ahol nagyon sok ilyen gyerek van.
0: És akkor az a tanár, aki nem tanítja meg azt, amit meg kéne tanítani, és mondjuk egy nyelvtanár diákja nem tud letenni egy középfokú nyelvvizsgát, az ellopja, szándékosan fogalmazok így egyébként, provokatív módon, ellopja a gyerekek idejét?
1: Attól függ, hogy milyen gyerekek, aki nem nagyon érdekel ez az egész tanulás, még nem érett erre, azoknak nagyon sok idejük van, időmilliómosok, nem hinném, hogy az ő ideket ellopná. Inkább az olyan gyerekek fészkelődnek nyugtalanul, akiknek a szülei már kijelölték a pályát, és be van táblázva a következő 3 évük, pontosan tudják, hogy mit kell elérniük, hány pontot kell gyűjteniük, miből, milyen tantárgyból, milyen osztályzatokra van szükségük ahhoz, hogy a megálmodott helyen tovább tanulhassanak. Igen, ott talán valami ilyesmiről beszélhetünk, de hát azokban az iskolákban, ahol ezeket a gyerekeket, ezeket a versenyző gyerekeket készítik föl, ott általában nem nagyon vannak ilyen tanárok.
0: Akkor rövid kérdések. Az egyik kérdés arra vonatkozik, most meleg van, tehát a hallgatók, ha hallják ezt a műsort, akkor tudják, hogy most itt meleg van. Hogy miért nem fejeződik be az iskola, június 8-án, úgy, ahogy az elmúlt 120 évben általában befejeződött, miközben ez az állítás, amit most mondok, május végétől már nem lehet tanítani, de már május végén sem nagyon lehet tanítani, meleg van, buzognak a hormonok, a gyerekek fészkelődnek, a tanárok is már elfáradtak. Miért nem fejeződik be az iskola június 8-án?
1: Meglepő lesz, ugye mi régóta ismerjük egymást, ezért ilyen görögös beszélgető partnerek vagyunk, de most engedni fogok. Két útja van ennek, hogy az éghajlatváltozást az iskolarendszer menedzselje, vagy korábban be kell fejezni, igen, mert hogy hát egész egyszerűen most már olyan meleg van. A gyerekkorunkban augusztus végén 2 hétig volt ilyen pusztító meleg, aztán kisült a természet, és az évnyitó már egy ilyen hűvösebb valami jött. Még visszajött októberben egy kis meleg, de alapvetően már ősz volt. Most ez kinyúlt, tehát hogy most nagyon hosszú ideig van pusztító meleg. Az egyik, hogy felszereljük az iskolákat légkondicionálóval, a másik ügy pedig, hogy korábban fejezzük be, én nyilván ezt a B opciót személyesen én ezt támogatom. Rettenetes hatása van a nagy intézményi légkondicionálásnak, tehát nincs jó egészségügyi hatása. Tehát hamarabb be kell fejezni, ez egy olyan dolog, ami egy igazi változás, át kell gondolni, hogy mikor. A kérdés, hogy mikor kezdjünk viszont...
0: Szeptember 1, hagyományosan, szeptember 1.
1: Hát igen, de szeptember 1-én is még lehet, hogy pusztító meleg lesz.
0: Igen.
1: De ezt meg kellene nézni, vannak ilyen szakemberek, akik meg tudják ezt mondani, visszamenve a következő, vagy az elmúlt 15 évre. Lehet, hogy a szeptember 1 jó, igen.
0: Akkor a következő kérdés még mindig ehhez kapcsolódik. Minek az őszi szünet? Mondom, hogy miért kérdezem. Szeptemberben elindul a tanítás, egy hét, amíg nem történik semmi. A második hétre kezdenek úgy belerázódni, akkor eljutunk október közepéig, végéig, és akkor egyszer csak szünet. És akkor a szünet után megint eltelik bő egy hét, mire újra helyre rázódik az iskola, miközben egy hónap alatt mindenki annyira másfél hónap alatt mindenki annyira elfáradt, hogy már szünet kell. Minek?
1: Ez is egy olyan kérdés, amit át lehet gondolni. De ezek azért hagyományok is, úgyhogy ezt a pedagógusok nélkül, akik a Magyarország legnagyobb foglalkoztatási csoportja, hát attól függ, hogy számoljuk 140-160 ezer ember, nélkülük ezt nem lehet majd eldönteni, de mint kérdésfeltevés ez érdemes a megfontolásra.
0: A hagyomány inkább amellett szól, hogyha hosszabb időtávra nézünk vissza, hogy nincs szünet.
1: Igen.
0: Akkor a következő kérdés még mindig viszonylag rövid. Minek az

0: Tehát van egy alapszint, ami a régi érettségi volt, és van egy emelt szint bizonyos tantárgyakból. Ez kiváltotta a felsőoktatási felvételi vizsgát, ami már így nincs, és ez azt jelenti, hogy ez egy bonyolult taktikai, stratégiai tervezést igényel, és ez a felső középosztályban van meg otthon. Tehát ők ezt átlátják, elemzik, és kialakítanak egymással is konzultálva természetesen ilyen vizsgastratégiákat. És ebben ez egy igazi luxus ügy, hogy tudom tervezni és ütemezni ezeket a történeteket, mert mondjuk letenni magyarból egy alapszintűt és egy emelt biológiát, az nem ugyanaz, tehát az emelt biológiára nagyon-nagyon-nagyon fel kell készülni, és akkor ebben a kritikus időszakban csak erre gyúrunk, és amit lehetett, azt már előtte megcsináltunk.
1: Ehhez kapcsolódik persze az a kérdés, hogy minek a kétszintű érettségi. Az érettségi az érettségi. Most az egyetemek úgyis csak az emelt szintű érettségivel foglalkoznak, akkor csináltunk egy érettségit azoknak, akik egyébként nem ütik meg a szintet. Szándékosan erősen fogalmazok.
0: Én nem vagyok elragadtatva ezektől a kérdésfeltevésektől. A mostani miniszterasszony is éppen újra gondolná az érettségit. Erről van egy történetem. Egyszer kétségbe esetten hív az oktatási hivatalnak egy akkori vezetője, hogy a Hoffmann Rózsa
1: egykori
0: miniszterasszony, igen, ő újra gondolná az érettségit, van is egy ilyen képe, hogy nem kell ide semmilyen felsőoktatás, ez egy csodálatos ünnep, legyen könnyű, alapszintű, könnyű, és inkább a felnőttséget, az érettséget ünnepeljük, és legyen ez egy társadalmi esemény és hasonló. És hogy hát mit csináljon, mert hogy jön látogatni őt az oktatási hivatalba is. Hát ez egy bonyolult rendszer, amit akkor ez szétverne valamilyen ilyen ötlet kapcsán. És mondtam neki, hogy vigye le a statisztikai központjukba, ahol ilyen számítógépek mellett ülnek az emberek, és egy ilyen katonai hadműveletet terveznek, hogy fehér gyarmattól nemes nedvesség, ezek a dolgok kifogástanul működjenek, az adatok összegződjenek, stb. És mondtam, a kulcs szó, amit többször mondjon el a miniszterasszonynak, hogy hadi üzem.
1: Tehát, hogy az iskola...
0: Nem, az érettségi. Az érettségi és a kompetencia mérés együtt, és hogy itt értjük, nagyszerű elképzelések, de itt nem ötletelünk, mert ez a csernobili atomerőmű, ott is ugye játszottak, hogy mi lesz akkor, ha... De itt nem, de vannak olyan területek, például, hogy pontosan mikor kezdődjön az iskola, és mikor, igen, ott nyugodtan ötleteljünk. És másnap döbbenten hívott föl, hogy én nem tudja, hogy miért, de bejött a dolog. És amikor kimentek ezekből a termekből, akkor azt mondta a miniszter azt, hogy most azért valamit megértett arról, hogy ez egy bonyolult világ, és hogy ebben nem lehet csak úgy be... Úgyhogy azt hiszem, egy üvegbort kaptam ajándékba később. Mindenkit óvnék attól, hogy ezeket a dolgokat csak úgy újra gondolja, de ilyenkor egy új kormányzat kezdésekor nagyon nagy a kísértés arra, hogy kicsit romboljunk, ez egy ilyen magyar dolog.
1: És... Biztos, mert mindig, bocsánat, ilyenkor mindig közbeszólok. Amikor azt mondjuk, hogy ez magyar dolog, biztos, hogy magyar dolog? Nem
0: csak,
1: lehet, hogy máshol is így van.
0: De máshol is. Na. Csak azt bizonyos dolgok fékezik. Finnországban a közoktatás főnöke valójában az ottani oktatási hivatal elnöke. Őt egészen sokáig életfogytiglan nevezték ki, tehát nyugdíjas állás volt, igen, és az ő kezébe futottak össze a kulcs dolgok, és a miniszterek azok jönnek-mennek ugye a világban, azok politikusok jöttek, és mondták, hogy új hangsúlyokat hoznak, új kormány van, amire megértően hümmögött, és megbeszélték, hogy ezeket az új hangsúlyokat hogy vigyék be a bonyolult rendszerbe, de arról, hogy ezt így teljesen átforgatják, ugye nem volt szó, mert ott van az a kontinuitás ebbe a történetbe. Én ezt azért megfontolásra javasolnám Magyarországon is.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet ügyvezetője. Én Sályi András vagyok. A YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain élőben követhetik meg, visszanézhetik az adást. Még mindig rövid kérdések. Amikor jöttem be a rádióba, akkor jött a mi utcánkban a

0: az hangos autó azzal a szöveggel, hogy nagyon meleg van, ne pazaroljuk a vizet, ne locsoljuk a kerteket, ne mossunk autót, stb. És ahogy jöttem el, láttam, hogy benéztem a kertekbe, itt-ott amat, láttam, hogy méregzöld a fű, sőt a ház előtt az utcán is méregzöld a fű. A szabálykövetés mennyire feladata az iskolának, hogy a diákok kövessék a szabályokat, megtanulják követni a szabályokat, mert a szülők a méregzöld fű alapján nem követik. Nagy a csönd.
1: Gondolkodom a válaszon, mert maga a diagnózis helyes, tehát nekem például van egy saját bejárató élményem, hogy végtelen mennyiségű magyar delegációval utaztam a világban már. És amikor kiszabadulnak az itthoni kontroll alól, akkor megváltozik a személyiségük a magyaroknak. És
0: megint csak a magyaroknak, mindenkinek, igen. Ez a tapasztalat a magyarokra szól.
1: Szinte mindenkinek. Ilyenek a németek és az angolok is, de ott azért az elit az nem ilyen, azért az fegyelmezettebb. A nép az borzalmasabb nálunk, de az elit nem. Én ugye ilyen szakmai, szakpolitikai, kutatói csapatokkal, vállalati csapatokkal utaztam életem során, és hát ez a... Tehát jó a kérdés, maradjunk ennyibe diplomatikusan.
0: Szóval kiszabadultak ők is, igen, értem.
1: Igen, a másik pedig, hogy gyakran beszélgetek női taxisofőrökkel, vannak Budapesten szép számmal, ők talán a férfi kollégák nem fognak megorolni rám, ők általában nagyon értelmesek ezek a nők, ugye, tehát érzékenyebbek, befogadóbbak, és mindig rákényszerítem őket, hogy analizálják a különböző nációkat, mint
0: a németek, meg az osztrákok,
1: igen. A taxi egy nehéz helyzet, egy intim helyzet. Hogy
0: én taxiztam az egyetem alatt, úgyhogy ismerem.
1: Ismered. És vegyes a kép, de az ittas magyar férfi egyik leggyakoribb jellemző, ez a kötekedő, te nem tudod, hogy én ki vagyok típusú, ilyen hatalmi, tehát a kisebb rendőrségérzés szorongás, és ebből a felszabadulván egy ilyen csendőrpertú és egy ilyen hatalmi döbrög is a csarkodás, ez egy ilyen tömeges dologként írható le. Az, hogy az iskola, hogy válaszoljak a kérdésre, mit tud ebben tenni?
0: Mármint a szabálykövetésben. Hogy szabálykövetőek legyenek az emberek.
1: Igen. Két dolgot tud. Egyrészt az iskolának van egy alapműködése, ennek szabálykövetőnek kellene lennie. Ez olyan dolgokra is kiterjed, mint a gyerekek értékelése, a jegyek és hasonlók, a szülőkkel való bánásmód. Tehát, hogy a papa targoncás, vagy helyettes államtitkár, az nálunk mindegy. Mert vannak szabályaink, és ha bejön hozzánk, nem a targoncás jön be, hanem a helyettes államtitkár, akkor vele is ugyanolyan udvariasan és korrekt módon, de szabálykövetően járunk el, mint a targoncás papával. Tehát van egy belső rendje az iskolának, amitől nem lehet eltérni.
0: Na de hát
1: ez az kellene, hogy a tanárok is betartsák ezt.
0: Bocsánat, van egy szabályrend. Ezt a szabályrendet nagyjából már mindenki fölrúgta. Most mondhatom a...
1: Igen.
0: Mondhatom a példát, ami megtörtént.
1: Hogy ne síelni elmennek.
0: Hogy az, hát persze. Az hagyján a
1: család. Az a
0: de az rendben van, az a bocsánatos bűn.
1: Hát közben tanítás van, tehát munka.
0: Igen, de hát azért ennyi rugalmasságot én megengedek. Talán mert szeretek síelni, de ez csak zárójel. De mondjuk, amikor a diák mond valamit a tanárnőnek, valami olyan dolgot, amilyet mondjuk máshol csak a magyar parlamentben lehet hallani, ahogy nőkhez beszélnek. És akkor a tanárnő mit csináljon? Milyen eszközei vannak? És akkor a megtörtént eset az úgy folytatódik, hogy a szünetben a tanárnő oda ment a diákhoz, és azt mondta neki, hogy édesfiam, te egy bunkó vagy. Bocsánat a kifejezésért, ezt mondta.
1: Hát attól függ, milyen idős a gyermek, mert...
0: Igen.
1: Mert ha mondjuk már 15 éves, akkor...
0: Nem, 15 év alatt, tehát 8. alatt volt mindez.
1: Hát akkor én tanárként talán nem ezt mondtam volna. Itt két kulcselem van.
0: Én sem azt mondom, hogy ez jó. Ez így történt.
1: Ja, de megértem természetesen. Hát ugye ez egy ilyen munka. Az első, hogy a tanár nincs egyedül, csak a rosszul szervezett iskolában van egyedül. Egy ilyen pedagógiai probléma esetén az egész iskolának védenie kell a tanárt. A másik pedig az az, hogy nagyon szeretünk most pszichologizálni a gyerekekkel kapcsolatban, holott az én gyerekkoromban ez nem történt meg, ez a pszichologizálás, hogy vajon rosszul aludhatott-e Pistike, hogy ilyet mond a tanár. Nem ez volt a dolog, hanem egy teljesen előremutató kérdés, hogy kik ennek a gyereknek a szülei? És hogy itt akarom látni őket jövő héten. De ez nem történik meg. Még egy dolog nem történik meg. Amikor a szülő bemegy, akkor mondjuk ez a 80-as évekig lehetett igaz, akkor a szülő bűntudatosan lehajtott fejjel megy be, és megígéri, hogy Pistike változtat ezen a dolgon, és hazafelé már elbeszélgetnek a gyerekkel. Most és ez nem így van, hanem védi a gyereket.
0: Ma úgy megy be, hogy feljelentem igen, a tanárt, és igen, egyébként
1: igen, meg nem is így
0: alkalomattán
1: volt.
0: Még ennél csúnyább dolgokat is
1: mondtam. Így van, és ezt a szeretetnek hívják. Ugyanazok az, hogy én is mondjak ebben a melegben most már keményed. Ez a kaliforniai kultúra. Tehát ez a szeretlek mama, szeretlek Kevin, így indul el reggel az iskolába, és mivel nem szereti a menzát, ezért mindig kap zseppénzt, és együtt elmennek a Mekibe ebédelni. Tehát úgy szereti Kevint, hogy a gyereke ipari mérget eszik minden nap. Tehát nem arról beszélek, hogy egészségtelen. Például a nagyon sok zsír az egészségtelen, hanem ez ipari méreg, amiről tudjuk, hogy ez ilyet nem szabad enni embernek. Ilyet eszik a barátaival minden nap, és közben reggel szeretlek, mama szeretlek, Kevin. Tehát, hogy ezzel a kultúrával, aki nem számol ma, az nem érti a mai iskolának a gondjait. Egy posztmodern világban élünk, ez áttört, és most már ez van, tehát nem az van, ami régen volt, arra nem nagyon tudunk építeni, ami volt. Természetesen az elit gimnáziumokban még működik ez a régi típusú étosz.
0: Na most akkor a magyar közoktatás 6-tól 18 éves, vagy akár 20 éves korig, mert ma már 21-22 éves érettségizők is vannak, az most mély válságban van, javíthatatlan, meg kell reformálni, vissza az alapokhoz. Hol állunk? Milyen a magyar közoktatás? Mondjuk akár úgy, hogy nemzetközi összevetésben egy megjegyzés ehhez, miért van az, hogy második osztályban még nem tud írni, olvasni sok gyerek?
1: A nemzetközi összevetések azok két módon történhetnek meg. Egyrészt erre vannak nagy nemzetközi vizsgálatok és tesztek, a PISA-t, a TIMSZ-t és másokat szokták mondani, és ennek alapján Magyarország a GDP-hez képest abszolút a helyén van, egy közepes, átlagos fejlettségű ország a világ elit klubjában, tehát a legfejlettebb között van középen, annál egy lehelettel lejjebb, és ugyanígy teljesítünk. Nincsen ebben jelentős változás, ami önmagában eredmény. Tudni, történt két dolog. Egyrészt a gyerekekből lejött az elmúlt 20 évben az áfa, tehát körülbelül egy olyan 25%-nyit csökkent a gyerekeknek a száma. A másik viszont, hogy nőtt a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma.
0: Azért nőtt, bocs, közbevetőleg, igen, zárójel, kitérő, azért nőtt, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez a gyerek diszlexiás, vagy nem tudom, mik vannak még, mint egyszerűen megtanítani. A régi időkben a tanítónéni megtanította volna, ma azt mondja, hogy nem, ez speciális foglalkoztatást igényel, tehát ez a gyerek ilyen, megbélyegezzük, ez ilyen, és akkor a tanítónénének a dolga egyszerűbb lesz.
1: Az első az egy ilyen szociális helyzet, ez almozott a hátrányos helyzetű, tehát az, hogy az eredmények stagnálnak, az egy nagy eredmény. Egyébként azt látom, mindjárt visszatérek a plecsnis papíros gyerekekre is, és ugye Nyugat-Európában azt látjuk, hogy beomlottak a teljesítményszintek, amelyek egyenes összefüggésben vannak a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekek arányának a gyors növekedésével, és ha jósolnom kell, akkor a nyugat-európai közoktatási összeomlás folyamata, ez egy folyamat, ez folytatódni fog a jövőben is, hiszen aki már járt Brüsszelben és látott mondjuk óvodás csoportokat átkelni a zebrán, az tudja, hogy mi mondjuk Belgium jövője.
0: Na de egy pillanat, most ezzel azt mondja, hogy Nyugat-Európában, és most nem mondott országokat, a közoktatás trendje az meredeken lefelé megy.
1: Igen, ezt mondom, mert azok a csoportok, akik megtöltik az ottani óvodákat és iskolákat, azoknak az oktatáshoz és a tanuláshoz való viszonya szociológiai és kulturális értelemben nagyon más, mint az eredeti őslakosoké. Nem rosszabb, vagy ezek az emberek normális emberek, de hát nyilvánvaló, hogy az ő kultúrájukba a kemény iskolai munka, a tudásszerzés, a próbák kiállása, a vizsgák, a készülés, ezek nincsenek úgy benne, mint mondjuk egy eredeti ottaninak a kultúrájában.
0: Most a migrációról beszélünk, arról, hát, hogy Belgiumba is, és Hollandiába, és Angliába, és Franciaországba, és mindenhol Nyugat-Európában nagyon jelentős tömegek érkeztek, nem...
1: Igen.
0: Akik nem...
1: A harmadik világból, de ezek a fiatok már ott születtek, tehát hogy ez kész, ez a dolog, ez kész van. Ugyanezt mutatja a finn oktatás is, ahol a mondjuk Helsinki bizonyos negyedeiben még él a finn iskola, amitől én egyébként nem vagyok elragadtatva. De
0: hát honfitárs... az volt a minta, a finn, az valami csodálatos. Hát.
1: Ugye attól függ kinek, de honfitársaim nagyon szeretik. Én mondjuk tudok finnül, meg éltem ott, tehát van egy nagy hátrányom, hogy én értem őket. De nem baj, tehát hagy szeressék. De ha kimegyek az ottani kökire, mondjuk Helsinkibe, igen, a környékére, az ottani őrsvezértérre, amivel nincs semmi baj itt, hát ott már más típusú emberek élnek, és az a frontvonal, és van iskolaigazgató barátom, és azt mondja, hogy itt a létünkért küzdünk. Tehát, és nyilván itt az eredmények nagyon-nagyon rosszak, és nem lesznek jók később sem. Tehát ez az egyik, a papíros gyerekeket említetted, igen. Ez a másik probléma. Ezt medikalizációnak hívjuk ezt a folyamatot. Van egy része olyan gyerekeknek valódi problémája van, az nem játék, egy súlyos autizmus vagy hasonló, az egy komoly dolog, ott támogatás kell, segítség kell, szülő is, és állami is, és ez így nagyon rendben van. De minden ilyen dolog spektrum jellegű, így húzzák meg a pszichológusok, és ugye ezzel az a baj, hogy az enyhe oldala, a potmétert, hogyha balra húzod, és elolvasod annak a tüneteit, akkor magadra ismersz. Hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben én is. Igen, vagyis teljesen komolytalan.
0: Amit mondtam, hogy tudnélik egy tanítónéni számára alkalomattán ebben a szituációban, akár egyszerűbb is lehet azt mondani, hogy ez a gyerek ez valami speciális képzést igényel, ez áll.
1: Mérsékelten áll, ma már pénzt is kapnak azok, akiknek bizonyos kategóriákban plecsnis a gyereke. Ez korábban egy szégyen is volt társadalmilag, tehát probléma, ugye? Ez megszűnt, tehát beszélgetnek egymás papírjairól a szülők, tehát ez a semmi, mert a mi Kevinünknek viszont ez és ez van, és a lényeg a felmentés. Ez a felmentés kultúrája, tehát akinek ilyenje van, korábban, tehát a 19. századtól a 20. század végéig neki azt, ami nem ment, keményebben kellett gyakorolni, hiszen nem megy neki. Ez most nem így van, hanem úgy van, hogy egy részleges felmentést kap ez alól, hiszen nem megy neki.
0: Érettségén sokkal több időt kap mondjuk a feladat megoldására.
1: Ez egy végtelen utca. A Frank Füredi, aki a brüsszeli MCC központban dolgozik, egy kiváló filozófus, az angliai tapasztalatok alapján kollégánk azt mondja, hogy minél több pszichológus kerül a rendszerbe, annál több probléma lesz.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet igazgatója. A kérdések azok továbbra is fennállnak, a YouTube-on és a Facebookon egyébként nézhetnek is minket, ez csak zárójel. A kérdések továbbra is fennállnak, nevezetesen. Amit most mondott, azzal azt mondja, hogy Európa jövője, mert a tanulás, az oktatás, az a kulcs, Európa jövője, az lefelé tart. Mese nincs. Ha az oktatás így van, akkor Európának X időn belül a ma ismert, vagy a tegnap ismert Európának vége. Nagyjából ezt mondta?
1: Ezt.
0: Azt is mondta, hogy nálunk Magyarországon ezek a folyamatok is elindultak. De nálunk legalábbis ez idáig nem volt migráció például. Tehát az a fajta változás, ami mondjuk egy német iskolában tetten érhető, hogy a keresztnevek között több az arab, mint a német, ez nálunk nem volt, de akkor miért mondja azt, hogy nálunk is lefelé megy? Vagy nem ezt mondta?
1: Nem, nálunk stagnál, amit igen nagy eredménynek tartok. Az eredeti kérdésre visszatérve nem látok semmilyen krízist. A nagy probléma az, hogy a mostani kormányzat egy ilyen válságkommunikációban emelkedett föl, ahol egy ilyen apokaliptikus képet festett a közoktatásról. Most mélyednek el a dolgokban, találkoznak a dolgok, és azt látják, hogy végtelenül bonyolult a rendszer, és egyáltalán nincsen semmiféle apokaliptikus válság. És ami pedig nagyon-nagyon kirívóan rosszul volt elrendezve az elmúlt 16 évben, azon egy év alatt gyorsan lehet segíteni. Tehát ez még lesz egy gyors népszerű korszak. A tankönyveknek a egy kicsit plurálisabb tétele, a pedagógus továbbképzéseknek a kinyitása, talán óraszám csökkentés, és más ilyen ügyek, ezek népszerűek lesznek, és ezek ténylegesen segítenek. Munkavállalói jogok részleges visszaadása, bürokrácia csökkentése, remek, de utána azt fogják látni, hogy a mély szerkezetekben ez egy jól felépített rendszer, ami pontosan annyit tud, amennyit a magyar társadalom. Tehát a magyar társadalomnak a felépítését fejezi ki. Ha nagyon durván akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a szerkezetváltással, tehát a középiskolák 6-8 osztályossá válása, Glac Ferenc annak idején még régen, 88-89-ben odadobta a gyeplőt a magyar középosztálynak, a magyar iskolarendszer a magyar középosztályt szolgálja, és nagyon jól szolgálja ki, és ezzel van egy általános elégedettség. Az emberek mindenért panaszkodnak, tehát látszólag nem, mert hogy nem jó a menza, és hasonló. Én még ezzel is vitatkoznék, de ezek részletkérdések. És hát ugye az a kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik a középosztály alatt helyezkednek el, be tudjuk-e őket úgy vonni az oktatásba, hogy a mainál jobb eredményeket produkáljanak?
0: Ez kulcskérdés.
1: Az, igen. Tehát nekünk ez a nekünk nincs migrációs krízisünk, nekünk most ez a nagy feladatunk.
0: Na most az iskola. Az alapkérdések. Az iskolának kik a szereplői? Tehát a közoktatásnak, ha úgy tetszik, kik a szereplői? Van a diák, van a tanár, és még ki van? Nyilván az iskolában van egy fajta szerkezet, ott van az igazgató, kulcs szereplő szerintem, és akkor van még följebb. A vége az valahol a minisztérium, vagy én
1: igen, nem tudom, és csodat. A szülők.
0: Hol van probléma? Hát a szülőkkel biztos, azt tudom, a gyerekekkel is biztos, de most viccelődöm egyébként.
1: Nem, ez nem vicc, hát ugye, ha valahol egy ilyen értékválság van a tanulással kapcsolatban, nem a tanulással kapcsolatban, a Magyarországon a tanulással kapcsolatban nincs értékválság, és az oktatás, különösen a felső oktatás, a diplomaszerzés nemzetközi összehasonlításban jól fizet, tehát megéri tanulni Magyarországon. A szakképzésre pláne ott történt az elmúlt 16 évben egy drámai fordulat, pozitív.
0: Kitérő, bocsánat, igen. Csak ennyi, hogy a szakképzés. Most beszélünk az iskoláról általában. Igen. A szakképzés, ami lehet, hogy 18 éves, 20 éves korban zárul, az rendben van, többé-kevésbé, de ez kitérő csak most.
1: Ott egy nagyon pozitív és drámai fordulat zajlott le. Egy ilyen munkanélküliekkel küzdő, szétzilált, posztkommunista és infrastruktúrában ilyen lezüllött valamiből csinált a szakképzés vezetése az elmúlt mondjuk 20 évben egy európai, modern, jól szervezett szakképzést, ami valódi esélyt ad, és még egy dolog történt mögötte, egyrészt egy foglalkoztatási csoda, 1 millió emberrel több dolgozik, másrészt pedig az egekbe szálltak a szakmunkások fizetései. Igen, minden normál. Ennek mi nem örülünk, meg kijön hozzá.
0: Jön a gázszerelő és drága.
1: Igen, hümmög, valamit ott teker, és azt mondja, hogy 60 ezer forint, és azt a érintős kütyüt odarakja, hogy át is tudom utalni. Tehát rögtön.
0: Ugye? Ez megnyugtató, igen.
1: Ez megnyugtató. De minden normális európai társadalomban a 80-as években a szakmunkások voltak a királyok. Tehát a német, osztrák, holland modellben ők keresnek a legjobban, és ez egy komoly réteg. A műveltségük inkább amerikai jellegű, tehát nem a hagyományos ügy, viszont fogyasztanak, és a társadalomnak a pillérét képezik. Ez most így van nálunk is.
0: Tehát, bocsánat, akkor én elmondhatom azt, hogy a szakképzésben ezek szerint történt egy nagyon pozitív fordulat. Igen. Ha úgy tetszik, a szakképzést irányítók óriási dicsérete hangzott
1: így
0: el.
1: Van, így
0: értem.
1: Van.
0: A szakképzésben történteket nem lehet átültetni? Nem lehet úgy csinálni a közoktatásban is? Ami ott történt, az nem kompatibilis?
1: Azért nagyon nehéz. Igen, azért nem kompatibilis, azért nehéz, mert a közoktatásban, tehát a szakképzés végén ott vannak a munkaadók, akik alig várják a végzetteket, és azonnal viszik, és hogyha rendesen nagy... dolgozik, akkor jól keres.
0: Ez egy nagy motiváció.
1: Hát ez egy... Hát gondolja el, András, hogy ez egy roma család, és a gyerek hegesztőnek tanul, és ki tanulja, segítenek, projektek vannak, más a pedagógia, emberséges oktatók vannak, kiváló gépekkel szerelték fel őket, mennek ki duális szakképzésre gyakorlatra, és ott is fogják a gyereket. Olyan munkaerőhiány van, hogy a rasszizmus megszűnt meg ezek a dolgok, beáll a gyerek, és hazavisz 500 ezeret nettó. Egyben nem látott az a család ennyi pénzt, az asztalon, amit lerak, és ha van esze, akkor otthon lakik, nem szórja el a pénzt még egy-két évig, ad egy csomó pénzt haza mamának, konyhapénznek, és a többi meg elkezdi építeni az életét. Amikor interjúzom ilyen gyerekekkel a terepen, akkor egyetlen vágy motiválja őket, hogy olyanokká váljanak, mint a többiek. Barátnő, az a pénzzel megjelenik, használt autó, és fogyasztás, aztán lakás, házasság, és szeretnének eltűnni, és olyanná válni, mint a többi normális ember.
0: És aztán bekerülnek a középosztályba, vagy nem?
1: De, igen, ez egy kulcsem. Annak az alsó részében, tehát plázákba járnak mozizni, ott ebédelnek hétvégén, élik ezt az amerikai valamit, de igen, alsó középosztályá válnak.
0: Na most is miért nem lehet átvinni azt a tapasztalatot, tudást, amit ott megszerzett a szakképzés vezetősége, ha úgy tetszik, a közoktatás?
1: Az általános iskolánk nincs ilyen szívó hatás ott, azon kívül, hogy elvégzed a 8 osztályt, nem tudok mit mondani Zalánkának.
0: Tovább kell tanulni, a 8 osztály semmi.
1: Az hosszú, már a felső tagozatban szenvedés van, ott elfogy az, ugye az alsó tagozatban, ha jó a tanítónéni, őt még követik.
0: Szeretik.
1: Szeretik, és a kedvéért, nem a tanulásról szól, de a kedvéért megcsinálják. Igen. Jó, tehát ez megszűnik, hát 15 éves korra ezek a különösen a halmozott hátrányos helyzetű gyerekek, ezek fiatal felnőttnek számítanak otthon, kis macsók, és a lányoktól meg elvárják, hogy majd most már lassan nézzen körül, hogy ki lesz a párja. Természetesen ez változik, bomlik, alakul, a modernizáció őket is érinti, de nincs ez a szívó hatás, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a magyar felzárkóztatás és társadalmi integráció motorja ma a szakképzés, amelyik hatalmas teljesítményt nyújt ezen a területen.
0: Na de ha a középosztályt nézzük, a középosztály sem elégedett az oktatással, és hogyha elviszik egyébként mondjuk a gyereküket olyan gimnáziumban, amire azt mondjuk, hogy elit gimnázium, hát ott is számtalan probléma van.
1: De ők átmennek a rendszeren, mindenki panaszkodik, ez olyan az egészségügy, de csak addig, amíg szüksége van rá, amikor a gyerek végez, onnantól egyáltalán nem gondolkodnak az oktatáson, mert már más problémák vannak. Tehát használják, átmennek rajta, és amint átmentek rajta, nem érdekli őket a dolog.
0: Na de akkor az oktatás résztvevői, visszatérek ide, tanárok, diákok,
1: szülők,
0: és az egész rendszer, az irányító, nem tudom, hol van a gond, min kell változtatni. Én kapásból mondanám, hogy a kulcsszereplő az a tanár. De ezt csak csendben mondom, mert nyilván a diák is kulcsszereplő, meg nyilván mások is kulcsszereplők.
1: A két féle kritikát lehet megfogalmazni. Az egyik a humanisták oldaláról van, ezek akik nagyon erősek lesznek mostanában, felerősödnek, nyilván sokan vannak a jelenlegi kormányzatban ilyenek. Egy része a felvetésüknek teljesen megalapozott. Tehát, hogy miért kell arhaikus 19. századi szülői értekezeteken üldögélni, ahol nem történik semmi. Történhetne valami érdekes, amiért bemegyek.
0: Ez abszolút egyetértek, igen, ezzel a kritikával.
1: Kirándulás pénzt gyűjtenek, meg hasonlóan. Ezek e-mailes ügyek. Tehát, hogy humanizálni kellene egy kicsit ezt az egész ügyet, és kicsit csökkenteni a szorongást, és hasonló. A partnereket jobban megbecsülni, jobban kommunikálni, egyébként csak ilyen iskola van.
0: Több empátiát a rendszerbe, igen, mondhatom
1: így? Igen, ez egy pontos megfogalmazás. A másik üggyel nem nagyon szoktak előhozakodni, de azon meg én szoktam. Ez pedig a teljesítmény problémája. Tehát talán a tanítanék mozgalom javasolja, hogy ez már a Nyugat-Európa követése, hogy ne olvassák föl az osztály előtt a dolgozatjegyeket, mert akinek rosszabb jegyei vannak, az lelkileg sérülhet. Ez már az. Tehát...
0: Bocsánat, de az élet igen, az úgyis azt fogja hozni, hogy összemérik egyik embert a másikkal. Hát ahogy a fociban is azt mondják, hogy ez az ember jó, az nem jó, és kimarad, a kispadon marad.
1: Hát ez egy világ, onnantól, hogy túlsúlyos valaki. Nem túlsúlyos, nem kövér. De azt már nem szabad mondani. Tehát, hogy itt a mindenáron óvjuk a lelket a sérülésektől, és egy teljesen versenyképtelen és megküzdés, reziliencia képtelen személyiség alakul ki.
0: Jó, akkor a kérdés a következő. Elképzelhető egy olyasfajta társadalmi egyetértés a közoktatás vonatkozásában, ahol kimondják azt, hogy igen, ezt és ezt várjuk az iskolától, hogy első év végén tudjon olvasni, írni, és valamilyen szinten számolni, hogy 14 évesen legalább legyen egy nyelvvizsgája, hogy az érettségi után fölvegyék az egyetemre, ha éppen egyetemre akar menni, vagy ha szakképzésre, akkor oda. Szóval egy ilyesfajta egyetértés elképzelhető itt Magyarországon?
1: Elképzelhető és szükséges azzal a megengedéssel, hogy az iskolák sokszínűek, és ettől valamennyire lehet egy picit eltérni jobbra, balra, fölül, lefelé, tehát hagy pulzáljon kicsit a rendszer, az mindig egészséges, de mint egy ilyen félig áteresztő hártya, de azért maradjon meg a lényeg, tehát bizonyos dolgokat érdemes újra gondolni valóban, és ezeket ki kell mondani. Igen, ez lehetséges.
0: És mikorra jön el ez az egyetértés? Mert most megvan? Most, mintha nem lenne meg.
1: El van mosódva. Mondok egy példát. Nem beszéltünk az óvodáról.
0: Igen, az méltatlanul kimarad. Igen, értem.
1: Igen, az előző kormányzat 3 éves ingyenes kötelező óvodáztatást vezetett be. Ez nagy dolog, mert pont azok nem járatták a gyereket óvodába, akiknek a legjobban kellett volna. Nincs elég képzett óvónő, beadják, de aztán utána álbetegséggel kiveszik, hogy egy kicsit legyen otthon, stb. Tehát millió részprobléma van, folklór elemek ezek, de alapvetően 3 évig, az rengeteg idő, most járnak. Ugye a roma gyerekeknél egy alapprobléma, hogy nem nagyon játszanak. Tehát a játék, mint a teremtésnek a gyerekkori kicsinyített mása, a nagy teremtésnek, ugye ez nincs meg. És most ez mind lehetséges, tehát 3 év kötelező óvodáztatás, és az iskolaigazgatók, az általános iskolák azt mondják, amikor beszélgetek velük, hogy János, nem érezzük a javulást.
0: Azért, mert ez idő.
1: 3 év. Tehát, hogy...
0: Tehát úgy értem az időt, hogy ez egy nagy rendszer, minden változás 5-10-15 év alatt érzékelhető.
1: Igen, lehetünk kicsit megengedőbbek, de valójában nem tudom, hogy mi történik egy ilyen óvodában. Persze tudom, csak nem akarom nagyon elmondani. De a lényeg az az, hogy ha például erre a területre összpontosítunk, akkor ott nagyon nagy eredményeket lehet elérni, ami már rögtön könnyebbséget jelent az általános iskolának, rögtön.
0: Látsz szabálykövetés a műsor elejéről.
1: Abszolút. Meg hát a szülők is megtanulják, milyen egy közoktatási intézmény, mert már óvodában már jártak a gyerekkel, és akkor már tudják, milyen lesz az általános iskola. De hogy növeljem a bonyolultságot, az óvodák önkormányzati fenntartásúak, és teljesen szétestek szakmailag. Kiváló óvodáink vannak, meg egészen szörnyű gyerekmegőrzőink vannak, ahol esznek és nem csinálnak semmit.
0: Tehát akkor itt kéne végighez vinni azt, ami a szakoktatásban sikerült.
1: Igen, de ugye én nem mondanám azt, hogy államosítsuk az óvodákat, mert már így is...
0: Hát ez ellen nagyon sokan tiltakoztak, igen.
1: Igen, de akkor mi az a modell, amiben... kistelepülési óvodákat rábírok arra, hogy kapják össze magukat szakmailag úgy, hogy a polgármestert meg a képviselőtestet nem érdekli ez a dolog.
0: Na, akkor folytassuk. Nevezetesen még mindig ott tartok, hogy létezhet-e közmegegyezés, de most már csak a tananyagról beszélek. Egyszer azt mondta nekem egy helyettes államtitkár, hogy fölmérték, hogy milyen módon kéne a különböző tantárgyakból bizonyos dolgokat elhagyni. Mindenki mondta, hogy igen, csökkenteni kell az óraszámot. A fizikus azt mondta, hogy az irodalom órát kell csökkenteni, a magyar tanár azt mondta, hogy a matematikát, a fizikát, meg a kémiát, és így tovább. Tehát elképzelhető konszenzus mondjuk a nemzeti alaptanterv vonatkozásában.
1: Nehéz ügy, mert egy ponton dönteni kell a döntéshozóknak, de lehet ezt intelligensen csinálni. Volt egy futam a NAT-tal, amit a Csépe Valéria, egy kutató irányított, és ő például erre képes volt, tehát ő jól csinálta. Igen, valamennyire csökkenteni kell, és nehéz súlyozni a tárgyak között.
0: Mert nagyon kell csökkenteni, vagy valamennyire? Hajlamos vagyok azt mondani, hogy igen, eléggé csökkenteni kéne. Jó, ne menjünk bele. Jó, oké.
1: Ezek filozófiai, tehát nem pedagógiai kérdések.
0: Praktikus kérdések. Nem. Hány órát üljön a gyerek? Mennyit bír ki? Nem?
1: A középosztálybeli gyerekek sokat bírnak ki, a halmozottan általános helyzetűek meg keveset. Tehát ugye nincs gyerek, ebből fakad a probléma, hanem nagyon sokfélék, és társadalmilag rétegzettek. Van, aki 6-7 órát is fegyelmezetten végdolgozik, mert motivált, és tudja, hogy az hová viszi őt. A szüleit is elvitte oda, tehát ott a példa. És vannak olyanok, akiknek 3 óra után már összeomlik mindene, mert hát nyilván ennyit bírnak. Át tudom ezt érezni felnőtt emberként, mert ugye felnőttként nekem is csökken az ilyen képességem, és egy 45 perces előadást, mikor nem én beszélek, azt így végig tudok ülni.
0: De kedves már, hallgatók, most akkor...
1: Igen, de már ilyen másfél órás egyetemi előadást hát én nem nagyon tudnék. Nem is gyakorlatilag kinyitják a laptopjukat, és csinálják az
0: egyszer
1: életüket.
0: Azt mondta egy jogász professzor, hogy ma már nem lehet úgy órát tartani, mint 30 évvel ezelőtt. Na de, lehetetlen a konszenzus?
1: Hát teljes konszenzusra nincs szükség egy demokratikus társadalom. Mindig cibálják az egyik is, hogy mennyit, a másik, hogy mit, milyen tantárgyakat, és a harmadik pedig, hogy azon belül mi legyen a tananyag. Ez most majd elő fog kerülni, és megcibálják azt a műveltségi kánont, amit a Nemzeti Együttműködés rendszere állított elő az elmúlt 16 évben. Ez jót fog tenni a dolognak, csak cibálják meg, mert hogy ez a világ sorsa. Én remélem, hogy azért kánonban gondolkodnak, tehát nem az egészet akarják bedönteni, mondjuk megkérdőjelezve Vörös Marti vagy Berzsenyi szerepét, vagy mondjuk Gogol szerepét, Tolsztoj, hogy direkt szembe menjek Tolsztoj, Dosztojevszki szerepét. Én remélem, hogy nem ez a kulturális forradalom, tehát a barbárság ideje jön el, hanem azt szeretnék, hogy bizonyos hangsúlyok módosuljanak a kánonon belül, ami normális, minden új csapat foglalkozik ezzel, legyen akkor így.
0: Na most akkor van még 5 percünk körülbelül. Egy nagyon fontos kérdés. Én amikor tanítottam, középiskolában, gimnáziumban, akkor becsuktam az ajtót, ott álltam az osztállyal, gyakorlatilag kis túlzással. Azt csinál egy tanár, amit akar. Hogyan kell ellenőrizni a tanárt? Hogyan lehet ellenőrizni a tanárt? Kell-e ellenőrizni a tanárt?
1: Egy picit kell csak, iskolán belül kell ellenőrizni, és nem a tanárok ellenőrzésén van a hangsúly, hanem az iskola teljesítményén. Az igazgatóval kell leülni, beszélgetni, mindent tudunk az iskolákról, minden adatunk megvan, tehát a rendszer olyan, mint egy üvegpalota, tehát ha elmegyek Izsófalvára, Borsod megyébe, akkor minden tudok az ottani iskoláról, már az indulás előtt átnézem, vagy átnézem a mobilomon menet közben, és mire leszállok addigra a vonatról, vagy a kocsiból, addigra már tudom, hogy milyenek ők.
0: A kérdés a következő, kitérő bizonyos értelemben, és nyilván nem lehet határozott választ adni rá, de mondjuk, ha az igazgató szerepe meghatározó egy iskolában, az igazgatók hány százaléka alkalmas a pozíciójának a betöltésére?
1: Hát ugye ezt nem mérik, tehát így nehéz mondani, de mondjuk 35 év szervezetfejlesztői tapasztalat alapján körülbelül mindig úgy oszlik meg, hogy 30% kiváló, 30% követő, és 30% ilyen fontolva haladó. De mondok egy konkrét példát, ha például az elmúlt 15 évben egyetlen nyert pályázatuk sem volt,
0: akkor baj van.
1: Akkor ott nagyon nagy baj van, mert el kellett hajolni a Magyarországon a pályázatok és a pénzek elől ahhoz, hogy ne legyen, mert olyan mértékben írtak ki EU-s forrásokból, meg nemzeti forrásokból is ilyen fejlesztő dolgokat, hogy az ilyen fejlesztő projektek elől el kellett hajolni tudatosan, hogy ide ne csapódjon be ilyen. Ez egy ilyen dolog. A továbbképzéseket kell megnézni, mikor tanultak utoljára a kollégái, hova mentek, mit csináltak, hogy néz ez a dolog ki. Úgyhogy, és hát a gyerekek tudás szintjét. Amire az igazgató mondja, hogy nálunk nehéz gyerekek vannak, de mivel mindent tudunk az adatokból, azt mondjuk, hogy öntől 15 kilométerre van egy hasonló adottságú iskola, amely kétszer ilyen jól dolgozik. Ez mitől van? És akkor elindul a homlokán egy ilyen kis...
0: És utána történik valami? Na. Rosszul érzi magát, értem, de utána esetleg azt mondják neki, hogy köszönjük a működését?
1: Ilyen nincs, és ez kellene. Ahogy a tanároknak van tér, vagy mostanáig volt ilyen teljesítményértékelésük, majd ez visszajön remélhetőleg az igazgatóknál is, kellene ilyen szankciókkal, egyelőre fejlesztési tervet ír az, aki lemarad. Hát az tehát amikor masszírozzuk a papírt.
0: Na most akkor a műsor végén a fő tanulság, megismétlem azt, amit az elején mondtam, az iskola érjen véget június 8-án, és kezdődjön szeptember 1-én. Ez így, ezt mondhatom.
1: Igen, a meghívott vendég csendesen mosolyog.
0: Ez is valami, kedves hallgatóink. Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban, a YouTube-on és a Facebookon élőben is követhették, illetve visszanézhetik az adást. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet igazgatója volt a Matthäus Corvinus kollégiumból. Technikus kollégáim Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk szerintem szeptemberben. A viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.

0: Szent Martin muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik az üzenőfüzet.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. Dr. Glovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a főiskola 12. keresztény neveléstudományi konferenciája kapcsán beszélgettünk. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, a Minta Forrásvíz, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című jubileumi kiállításra hívja fel a figyelmet. Horváth Krisztina látszerész, optometrista, kontaktológus a nyári szemvédelem legfontosabb teendőiről tájékoztatja hallgatóinkat. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Dr. Glovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képzési Bizottsága elnökével beszélgetünk. A 12. keresztény neveléstudományi konferencia témája az érzelmi nevelés volt.
4: Igen, a keresztény neveléstudományi konferenciák kicsit modernebb köntösben egy nagyobb plenáris előadással, kerekasztal beszélgetéssel és szekció foglalkozásokkal sorakoznak most már évek óta egy más után. Idén az érzelmi nevelés volt a központi téma, ami egyébként mind a katolikus egyházban, mind általában a neveléstudományban egy-egyre inkább felértékelődő területe a nevelésnek, hiszen a gépi intelligencia általában az infokommunikációs környezettel szemben vagy mellette nyilvánvaló mindenki számára értékesebbé válik az, hogy az emberi vonatkozásokat domborítsuk ki a nevelésben. A katolikus egyháznak a II. Vatikáni zsinat óta tartó különös figyelme a nevelésre természetesen már korábban elénk helyezte ezt a kihívást, hiszen a katolikus egyház számára mindig a teljes ember nevelése volt a fontos, amiben ma már tudjuk az agykutatás, az idegélettan eredményei nyomán, hogy nem egyszerűen valami pluszról beszélünk, nem arról, hogy a matematika, a magyar vagy a nyelvek tanítása mellett mellesleg testnevelés, mellesleg érzelmi nevelés, mellesleg közösségfejlesztés az, amire szükség van, hanem minden érték és erkölcsi többlet mellett azt is tudjuk, hogy ezek a vonatkozások elválaszthatatlanak egy gyermek fejlődésében, vagyis nagyon leegyszerűsítve az, hogy milyen érzelmi állapotban, milyen kondícióban, milyen fizikai állapotban van, ez ugyanúgy hat a matematikai teljesítményére is, és vice versa.
3: Fantasztikus előadók voltak, kiváló szakemberek, de én most egy egész más irányára szeretnék kérdezni rektor úrtól ennek a konferenciának a kapcsán. Mégpedig délután a szekcióüléseket követően találkozhattunk a Katolikus Pedagógia című, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által kiadott folyóirat szerkesztőivel egy tea délután keretében. Óriási dolog, azt gondolom, hogy egy oktatási intézmény szaklapot ad ki. Ráadásul nem is tudok róla, hogy az országban lenne más ilyen témájú folyóirat, mint az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katolikus pedagógiája.
4: Valóban nincs ilyen témájú szakmai folyóirat, és ez nagyon komoly kihívás is a számunkra, mert nagyon sokféle műfaji és olvasói igénynek kell eleget tennünk, hiszen egyszerre a katolikus intézményekben oktató gyakorló pedagógusok kíváncsiságát, szakmai érdeklődését, a tudományos kutatás, a történeti kutatás igényeit kéne kielégítenünk. Ezt egy nagyon színes, részben szubjektív, részben a tudományos kritériumoknak megfelelő folyóirattal próbáljuk meg kielégíteni. Nincs más ilyen folyóirat Magyarországon, a nemzetközi tudományos életben egyébként nagyon sok katolikus pedagógiával foglalkozó szakfolyóirat létezik, nagyon komoly kritériumok mentén. érdekes dolog, hogy az, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy katolikus pedagógia, ez nem csak, hogy az egyházunkon kívül, de az egyházunkon belül se egy annyira széles körben ismert tény. Az, hogy az egyházunknak a II. Vatikáni zsinat óta és nem előbb nagyon-nagyon komoly szakmai állásfoglalásai vannak a pedagógia világáról és a nevelésről, hát erről van mit beszélni, mert ezt kicsit óvatosan mondom ki, még a hivatásszerűen katolikus intézményekben nevelő-oktató kollégák sem mind pontosan tudják.
3: Május elején nemzetközi hetet tartottak itt az Aporon. A témája az volt, hogyan lehet megtanítani a gyermekeket a természet szeretetére.
4: Igen, az Erasmus programok keretében lehetőség van egy olyan típusú találkozásra, Blended Intensive programnak, BIP-nek rövidítjük ezt, amikor egy rövid online ismerkedés után egy hetet együtt töltenek különböző országok, különböző egyetemeiről, főiskoláiról érkezett fiatalok, esetleg oktatók, és valóban nálunk is Európa különböző területeiről, határon túli felsőoktatási intézményekből, de Írországból, Ausztriából, Spanyolországból, Olaszországból jöttek hallgatók, részben olyan intézményekből, akikkel általában is komoly nemzetközi kapcsolatban vagyunk, de vannak, akik egy ilyen BIP-en érkeznek el hozzánk, és egy nagyon jól megtervezett egyhetes, valóban intenzív programjuk van, amiben valamilyen témát dolgoznak fel együtt, hozva a saját kultúrájuk tapasztalatait, és víve oda, amit hallanak egymástól. A környezeti nevelés értelemszerűen nekünk katolikusoknak Ferenc pápa Laudato Si enciklikája kapcsán, de bárkinek az életében nyilvánvaló, hogy mennyire fontos téma, ez a kisgyerekek nevelésétől kezdve elhanyagolhatatlan.
3: Tanév végén járunk, merre tovább?
4: Azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív, extenzív és intenzív fejlődési időszakot él meg az Aporiumos Katolikus Főiskola. Szerencsére nem terméketlen földbe hull ez a sok üzenetünk, próbálkozásunk. Úgy tűnik, hogy eljut az emberekhez az, hogy mit tartunk fontosnak. Remélem a katolikusságunk üzenete is eljut az emberekhez. Az a fajta szakmai elhivatottság pedig, ami ezekben a konferenciákban is reményeink szerint megmutatkozik biztosan.
3: Vagyis sikertörténetté vált az oktatás? Várhatjuk, hogy akár a konferenciák, akár a nevelésben elért eredmények okán még több jelentkező válik szakmáját szerető, hivatástudattal rendelkező óvodapedagógussá, pedagógussá, tanárra?
4: Ez egy nagyon bonyolult szociológiai és történeti kérdés, amiben én most nem szeretnék belemenni. Én egy nagyon pozitív szálat emelnék ki ebből a történetből, és ez pedig valóban az a hivatástudat, amire utal. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a jelentkezők, akár a 18 éves frissen érettségizők is egyre jobban érzik azt, hogy korunkban extrém fontos lett az intézményi nevelés jelentősége, részben a családok támogatásában, vagy esetleg a családi nevelés pótlásában, részben az elképesztő mennyiségű gyerekeket érő külső hatással szemben, és ez nagyon jó érzés, mert valóban nem valami pótcselekvés az, hogy pedagógus képzésbe jönnek az emberek, nyilván soha nem volt egészen az, de csillogó szemekkel találkozik az ember kíváncsisággal és tetrekészséggel, és ez többet jelent a számoknál.
3: Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével az együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából a Hagyományok Házában rendezett Mint a forrásvíz 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című kiállítás kapcsán beszélgetünk.
5: Hát igen, furcsa az, hogy 75 éves az Állami Népi Együttes, és akkor én annak személyesen is több mint a felében, mert valóban több mint 40 éve vagyok az Állami Együttes táncosa, aztán ilyen vezetője, olyan vezető, és aztán most már több mint 2 évtizede vagyok az első számú felelőse. És nagyon szívemnek szóló ez a kiállítás. Mi ennek ugyancsak alanya és tárgya vagyunk, hiszen az egésznek, a koncepciónak a kialakításában Ziegler Szilvi vezette Népi Iparművészeti Múzeum munkatársainak köszönhetjük. Természetesen, ami a saját archívumunkban volt, legyenek azok filmek, különböző tárgyak, fotók, azokat is a rendelkezésükre bocsátottuk, de hát ők még ezen kívül is nagy kutatómunkást végeztek, például a Színház Történeti Intézetből is nagyon sok tárgy és anyag érkezett ide. Nagyon szeretem a címet, mint a forrásvíz. Biztosan a hallgatóknak is ez Bartók Bélát juttatja az eszünkbe, ugye, aki egy román kolindát talált, gyűjtött, amelyik a szarvassá változott fiakról szólt, és hát ugye ennek az utolsó mondata az, hogy ezek a fiúk, akik szarvassá változtak, és már nem tudnak hazamenni, mert megváltozott a világuk, hát ők már csak patakból tudnak inni, a tiszta forrásból. És aztán ez a tiszta forrás más dimenzióba került, ez a mi hagyományos kultúránk. Számunkra is ez a forrásvíz az, ami éltet bennünket. És amikor bennünket mondok, akkor az előttem élő elődökre is gondolok. Rábai Miklósra, aki megalakította ezt az együttes, a semmiből egy színpadi néptáncművészetet hozott létre. Egy ilyen nagyon összetett, és nem is talán csak az állami népegyüttes, hanem az adott korra is reflektáló, a kort beemelő kiállítása szerintem nagyon-nagyon régen volt. Én azt látom, hogy nagyon humánus és személyes is ez a kiállítás. Tehát nem csak a nagy társulatról szól, hiszen a társulatot emberek alkotják, alkotók, vezetők, és hát főleg azok a művészek, akik aztán megvalósítják az alkotói álmokat. A zenészek, a táncosok, a műszakdolgozói, akik a háttérben vannak, meg az adminisztrátorok. Szóval így válik egy nagy közösségé az a mindenkori állami népegyüttes, és aztán remélem, ha már személyesen nem is tudok itt lenni, de föntről majd nézem a 150 éves kiállítást.
3: Bevallom, nem kis büszkeséggel nézem a Magyar Állami Népi Együttes előadásait, hogy nézhetem, hogy ott

0: hogy hol van Magyarország. Nem értik az énekeket. Ennek ellenére mégis az előadásnak van egy olyan kisugárzása, ami egyszerűen beszippantja őket. Ezek is nagyon fontosak. De higgy el, hogy legalább olyan fontos, amikor felvidéken, kisfalukba táncolunk, olyan helyeken, ahol még soha nem járt az állami népegyüttes, lehet, hogy túl sok kulturális program nincs is. Ugyanezt Erdélyben. Tehát számunkra nem a nagyon nagy távolságok, nem a nagy színházak, hanem a nézők a fontosak, és az legyen egy vidéki kis falucska, kis családja, vagy bárhol a világon, akik számára fontos, hogy lássák, hogy hogyan is gondolkozik a világról a Magyar Állami Népegyüttes itt a 21. század második évtizedében.
1: Szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy a kiállítás november 15-éig ingyenesen látogatható a Hagyományok Házában, ahol két emeleten keresztül vezeti végig a látogatókat a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetén. Horváth Krisztinával, a Rádai utcai optika, látszerész, optometrista, kontaktológusával a nyári szemvédelem legfontosabb kérdéseiről beszélgetünk. Gondolom a kedves rádióhallgatók velem együtt tudják, hogy ennek egyik legnépszerűbb eszköze a napszemüveg.
2: A napszemüveg nem csupán egyszerű divat kiegészítő, hanem ugye a legfontosabb funkciója, hogy védelmet nyújtson a szemünknek a káros UV-sugárzással szemben. Mik is ezek a káros sugarak? Amikor kilépünk a napfényre, elektromágneses részecskékkel találkozunk, amelyek hullámokban terjednek, és ezeknek a hullámoknak egy része az emberi szem számára látható, másik része láthatatlan. Hogyha két fényhullám különbözik, akkor a szemünk ezeket különböző színűeknek érzékeli. A látható fény hullámhossza 400 nanométer és 700 nanométer közötti tartományba esik. Itt ugye a spektrumot a szivárvány színei, a vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya színű fény alkotja, és a vörös fény hullámhossza a legnagyobb, az ibolyái pedig a legkisebb. Az ultraibolya, vagyis latin szóval ultraviola, rövidítve UV sugárzás, az ember által látható fénynél kisebb, de a röntgen sugárzásnál nagyobb hullámhosszúságú, 200 és 400 nanométeres tartományba eső elektromágneses sugárzás. Az emberek nagy részének az UV-sugarakra elsősorban a bőr védelme jut eszükbe, ami rendkívül fontos, de a szemünket is ugyanúgy védeni kell. Az UV-sugarak a bőrbe és a szembe bejutva elnyelődnek, és ennek hatásai nem mindig azonnal jelennek meg. Az UV jelen van minden nap, egész évben, minden évszakban, még borús napokon is. Az Egészségügyi Világszervezet által felállított mutató az UV-index, a nap által kibocsátott UV-sugárzás mértékét, illetve erősségét határozza meg. Az UV-indexet arra találták ki, hogy segítséget nyújtson az embereknek abban, hogy hatékonyan védjék magukat az UV-sugárzással szemben. Ezt a helyi UV-indexet megtudhatjuk az időjárás jelentésből, vagy rákereshetünk az interneten. Ha 0-tól 2-ig van, akkor gyenge, 3-től 5-ig mérsékelt, 6-tól 7-ig erős, 8-tól 10-ig nagyon erős, és 11 fölött extrém sugárzásról beszélünk.
1: Mire kell figyelni, amikor napszemüveget vásárolunk?
2: Gyakori tévhit, hogy minél sötétebb egy napszemüveglencse, annál jobban véd. Fontos tudnunk, hogy a sötétítés és a színárnyalat ez nem függ össze az UV védelem szintjével. Az egyetlen megbízható mutató a CE jelölés. Ez a CE tanúsítvány az Európai Unióban forgalmazott termékekre vonatkozó jelölés. Azt mutatja, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. A CE jelölés ez nagyon fontos, hogy rajta legyen, vagy akár mellékeljenek hozzá egy tanúsítványt. Általában a 100%-os UV védelemre vonatkozik, vagy a szárában, vagy a tanúsítványban, amit adnak mellé kis papírt. Az optikusok által eladott összes napszemüveg rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, ezért az UV védelmük megfelelő.
1: Mit jelent a fényvédelem a különféle szemüveg lencséken?
2: Vannak különböző színezések, ezek lehetnek sötétebbek, világosabbak. A napszemüveg lencsék színe nem csak divat kérdése, hanem jelentősen befolyásolja a látásélményt és a kontrasztot különböző fényviszonyok között. A leggyakoribb lencse színek a szürke, vagy más néven füst színű lencsék, a legtermészetesebb színérzékelést biztosítják, nem torzítják a színeket,

0: fényerőt és erős napsütésben legjobb választás, mert kevésbé fárasztja a szemet. Vannak barnára színezett lencsék, általános használatra ez is kiváló, növeli a kontrasztot, javítja a mélységérzékelést, és csökkenti a kék fény okozta szemfáradtságot. Ideális napos időben, vezetéshez, horgászathoz. Közkedvelt szín még a zöld, kiegyensúlyozott színeket biztosít, csökkenti a tükröződést, miközben szintén növeli a kontrasztot. Általános használatra változó fényviszonyokhoz, például vizes környezetben is jó. És a sárga lencse például, akik éjszaka vezetnek sokat, ők nagyon szeretik, akár ködös, felhős időben is jó, gyenge fényviszonyoknál, mert kiemeli a kontrasztot, és kiszűri a kék fényt, így élesebbnek tűnik a kép.
1: Mi most a divat?
0: Mindig van különböző divatirány, gyakorlatilag most a hatszögletűtől a kerekig minden forma közkedvelt, de a legfontosabb összességében az, hogy válasszunk olyan napszemüveget, ami nem csak jól néz ki, hanem biztosan kiszűri az UV-sugarakat, viszonylag nagy méretű, nem csak azért, mert fontos, hogy az oldalról, illetve a felülről bejövő fénysugarak ellen is védjen, hanem a szem környékét fedő bőrünk nagyon érzékeny a leégésre, és így elkerülhetjük a súlyos bőrbetegségeket is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogyha nem rendelkezik a lencse kellő UV-védelemmel, akkor nagyobb bajt csinálunk, mintha nem hordanánk, mivel a sötét lencse mögött kitágul a pupillánk, így még több káros sugár jut be a szemünkbe. Összességében a lényeg az, hogy válasszunk olyan napszemüveget, ami nem csak divatos, hanem elsősorban megbízható, és megbízható helyről származik. Tehát ami nem csak jól néz ki, hanem biztosan kiszűri az UV-sugarakat, mert a szemünk az egyik legnagyobb kincsünk.
1: Korzenszky Richárd jegyzete következik.
2: Az írni valóm sok. Szoktak beszélni hozzáértő, okos emberek, kívülről irányított és belülről irányított emberekről. Olyanokról, akiknek maguknak megvan a saját értékrendjük, elképzelésük, céljaik vannak, jövőképük van. És olyanokról, akik olyanok, mint a zsinóron lógatott és mozgatott bábuk. Ahogy mozgatják őket, úgy mozognak. Ki vannak szolgáltatva másoknak. Amit mások elképzelnek, azt ők gondolkodás nélkül végre is hajtják. Szokták mondani, úgy táncolnak, ahogyan fütyülnek. Ezek az emberek nem önállóak, sodródnak, kiszolgáltatottan élnek. Nem szeretik hosszú fejtegetésekbe bonyolódni, csupán megpróbálom leírni az egyik mindennapi gondomat. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki sorozatban kapja az e-maileket. Kinyitom a számítógépet, rákattintok a levelező gombjára, és nagyon nagy szerencse, hogy nem papírlevelek érkeznek, különben szedegethetném a kipotyogó kéretlen üzeneteket, leveleket boldog-boldogtalantól, ismerőstől, ismeretlentől. A helyzetet azért bonyolítja, hogy a levelek nagyon sokszor nem szöveget, nem igazi üzenetet tartalmaznak. Legfőjebb ennyit, ezt a videót feltétlenül meg kell nézni, vagy ezt a hallganyagot mindenképpen meg kell, hogy hallgassd. Csatolmányok, hivatkozások, cikkekre, a legkülönfélébb megnyilatkozásokra. Olvassam el, hallgassam meg, nézzem meg. Nem kételkedem, hogy aki küldte, jó szándékkal küldte. Csak ott van a bökkenő, hogy szeretnék magam is néha elolvasni, meghallgatni, megnézni valamit, olyat, amit én magam akarok, ami közvetlenül engem érdekel, ami egy éppen folyamatban lévő munkámhoz szükséges. Az időm pedig véges, szűkös, kevés. Egyszer összeszámoltam, hogy körülbelül 3 órára volna szükségem ahhoz, hogy a küldeményeket, amelyekkel aznap elárasztottak, elolvassam, megnézzem, meghallgassam. Vannak, akik megértik, vannak, akik nem. Voltak, akik megbántottak, mert megírtam, ne küldjenek nekem semmiféle anyagot. Van bőven, amit magam szeretnék elolvasni, feldolgozni. Biztos, hogy nagyon érdekesek a küldemények, de engedjék meg nekem, hogy az időmmel én magam gazdálkodjak. Sokan ismerik Mécs László nevét. Premontrei szerzetes, nagy hatású költő volt. A pannonhalmi szociális otthonban élt utolsó éveiben. nem mese, hanem igaz történet, amit elmondok. Az ajtajára a következő írógéppel készített szöveget tűzte ki, idézem szó szerint: tisztelettel kérem kedves látogatóimat, ha nincs rá levélbeni megállapodás, látogatásukkal ne zavarjanak, mert az írni valóm sok, de az időm kevés. Tréfás kedvű öreg urak átjavították az írógéppel írt R betűt, az írni valóban egy picit tovább húzták, és a következő lett belőle: az inni valóm sok, de az időm kevés. Fényképen van róla, nem mese. Fordítsuk komolyra a szót, az időkincs. Az ember pedig felelős, nem mindegy, mire használom az időmet. Nem mindegy, hogy hagyom, hogy mások rángassanak, mint egy bábút, vagy felelősen, meggyőződésem, belső értékrendem szerint éljem az életemet, mert a feladatom nem ritkán az írni valóm sok, de az időm kevés.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.
3: Elhangzott az üzenőfüzet.

0: a Balanszvia Group muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1928. június 30-án született Párkai István karnagy. Hallgassanak meg három tételt Liszt Ferenc a Négy elem című darabjából a Honvéd férfikar előadásában. Vezényel Párkai István.

0: Három tételt hallottak Liszt Ferenc a Négy elem című darabjából a Honvéd férfikar előadásában. Zongorán közreműködött Bogányi Gergely. Vezényelt Párka István.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Harcsik Róbert bemondó, valamint a technikai munkatársak Biksa Levente és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

személyes imában az egyén áll Isten előtt. Isten teremtette őt, s a kegyelem szent jogosultságára hívta meg. Isten az igazi te minden ember számára, s éppen benne válik az ember igazi önmagává. Ez fejeződik ki a személyes imádságban, amely minden egyes embernek Istennel folytatott párbeszéde. Biztos, hogy az imádkozó ember másokat is belevon ebbe a párbeszédbe, hozzátartozókat, barátokat, szorongatásban lévőket. És minél inkább elveszti az ember önmagát, annál inkább kitágul a gondoskodása és imádsága, de végső soron egyedül van Istennel. Itt is elmondhatjuk az ősi szavakat, melyek az egyiptomi sivatag remetéitől származnak, s amelyeket Szent Ágoston formált újjá, Newman kardinális fedezett fel ismét. Isten és a lelkem. Más semmi. A személyes imádság szent és bensőséges magányban hangzik fel, amely Istent és az embert, minden egyes embert egyenként körülvesz. Az ember nem a többi emberrel együtt, tucatjával áll Isten elé, hanem mindenki úgy lép egyenként Isten elé, mintha ő az egyetlen lenne. Ennek a viszonynak legszebb kifejezését a Jelenések könyve adja. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ, s a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. A személyes imádságot bizonyos törvények foglalják keretbe. A személyes imádságot bizonyos törvények foglalják keretbe. Mindezek a feltételek kiolvashatók a kinyilatkoztatás tanításából a Szentírás alapján, ahogyan az a Szentírásban rögzítve van. A megismerhetők azokból a gyakori szabályokból, melyeket a keresztény tapasztalat évszázadok folyamán kikristályosított, megfogalmazhatók az értelem s a bölcsesség normái alapján, melyek minden szellemi tevékenységre, így az imádságra is érvényesek. Ennek ellenére a személyes imádság sajátos értelemben szabad, s a szabályok, törvényszerűségek épp ezt a szabadságot vannak hivatva megőrizni. Minél igazabb a személyes imádság, annál kevésbé lehet előírni, hogy miképpen is viselkedjen az illető. Sokkal inkább alakul az imádság az ember belső lelki állapota szerint, azoktól a viszonyoktól függően, melyben él, meg a tapasztalatai alapján. Ezért van, hogy az az imádság, amely egy adott időben nagyon jó, máskor nem. Épp oly kevéssé, mint ahogyan az egyik ember imája sem mindig alkalmas a másik ember számára. Ha az imádság nem találja meg a maga szabadságát, akkor bizonytalan, egyhangú és élettelen lesz. Ezért nevelni kell a személyes imára, hogy az eredeti, őszinte és bizakodó legyen. A személyes ima is egyfajta szolgálat. Ha csak önmagára irányulna ez az imádság, akkor hamarosan fegyelmezetlenné és terméketlenné válna. A szolgálat szelleme azonban összhangban van a hívő ember lelkiségével. Összetéveszthetetlen jellemvonása ez, amely semmi mással nem helyettesíthető, s ugyanígy a nagy lelkűség és bizalom is a hívő lélek mélyéből fakadó sajátosság. A személyes imádságnak mindegy ellentéteként áll a liturgikus ima. Ha pontosak akarunk lenni, nem szabad a liturgikus ima kifejezést használni, hanem inkább a liturgikus történés a megfelelőbb. A liturgia lényege ugyanis a szent cselekményben gyökerezik. Elsősorban a szent misében, az Úr parancsát teljesítve, amelyet az utolsó vacsorán adott tanítványainak, hogy emlékezzenek rá, amikor ugyanazt cselekszik, amit ő maga tett. Ebből a cselekvésből fakadnak a liturgia imádságai. Ezt fejezik ki, ezt mélyítik el. Ugyanez érvényes a szentségekre. Lényegében ezek is Istentől eredő történések, melyek emberek közreműködésével mennek végbe, ugyancsak embereken. Az ember a kiinduló pontja az egész környező világot átfogó liturgikus történésnek, melyben a szentelmények és szent szokások áthatják az egész létet. Ezeknek a mélyén is egy cselekvés rejlik, amelyre az imádságok épülnek. Persze vannak a liturgiának olyan részei is, amelyek csak imádságból állnak, az úgynevezett kórus imádság, melyet a katedrálisokban és a szerzetes közösségekben végeznek.
A kórus ima is kapcsolatban van a cselekvéssel, olyannyira, hogy ismételten át is alakul cselekedetté. Ezért a templom terének meghatározott helyén zajlik le. Bizonyos csúcspontjain liturgikus cselekedetek kapcsolódnak hozzá, mint például az oltár megtömjénezése. Mozdulatok kísérik végig, mint a keresztvetés, meghajlás, letérdelés, állás, leülés, majd újra felállás és így tovább. A személyes imádság szavakban és a szív rezdüléseiben zajlik, s csak jelképesen megy át mozdulatokba vagy cselekedetekbe. A liturgia azonban elsősorban cselekvés, és az imádság ennek a folyamatnak egy részét képezi. Ezzel az imádságos élet két fő területét meghatároztuk. Mindkettőnek megvannak a maguk sajátos gyökerei, mindkettőnek más a jellege, megvan mindkettőnek a maga jelentősége, amely semmi mással nem helyettesíthető. A személyes imádságban az ember maga egyedül áll Isten elé. A liturgia azonban a keresztény közösség imádsága. A liturgia alanya soha nem az én, hanem a mi. És pedig ez a mi, ez nem egyszerűen az egyes keresztények együttesét jelenti, nem egy összességet, hanem szerves egészet, s ez az egyház. Az egyház akkor is fennáll, ha egyesek vagy akár sokan is elhagyják, mert nem az egyes embernek a közösség utáni vágyakozása hozta létre, hanem Isten teremtő akarata, amely az emberiség egésze felé fordul. Az egyházat Krisztus alapította, az első pünköstkor

0: Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
1: Mit tudunk ma esti szerzőnkről? Azt, hogy éppen 350 esztendeje született, 1676. június 3-án Altórján. S még mit? Engedjék meg, hogy átadjam a szót Kosztolányi Dezsőnek. Beszéljen tovább ő. Azt, hogy korai árvaságában gyámja, Apor István, a nagybátyja deáki műveltségben nevelte. Hogy Kolozsvárt tanult, hogy a Nagyszombati Egyetemen szerezte meg doktori címét, hogy a Rákóczi szabadságharcban ide-oda verte a végzet, hogy Rabutin osztrák ezredes 2 évig börtönben sanyargatta, hogy szerette a tudományokat és olvasmányokat, hogy boldogtalan házassága volt, hogy 3 szék megye fő királybírája lett és Kükülő megye főispánja, hogy öregségében elvesztette szemevilágát, s vakon halt meg. 2 latin munkát hagyott hátra, leveleket, csekélyértékű verseket, s egy emlékiratot, a Metamorfózis Transzilvániét, melyet már magyarul írt, hogy kedves maradvány is megérthessék. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Dióhéjban ennyit tudunk szerzőnkről, akit a következő percekben műves segítségével megidézünk. Késő, Báró altórjai Apor Péter. Egy maradi lélek, ahogy Kosztolányi nevezi, csöppet sem megvető felhanggal. Mihelyt kinyitjuk ezt a könyvet, írja nagyszerű eszéjében a nagyíró, tudnélik a Metamorfózis Transzilvániét, az élet árad belőle, a bőség, a hétkövér esztendő gazdagsága és vidámsága, azok a régi jó idők, melyek nyilván azért mindig oly jók, mert oly régiek. Most pedig olvassunk bele a már sokat emlegetett műbe, a Metamorfózis Transzilvániébe. A 4. cikkelyből szól a részlet. Hogyan is történt, mikor a fejedelem, Apafi Mihály ebédelt vagy vacsorált? Apor Péter elbeszélése szerint így. 10 órakor felment az konyhamester, megizente, kész az étek. A főpohárnok előjött a többi pohárnokokkal, bőrrel borított szepetekben meghámozván elhozták az fehér cipót. Az asztalt megterítették. Elsőbben az hosszú asztalra környös körül ezüst, aranyfonallal varrott, egységnyi szélességű abroszt tettenek. Azon feljül úgy terítették be tiszta fehér abrosszal az egész asztalt. Feladván az konyhán az étket ezüst tálokban, mindenik étekfogónak sejemmel varrott keszkenyőket adtanak. Azzal az étkes tálakot által kötötték, s úgy vitték kezekben. Micsoda fejedelmi pompa mondhatjuk, micsoda szikár leírásban. Nem minősít, nem bírál, nem is dicsőít a szerző. Csak közöl. De hogyan? Kosztolányi szerint? Apor Péter uram szavai csiklandozzák érdeklődésünket. Az érzékelhető valóság tárul elénk a maga szemléletes, ízes, tapintható frissességében. Fölvonul az egész érzéki élet, hogy egyszerre ingerelje mind az 5 érzékünket.

0: Visszatérek a Metamorphosis Transzilvániai 4. cikkeihez. Megmosdván a fejedelem, vagy predikátor, vagy arra tanított pohárnokinas az asztaláldást szép halkal elmondotta. Beszélt tovább a Por Péter. Addig a fejedelem a süvegét levette a fejéből, keziben tartotta. Elmondván az asztaláldást, az fejedelem a süvegét megint a fejébe tette. Ketten a fejedelem asszonnyal egymás mellé leültenek a főhelyre. Mihelyt az fejedelem leült asztalhoz, az fegyverhordozóinas, aranyos köves hüvelyű kard s fejedelmi buzogány lévén keresztül téve a karján, mind ott állott az fejedelem háta megett, míg asztaltól felköltek. Mikor az sültet elhozták, az asztalnok kivitte tálastól, s arra készített külön asztal lévén felbontotta, s tálban rakván úgy vitte be asztalra. Az ivásról is részletes leírást találunk ugyanitt. De még mielőtt meghallgatnánk, újra átadom a szót Kosztolányinak. Így kezdi, így vezeti be az Apor Péterről szóló, már több ízben idézett eszéjét. Vannak emberek, akiknek minden jól áll. Ha ezek megszólalnak, akkor mi elnémulunk, s rájuk figyelünk. Ott ülnek a fehér asztalnál poharak és tálak, kenyérgalacsinok és fogpiszkálók között, s beszélnek erről, arról, ami eszükbe jut. Mi pedig gondunkat félretéve hallgatjuk őket. Hogy miért? Erre nehéz felelni. Talán okosabbak, mint mi, vagy tapasztaltabbak, vagy élesebb megfigyelők? Nincs ez mindig így. Akkor talán elmések, művészei az előadásnak? Még ezt sem mondhatnók. Nem igen vetnek súlyt a helyes adagolásra, nem is igen szellemeskednek, a fordulatokat sem hajszolják, nem cifrázzák a szót, de mihelyt kiejtik, ajkukon megelevenül a fogalomjegye, s ott látjuk magunk előtt, szinte testet öltve mindazt, amit emlegetnek. Hallottuk az imént az étkek feltállalásának leírását. Valóban nincs itt semmi szellemeskedés, nincs cifrázás, s mégis hat, mégis oly eleven, amit és ahogy a Por Péter leír. Ezeknek az íróknak a betűi mosolyognak, folytatja Kosztolányi, nyájasan tessékelnek be a könyvükbe, és mi csak hamar egészen bele is feledkezünk. Egyszerre megbabonáznak a kedvességükkel. Amihez hozzáérnek, az aranyjá válik. Velük megyünk, magunk sem tudjuk, hogy miért. Olyanok, mint a kellemes utitársak. Nem zavarnak jelenlétükkel, szinte észre sem vesszük őket, de távollétüket már fájlalnók. Mondataik ejtése, prózájuk édessége megvesztegett. Az ő írásmodoruknak arckifejezése van. És most itt hallgassuk meg annak elbeszélését, hogyan fogyasztotta a bort Apafi Mihály fejedelem. Mikor innya kellett az fejedelemnek, s fejedelemasszonynak, az fő innyadó elé hozta az bort, keziben lévő ezüst tányérra kitöltvén benne egy keveset, azt elsőbben az fejedelem szeme láttára megitta, s úgy töltött ugyanott az fejedelem előtt a polaszborból innya mind az fejedelemnek, s fejedelemasszonynak. Valahányszor ivott a fejedelem, mindannyiszor az ezüst tányérra töltött bort meg kellett elsőbben a fő innyadónak kóstolni. Ha innya kezdett az fejedelem, gyakran ivott pedig, ott senkinek nem lehetett magát menteni, addig kellett innya, mi kidőlt asztaltól. Maga pedig egy veder bort megivott, mégsem részegedett soha el, csak levette fejéből az bársony kozák süvegit, s mintha megfáradott volna, úgy gőzölgött ki a feje tetején az bor ereje, s azután még többet ivott. Egyszer Fogarasban az udvar német gyalogjait az Fogarasi vár piacán rendre állították, s valamikor új pohárt köszöntek, mindenkor lőttek. Azoknak két hordó bort parancsolt, hogy kihúzzanak az pincéből. Addig ittak, míg egymásra dőltenek az várpiacán. Nyájasak a szavak, ahogy Kosztolány írja. Tessékelnek mind beljebb, mind beljebb. Jer, kedves olvasó, várlak, fogadlak, foglalj helyet asztalomnál. Nézz velem a múltba, a szép, a tökéletes elmúlt időbe. Valóságos tündérálomba kalauzollak. Hagyjuk itt a silány kopot jelent. Dudaszót hallok, jer velem. Táncol már a fejedelem. Következzék a táncról szóló leírás. Amíg az fejedelem táncolt az fejedelem asszonnyal, az urak addig mind fennállottanak. Valamikor arra fordult az fejedelem, az urak mind fejet hajtottak. Igen kedves muzsikája volt az Duda. Magyar módon szép csendesen táncolt, alig láthatta valaki, az lábait mind emeli fel az táncban. Igen cifrán, igen ritkán láttatott. Apor Péter mestere a szikár, latinon edzett erdélyi prózának, s az élet testiségét, a természetet oly elragadóan érzékelteti, mint valami költő. Igaza van Kosztolányinak. Nincsenek fölösleges szavak, főleg fölösleges jelzők. Egy idős ember leírja múló élete emlékeit, hogy azok megmaradjanak, hogy akinek akár századok múlva kedve támad olvasni erről a letűnt korról, abban Erdélyről megtehesse. Hiteles forrásból. Ettől a csöndes embertől. Mert mégiscsak az lehetett ő is, akár a fejedelem, a szép csendesen táncoló fejedelem. Legalábbis öregségére, mikor a metamorfózist írta. Befelé figyelő. Készülődő vagy már beteljesedett vaksága is befelé fordította. Befelé és a múlt felé. Erkölcsisége abban van, újra Kosztolányi szövegére térek, hogy haragszik a nájmódira, az átkozott, coffos, vendéghajas új divatra. Maradi lélek. A maradi azt tartja, hogy ami van, az rossz, és csak az a jó, ami volt. A haladó azt tartja, hogy ami van, az rossz, és csak az a jó, ami lesz. Mind a ketten egyformán elégedetlenek a jelennel. Hontalanok ők mindketten az időben, vad vágy ráncigálja őket, hátra vagy előre, hogy megleljék egyensúlyukat. Elfogultságukban egyaránt túlzók, igaztalanok és esztelenek. Mind a két lelkialkatban van valami megindító. Megindító a haladó, aki hitével, bátorságával az új élet szállásmestere. S megindító a maradi is, aki áhítatában, hagyománytiszteletében a régi élet eltűnt nyomait keresi. A maradiság mémi voltában nem is egyéb, mint honvágy az első, tiszta, éles élmények a gyermekkor paradicsomi boldogsága után. Ezért olvassuk, hogy visszavágyakozó mosolyjal Metamorfózis Transzilvániét. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Borsodi Henit hallották.

0: Mozart D-dur zongora koncertjének második tételét Ingrid Hebler és a Kapella Akadémika Wien előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést a hanggal és a stílussal Majsai Gabi barátunkkal, a kétszeres aranylemezes Emerton díjas énekes, pisztonos zeneszerző, szövegíró, szájharmonikás zenekar vezetővel. Szervusz Gabi, Isten hozott!
1: Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóságot.
0: A legközelebbi, közelmúlt úgynevezett újdonságaidval készültünk mára. Rövid az időnk, mert sok a jó dal, úgyhogy el is hallgatok. Álmomban látlak, nézd rám volt a két dal, jön még a kóborló fény, az angyal, a csendés hang és a ne engedj még el. Talán egy kicsit arról mesélj, hogy hogy történik a komponálás. Tudom, hogy Isten is tehetség, adottság kell hozzá, de Moldova kedvenc író, mert olyat is írt egyik szösszenetében, hogy az amatőrnek ihlet kell, a profinak előleg. Mondta ezt a könyvre ír fordítva. Nálad hogy történik? Min írsz? Milyen hangszeren és hogy száll meg a múzsa?
1: Sajnos nálam előleg nincsen, eddig még sose volt.
0: Hogy, marad a tehetség.
1: Igen, de tényleg érdekes, hogy valamikor, ha leülök és erőszakosan akarok egy dalt írni, akkor nem sikerül, tehát nem megy. Ez vagy magától jön, és olyan a lelki állapotom, a kedvem, meg minden, hogy leülök, például van egy ilyen slágerem, amit nagyon sokat játszottak, meg játszanak is, az angyal, az például úgy történt, hogy sétáltam az utcán, és eszembe jutott egy dallam, és hazamentem, és akkor fogtam le a harmóniákat hozzá, tehát a refrének a dallama jutott eszembe. És ezek amik csodák, hát valami összekötetés van a fentiekkel ilyenkor. És akkor és másképpen nem tudom magyarázni.
0: Hát hogyne.
1: Azt is lehet csinálni, hogy az ember leül és killódik egy dallal, de azok sajnos nem olyanok lesznek. Olyan a tele van a fiók.
0: Megcsinálják sokan, de hát ez az ő bajuk, meg azok, aki meghallgatja.
1: Hát igen, igen.
0: Na most miért írod meg? Mert pisztonon, Cyher Flynn
1: nehéz hát komponálni. Álló Istennek, hogy egy kicsit tudok gitározni, nem annyira vagyok. De annyira tudok, hogy harmóniákat le tudok fogni, zongorázni. Tudok annyira, hogy egykezes, tehát nem ilyen virtuóz zongorázás, de ahhoz, hogy a harmóniákat tudom, ezáltal még hangszerelni is egy bizonyos dolgot meg tudok hangszerelni is, tehát a dalban meg elképzelésem is van, mivel hát úgy más hangszeren is játszok, ugye a trombitán és a szájharmonikán, és így, tehát tudom azt a hang, egy trombitának milyen magasságig lehet írni, meg ilyesmi, úgyhogy hát én három fúvosig tudok hangszerelni, már a nagy big bandet már nem berem bevállalni.
0: Hát arra megvannak a kollégák, igen, társak, hiszen a következőleg, ha jössz, úgyis a big bandes csoda jazz boogie-ról, blues-ról fogunk beszélgetni. Az aranyat, ugye, ahogy Karinti vagy Moldova írt, hogy az écesz az, ami aranyat ér. Tehát az, amikor megvan az ötlet, a refrén, verszak, refrén, leírtad, akár igen, csak G-moll, D-dur, vagy a dallammenetet, hogy valami, mert ma már fölveszik telefonnal, de sokszor régebben én is komponálgattam villamoson ezelőtt, ott addig dudolgattam, amíg haza nem értem a zongorához, és akkor papírra szépen, na megvan, ezt már nem felejtem el, le lehet feküdni, aludni, mert abból már másnap, harmadnap olyan stílusban és olyan hosszú dalt csinálsz, ez már játékos, hálás trükk és kirakós kérdése, de már az az alap, amiből lesz a ütős sláger, ami nem adatik akárkinek, az már megtörtént, megszületett és leírtad. Akkor lefeküdhetsz, és azt már nem fogod elfelejteni, ugye? Ez
1: igen, így. Igen, hát az nagyon fontos, hogy tényleg akkor utána meg kell rögzíteni, és akkor utána is még lehet változtatni. Tehát volt olyan, hogy már kész volt egy dal, már úgy értem, hogy készre csináltam, majdnem, és akkor is még a dallamot változtattam, hát a hangszerelést azt meg.
0: De akkor már megvolt a Porsche, amit már olyan színűre metáloztál, vagy spoilereztél, vagy tunikoltál, amilyenre akartad, azt már nehéz elrontani. Főleg, ha ilyen kezekben van ugye a hangszerelés, meg a díszítés, aki ért hozzá, és tehetséges. Hát csodálatos, úgyhogy akkor jöjjön is az előbb már dicsért angyal is, de a kóborló fény, a csendés hang, és a ne engedj még el, szintén kiváló Majsai kompozíciók, és a nagy hang mindenhol érvényesül, meg a remek stílus. Hiszen mindig elmondjuk, hogy megette a kutya, hogyha egy ilyen stílus és egyéniség nélküli mindent eléneklünk, ami jön, mert van egy jó hangunk. Hát azért az nem árt, hogyha egy stílusunk is van hozzá.
1: Hát így van, pontosan.
0: Köszönjük szépen, akkor jöjjön a muzsika. Majsai Gabi, szia!

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a

0: Richard Kleiderman felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Ahogy most a hírekből is hallottuk, a nyári vízhiány kellős közepén csúcsán vagyunk, hiszen most már a lakossági fogyasztást is kérték, hogy korlátozzuk, ez egy teljesen észszerű kérés szerintem. Egyik vendégem Új Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetsége természetvédelmi programfelelőse, pont a vízválság, vízmegtartás témakör egyik szakértője, és akkor rögtön a mélyére kérdezek. A Kárpát-medencében vagyunk. Ugye Kárpát-medence az egy vízgyűjtő terület körülöttünk, hatalmas hegyek, több folyó ömlik itt keresztül, mégis nagy a szárazság és kevés a víz itt Magyarország területén. Hogy lehet ez, hogy nincs víz?
1: Hát sokat dolgoztunk, sokat tettünk azért, hogy így legyen. Jellemzően, hogyha ez szóba kerül, sokan azt gondolják, hogy ez kizárólag a klímaváltozásnak a hatása, de erről szó sincs. Itt nagyon komoly tájhasználati problémák merültek fel az elmúlt 200 évben, és tulajdonképpen ez okozza azt. De nagyon jó a meglátásod, és egyébként ezt így kevesen szokták, akikkel beszélgetek, így felemlíteni, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg ez megvan, hogy egy medencében vagyunk, tehát itt sok víz kéne, hogy legyen.
0: És ugye Magyarország víz nagy hatalom, ezt is szoktuk emlegetni, termálvizeink vannak, gyógyvizeink vannak, tehát ott van a mélyben a víz. Amikor mondtad, hogy sokat tettünk ezért, akkor az első ilyen lépés, ami eszembe jut, az maga a nagy folyószabályozás, ugye a Tisza és a Duna szabályozása, ami akkor egy olyan forradalmi tettnek számított, amivel a magyar mezőgazdaságot akarták fellendíteni. És akkor most néhány száz évvel később kiderül, hogy tulajdonképpen nagyon rosszat tettek ezzel.
1: Igen, akkor jó ötletnek tűnt, ez az az eset. Úgy érezték, hogy fejleszteni kell a mezőgazdaságot, és ezt elsősorban a különböző szántóföldi növényekben látták a jövőt, amiknek viszont nagyon olyan értelemben speciális terület kell, hogy ott nem, az nem lehet vízállásos területen, és ezért le kellett csapolni. Valóban ugye így a nagy folyószabályozások ennek érdekében nagyon sokat tettek, hogy a kukoricának, búzának területet találjanak, de aztán egyébként így a 20. század közepén, az 50-es, 60-as években utána még egy hullámban nagyon nagy csatornaépítések folytak, ugye a belvízelvezetés miatt, ugye ami nem lefolyó vizet hívták belvíznek, amit károsnak tekintettek. Ugye ez kárt okoz ezeknek a terményeknek a termesztésénél, ugye kukoricánál, búzánál, és akkor ezeket levezették. És amikor árkotásunk, és ott ezt kimélyítjük, meg azt mindig fenn kell tartani, és kotorni kell, akkor nagyon sokszor ugye talajvízszint alá megyünk, és onnantól a talajvizet viszi el a Dunába, Tiszába, Fekete-tengerbe ezek a csatornák. És ezek a csatornák a mai napig viszik el a vizet, úgyhogy ez egy óriási probléma. Vannak már kezdeményezések arra, hogy megváltoztassák ezeknek a csatornáknak és műtárgyaknak az üzemrendjét, hogy lezárják, ne folyjon el a víz. Viszont önmagában az, hogy a csatornákban adott esetben visszatartjuk a vizet, ami az egyszerűbb megoldás, mert ugye csak egy zsilip kell hozzá, ez még önmagában nem elég, mert ennél sokkal, de sokkal több víz tűnik el az országból a talajvizen keresztül, amiatt, hogy a nagy folyók medre kimélyült, és tulajdonképpen így szívják el a talajvizet az országból. Úgyhogy itt inkább az fogja hosszú távon megoldani a helyzetet, hogy amit úgy hívunk, hogy egy ilyen földhasználati váltás történik, magyarán csökkenteni kell azoknak a területeknek a mennyiségét, kiterjedését, ahol most jelen pillanatban szántóföldi növénytermesztés zajlik.
0: Tehát akkor csökken ez a terület, ahol akkor búza, kukorica, napraforgó termesztése folyik, de ettől még ugyanúgy elszívják ezek a nagy folyók a vizet, tehát akkor valami mégis a folyók szabályozása felé mutat, nem? Tehát, hogy azon kell megint változtatni, hogy ne menjen el ez a víz a folyókon keresztül.
1: Alapvetően vizes élőhelyeket kéne létrehozni, mert azok az igazi víztározók, és ott meg tud maradni a víz.
0: Ez mi jelent, hogy vizes élőhely?
1: Hát így? Ugye vizes élőhelynek hívjuk.
0: Mocsár?
1: Igen, mocsarak, lápok, tavak. Ugye az Alföldön rengeteg tó volt, és ez a rengeteg tó minden nagy részt kiszáradt. Ugye ezek ilyen nagyon látványos képek szoktak megjelenni a sajtóban, Kolontóról például, ugye, hogy hát most már puszta, és látszik a vízmérce, de az a szinte...
0: De azért aggódnak ugye a Velencei tó miatt is, igen, a Balaton vize miatt is. Igen. Na most, hogyha ezeket a képeket látjuk, akkor ugye mindig a klímát említik, hogy azért száradnak ki ezek. De visszafordítható ez, hogyha melegebb is van, ezek szerint megy el a víz a folyókon keresztül, visszafordítható ez a folyamat?
1: Az biztos, hogy lehet alkalmazkodni, és lehet javítani a helyzeten, hogy visszafordítás ugye ez azért nehéz, mert hogy hova akarjuk visszafordítani, vagy mi a célállapot, amit el akarunk érni, ez azért nem teljesen világos, hogy mi lenne, de az biztos, és ez teljesen fix, hogy a folyók természetes folyását amennyire lehet vissza kell állítani, mert az lesz az, ami aztán a tájat így táplálni tudja vízzel, hogyha van tere annak, hogy kiáradjon, illetve hogyha a magas vízszint esetén, hogyha ki tudjuk vezetni oldalirányba, és ezzel táplálni tudjuk a folyómenti tájat vízzel.
0: De most ennek van realitása, hiszen azért a folyószabályozás után nagy területeket adtak el, abból került magántulajdonba az a terület, ami valamikor a Holtág volt, vagy amelyik a Tisza-Duna kanyarulata volt. Hát azokat nyilván, ami valakinek a tulajdona, azt nem lehet most csak úgy...
1: Rátapintottál a lényegre, a kulcskérdésre. Igen, ez a legnagyobb probléma, hogy a tulajdonviszonyok úgy alakultak, hogy ezt már nem lehet valóban csak úgy azt mondani, hogy na, akkor itt a hely árasztunk, itt van a régi Holtág, mert ugye ezek gyakran fel vannak szántva, és itt jön képbe az, hogy ez egy mennyire bonyolult folyamat, hiszen lehet magántulajdonban, az önmagában nem probléma, de nyilván a tulajdonosnak valahogy kártalanítani kell, hogy ő nem tudott termeszteni, ez az egyik. A másik, hogy van egy hatalmas támogatási rendszerünk az Európai Unió révén, ami támogat bizonyos agrártevékenységeket, és ez elég rossz ennek a struktúrája jelen pillanatban, hogyha ezen lehetne alakítani, akkor lenne motivációja a gazdáknak, hogy akár vizes élőhelyet hozzanak létre, vagy helyreállítsák mondjuk a felszántott lápokat, stb. Úgyhogy ebben nagyon nagy potenciál van.
2: Jó. Én azért még néhány dolgot hozzátennék. Tehát Zsuzsi elején azzal kezdte, hogy hát azért ez egy összetett, bonyolult problémarendszer, és azért nem csak a folyószabályozás, meg a mezőgazdasági tevékenység járul hozzá ehhez a problémához, hanem ez még pluszban az is belejátszik, hogy hát a hegyvidékeken, akár a magyarországi hegyekben, akár a határainkon túl, nagyon sok helyen kiirtották az erdőket, vagy legalábbis a régi természetes erdőkhöz képest sokkal lecsupaszítottabb, kevesebb ajnövényzettel, stb. Rendelkező erdők vannak, és emiatt meggyorsult a csapadéknak a leáramlása is. Emlékszem, hogy annak idején még a Molnár Gézáék idéztek egy talán kanadai felmérést több mint 100 évvel ezelőttről.
0: Kik Molnár Géza?
2: Molnár Géza az egyik, így a zöld körökben a legismertebb folyókkal, vízproblémával foglalkozó szakértő volt.
0: Tehát 100 évvel ezelőtt élt körülbelül?
2: Nem, ő néhány éve halt meg. Kortárs zöld mozgalomnak volt egy aktív alakja éveken át, és ők a munkatársaikkal közösen, főleg ott a Tisza környékével foglalkoztak, és ők előástak például olyan tanulmányokat 100 évvel ezelőttről, amelyek kimutatták, hogy talán Kanadában, ha jól emlékszem, meg talán olaszországi példák is voltak, hogy azokon a területeken, ahol megvan a természetes erdőborítottság, ott kb. 100-szor vagy több mint 100-szor lassabban folyik el, szivárog el a csapadék, mint ott, ahol mondjuk tarvágással kiirtották az erdőket, stb. Tehát a természetes erdőknek, meg az erdőborítottságnak nagyon fontos szerepe lenne ebben a vizeink kérdéseiben is.
1: Igen, annyiban reflektálnék rá, hogy az emberek sokszor úgy képzelnék, hogy amit így látnak, így látványosan így víz, mint egy tó, vagy a tiszta tó, hogy az így a víz, de igazából a talaj is egy víztározó, meg a növények is, ez mind tulajdonképpen víz, és minél több van belőle, annál jobb lesznek.
0: Friedrich Robert, szintén a Magyar Természetvédők Szövetségétől jött programvezető, GMO téma szakértő, de természetesen ez a víz megtartáshoz is hozzászól és ért. Amikor most ezt a hírt hallottuk, hogy ugye felhívták a figyelmünket, hogy ne mossunk kocsit, ne öntözzünk, ne töltsünk fel medencét ebben a nagy melegben, akkor a másik részéről beszélünk a vízhasználatnak, hogy mi egyénileg a háztartásainkban hogyan pazaroljuk a vizet, hiszen tulajdonképpen ezzel pazaroljuk a vizet, ivóvízzel mossuk a kocsinkat, ivóvízzel töltjük fel a medencénket. Mit tehetünk mi azért, hogy ebben a helyzetben, amikor vissza kell állítanunk egy vízmegtartó gazdálkodást, ami nyilván törvényi kereteket jelent, tehát nem a mi hatáskörünk. Mi az, ami mégis a mi hatáskörünk, amivel javíthatunk?
1: Lehet, hogy ez egy most egy nagyon ellentmondásos gondolatot fogok itt ennek kapcsán bedobni. Természetesen fontos, hogy spóroljunk a vízzel, és teljesen egyetértek, hogy ne töltsük a medencénket, meg legyünk ezzel tényleg óvatosak, ne folyassuk fölöslegesen a vizet, de igazából nem a lakossági vízfogyasztáson fog múlni, és főleg nem azon, hogy egy átlagember, mert azért a legtöbb embernek nincs saját medencé, maradjunk annyiban. Tehát, hogy nem ez fogja megoldani Magyarország víz problémáit, hanem az a fajta szemléletváltás, a mezőgazdasági vízhasználatot kell nagyon komolyan átgondolni, és ezzel nem azt mondom, hogy ne öntözzünk, tehát van helye az öntözéses mezőgazdaságnak is, de hogy alapvetően tényleg a természetes rendszerek helyreállítása lesz a megoldás. És az ezzel kapcsolatos edukációt tartom a legfontosabbnak. Most pont a Facebookon tegnap láttam, hogy talán Székesfehérváron, nem vagyok benne biztos, de volt egy felmérés, hogy megkérdezték az embereket, hogy mit szeretnének, hogy legyen-e magasan hagyva a fű a városban, vagy pedig legyen inkább szépen lenyírva, és a többség, ha azt hiszem 37% mondta azt, hogy legyen rendszeresen nyírva, mert az a szép. És ugye ez pontosan megmutatja azt, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás szemlélet, hiszen kellenek a növények ahhoz, hogy a vízmegtartás megtörténhessen. Tehát a növényekben is ugye tároljuk a vizet, mint ezt említettem, másrészt pedig ugye például mondjuk hajnalban, akkor tud a hűvösebb időszakban lecsapódni a pára, hogyha minél több zöld felület van, mert azok lesznek hűvösek. Tehát, hogy ez egy kis vízkörforgásnak hívjuk. Tehát, hogy a természetes területek megőrzése az rendkívül fontos. Tehát inkább ezt a szemléletváltást érzem fontosabbnak annál, mint hogy most hány percig mosom a fogam.
2: Ez a szépre nyírt fű kérdéskörhöz, én még annyit tennék hozzá, hogy ennek a másik, tehát az egyik felele az, hogy tényleg most a legnagyobb hőségben, ha damiros kaszával, meg mit tudom én, fűnyíróval levágjuk a füvet, az a tényleg

0: Tehát van egy kezdeményezés, talán akkor nemzetközi, és a Vágatlan Május, települések csatlakozhatnak, és pont erről szól, hogy a közterületeken ne vágják le a füvet, vagy hát ezt az ősgyepet, mert azért sok helyen nem fűről van szó itt Magyarországon. És ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy amikor ilyen terület van valahol a városban, és mondjuk akár még kiraknak egy ilyen táblát, hogy mély legelő, akkor az emberek ilyen nagyon cinikusan viccelődnek ezen, hogy na, akkor most ezen is poroltak ezen a vágáson, meg hogy reméljük, hogy a méhek ismerik ezt a táblát, hogy akkor nekik itt kell legelni. De ez valóban ilyen nagyságrendi javulást okozhat, hogyha nem vágjuk le ezeket.
1: Nagyon nagy jelentősége van, igen. A nagyvárosokban, a magánterületekben, a magánkertekben folyamatosan csökken a zöld felület aránya. És ez egészen döbbenetes, közben a közterületeken szerencsére növekszik. De ugye ez nem elég, tehát hogy mindenhol több zöld felület kéne. Ugye az egyik ez, hogy akkor ez most a mély legelőre furcsa néznek az emberek, de hogy ilyenek vannak, hogy a fa szemetel, vagy az, hogy föl kell takarítani az avart, ez probléma, ez munka, és egy esztétikai kívánság miatt, egy vitatható esztétikai kívánság miatt, egy csomó plusz munkát csinálunk saját magunknak, majd az lesz a megoldás, hogy lebetonozzuk, letérkövezzük a saját kertjeinket, és egy fordított folyamat kéne, hogy legyen, nem kell dolgozni vele, nyugodtan ott maradhat az avar, nem kell mindenhol levágni a füvet, csak ahol mondjuk tényleg nagyon sokat járkálunk, és akkor
2: esetleg
1: mindenkinek
2: jó. Helyett mondjuk csinálhatnánk szarvasbogárját, lehet ilyen farönk szeletekből.
1: Igen, azt is lehet. Tehát, hogy vannak természetes burkolatok is, vízeteresztő burkolatok, amik ugye ilyen kompromisszumos megoldások. Úgyhogy ez lenne az az irány, ami segítene minket a klímaalkalmazkodásban.
0: Nem olyan régen én is egy közösségi oldalon láttam egy kérdést, egy kert tulajdonos írta meg, hogy hát nem annyira régen, néhány évvel ezelőtt a házuk mellett lebetonoztak egy viszonylag nagyobb területet az autónak, meg azért, hogy rendben legyen, meg hogy megakadályozzák azt, hogy a sáros időben ott besüllyedjen a kocsi, meg ők is, ahogy bejutnak a házhoz. De ahogy egyre melegebb van, és ilyenkor nyáron ömlik a meleg ebből a lebetonozott térből, és a saját házukat is fűti, látják, hogy ez nem jó megoldás, és kérdezték, hogy mit csináljanak akkor, hogy lehet megoldani, hogy amikor esik az eső, ne süppedjen be bokáig mindenki a sárba, viszont ilyenkor meg ugye ne lője vissza a hőmérsékletet, vagy tükrözze vissza a hőt a házra, a beton.
1: Én fakéreg mulcsot használnék, ez szerintem nagyon alkalmas, ugye eleve lebomlik, időnként vissza kell pótolni, de szerintem még így is sokkal olcsóbb, mint betonozni. És hát vannak egyéb ilyen vízáteresztő burkolatok, akár ez ugye ez a lukacsos tégla is megoldás lehet, az egy, már egy kicsit rosszabb, de akár teljesen természetesen tényleg ezzel a fakéreg mulcsal meg lehet oldani, akkor ott nem lesz sár.
0: Ez most a mi kis kertünk, de akkor kanyarodjunk még oda-vissza, hogy a másik, a nagyobb, amit említett Új Zsuzsanna, az egy központi szabályozás, ami egy átalakítása a mai mezőgazdasági rendszernek is. Ugye Európai Uniós forrásokat is befolyásolni kell ahhoz, hogy ez valóban működjön. Milyen lehetőségeink vannak, vagy mit tehet mondjuk akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, vagy más ilyen szövetségek afelé, hogy arra lökjük a törvényhozókat, hogy változzon valami.
1: Hát mi ugye folyamatosan dolgozunk ezen, és igyekszünk olyan irányban befolyásolni az Európai Uniós költségvetést, hogy minél több forrás menjen természetvédelemre. Ugye a legújabb ennek vonatkozásában az a természethelyreállítási rendelet, tehát ez egy uniós kötelezettség, amit végre kell hajtani, vannak határidők 2030 és 2050-ig. Körülbelül a magyar élőhelyeknek a fele van rossz állapotban, és ezeket kéne helyreállítani 2050-ig, és szeretnénk, hogyha az Európai Unióból erről több forrás lenne.
0: Körülbelül... Bocsánat, ki döntötte, hogy melyek azok az élőhelyek, amelyek rossz állapotban vannak, és amelyeket helyre kell állítani?
1: Ezek a felmérésekből láthatóak.
0: Tehát ez valami létezik. Szakértői...
1: Igen. Tehát erre volt tudományos kutatás itt Magyarországon, meg ugye a legtöbb ország az megtette ezt a feladatot, elvégezte. Úgyhogy ez alapján lehet. És hát a vizes élőhelyek nagyon rossz állapotban vannak. Úgyhogy rengeteg terhelés

0: Séri a vizes élőhelyeket, például a horgászat, vagy akár azok az elvárások, hogy mindig legyen magas a vízszint, hogy ott lehessen mélymerülésű vitorláshajókkal és elektromos jachtokkal ugye a Balatonon közlekedni, emiatt kotorni kell, tehát nagyon sok terhelés éri a tavat, és ezek igazából így a klímaváltozásban ezek már irreális elvárások.
1: Hogyha most ezekről beszélünk, ezekről a nagy teendőkről, akkor ehhez nyilván ezeket a forrásokat az országnak valahogy meg kell nyerni. Ugye?
0: Igen.
1: Ehhez mondjuk akár a természetvédők is hozzájárulnak, hogy mi kell ahhoz, milyen munka kell ahhoz, hogy ilyen pénzt megnyerjen az ország az Európai Unióból.
0: Igazából ugye az Európai Unió keretein belül nagyon sok forrás jár, tehát nem kell úgy megnyerni, hogy most itt versengeni kéne érte, mert Magyarország számára ezek megvannak. Itt ugye a probléma az inkább, és még azt sem mondanám, hogy külön forrást kéne erre teremteni a természet helyreállítására. Ezek rendelkezésre állnak. A probléma az, hogy nagyon sok rossz költségünk van, tehát nagyon sok káros támogatás van. Például a mezőgazdasági támogatásokon belül, amikor mondjuk kifizetünk a szájkára összegeket, úgyhogy igazából ott nem kéne azokat, azt a búzát vagy ezt a kukoricát termeszteni, mert nem alkalmas rá az adott terület, de mégis a szájkárért kifizetünk, vagy területalapú támogatásokat fizetünk, és ugyanígy mondjuk mondhatnék mást is, tehát, hogy akkumulátorgyárakat is támogatunk, meg autópályát építünk, tehát, hogy ezek az összegek nagyságrendileg ugyanakkora nagyságrendben, mint amennyi pénzre szükség lenne a természet helyreállításra, és mondjuk a vizes élőhelyek védelmére.
1: De ezeket a forrásokat arra is elkölthetnénk?
0: Hát azt, hogy mire költjük a pénzt, az ugye a nemzeti kormányok és az Európai Unió közös döntése. És ennek megvannak a fórumai. Ugye most az Európai Unióban most kezdődik az új költségvetési ciklus 2028-ban, és most zajlanak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Tehát ez egy abszolút aktuális probléma, hogy mire fogják költeni az országok az uniós pénzeket. Ez most dől el.
1: Péter Pál után beszélgetünk. Hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. Most meg szinte véget ér az aratás. Azt is tudjuk, hogy a búza milyen rossz minőségű lesz az asszály miatt pont, tehát ez, amit említett Új Zsuzsanna, hogy ezek a károk biztos, hogy jelentkezni fognak, ez már most kézzel fogható. Ahhoz, hogy átalakítsuk a mezőgazdasági struktúrát, és például kevesebb búzát termeljünk, ahhoz akkor valahonnan máshonnan kell búzát szereznünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy régebben úgy tekintettünk Magyarországra, hogy na, itt megterem a kenyér, sőt, Magyarországról búzát exportáltak, ugye Magyarország egy búza nagyhatalom volt. Akkor ezt felejtsük el?
0: Hogy... Nem, egyáltalán ne felejtsük el, sőt, az élelmiszerellátás biztonsága a legfontosabb szempont, és maga a mi célunk is az, hogy ezt megteremtsük azáltal, hogy úgymond ezt a zöld infrastruktúráját, az agráriumnak a zöld infrastruktúráját, ugye megteremtjük azáltal, hogy a természetet helyreállítjuk. Attól nem kell félnünk, hogy nem lesz elég búza vagy kukorica Magyarországon, mert egyrészt mi rengeteget termelünk, exportra termelünk, és egy részeből takarmány lesz, tehát kenyérre mindig fog maradni, illetve hogy egy jelentős része ugye kukorica, na most azért Magyarországon a kukoricafogyasztás nem annyira magas, eznek megint egy jelentős része vagy ipari célra lesz, tehát különböző ilyen ipari felhasználásokra megy a kukorica, vagy pedig takarmányra. Tehát ezekből bőven lehetne csökkenteni, úgyhogy egyáltalán nem érinti az élelmiszerellátásunkat.
1: De hamarosan egy zene után átevezünk a másik témánkra, a GMO-ra, amit most azzal előlegezzünk meg, hogy ugye az egyik érv amellett, hogy genetikailag módosított növényeket termesszenek, akár Magyarországon is, de az Európai Unióban az az, hogy lehet úgy alakítani, úgy sebészkedni, úgy átformálni ezeket a növényeket, hogy nagyon jól tűrjék a szárazságot, és amellett pedig nagy termést adjanak. Ez az egyik érv a genetikailag módosított termékek mellett.
2: Ezt az érvet, ezt már évtizedek óta ismerjük, de ha megnézzük azt, hogy milyen génmódosított növények vannak jelenleg köztermesztésben, illetve milyen növényfajtáknak az esetleges köztermesztésbe vonása várható a következő években, azt láthatjuk, hogy hát ezek az ígéretek, meg mindenféle egyéb a génmódosított szervezetekre vonatkozó ígéretek, ezek köszönő viszonyban nincsenek a valósággal.
1: Tehát nem terjednek el valóban olyan genetikailag módosítók, hát, vagy nem készültek olyan termékek, olyan...
2: Hát ez alapvetően csak a propagandának a része, hogy hát dolgoznak a szárazságtűrő génmódosított fajták kifejlesztésén, de jelenleg nincsen köztermesztésben ilyen génmódosított növény. Egyrészt azért, mert nagyon bonyolult. Tehát nem elég egyetlen egy gént módosítani. Nagyon sok tulajdonságot határoznak meg a gének, amelyek valamilyen szerepet játszanak a szárazságtűrésben is. Ráadásul elsősorban jelenleg a génmódosított növények kapcsán is elsősorban az úgynevezett gyomirtószertűrő fajták, illetve az úgynevezett rovarrezisztens fajták, tehát amikor maga a növény termel meg egy rovarölő hatású mérget, ezek teszik ki a köztermesztésben levő génmódosított növényeknek a túlnyomó részét.
1: Ezzel folytatjuk a zene után.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában. Eddig ugye vízről beszélgettünk, vízválságról, vízmegtartásról, és ennek kapcsán most már haladunk a következő témánk a genetikailag módosított GMO eljárások felé. Ugye nem olyan régen történt ebben némi változás, vagy olyan hírek érkeztek hozzánk, amelyek aggodalommal tölthetnek el minket. Az Európai Unióban ugye nem szabad genetikailag módosított élelmiszert előállítani. Eddig ez volt az alaptézis. És június 17-én volt egy olyan szavazás az Európai Parlamentben, amelyben a Tisza párt képviselői az ellen szavaztak, hogy megmaradjon ez a teljesen tiszta kép itt Európában, és hogy ne engedjenek be semmilyen genetikailag módosított terméket, illetve, hogy ha valamilyen genetikailag módosított termék más országból beérkezik, akkor azt fel kell tüntetni a termékeken. Tehát, hogy a fogyasztók úgy legyenek tájékoztatva, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogyha bármilyen genetikailag módosított terméket vásárol. Ezek után ugye még június 25-én volt egy olyan kormány szóvivői tájékoztató, ahol volt egy kis fogalombeli keveredés is. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az NGT-t támogatják, ami nem GMO. És akkor most kérem, hogy rakja rendbe ezeket a fogalmakat.
1: Friedrich Jó, Robert. Én akkor ezt egy picit visszamennék az első állításhoz, és pontosítanám a helyzetet. Ugye az eddigi uniós szabályozás nem tiltja a génmódosított növényeknek a termesztését, ugyanakkor a több mint 2,5 évtizede érvényben levő szabályozás előírta minden egyes új genetikailag módosított fajtacsoport, genetikai esemény esetén, hogy engedélyeztetni kellene őket, ehhez megfelelő kockázatértékelésre, hatásvizsgálatra volna szükség, és biztosítani kell a nyomon követhetőséget, és tájékoztatni kell a fogyasztókat.
0: És hát, tehát azért volt Európa GMO-mentes, mert nem megtiltották, hanem annyira szabályozták a technikát.
1: Hát igazából ennek a főleg a jelölési kötelezettségnek köszönhetően, illetve a fogyasztók részéről megnyilvánuló ellenállás hatására a nagy európai élelmiszerláncok igazából nem merték megkockáztatni azt már az ezredforduló követő években, hogy a fogyasztó a boltok polcain olyan élelmiszerrel találkozik, amire rá van írva, hogy genetikailag módosított összetevőt tartalmaz. És hát lényegében emiatt köztermesztésbe se nagyon kerültek Európában génmódosított növények, mindössze egyetlen genetikailag módosított kukorica fajta csoport, a MON 8-10-es az, ami termesztési engedélyt kapott az Európai Unióban, és erre is számos tagállam ugyanakkor a saját területén védzáradékot, termesztési tilalmat hirdetett. Tehát igazából ennek hatására Európában lényegében kvázi egyfajta piaci kudarcnak számította a génmódosított növényeknek a termesztése és forgalmazása. És hát ezt a helyzetet akarta megváltoztatni a géntechnológiai ipar, és kitalálták, hogy a génmódosítási technikák új generációjával, amelyet génszerkesztésnek, meg mindenféle egyéb varázsszavakon neveztek el, precíziós nemesítés, meg mindenféle ilyen gyönyörű kifejezéseket találtak ki. Szóval kitalálták, hogy ezzel az új génmódosítási módszerekkel eljártott szervezetek szerintük nem GMO-k, nem genetikailag módosított szervezetek, és azt akarták elérni, hogy ezekre ne vonatkozzon az uniós szabályozás, és hát sikerült is több éven keresztüli lobbizás hatására elérniük azt, hogy az Európai Bizottság beterjesszen egy ezzel kapcsolatos javaslatcsomagot, amelyet aztán a tagállamok jelentős nagy része is támogatott, illetve az Európai Parlament is megszavazott.
0: De hogy lehet, ők nem tudják ezt, hogy ezek a fogalmak, ezek valójában csak nem tudom, ilyen politikailag korrekt kifejezések ugyanarra.
1: Hát igazából itt én úgy fogalmazok, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen ráolvasási módszer, és hát nagyon aktív lobbizással, meg médiakampánnyal, meg egyebekkel sikerült elérniük azt, hogy végül az európai döntéshozók hozzájáruljanak ahhoz, hogy lényegében kivonják a génmódosított szervezetek, az új génmódosítási technikákkal előállított növények túlnyomó részét az uniós GMO szabályozás alól. Ezért mondta a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón egy újságírói kérdésre válaszul a miniszterelnök, hogy hát az úgynevezett NGT-k, ugye az uniós szlengben új génkezelési technikáknak, New Genomic Techniques, NGT rövidítéssel nevezik ezeket az új GMO-kat, hogy szerintük ezek nem GMO-k, és egyébként is nem kell aggódni miattuk tulajdonképpen amiatt, hogy ezek a miniszterelnök szerint nem GMO-k, hanem NGT növények, emiatt nem vonatkozik rájuk a magyar GMO-kkal kapcsolatos eddigi politikai konszenzus.
0: Mert egyébként az alkotmánynak a része, ez, hogy az
1: hát egészséges... Ugye Magyarországon több mint két évtizede szinte egyedülálló módon politikai konszenzus volt ebben a témában. Tehát a politikai palettának szinte minden szereplője egyértelműen kiállt amellett, hogy Magyarország ne támogassa a génmódosított élelmiszereket, génmódosított növényeket, és aztán 2011-ben ez az új alaptörvénybe is bekerült az ezzel kapcsolatos rendelkezések.
0: Na most hogyan tovább? Tehát akkor volt ugye ez a szavazás június 17-én, akkor elvesztünk? Nem lehet mit tenni, bent lesznek a így-úgy genetikailag módosított növények hát az Európai Uniós.
1: Amennyiben feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy akkor június 17-én megszavazta az Európai Parlament, akkor innentől kezdve szépen beletörődünk a helyzetbe, akkor igen, előfordulhat az, hogy innentől kezdve a fogyasztók nem fognak egyértelmű tájékoztatást kapni arról, hogy esznek-e génmódosított élelmiszereket vagy sem, de amennyiben az Európai Unió egyes tagállamai, köztük mondjuk Magyarország úgy dönt, hogy az Európai Unió bíróságához fordul ez ügyben, hasonlóan, mint mondjuk 16 évvel ezelőtt már egyszer sikeresen megtette egyébként Magyarország néhány Ausztria, Luxemburg, Franciaország és aztán Lengyelországgal közösen az Amflora génmódosított burgonya engedélyezésével kapcsolatban. Tehát, hogyha Magyarország az Európai Unió bírósághoz fordul ez ügyben, és kérné mondjuk ennek a rendelkezésnek a megsemmisítését, akkor volna rá esélyünk arra, hogy megvédjük Magyarország GMO-mentességét. Ehhez igazából csak politikai döntésre van szükség, úgyhogy mi most továbbra is azt várjuk a magyar döntéshozóktól, hogy a kormány lehető legrövidebb időn belül hozzon ez ügyben döntést, ugyanis mindössze körülbelül két-két és fél hónap áll rendelkezésre az európai parlamenti szavazást követően, ugye most már azóta eltelt két hét, tehát hogy nagyjából két hónapunk van erre, meg kell hozni a döntést ezzel kapcsolatban, és mondjuk a szomszédos tagállamokkal, mondjuk Szlovákiával, Ausztriával, Romániával, stb. Közösen az Európai Unió bíróságához kellene fordulni ebben az ügyben.
0: És hol tartanak? Lát esélyt, vagy tárgyal-e mondjuk akár a Greenpeace, akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség a kormánnyal ez ügyben?
1: Azt követően, hogy kiderült, hogy az Európai Parlamentben a tiszapárti képviselők megszavazták ezt a deregulációt lényegében, pontosabban leszavazták azokat a módosító javaslatokat, amelyek megakadályozták volna ezt az uniós szintű deregulációs folyamatot. Hát ez először is minket nagyon sokkolt, mert eddig ugye, mint korábban említettem, Magyarországon szinte teljes politikai konszenzus volt ebben a témában, és hát igazából még a szavazás előtti napon is még olyan információink voltak, hogy a tiszapárti képviselők támogatni fogják ezeket a módosító javaslatokat, és ezek után nagy meglepetéssel értesültünk arról, hogy mégsem támogatták a számunkra fontos módosító javaslatokat, amelyek visszahozták volna például a jelölési kötelezettséget a jogszabályba, illetve az új GMO-k szabadalmaztathatóságát is kvázi tiltották volna. Ezek után kiadtunk közös sajtóközleményt a Greenpeace-el és a Biokultúra Szövetséggel, és hát ennek elég nagy sajtóvisszhangja támadt, és ezt követően mi abban reménykedtünk, hogy talán esetleg mégiscsak visszakozni fog a magyar kormány. Ezt követően a múlt hét hétfőn, ha jól emlékszem, a parlamentben egy azonnali kérdésre válaszul Bóna Szabolcs agrárminiszter kijelentette, hogy Magyarország továbbra is kiáll az ország GMO mentességéhez, amely ugye az alaptörvényben is szerepel, és hogy meg fogja ezt védeni. Ezek után kicsit meglepetés volt, hogy a múlt heti kormány szóvivői tájékoztató után a miniszterelnök kijelentette, hogy hát az NGT, az új génmódosítási technikák, azok nem minősülnek GMO-nak. De mi nem adjuk azért fel, bízunk benne, hogy ezt a folyamatot még azért lehet rendezni, mert a mi véleményünk szerint egyáltalán nem igaz, hogy az NGT, tehát az új génmódosítási technikák nem GMO-k. Nem véletlen az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatók európai hálózata, az ENSZER is több alkalommal, több állásfoglásban világosan kijelentette, hogy hát az Európai Bizottságnak a deregulációra vonatkozó javaslatai teljesen szembe mennek a tudománnyal, mondhatjuk úgy is, hogy tudománytalanok, és ők is szigorú engedélyezést és nyomon követhetőséget és jelölési kötelezettséget szorgalmaztak. És hát ugye tekintettel arra, hogy az Európai Parlament által elfogadott deregulációs javaslatcsomag számos ponton szembe megy alapvető uniós szabályokkal, mi úgy látjuk, hogy van rá esély, hogy az Európai Parlament előtt érdemben megtámadjuk ezt a döntést. Ehhez mindössze egy kormány döntésre lenne szükség, és egy megfelelő szintű lobbizás, együttműködés, hogy ezt lehetőleg más tagállamokkal közösen tegyük meg. Mi most egyelőre nem adjuk fel még ezt a harcot.
0: Június 29-én Árvai Nikolett államtitkár azt mondta, hogy az alaptörvényben rögzített GMO-mentes mezőgazdaság mellett továbbra is kiáll a kormány, és hogy semmilyen ellenőrizetlen technológiával készült élelmiszer nem juthat az országban. Tehát ezek szerint ilyen szinten a kommunikációban mindenképpen továbbra is a kormány is kiáll a GMO-mentes technológiák mellett. Ahogy említette, már volt arra példa, hogy Magyarországnak sikerült a bíróságon valamilyen már az Európai Parlamentben elfogadott határozatot módosítani, megtámadni, és hogy 2 hónap van erre. Tehát akkor van már egy gyakorlat arra, hogy mit kell tenni, mi mennyi ideig tart ez, hogy eljusson oda egy ilyen előkészített meg ütőképes beadvány, ami az Európai Bíróságon hatással lehet erre az Európai Parlamentben elfogadott szavazásra. Szóval akkor most minek kell következnie, vagy mik ezek a lépcsőfogok, amiket meg kell tenni, és mikorra kell akkor mozdulni a kormánynak, hogy hát, valahova eljusson.
1: Ugye mi ezzel a témával kapcsolatban azért már korábban is megkerestük a kormányt számos alkalommal, és hát el is juttattunk különféle szakértői anyagokat az illetékes döntéshozókhoz, tehát azért ez nem éri váratlanul ez az elképzelés a magyar döntéshozókat, sőt, hát január 22-én akkor még az előző kormány agrárminisztériumával közösen szerveztünk egy fórumot az agrárminisztérium épületében, és ott is a mi részünkről, illetve az általunk videó üzenetben megszólaltatott külföldi előadók részéről is az egyik fő üzenet az volt, hogy Magyarországnak fel kell készülni arra, hogy amennyiben kedvezőtlen döntést hoz az Európai Parlament, akkor az Európai Unió bíróságához forduljunk. Tehát mi már számos lépést ez ügyben megtettünk. Ami most nagyon fontos, hogy talán egy kicsit kompenzálva azt, hogy az Európai Parlamentben szerintünk helytelenül szavaztak a tiszapárti képviselők, ezt orvosolva a kormány a lehető legrövidebb időn belül hozzon meg egy olyan döntést, hogy Magyarország lehetőleg más tagállamokkal közösen az Európai Unió bíróságához fordul, és ehhez a megfelelő szükséges előkészületeket következő néhány napban, néhány hétben el fogják végezni.
0: Azt azért elmondhatjuk, hogy azért is nagyon rossz ez a pillanat, mert ugye a kormányváltás után most alakítják át a minisztériumokat, meg az egész államszervezetet, vagy a struktúra megváltozik. Tehát amit említett, hogy januárban még megvolt, hogy előkészítették, hogy lehetséges, hogy esetleg az európai parlamenti szavazás után a bírósághoz kell fordulni. Lehet, hogy most minden olyan kaotikus állapotban van, azon gondolkodnak, hogy ki fogod dolgozni, ki nem fogod dolgozni, hogy az egész azért úszik el, mert hogy most éppen pont egyébként nyáron, vagy a nyári szünet kellős közepén, meg az átalakítás kellős közepén kellene cselekedni.
1: Hát azért szerintem nem egészen ez a helyzet, mert 16 évvel ezelőtt is pont ugyanígy kormányváltás idején pereltük be az Európai Bizottságot az Unió Bíróságánál. Tehát, hogyha egy megfelelő politikai döntés ez ügyben megszületne, akkor ezt viszonylag hamar le lehetne zongorázni. Ráadásul szerintem a kormány még az illetékes igazságügyminisztérium és egyéb szakértőket is nagyon könnyen elő tudná szerintem halászni, akik mondjuk 16 évvel ezelőtt az akkori perben előkészítették az anyagokat, illetve hát vannak nekünk is külföldi jogi szakértő kapcsolataink, akik szintén tudnának akár ebben segíteni. Én inkább azt látom, vagy az attól félek, hogy esetleg itt a kormány környékén különféle politikai erőviszonyok nem egyértelműek, és emiatt léphet fel talán ez a fajta bizonytalanság, és ezért nagyon fontos lenne, hogy egyértelmű döntést hozzon erről a kormány.
0: Na most ehhez nyilván nagyon fontos az, hogy ne érhesse a közvéleményt olyan elcsúsztatott információ, mint például ez, hogy az NGT, tehát ezek az új típusú genetikai legmódosított technológiák, ezek nem a GMO részei, vagy nem hasonlóak, vagy nem ugyanolyanok, mint a GMO. Tehát fontos, hogy például a Magyar Természetvédők Szövetsége, vagy akár a Magyar Biokultúra Szövetség is tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy mit jelent ez, miért fontos az, hogy GMO-mentesek lehessünk, vagy hogy megőrizzük a nemzeti függetlenségünket ebben a témában. Mire készülnek önök, hogy mondjuk fenntartsák azt a tudásunkat, és ellene mondjanak ezeknek az állatásoknak, akár amelyek mondjuk Magyar Péter szájából hangoznak el, és amelyek úgy hajlamosak megnyugtatni minket, hogy semmi gond, jó lesz ez így nekünk, jöjjenek ezek az NGT-k, meg nem lesz ebből gond. Sőt, még olyat is hallottam, meg olvastam, hogy ahhoz, hogy biztonságos legyen a magyar élelmiszerellátás, ez pont a szárazság miatt is milyen fontosak ezek a különböző új technológiák.
1: Hát igen, az látható, hogy a június 17-i szavazást követően kiadott sajtóközleményünknek nagyon komoly visszhangja lett, és erre reagálásként beindult egyfajta ilyen ellenlobbi is, illetve hát főleg a közösségi média felületen én azt tapasztaltam, hogy megjelentek olyan hangok, amelyek ugye megpróbálták ezt a helyzetet kicsit más fénybe feltüntetni, és ugye előjöttek ezek a régi ígéretek is, amelyekkel már 3 évtizede is találkoztunk. És hát részben ezért én magam is készítettem egy blogbejegyzést a témához kötődően, amelyben cáfoltam az ezzel kapcsolatos ilyen állításokat, mint hogy mondjuk Magyarország élelmezés biztonsága miatt szükség lenne az új GMO-kra, stb. Tehát ezeket az állításokat mi az elmúlt 3 évtizedben már rengetegszer cáfoltuk, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyértelmű párbeszéd legyen ezzel a témával kapcsolatban a hazai közbeszédben és a hazai sajtóban is, és ne csak mondjuk a GMO párti propaganda vélemények hangozhassanak el. Az egyértelmű, hogy ezt próbáljuk mi továbbra is napirenden tartani, és emiatt is örülünk, hogy erről a témáról itt a Katolikus Rádióban is beszélgethetünk. Szerintem a következő néhány nap ismét leülünk a Greenpeace-el és a Biokultúra Szövetséggel, és meg fogjuk majd beszélni a következő lépéseinket. Természetesen azért vannak a tarsolyunkban különféle dolgok, de azért nem szeretném itt a nagy nyilvánosság előtt elárulni azt, hogy milyen lépésekben gondolkozunk, de a lényeg az, hogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatók és civil szervezeteknek az állítása is eljuthassanak a lakossághoz.
0: És amikor tájékozódunk és híreket hallunk, akkor fontos, hogy tényleg ezekre a független szakértőkre támaszkodjunk, vagy például olyan szakemberekre, mint Friedrich Robert, aki már több évtizede a GMO kutatásokat figyel, és a GMO-val kapcsolatos szabályozásoknak is tudója. Szóval, hogy ne ezekre a rövid videókra, meg az influencerek által, nem tudom, kilóra gyártott hamis információkra támaszkodjunk, hanem arra, ami valóban tudományos valóság. Köszönöm szépen, hogy itt voltak szakértőink. Ugye a műsor első felében inkább Új Zsuzsannával beszélgettünk, aki a Magyar Természetvédők Szövetségében a vízválság, vízkezelés szakértője. A hőség kapcsán is arról, hogy akár mi is mit tehetünk, de hogy mennyire fontos lenne az, hogy átalakítsuk a magyar mezőgazdasági struktúrát és vízbarátabb környezetet hozhassunk létre. A második felében a műsornak pedig Friedrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége GMO program felelőse helyezte el konszenzusban azt, hogy most hol tartunk a genetikai módosítással kapcsolatos európai parlamenti szavazás után. Köszönöm hallgatóink figyelmét is. A mai műsort készítette Varga Ramóna, zenei szerkesztő, Urbán Péter technikus és Szabó Csilla riporter. Legközelebb holnap találkozhatunk, akkor a hulladékmentes júliusról fogunk beszélgetni itt ennél az asztalnál, arról, hogy mit tehetünk azért, hogy kevesebb legyen akár a háztartási szemét, milyen praktikák vannak abban kapcsolatban, hogy a hétköznapjainkban ne jelenjen meg szemét, vagy hogy kezeljük, ha éppen szemét kerül a háztartásba. Viszont hallásra!

0: szentpéteri Csilla zongorázott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra van.

0: Kulturális palettánk az akvarell következik, a szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban ellátogatunk az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeum Jókai Mórt színházi szemmel láttató tárlatára. Továbbá elkalauzoljuk Önöket a Rát György villába is, ahol a közelmúltban Iparkodjunk Lechner címmel nyílt időszaki kiállítás. Mindezek előtt pedig beszélgetőtársunk lesz az idén József Attila díjjal kitüntetett Domonkos László. Érdemes lesz bennünket hallgatni.
1: Beszélgető társam Domonkos László író, újságíró, televíziós szerkesztő, aki felajánlotta nekem, hogy tegeződjünk. Ezt köszönettel elfogadom. A 97. ünnepi könyvféten találkoztunk, ott került a kezembe a legújabb kötete. Én már nem is tudom, hogy hanyadik ez.
2: Ünnepi alkalom ez egy kicsit, mert a 50.
1: Az a címe, hogy Hajszálak gyökerek. Aki ismeri a munkásságodat, annak ezt alig ha kell magyarázni, és a kötet az tulajdonképpen két kisregény, és 13 írás. A két kisregény keretezi ezt a kötetet. Adódik a kérdés, hogy hogyan állt össze. Némelyik, úgy láttam, megjelent már az Országútban korábban.
2: Többsége, igen.
1: De hogyan állt ez egy csokorrá, mert ez mégiscsak egy kötet.
2: Tulajdonképpen kétféle módon állt össze. Először is mindig a rövidebb írások azok, amik összeállnak egy kötetté. Hát ugye a két korábbi novellás kötetemnél ott rövidebb írások voltak, ott egyértelműen az volt a alapkoncepció, hogy a rövidebb írások, tehát elbeszélések, novelláknak legyen egy olyan szerkezeti kerete, ami valamilyen fajta eszmei, logikai, gondolati sorrendet tételez föl, és ebbe kerülnek bele. Itt most ez összekapcsolódott azzal, hogy tulajdonképpen először bátorkodtam egy kicsit hosszabb epikai műbe nyúlni, ez pedig a két kisregény. Hogy a két kisregény keretet adott, az megmondom őszintén, nem csak az én ötletem volt, hanem a kiadó szerkesztőasszonyával, Baranyi Krisztinával beszéltük, hogy tulajdonképpen az a hosszabb írás, ami mint egy megnyitja, fölvezeti a kötetet, a kenyeret hoztam én miben, hát ugye a jelen, tehát vagy a közelmúlt magyar világa, és 1956-nak a történelmi nagysága kapcsolódik, az adja a keret egyik szárnyát, ha úgy tetszik. A másik pedig a legmaibb mát egy kicsit már a jövő felé is kormányozva, amikor eljutunk abba a időkeretbe, a gondolati eszmei sornak a végén,